0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, második rész.
1: A kiváló nevelés receptje. Mi a tökéletes szülők titkos receptje? John Ortberg, neves keresztjén író, az Élet, amire mindig is vágytál című könyvében osztja meg tapasztalatait. Így ír. Amikor éjjel benézek alvó gyerekeimre, arra gondolok, milyen apa szeretnék lenni. Szeretnék varázslatos pillanatokat teremteni, szeretném, hogy emlékezzenek rá, milyen úgy nevetni, hogy a könnyük is kicsordul, szeretnék olvasni nekik és életre kelteni a könyveket, hogy megszeressék az olvasást, szeretnék lassú, kedves beszélgetéseket velük, amíg lecsukódnak szemecskéik, és szeretném énekkel ébreszteni őket reggel. Szeretnék Szent János bogarakat kergetni velük, szeretném megtanítani őket teniszezni, szeretnék együtt játszani velük, szeretném átölelni őket és úgy imádkozni értük, hogy szeretve érezzék magukat. Micsoda tervek! De John Ortberg folytatja és elmondja, milyen gyakran érzi úgy, hogy nem felel meg ennek az ideális képnek, és együtt érez mindannyiunkkal, akik küszködünk, hogy jó szülők lehessünk. Nézem, ahogy alszanak éjszaka, írja, és visszaemlékezem, hogyan telt el valójában a nap. Emlékszem, hogy vitába keveredtek a társasjáték felett, én pedig kisétáltam a szobából, mert nem akartam energiát fordítani arra, hogy megtanítsam nekik, hogyan kell konfliktust kezelni. Emlékszem, hogy lányom a vacsoránál kiöntötte a megylét, és én úgy ráüvöltöttem ügyetlensége miatt, mintha ez valami szörnyű jellemhibája lenne. Kiabáltam vele, pedig én is mindig kilöttyentek valamit, és senki sem üvölt velem. Az igazat megvalva azért kiabáltam rá, mert én nagy vagyok, ő pedig kicsi, és én megúszom visszavágás nélkül. Aztán láttam a fájdalmat és zavarodottságot a szemében, és tudtam, hogy most sebet ejtettem a szívén, és azt kívántam, bárcsak visszafordíthatnám azt a 60 másodpercet. Emlékszem arra is, hogy este nem volt hosszas és édes beszélgetésünk, csak sietve ágyba dugtam a gyerekeket, hogy több időm maradjon magamra. Csalódtam magamban. Miközben törekszünk betölteni szülői szerepünket, és követni szeretnénk mennyei atyánk példáját, emlékeznünk kell arra, hogy Isten kegyelme bőséges, és ő a mi atyánk. Azt szeretné, hogy napközben is keressük őt, és tőle kérjünk segítséget, bölcsességet és támogatást. Mi nem vagyunk tökéletesek, de ő az. Ne feledd, amikor fáradtnak és csalódottnak érezzük magunkat, ő így szólít meg minket a Máté 11:28-30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Emlékezz! Egy az Istene is atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6. vers. Szülőként nem járunk egyedül az úton, velünk van a tökéletes atya, hogy segítsen minket. Ezt a cikket az Édesanyák Szövetsége tette közzé, amely egy nemzetközi 3,6 millió tagot számláló családsegítő szervezet, akik elkötelezettek a házasság és a családi élet támogatására. Felismerték, hogy a család jó légköre nem választható külön a tágabb közösségek jólététől. 76 országban végeznek áttörő erejű közösségi munkát.

Jó tanácsok egy boldog otthonhoz. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 7. verse azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Íme 10 ok, miért mennek csődbe a kapcsolatok. Lassan olvasd végig, majd értékeld magad. Elsőként, megromlik a kommunikáció. Másodszor, az igazság sérelmet szenved. Harmadszor, a fedhetetlenségtől elpártolnak. Negyedszer, nem fektetnek be időt. Ötödször, nem vállalnak kockázatot. Hatodszor, az uralkodás a cél. Hetedszer, megtörik a bizalom. Nyolcadszor, a szabályokat az egyéni érdekek szabják. Kilencedszer, a manipuláció megengedett. Tizedszer, Istent mellőzik. Nos, hogy teljesítettél? Mielőtt válaszolsz, három jó tanács ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Elsőként, légy jó hallgató. Jakab azt írja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Jakab levele első fejezet 19. vers. Néha a legnagyobb ajándék, amit adhatsz, a meghallgatás, ha a szíveddel figyelsz. Egy szót sem kell szólnod, elég, ha csak ott vagy. Másodszor, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 15. vers. Senki sem szereti, ha helyre igazítják, de ha lefelé tartasz a lejtőn, vagy ha megelégszel kevesebben is, mint amennyire képes vagy, a szeretet a szemedbe mondja. Ha igazán törődsz valakivel, szeretettel szembesíted az igazsággal. Harmadszor. Mindig hidd a legjobbat. A szeretet ismeri a legrosszabb oldaladat is, de sosem felejti el a legjobbat. Mindig egy kicsivel csodálatosabbnak gondol, mint amilyen valójában vagy. Vég nélkül képes beszélgetni veled, vagy csak csendben ülni melletted. Jobban örül a sikereidnek, mint te magad. Törődik veled annyira, hogy csak azt mondja ki, ami valóban számít. Nem próbál meg mindent jobban tudni, okosabban cselekedni, vagy állandóan a tanítód lenni, hanem odafigyel, míg ha a mondandót nem különösebben érdekes is. Miért? Mert a szeretet fontosnak tart téged. Imádkozz így. Uram, segíts figyelnem családom szükségeire, hogy ne csak feltételezzem azt, hogy mi megy végbe családtagjaim szívében, lelkében. Segíts időt szánnom arra, hogy meghallgassam, amit mondanak, és megértsem szükségeiket. Uram, amikor ezek a beszélgetések keménynek bizonyulnak, imádkozom, hogy feltétel nélküli szeretetet tudjak gyakorolni, olyan szeretetet, amely nem ismer határokat, amely minden ügyet és problémát legyőz. Ámen. Feltétel nélküli szeretet. Lukács evangéliuma 15. fejezet 20. verse azt mondja, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta őt. Haman Cross, lelkipásztor, döbbenten értesült róla, hogy hajadon lánya teherbe esett. A lelkipásztor könyvet írt Megszentelt Szex címmel, és körbeutazta az Egyesült Államokat a Csak mondj nemet jeligét prédikálva. Most így jelente felesége zokogását hallgatja, napközben pedig a családi viszályukat próbálja elsimítani. Ezt írta. Megkérdeztem Istent, hogy legyek az érzékenység és erő mintaképe, amikor szétesik a családom? Isten így válaszolt. Most már nem fogod szeretni a lányodat? Nem fogsz energiát fektetni belé, és nem fogsz megbocsátani neki, ahogy én is megbocsátottam neked? A válaszom ez volt. De igen, Uram, a te segítségeddel sikerülni fog. James Dobson mondta egyszer. Gyereket nevelni olyan, mint tortát sütni. Nem ismered fel, hogy borzalmasan elrontottad, csak amikor már túl késő. A Lukács 15 egy lázadó gyerek példázatát írja le, aki elhagyja otthonát, és egy gondoskodó apát, aki égve hagyta a lámpát, amíg visszavárja. Mit tanulhatunk tőle? Elsőként, ez az apa jó példa volt gyermekeinek. Másodszor, támogatta őket anyagilag és érzelmileg is. Harmadszor,
örökséget adott nekik. Negyedszer. Vezette őket, de nem kényszerítette rájuk az alkalmazkodást. Ötödször. Teret adott az elbukásra és helyet a visszatérésre. Hatodszor. Eléjük ment több, mint fél útra. Hetedszer. Megbocsátott nekik. Nem ellened szóló vádirat, ha gyermekeit küszködnek, rossz döntéseket hoznak, vagy lázadnak a tekintély ellen. Ami azonban valóban téged minősít, az a te hozzáállásod gyermekeidhez. Lehet, hogy még mindig nagyon messze vannak, de tudniuk kell, hogy törődsz velük, és alig várod, hogy köszönthesd őket, mikor hazatérnek.

elkötelezett házasság. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. Az a két szó mindent elmondott. Nagy betűkkel volt felírva egy hollywoodi ékszerüzlet kirakatában, jegygyűrűk, bérelhetők. Isten másként látja a házasságot. Ő a szövetség istene, a Biblia a szövetség könyve, mi a szövetség népe vagyunk, és a házasság is egy szövetségi kapcsolat. Élethosszig tartó megegyezés két ember között, ahol az énből mi lesz. Áldozattal is jár. Meg kell halnia az énnek, hogy a házasság élhessen. Teljes megadást kíván egyik életnek a másikba olvadását. A válások két fő oka az önzés és az irreális elvárások. John Powell írja, a válások a romantikusra színezett elvárásokból erednek. Jancsi úgy gondolja, ha elveszi Juliskát, azzal jön a csoda. Ám miután a templomi harangok elhallgattak, beköszönt a valóság. Hangulatingadozások, súlygyarapodás, odaigett vacsorák, hajcsavarók. Jancsi azon tűnődik, hogyan keveredett ebbe bele. Titokban azt gondolja, Juliska becsapta őt. Az esküvő előtt Juliska azt hitte, Jancsihoz menni maga lesz a mennyország. Most viszont cigarettacsikkek, sportőrület és fájó érzéketlenség van, Juliska sokat sír és házassági tanácsadókat keres a telefonkönyvben. A valóságtól elrugaszkodott elvárások olyan parádéhoz hasonlítanak, amelyet mindig elmos az eső. Sajnálom, de a szűke herceg fehér lovon és az ő tökéletes hercegnője nem létezik. A házasság mindössze két tökéletlen ember folyamatos építkezése, teljes odaadása, szövetségben egy tökéletes Istennel. Hallgass csak! Már nem két test, hanem egy. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. vers. A görögben az egyesül azt jelenti, összeragasztott. Ha a házasságotok szövetség, nem fog szétesni, mikor nyomás nehezedik rá. Értelmet adni a házasságnak. Amikor Isten megalapította a házasságot, az volt a szándéka, hogy betöltse a magányosságot, amelyet Ádám tapasztalt. Anyagiak sosem tudnak teljesen megelégíteni minket, mivel kapcsolatra lettünk teremtve. A házasság igazi értelme, ahogy Pál apostol írja, fölöttébb nagy titok, és ez a titok sok pár számára azt jelenti, hogy bár nagy reményekkel és célkitűzésekkel kezdik a házasságukat, valahol útközben elveszítik mindezt. A jó házasság három hozzávalója, a romantika, a kommunikáció és a megbocsátás. A romantika az olaj, amely élteti és frissen tartja a házasságban a tüzet. Nem feltétlenül kerül sokba. A legromantikusabb pillanatok, amelyeket feleségemmel, Janice-szel töltök, azok, amikor csak sétálunk odakint a földeken, kéz a kézben, és beszélgetünk. A romantika nem csak úgy megtörténik, napról napra meg kell teremteni. Mikor küldtél utoljára szerelmes üzenetet házastársadnak? Mikor szereztél legutóbb meglepetést a feleségednek? Mikor éreztetted mostanában a férjeddel, mennyire különleges? A kommunikáció létfontosságú egy tartalmas házassághoz. A feleségek legnagyobb panasza, hogy a férjük nem mondja el, hogyan érez. Egy nő számára a legnagyobb kihívás, mondja John Gray, hogy hogyan értse meg és támogassa a férjét, mikor az nem beszél. Egy férfi számára pedig a legnagyobb kihívás, hogy végighallgassa feleségét, miközben az hangosan gondolkozik. A nők általában hangosan megosztják a gondolkodási folyamatot, amikor feldolgoznak egy eseményt, míg a férfiak csendben gondolkoznak. Az új szövetségben a kommunikáció szó számtalanszor előfordul, a görög koinónia szóból ered, ami azt jelenti közösség. A jó kommunikáció a közösségről szól, arról, hogy megosztjuk az életünket, ez a folyamat, amely során valami közös alakul ki közöttünk. A kommunikáció három lényeges összetevőt foglal magába. A beszédet, a meghallgatást és a megértést. Paul Tillich azt mondta, a szeretet legelső kötelessége hallgatni. Egy férfi, aki a házassági tanácsadáson vett részt, ezt mondta.
Nem ismertem fel, hogy gyakran félbeszakítok másokat, amíg egyszer a feleségemmel hazafelé autózva észrevettem, hogy nem engedtem, hogy egy mondatot is befejezzen. A megbocsátás az az erő, amely megküzd a múlttal, hogy a jövőben együtt növekedhessünk, és nem külön. Egyikünk sem tökéletes, ezért elkerülhetetlen, hogy egy házasságban megbántjuk a másikat. A megbocsátás sokkal több, mint elnézést kérni, ez egy döntés arról, hogy elengeded a sérelmet, és engeded, hogy a szeretet újra áradjon. Pál apostol mondja, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha minden nap romantikát, jó kommunikációt és megbocsátást vetünk a házasságunkba, akkor nap mint nap élvezhetjük a házasságot, ahogy azt Isten tervezte. A szerelmet táplálni kell. Máté evangélium a 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. A házasság nem annyira arról szól, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt, inkább azt jelenti, hogy a megfelelő személyé válunk. Ha nem növekedtek együtt, akkor egy idő után szétváltok, ez elkerülhetetlen. A házasság nem szerződés, hanem szövetség. A különbség óriási. A szerződések nem állnak meg a fájdalomban, a buktatók között és a nyomás alatt. A szerződés csak arra összpontosít, mi az, amit én kaphatok. A szerződéseket a bíróság érvényesíti, a szövetségeket viszont a jellem. Az egyik azt kívánja, hogy a nevedet add hozzá, a másikhoz az életedet kell adnod. Nézz körül! A legjobb ötletek mind, aki így szólt, lenni. Mózes első könyve, 2. fejezet 18. vers. Aztán megalkotta Évát. Figyeld meg, hogy nem Ádám fejéből alkotta, hogy uralkodjon rajta, sem a lábából, hogy Ádám rajta taposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen vele, a karja alól, hogy védelmezze, és a szíve közeléből, hogy szeresse őt. Miért hidegül meg a szeretet? Chuck Swindoll ezt írja. Ez nem egyetlen szó vagy tett, hanem egy sor apró megoldatlan szóváltás, melyek miatt a tévénézés marad a megoldás egy fárasztó nap problémáira. Vagy a néma csend, amikor azt kéne mondanunk, köszönöm, vagy sajnálom, vagy ma nagyon jól nézel ki. Nem mondjuk többé, hogy szeretlek, mert a szó már csak gúnyolja az egykori különleges tartalmat. Túl fájó, ha eszünkbe jut, hogy az érzések, amelyekről azt mondtuk, sosem veszítjük el őket, könycsepről könycsepre a múlt élettek. Ma tegyél valamit azért, hogy a házasságod erősebb legyen. Imádkozz így. Atyám, segíts becsülnöm a családomat minden nap, úgy is, hogy lefekvés előtt néhány perccel hálát adunk neked mindenért, amit adtál, hogy szeretjük egymást kegyelmedből és szeretetedből. Segíts megmutatnom gyermekeimnek a te utaidat és szívedet, hogy ők is a te országod nagykövetei lehessenek, akik

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Mire Ted és Bessie az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték, Ted már félig elveszítette a hallását. Amikor a vendégek elmentek, Bessie a férjéhez fordult és így szólt. Olyan büszke vagyok rád, Ted. Ted zavartan és dühösen válaszolt, nos, te is egy nagy tüske vagy bennem, Bessie. Ha nem akarsz belefáradni a kapcsolatodba, tedd a következőket. Elsőként vállalj felelősséget a saját boldogságodért. Ha másokat okolsz, sosem nézel szembe magaddal és nem változtatsz a magatartásodon. Ez megfutamodás. Egy kapcsolat nem szemétlerakóhely. A boldogság belső munka egészséges önértékelésből és az Istennel való növekvő kapcsolatból fakad. Másodszor, légy barát. Észrevetted már, milyen könnyen elfogadod a barátaidat olyannak, amilyenek, miközben nehezedre esik ugyanez a szeretteiddel? Vigyázz! A megszokás semmibe vevést szül. Nem érdemlik meg ők is ugyanazt a tiszteletet, hűséget, elfogadást és megbecsülést. Harmadszor. Oszd meg az álmaidat. Ha így teszel, gazdagítod és új szintre emeled a kapcsolatotokat. Mindig kell valami, amit együtt tervezhettek és amin közösen dolgozhattok. Mi a következő célotok? Negyedszer. Légy bátor. Dr. Theodor Rubin mondta. Nem az a gond, hogy vannak problémák, hanem az, hogy azt hitted, nem lesznek, és úgy gondolod, az a baj, hogy vannak. Nincsenek tökéletes helyzetek. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy szembenéz bármivel, ami jön, és felismert, hogy amit nem tudtok megoldani, azt együtt át tudjátok vészelni. Az Istennel való kapcsolaton kívül a legnagyobb örömet az adja, ha jó kapcsolatban vagy azzal, akit szeretsz. Így hát dolgozz rajta ma is. Imádkozz így. Uram, ne engedd, hogy másokat hibáztassak azért, ahogyan érzek. Hadd fogadjam örömmel a változást, amely jóra vezet. Mutasd meg életemnek azon területeit, amelyek alakításra szorulnak, és segíts bátorságot merítenem, hogy változtassak azon, amin kell, hogy jobban érezhessem magam. Emlékeztes, Uram, a házasság és a család iránt érzett féltő szeretetedre, és segíts újra megtalálni annak lehetőségét, hogy megünnepeljük mindazt a nagyszerű dolgot, amit életünkben tettél. Ámen. Gyakori kérdések és válaszok szülőknek. Ézsaiás próféta könyve 54. fejezet 13. verse azt mondja, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Az 1800-as évek elején a svájci tanítómester Johann Pestalozzi így írt. A legjobb módja, hogy egy gyermek Istenről tanuljon az, ha ismer egy igazi keresztjént. A legjobb módja, hogy megismerjék az imádság erejét, ha olyan szülőkkel élnek, akik imádkoznak és igazán Istennel járnak. Mennyire igaz? Azoknak a gyerekeknek, akik így nőnek fel, 85%-a jut el erős, személyes hitre, mielőtt betölteni a 13. életévét. Tehát felelős vagyok a gyermekem lelki döntéseiért? Kérdezed. Elvileg nem, de gyakorlatilag igen. Ha meg szeretnéd mérni egy család lelki hőmérsékletét, a szülők szájába tedd a lázmérőt. De hát a gyermekeim már majdnem felnőttek, nincs túl késő. Nincs. Isten neve megváltó. Ő tud adni neked is második esélyt. Bánd meg a bűneidet, és kötelezd el magad Krisztusnak. Így törnek meg a generációkon át öröklődő hibák és bukások, és Isten újból bekerül a képbe. De mi van akkor, ha félek gyermeket szülni erre a gonosz világra? Hát éppen ez az. A világosság gyermekei azok, akik visszaszorítják a sötétséget. Ahelyett, hogy félelemből vagy kényelemből cselekednél, használd a családod arra, hogy hatással legyetek a világra. De hogyan versenyezzek a körülöttem lévő negatív hatásokkal? Minden kutatás azt bizonyítja, hogy egy gyerek személyiségére és irányultságára a szülőnek van messze menőkig a legnagyobb hatása, nagyobb, mint a barátoknak, az iskolának vagy a médiának. Szülők, minden apró energiamorzsátok

0: Kapcsolatokat fektessétek be, hogy láthassátok gyermekeiteket célba érni Isten ügye érdekében. Nincs ennél nagyobb elhívásotok.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv második részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Hetedik rész. A válság folytatódik. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik az interneten vagy a rádión keresztül figyelnek, hallgatnak bennünket. Amikor 2011-ben megírtam ezt a tanulmányt, akkor eredetileg nem az a címe volt, hogy Jeremiás próféta, hanem az volt a címe, hogy Jeremiás a válság profétája, hiszen 2009-ben kezdődött válságnál ez nagyon aktuálisnak tűnt, hiszen azt látjuk, hogy minden válság mögött valamilyen erkölcsi probléma húzódik meg. És a mai világ is sokkal jobban szereti a válságmenedzselést különböző tudományos technikai eszközökkel végigvívni, valahogy kilábalni belőle, semmint erkölcsi vonatkozásban megújulni. Nos, amikor ezt a címet olvassuk, hogy a válság folytatódik, akkor azt látjuk, hogy Isten azokat a körülményeket hozza, mind a proféta életébe, mind a saját népének az életébe, amelyek kellő figyelmeztetési eszközök voltak a megújulásra, és bizony Isten csodálatos kegyelmén keresztül lehetőséget biztosít minden idő embere, minden időben élő ember számára, hogy megújuljon, hogy a válságból kilábaljon. De valahogy ez úgy van nekünk, mint amikor valakinek fáj a foga, hogy jaj, sokkal egyszerűbb egy fájdalomcsillapítót bemenni, mint elmenni az orvoshoz és különböző fájdalmas eseményeken átjutni. És én azt hiszem, hogy nincs fájdalmas események nélkül megújulás. Nincs válságból való kilábalás. Újra kell gondolni nekünk keresztényeknek, újra kell gondolni nekünk hívő embereknek az életünket, azokat a válsághelyzeteket, azokat a körülményeket, amikor feladtunk abból az igen biztos erkölcsi talapzatból, határból, és csak egy lépéssel léptünk arrébb, mint az elődeink voltak, ahol az elődeink álltak. És hogyha ezeket nem vesszük észre, akkor a válság tovább fog folytatódni, és az unokáink már nem ilyen válságról fognak beszélni, mint amiről mi beszélünk most, hanem sokkal, de sokkal jelentősebb dolgokról. Nagyon szép alapszövegünk van, és Jeremiás könyve 9. fejezet, és ott a 23. versét kérem Tóth Erzsikét, hogy olvast föl számunkra.
3: Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.
2: Köszönöm szépen. Nem volt jó dolog prófétának lenni. Ma sem jó dolog üzenetet továbbítani az emberek számára, hogy jobbítsák meg az útjukat. Miért? Mert Jeremiás is megtapasztalta, nemhogy meghallgatták volna abban a bizonyos helyzetben, hanem őt kezdték el vádolni, és azt mondták, te az ellenségnek egy beépített ügynöke vagy, te nem is vagy izraelita, te nem az Úr nevében szólsz, te csak rosszat mondasz nekünk. És úgy gondolom, hogy az alapmotívum az ma sem változott meg, mert amikor az ember meghallja az Isten szavát, üzenetét, akkor vagy megtér, vagy megkeményíti a szívét. És a legtöbbször azt látjuk, hogy ez az utóbbi következik. László?
4: Tehát az az érdekes, hogy minthogyha ez az ige nem arra az időszakra vonatkozna, hiszen abban az időben a szövetség, az Ószövetség arról szólt, hogy Isten megígérte Izraelnek, hogy megáldalak benneteket, ti lesztek a föld legszebb, legjobb népe, ti áldjátok meg majd az egész világot, és hogy minden javatokra lesz, hogyha követtek engem. Az új szövetségben meg azt mondja Jézus, ha engem követtek, és betartjátok, amit kértem, akkor titeket üldözni fognak, kínozni, kivégezni, gyűlölni, utálni fognak. Ez az új szövetség. Akkor, ha betartjuk, ha nem tartjuk be, akkor nem, akkor fordítva. Ugye akkor, ha nem tartották be,
2: meg akkor jött az akkor
4: jött a válság, most ha nem tartjuk be, jönne a boldogság a világban, nem?
2: Igen, érdekes gondolat, Szigeti Jenő.
5: A dicsekvő emberről szeretnék valamit mondani. A dicsekvő ember az áldást az rangnak veszi, nem pedig feladatnak. És ezért az énje eltakarja előre Istent. Ez a dicsekedésnek a baja. Ha Isten megáld bennünket, akkor ez nem rang, amit kitűzünk magunkra, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, mert megáldott bennünket az Isten, hanem feladat, mindig küldetés a másik felé. És ezt nem látjuk, akkor úgy járunk, mint Izrael.
2: Nagyon érdekes, Jeremiást mindenki elhagyja, mindenki megveti, még a családja is meg akarja mérgezni, viszont volt egy ember, akiben teljesen megbízhatott, és ennek az volt a neve, hogy Báruk, az áldott. Ezt jelenti szó szerint. Úgyhogy azért Jeremiás nem maradt teljesen egyedül, emberi szempontból sem, mert Báruk az a hűséges szolga, és méltatlanul keveset beszélünk Bárukról, beszélünk Jeremiásról, Bárukról elfeledkezünk beszélni, de nagyon-nagyon sokat segített Jeremiás szolgálatán. Marian?
6: Köszönöm. Csak egyetlen egy gondolatot szeretnék itt az alapigéből, ami eszembe jutott, hogy azt olvashatjuk, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Ha észrevettük, akkor itt egy ilyen időről van szó, ami azt jelenti, hogy egy folyamatosan cselekvő Isten van jelen az életünkben, aki fölöttünk van, aki figyeli a mi lépteinket, aki gondot visel rólunk, tehát ott van az életünkben, és végigkíséri azt. Tehát nem kell, hogy elcsüggedjünk, elkeseredjünk, mert olyan Istenünk van, aki mindig gondot visel rólunk.
2: Köszönöm szépen. Károly?
7: Isten részéről nagy megtiszteltetés, ha valakit elhív prófétának. Nyilván alázatos eszközei, olyan, mint Mózes vagy Jeremiás, akik hivatkoznak arra, de Uram, én nem vagyok erre alkalmas, és nem vagyok méltó. Azt gondolom, hogy azért a proféták, amikor az Úr elhívja őket, különösen Jeremiásra gondolok, azért tisztában voltak azzal ők, hogy mivel jár a profétaságnak a szerepe. Hiszen hány proféta volt előttük, akik majdnem mind mártír halált haltak. És aztán utánuk is, akik voltak. Eszembe jut Jelenések könyvének az a része, hisz az a végidőre is vonatkozik, hogy gyászruhába öltözve profétátok, 1260 nap. Egy profétát, mikor Isten elhív, azt mondom, hogy szinte eleve fölveheti a gyászruhát, a saját gyászruháját, mert benne van az ő életében a mártíromság.
2: Így van, potenciálisan mindenféleképpen. Tibor?
8: Én pedig azt szeretném itt kiemelni, különösen visszakanyarodva ez az igéhez, hogy abban a pillanatban, hogyha Isten népe, akár az akkori, akár a mai, elkezd elkanyarodni arról az útról, amit Isten adott, akkor nem marad neki csak a sajátja. De még csak az se, mert Isten népének saját útja nincsen, akkor marad a környezetének az útja, és akkor jönnek azok a reflexek, hogy valahogy pozícionálni kell magunkat. Hát hogy lehet magunkat elhelyezni és rögzíteni a palettán? Hát kirakatrendezéssel. Az meg dicsekvésről szól.
2: És arról, már is ott a válság.
8: És akkor jön a válság, mert ez olyan ürességet szokott általában eredményezni, ami általában nagy összetöretésekhez szokott vezetni, ami társadalmi krach, gazdasági krach, erkölcsi krach egymás után.
2: Köszönöm szépen. Gyula?
9: Még azért annyit mondjunk el, hogy azért nagy előjük profétának is lenni, hogy az Istennek az igazságát, az irgalmasságát és a kegyelmét közvetíteni, Isten munkatársa lenni, ez egy nagyon nagy kiváltság. Annak ellenére, hogy meg kell szenvedni érte.
2: Köszönöm szépen, és nézzük az összefoglalást. Erzsikel, kérlek, olvast fel.
3: Hogyha a nép, valamint a vezetők megalázzák magukat Isten előtt, akkor a válság nem következett volna be. A bűnbánat lehetőségét megkapták, és gonoszságuk ellenére sem záródott be előttük a megmenekülés ajtaja, de ők nem akartak bemenni rajta.
2: Köszönöm szépen, László.
4: Egy kérdést a folytatáshoz is neked tennék föl, hogy volt egy történet, volt egy példa előtte, Ézsaiás, illetve Illés története. Ahol szintén azt hitte Illés, hogy nincs ember, aki kiállt volna mellette, vagy az igazság mellett, de aztán kiderült, hogy mégis volt 7000 ember, aki nem hajtott térdet Bál előtt. Itt most tényleg nem volt senki, aki kiállt volna Jeremiás mellett.
2: Emberileg nézve, amit a Bibliából olvasunk, nagyon kevés volt, szinte egy kezemen meg tudom számolni. Bizonyos vészhelyzetekben azért volt, és volt egy kiváló ember, Gedaljá, aki még támogatta őt távolról. De most gondoljátok el, hogy olyan volt politikailag a helyzet, hogy mindent a háborús pártiaknak a kezébe volt, mindent ők intéztek, még a király is báb volt a kezükben. És hát abban az időben Jeremiást támogatni az egyenlő volt a halállal szinte. Anikónak egy mikrofont.
10: Nekem csak egy másodperc gondolatom van. Azért volt egyszer egy Ebed-Melek is, aki kihúzta Jeremiást a királyfi kutyából.
2: Így van. Köszönöm szépen. Azért mondom, hogy egy kezemben meg tudom számolni, és ezek mindig az életveszélyes, nagy és nehéz pillanatokban váratlanul jöttek, és váratlanul el is mentek. Köszönöm szépen, menjünk a következő gondolatunkhoz. Szigeti Marikától kérem, hogy Jeremiás 9. fejezetéből néhány bibliaverset legyél olyan kedves felolvasni.
11: Bár csak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén, elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindenki házasságterő, hűtlen társaság. Nyelvük olyan, mint a kifeszített íj. Hazugsággal biztosítják hatalmukat az országban, nem pedig igazsággal. Egyik gonoszságot teszik a másik után, de engem nem ismernek, így szól az Úr. Óvakodjék mindenki a fele barátjától, még a testvérben se bízzatok, hiszen a testvér is mind rá akar csak szedni, rágalmakat terjeszt még a fele barát is. Becsapják egymást az emberek, nem mondanak igazat. Hazug fortélyokra tanítják nyelvüket, folyvást romlottságon fáradoznak. A lakóhelyed álnokság tanyája, az álnokság miatt tudni sem akarnak rólam, így szól az Úr. És a 22. verszak. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag.
2: Köszönöm szépen. Rózsikát kérném, hogy néhány gondolatot olvassál fel a megjegyzésből.
12: Ami bekövetkezett, az nem véletlen, nem történelmi szerencsétlenség, hanem Isten határozott akarata. Ez a megértés okozta Jeremiás szomorúságát, de ez közel sem tükrözte vissza azt a fájdalmat, amelyet Isten érzett, mivel megesett szíve Izrael nyomorúságán minden szenvedésüket ő is szenvedte.
2: Köszönöm szépen. Most azért gondoljátok el, hogy mi lenne, ha az Isten az első sóhajunkra minden problémát és nehézséget elvenne az életünkből. Jó lenne ez nekünk hosszú távon az örök élet szempontjából? Tibor?
8: Egyáltalán nem. De ennek a fejezetnek azt gondolom, hogy valami elképesztő üzenete az, hogy lehet, hogy néha sokkal inkább azonosul Isten a mi érzéseinkkel, mint ahogy ezt mi el tudjuk képzelni. Mert amikor elkezdjük olvasni, hogy bár csak lenne a pusztában egy kunyhóm, az út mentén elhagynám népemet és elmennék, ezt olyan szívesen gondoljuk, hogy hát Jeremiásnak nagyon elege volt. De nem Jeremiásnak volt elege, ezt az Úr mondta, nem Jeremiás. Uh-huh. Jeruzsálemi templomból szeretne kiköltözni.
2: Egy kunyhóba.
8: Egy kunyhóba, mert az még mindig jobb lenne valahol a pusztában egy út mentén, mint a saját népével lakni. De ez azt is jelenti, hogy amikor Jeremiás azt mondta az Úrnak, hogy most már nagyon elegem van ebből a népből, azt mondta neki az Úr, úgy tűnik, hogy nekem is. De maradunk.
2: Mind folytatjuk ketten, tovább.
8: Mert muszáj folytatni.
2: Edith.
13: Igen, én az egyéb gondolatokon döbbenek meg, tehát azok a kifejezések, amik itt elhangzottak sorra, tehát ez a rendkívül súlyos bizalmi válság, amit már kialakult, ahogy egy egyszerű fordításban olvastam, hogy árulók gyülekezete. Tehát, hogyha Isten népe ilyen szintre eljut, akkor mi a kapcsolata már Istennel? És tudjuk, hogy már nem sok volt. És a másik gondolat, ami meg különösen rémisztő volt, és többször felmerült a szövegekben, hogy hazugság. Tehát a testvérek, családon belül és itt testvérek között is a hazugság kultúrája volt a normális állapot. Tehát ebben Isten már nem úgy működni nem tud, de már a jelenléte is kérdéses, és erre vetette el őket már.
2: Anikó?
10: Azért, ha belegondolunk, sajnos nem csak akkor volt ennyire elvetemült Isten népe, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, hanem azt olvassuk itt Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, a harmadik rész eleje így kezdődik, ezt írja szeretett fiának az apostol, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Tehát sajnos... És ahogy szétnézünk, ez itt van köztünk, nem kell különösebben zseninek lenni ahhoz, hogy ezt észrevegyük. És ugye, akik megtartják a kegyesség látszatát, hát ki tarthatja meg a kegyesség látszatát?
2: Aki keresztény.
10: Aki keresztény, igen, mondjuk ki. Tehát a gyülekezeten belülről beszél itt az apostol, és ez nagyon szomorú.
2: Köszönöm szépen.
7: Akkor, amikor elkezdünk, azon gondolkodunk, hogy Izrael népének a bukása hol következett be, azt gondolom, a gyökeret kell megvizsgálni, és ez a honfoglalás idején történt, amikor is Isten azt mondja a népnek, hogy üzzétek ki azokat a népeket arról a földről, amelyet néktek adok. Két különböző identitású, kultúrájú nép élt együtt. Várható volt a testiesség, az érzékiség, hogy előbb-utóbb Izrael népét abba az irányba fogja terelni, ők buknak el, és nem a pogány népek fognak az igazsághoz igazodni. Ez egy örök igazság, amelyről Pál apostol is azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másigába. De nézzük meg egy kicsit, milyen érdekes a történelemben végig két különböző kultúra egymás mellett hogyan élhet. Úgy élhet, azt gondolom, az a törvényszerűség, hogy vagy egy nagyon kemény diktatúra tud rendet tartani két különböző kultúra között, vagy egy nagyon magas jólét, amikor az emberek viszonylag jól élnek, dolgoznak, pénzük van, utaznak, szórakoznak, és nem foglalkozik azzal, hogy ki a szomszédom, milyen vallású. Ma azt láthatjuk a mi világunkban, különösen Európára jellemző ez, hogy két különböző kultúra az, amit látunk, és ez nem kell jósnak lenni, hogy súlyos katasztrófához fog vezetni.
2: Köszönöm szépen, László.
4: Azt is meg kell nézni, hogy hogyan indult el ez a folyamat. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy Anikó is mondta, hogy akkor meg kell nézni, hogy is a mi időnkben nálunk biztos, hogy lesz bálványimádás a gyülekezetekben. És van egy nagyon érdekes történet itt rögzítve a Bírák könyve 17. fejezetében, hogy egy asszony, akinek a fia ellopta tőle a pénzét, és utána visszaadta neki, akkor elmondta, hogy jaj, áldjon meg téged az Úr, és én azt akarom, hogy ebből a pénzből az Úr áldásáért csinálunk, ugye fel is olvassam, hogy ezt az ezüstöt arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért, készítsenek belőle faragot és öntött bálványszobrot. És ezt meg is tették, és utána jött egy lévita pap, és arra is ráadta az áldást, meg nekik is. Tehát, hogy a szimbólumokról beszéltünk az előző leckében, nem az idegen istent, csak bevették annak, ahogy mondod, a másik kultúrának a hagyományait,
2: az elemeit,
4: a szimbólumait, és akkor ez egyszerűen elment abba az irányba. Na most gondoljuk át, hogy akkor ma a gyülekezetekben mi a helyzet, vagy az egyházakban. Néhány hete volt a Református Egyházban Presbiteri Szövetségnek országos gyűlése, és ott a hírek között olvastam, hogy fölvetették azt, hogy hát válság van, mert egyre folyamatosabban csökken a taglétszám is, meg a gyülekezeti, az Isten tiszteleteken való részvétel, meg a presbiterek rendezvényein való részvétel. És akkor megkérdezték, hogy na de mit csináljunk? És akkor jöttek az ötletek, hogy nem akarom részleteket, de tulajdonképpen meg lehet azt tenni, hogy megnézni, hogy a világban hol van a legtöbb ember, milyen egy nagy stadion, és akkor ahogy oda mentek, akkor megpróbáljuk úgy oda behívni őket. Behozzuk a könnyű zenét, behozzuk a rendezvényeket, szórakoztatást az Isten tiszteletekbe, de Istent imádjuk, Isten tisztelet erről szól, nem? És akkor szépen átalakul az egész kereszténység ilyen bálványimádással, de mi nem azt fogjuk, azt mondjuk, Isten, Isten. Tehát nagyon komoly ez az üzenet szerintem nekünk.
2: És ilyenkor lesz szükséges, már is adom, ugye most lesz majd a reformáció emlékünnepe, ilyenkor kell aztán visszareformálni, visszafordítani a dolgokat. Anikó?
10: Én László kérdésére szeretnék válaszolni. Nem tudom, hogy költői kérdésnek szánta, de azt hiszem egy kicsit igen, hogy van-e bálványimádás, vagy lehet-e bálványimádás a mai gyülekezetekbe. Szerintem sajnos nem csak lehet, hanem van. És nem csak az Isten tisztelet megreformálása, vagy deformálása, inkább deformálása a úgymond világi elemekkel, sikerelemekkel, hanem ha én magamban nézek, akkor nekem is van kísértésem, mert hogy ezt nyomják minden fórumon nekem, hogy az én központúság, akár a szépség, egészségkultúr,
2: valósítsd
10: meg magad, de nagyon sok családban a gyerek lesz a bálvány. Ez egy újfajta bálvány, és még
2: vagy
10: sorolhat.
2: Az egóm.
10: Egóm, igen. Nagyon sok bálvány van sajnos.
2: Ehhez még hozzászól a kedves férjed is, hallgassuk meg őt is.
8: És megígérem, hogy csak példatörténet lesz. Néhány éve azt kérte tőlem valaki, hogy egy nagyon súlyos lelkigondozói kérdésben hadd tegyen föl néhány kérdést. Oda léptem hozzá, és egy igét kezdtem említeni, és kinyitotta a Bibliáját, és megoldódott minden, mert elém hullott egy lottószelvény, nyilván az egyedüli reménységem, ó Isten, csak te vagy, igének a jelzéjére volt betéve, és akkor, amikor rácsodálkoztam, akkor azt mondta, hogy nem érti, hát ez hozzátartozik a kultúrához.
2: Csak melyik kultúrához? Így az van. A kérdés. Köszönöm szépen, menjünk át a következő állomásunkra. Teremtmények vagy a teremtő, ez a hétfői gondolatsorunk. És van egy nagyon szép bibliaversünk, Jeremiás 10. fejezet, 12-től 15-ig terjedő versek. Csepec Erzsébetet kérem, hogy légy oly kedves, olvast fel számunkra.
3: Ő teremtette a földet az ő erejével. Ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Szavára vízzúgás támadt az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól. Villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. Hiába valók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyítetésük idején.
2: Köszönöm szépen. Károly, aztán Marika.
7: Azon gondolkodtam, hogy mi volt tulajdonképpen vonzó a bálványimádásban. Pusztán az, hogy építettek fából vagy kőből egy szobrot és leborultak előtte. Sokkal inkább eszembe jut nékem az a bizonyos aranyborjú imádat a Sínai hegynél. Azt mondja, az ége Mózes jön le, nagy lárma, először azt hitte, ellenség van talán ott a táborban, és kiderül, hogy esznek, isznak, táncolnak, szórakoznak és játszanak. Na most azt gondolom, mi sem kell több az embernek, ha egy Isten tisztelet keretében ez van jelen, játék, eszem, iszom, szórakozás, akkor ez a népnek tetszik, mert a testies, a bűnös embernek ez a vágya, egy ilyen vallásba belépni. Nekem is szokták mondani az régebben, hogy ja, hát melyik valláshoz? Ja, igen, azok, akik sötétbe. Elképesztő az emberek gondolkodása. Tehát azt gondolom, ez volt vonzó Izrael népe számára, a pogány vallási kultusszal járó szórakozás. És ma, legyünk őszinték, ugyanez van a világunkban.
4: Ehhez szatszoljak hozzá, Marika, mert tehát és itt is volt a bálvány, az aranyborjú. De Jenő mindig azt prédikálja, hogy az nem idegen bálvány volt, hanem Istent akarták. Igen, ezt mondod. Tehát, hogy Isten, Isten, Isten, de az olyan legyen, amilyen én meg akarom
2: idegen
4: formázni.
2: Idegen szimbólummal közelít
4: igen.
2: Hozzá.
4: És ez a mai napig is így van. Hát mindenki meg akarja formázni Istent úgy, hogy olyan legyen, ahogy ő szereti.
5: Egy mondatot, a bálványunknál egy lényeges van. Helyhez lehet kötni a saját akaratomhoz. Nem én függök az Istentől, a bálvány függ tőlem. Ezt mondja el Jeremiás. Én majd megcsinálom úgy az Istent, ahogy nekem kell. Nekem van egy orvosom, nekem van egy borbém, nekem van egy patikusom, nekem van ezem, azom, amazom, van egy Istenem is, amelyiket a saját képemre és hasonlatosságomra formáltam. Nem én formálódok az Isten képére, Isten formálódjon az én képemre. Ez a bálványnak a lényege mindig.
2: Köszönöm szépen. Szigeti Marika.
11: Igen, tulajdonképpen bennem is ez a gondolat érlelődött, hogyha összehasonlítjuk az atyát, a fiút, a Szentlélel élőségét a bálvány ürességével. Mert a bálvány arról szól, hogy csak én szólok hozzá, egy bálvány nem tud se inteni, se tanácsolni, semmit nem tud, csak én beszélek hozzá, az nem tudja az én életemet úgy befolyásolni, ahogy az Isten tudja befolyásolni az életemet, mert nincs benne élet. És a másik dolog, hogy mi mit teszünk meg a bálványainkért, milyen energiát öntünk bele a mindennapok bálványocskáiba, és miről mondunk le, hogy az Urat imádjuk. És hát ugye ott van a 10 parancsolat, úgy kezdődik, hogy ne legyenek néked idegen isteneid, és ne ragaszkodj, és ne csinálj magadnak faragott szobrokat, képeket. Köszönöm. Tehát csak vissza kell az alapokhoz
2: menni. Köszönöm. Koska Marian.
6: A harmadik vers ugye nem hangzott el, és ebbe csak egyetlen egy szóra hívnám fel a figyelmet, a hiába valóság szóra, ami rendkívül fontos ebben az esetben, a mi esetünkben, hiszen a bálványokat hiába valóságnak nevezi az Úr, és nyugodtan most leszögezhetjük, hogy minden, ami az Istentől távol tart bennünket, vagy Isten és közénk áll, azt mind nyugodtan nevezhetjük bálványnak. És azt mondja még Isten igény, hogy nem kell félni, mert nem tehetek se rosszat, sem jót, se semmit. És akkor fölmerült bennem is a kérdés, amit Marikába, hogy akkor tulajdonképpen ez miért probléma, hiszen nem oszt, nem szoroz, mondhatnánk így is. Hát azért, mert pontosan az igaz Istentől tart távol bennünket, és pontosan hiába való, és igen, elvonja a figyelmet arról, aki a teremtőnk és alkotónk.
2: Köszönöm szépen, András.
14: Ha megfigyeltük az egész történetet, akkor az derül ki belőle, ha nekem rossz az emberrel a kapcsolatom, akkor az Istennel is eleve rossz. És ha ilyen zűrzavar van egy országban az Isten imádattal, abban Sátán azt csinál, amit akar. Semmi nagy dolga nincsen. És a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közömbösség. Ezt egy zsidótól most tanultam meg. Mert a közömbös emberrel, Lauriciában is, ha hideg, ha meleg volnál, az Isten nem tud mit kezdeni. Mert azt mondta, vagy hideg, vagy meleg volnál, és azt én át tudom formálni, mint ahogy az agyagos példázatában is láttuk.
2: Köszönöm szépen, menjünk egy következő állomáshoz, a keddihez. Bűnbánatra való felhívás. Bűnbánat az nagyon-nagyon fontos az ember életében. Bűnbánat az, amikor belátom azt, hogy amit tettem a múltban, az helytelen, amit jónak láttam, az rossz volt, amit rossznak láttam, jó volt, ami az Úrtól jött, nem hallgattam meg, ami nem az Úrtól jött, arra pedig nagyon erősen ráhallgattam. Lényegében a bűnbánat egy értékcserét jelent az életembe, belátom a múlt hibáit, és benne van a bánat, bánkódom miatta. Nagyon szép bibliavers van, van kettő is, Jakó Rózsikát kérem, hogy a 26. fejezet, Jeremiás 26. fejezet második és harmadik versét olvassa föl.
12: Ezt mondja az Úr. Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Juda városáiból eljönnek, hogy az Úr házában leboruljanak. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam néked. Egyetlen szót sem hagyhatsz el belőle. Talán hallgatnak rá, és mindenki megtér a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam zúdítani rájuk.
2: Tehát látjuk azt, hogy bűnbánat nélkül nincs megtérés. Mert ha valaki bűnbánat nélkül akar megtérni, akkor pontosan az Istenhez való kapcsolatát rossz alapra helyezi. Akkor valahogy csak az eszével közelít, de nem a szívével, nem a lelkével, mert a szívből és a lélekből jön a bűnbánat. És ez minden időben úgy volt. És hogyha végignézzük a reformációnak a nagyjait, milyen bűnbánatot tudtak tartani. Ha végigolvassuk, hogy mennyire szenvedtek, hogy belátták a hibájukat. És az a nagy probléma, hogy ma már a gyerekeink nem látnak bűnbánó embereket a gyülekezetekben. Mi még láttunk, de már a gyerekeink nem látnak. Valahogy kivész a keresztény kultúrából, kivész az Istennel való kapcsolatunkból a bűnbánat. Helyette jön egy kis pletyka, jön egy kis ez, jön egy kis az, de ne felejtsük el, kedveseim, hogy a bűnbánatot semmi nem helyettesítheti az Istennel való kapcsolatunkban. Krónikák második könyvéből, ott a 6. fejezet 37-39. Versét Halász Editkét kérem, olvast fel.
13: Ez az ige csodálatos Salamon templom szentelési imádságából egy részlet. ha szívből megtérnek azon a földön, ahova a fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád fogságuk földjén, vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk, akkor hallgass meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből, és pártold ügyüket, bocsásd meg népednek, amit ellened vétkezett.
2: Ez a nagyon híres salamoni templom felszentelés, és ez több, mint imádság, ez egy profécia, ez egy jövőbe látó, jelen helyzetből való kérés az Istenhez. Károly?
7: Azt gondolom, hogy ugyanaz a feltétele az Ószövetségben és a bűnbocsánatnak, mint az Új Szövetségben, és akár definíciója is lehetne János apostol leveléből, ahogy olvassuk, ha megbánjátok bűneiteket, ha megvalljátok és ha elhagyjátok, hű és igaz, hogy megbocsátja azt. Itt, amit te mondtál, hogy időnként túlmutat tulajdonképpen ezek a gyönyörű ígéretek az Ószövetségen egész a vég idejéig, és ezzel kapcsolatban jut eszembe Mikeás prófétánál az a szöveg, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.
2: Köszönöm szépen. János, és aztán László.
15: Nagyon sokat beszéltünk már, hogy a képmutatásról, de én azt hiszem, hogy annyi minden elhangzott, hogy ilyen képmutatók, meg ilyenek voltak, meg így volt az Izrael népe, de nézzük meg azt, hogy mi milyenek vagyunk itt a gyülekezetben. Tudjátok, mennyi képmutatás van? Én is az vagyok, testvérek. Beszéltem egy testvérrel, azt mondja, hogy a testvér, azon gondolkoztam el, hogy mi az, hogy farizeus. És rájöttem, hogy én vagyok a legnagyobb farizeus. És azt mondtam neki, akkor tudod, mi én is nem egyedül, vagy én is az vagyok. Testvérek, gondolkozzunk el, hogy farizeusok is vagyunk, képmutatók is vagyunk, akkor én hogy tudok bűnbánatot nyerni? Hát először be kell ismerjem azt, meg el kell hagyjam, ugye felszoroltátok itt azt, most nem a szoborrat imádunk mi, meg keresztet, meg bejövünk és leborulunk. Lehet egy gyermek, ugye, hogy elhallozott, a ruhám lehet, az ékszerem lehet, a ruhám lehet, az öltözetem. Tudjátok, hogy mennyi bálványunk van? Rettenetes, hogy Isten országban ki fog zárni, ha nem fogjuk elhagyni és megtérni, és nem tudunk rájönni. És ilyenképpen nem tudok én bűnbánatot nyerni Istentől, és nem is tudom, hogy mi a bűnbánat, ha egyszer nem hagyom el ezeket a dolgokat.
2: Köszönöm szépen.
15: Én is köszönöm.
2: László, aztán István.
4: Amikor olvassuk ezeket, az úgy egyszerű, de néha jó látni is. Készült egy film Jeremiás történetéről, szerintem nagyon szép és nagyon jó. És úgy mutatták be, hogy amikor Jeremiás végül is bement, hogy Jeruzsálembe, hogy ezt az üzenetet elmondja, akkor volt egy nagy terem, ahol ott volt a király, ott volt a főpap, papok, meg egyszerű emberek. Na most akkor, hogy bánjuk meg a bűneinket? Előbb megvárjuk, hogy a főnököm azt megengedi, vagy ellene mondjak a királynak, meg a papoknak. Hát hiszen itt egy nagy tömeg volt, és az összes pap Jeremiás ellen volt, meg a király is, akik a törvényeket lényegében teljes mértékben kitiltották, hiszen itt olvastuk Jeremiás könyvében, hogy volt az a király, Jósiás, aki úgy megtalálta a templomban a törvényt, és csodálkozott, hogy mik vannak még. Miközben az volt, hogy mit mondtam már korábban is, hogy az volt a parancs, hogy tovább kell adni minden szülőnek, a gyerekeknek szó szerint el kell mondani mindent, hogy tudjon róla. Most akkor itt most hogy bánjuk meg a bűneinket, hogy megvárjuk, amíg a főnököm rábólint, és azt mondja, hogy na jó, akkor ez így van, akkor menjünk együtt. Vagy menjek szembe Jeremiással, vagy menjek szembe a főnökeimmel, mert én egy egyszerű ember vagyok. A papok biztos tudják, hogy bánják meg a bűneiket, hogy a lelkészek. De egy egyszerű ember, hogy bánja meg a bűnét?
2: Jön itt a Tibor.
8: A megszólítás miatt hadd mondjam, hogy Én azt gondolom, hogy egyet kell értenem abban, hogy lelkipásztoroknak, ige hirdetőknek valami elképesztő felelőssége van ebben. Mert természetesen sokan úgy gondolják, hogy az ige hirdetés az valami olyasmi, mint a macskát fordítva simogatni, hogyha nem szolgálja ki a gyülekezet érzékeny lelkű hallgatóit. De itt nem erről szól a történet, hanem hogy az ige hirdető szolgálja-e a gazdáját, aki azért tette oda, hogy ne a magáét, hanem az övét mondja. És bűnbánatra hívás nélkül fakadhat bűnbánat, mert Isten mindent elvégez, ha akarja. De minket azért állított oda ige hirdetőket, hogy azt mondjuk, amit az ő lelke által mondanunk kell. És az bűnbánatra hívás, mégpedig valóságos, nem pedig ilyen műbalhé, már bocsánat, hanem valóságos bűnbánatra hívás, és ebben látni kell sokszor a közösségnek azt, hogy mi magunk is benne vagyunk a bűnbánatban.
2: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Én azt hiszem, hogy ez a bűnbánattal nagyon nehezen birkózunk meg. Inkább ilyen kiskapokat szoktunk keresni, hogy ilyeneket mondunk, hogy az idő majd megoldja, vagy a felejtsük el, nem történt semmi, vagy a szeretetre hivatkozunk. És nekem mindig ez a Lukácsi ige jár az eszembe, ami azt mondja, ha vétkezik ellened testvéred, figyelmeztest, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Tehát itt a bűnbánati feltétel ebben az igében nagyon komolyan és nagyon keményen elő van, és ezt jól lenne figyelembe venni.
2: Köszönöm szépen. Jenő, és aztán Magdikát, yeah. Anikó.
10: Én egy nagyon gyermeki példát szeretnék elmondani, a hogyan bánjuk meg a bűnünketre. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Az egyik leányunk kicsi volt, hozzáteszem, ilyen 7-8 éves maximum, és esti áhítatot tartottunk, férjem nem volt otthon, valami gyülekezeti elfoglaltság volt.
2: Mint mindig?
10: Hát, mint mindig. De valami olyan igét olvastunk, én nem emlékszem már, ami az ő kis szívét nagyon érintette. És hát imádkoztunk, puszítattam neki, betakartam őket, azt gondoltam, hogy lefekszenek, és mondta, hogy én nem feküdhetek le. Hát mondom, dehogy nem, hát holnap iskola, stb. De nem, mert meg kell várnom apát. Hát mondom, nagyon soká fog jönni, mert tényleg tudtam, hogy későn jön. De nem feküdhetek le, mert azt olvastuk a Bibliában, hogy és nekem apával beszélnem kell. Akkor már éreztem, hogy itt valami komoly van a kis szívében, és kérdeztem, hogy nem beszélhetjük meg, próbálkoztam. Nem, apával kell rendeznem. És a gyerek 11:30-ig, erre emlékszem, gubbasztott a sarokba, és már többször így eldőlt, mert hát nem volt hozzászokva az éjszakázáshoz, de addig nem feküdt le. Már imádkoztam, hogy Uram, küld már haza a Tibort, mert nem bírja a gyerek.
2: Akkor még nem volt mobiltelefon.
10: Nem volt még mobil, és addig nem nyugodott meg, amíg nem rendezte el. És valami számomra pitiánernek tűnő dolog volt, de neki bocsánatot kellett kérni apától, és utána abban pontban így eldőlt, és már aludt is.
2: Igen, néha a gyermekek komolyabban veszik ezeket a dolgokat, mint mi felnőttek. Magdikát kérem az összefoglalásra, és aztán még Gyulát.
16: Az üzenet a bűnbánatra és megtérésre való meghívás volt, melyet Júda lakosai elutasítottak. Így méltatlanná váltak a felajánlott megváltásra. Krisztus keresztáldozata révén Isten a mi számunkra is felajánlja ezt. A kérdés, mi elfogadjuk-e?
2: Köszönöm szépen, Gyula.
9: Csak egy igazakaszt, járuljatok bizodalommal a kegyelem királyi székéhez alkalmas időben való segítségért. Nagyon fontos az életünk, az örök életünk és az üdvösségünk ezen múlik, hogy tudunk-e megbocsájtani vagy nem.
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Szerda, Jeremiásra biztos halál vár. Nyár Istvánt kérném, hogy a 26. fejezet 11. versétől olvast fel a mostani szakaszt.
17: A papok és a proféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen profétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek, az Úrnak a szabára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt.
2: Köszönöm szépen, és Csepec Erzsébetet kérem, hogy néhány gondolatot olvassál fel.
18: Jeremiás nem kegyelmet kért, csak igazságot. A bíróságnak joga van kimondani a halálos ítéletet, de ennek súlyos következménye lesz, ugyanis Isten az ártatlan vér kiontását a vezetők, bírák kezéből fogja számon kérni.
2: Köszönöm szépen. És most menjünk a következő gondolatunkhoz, csütörtökhöz. Jeremiás felmentése lényegében folytatódik a most megkezdett gondolatsor. Meilinger Magdikát kérem, Jeremiás 26. fejezet 16. versétől olvast fel ezt a rövid szakaszt.
16: És mondák azok a fejedelmek és az egész község a papoknak és prófétáknak, nem méltó ez az ember a halálra, mert az Úrnak, ami Istenünknek nevében szólt nékünk. Felkelének az ország vénei közül is némely férfiak, és szólának az egész összegyűlt népnek mondván. A móreseti Mikeás prófétált, Ezékiásnak, a Júda királyának, idejében és szóla az egész Júda népnek mondván. Ezt mondja a seregek ura. A Siont megszántják, mint szántóföldet, és Jeruzsálem elpusztul, és a háznak hegyét erdőnövébe. Megöleti-e azért őt, Ezékiás Júdának királya, és az egész Júda? Nem félti-e az urat? Nem könyörgött-e az Úrnak? És nem megbántotta-e az Úr a veszedelmet, amellyel fenyegette őket? És mi olyan nagy veszedelmet vonnánk a mi lelkünkre?
2: Köszönöm szépen. Gyorsan hozzá kell tenni, hogy volt egy ilyen törvény Jeruzsálemben, ha valaki a város ellen vagy a templom ellen emeli föl a szavát, az halálbüntetést fog kapni. És lényegében ezt a jogot akarják alkalmazni, de figyeljünk meg, hogy azért működik bennük a lelkiismeret, vagy a bűnbánat, vagy valami hasonló, mert keresnek a múltban egy olyan példát, amely által Jeremiás halálos ítéletét lehet módosítani, és lényegében ezzel mentik meg Jeremiás életét. László?
4: Igen, azt mondják, hogy hát azért, mert proféta és Isten nevében beszél, ezért ne végezzük ki. De amit mond, azért azt nem csináljuk meg.
19: De ha a móreseti Mikeás több generációval korábban nem mondta volna az Úr igéjét, és ott nem lett volna egy Ezékiás, aki meghallgatja, akkor most nem lett volna egy minta, egy amit lehet követni, ami alapján fölmentik Jeremiást.
2: Így van. Köszönöm szépen. István?
5: Mondhatott, amit egy hosszabb szemináriumi foglalkozást is megérne, hogy Jeremiás a város ellen profétált-e, vagy a városért profétált-e. Ezt sokat vitattuk, és abban maradtuk, hogy nem mindegy, hogy melyik oldalon állunk.
2: Így van. Köszönöm szépen. Csodálatos Jeremiás proféta könyve is nagyon sok aktualitást tartalmaz a mai modern életünkre, világunkra, közösségünkre, egyházunkra vonatkozólag. Ezekkel a háttér motívumokkal is olvassuk Jeremiás könyvét. Amen.
1: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Józsiás király kultuszreformja.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Talin Lóránt, a próféta imája. Hulló szárnyán az éj tovább oson, rózsás fényárban úszik Babilon. De még előzni zord ellenfelét, az éjszakát, mely rémes és sötét, a hajnal első lángoló nyilát a városon büszkén röpíti át. E fenséges harc szűzi csendjiben még minden élet álmodon pihen. Szemei a gazdag márványfalaknak, az ablakok még mind lehunyva vannak. Csak észrevétlenül, mint egy magától, egy ablak van, mely csendesen kitárul. S még rajta át hajnalt hirdetve száll, a nap szeméből egy fényes sugár, ragyogva még tündöklőbb sugarakba, feltűnik a próféta szent alakja. Imádkozik, forró keblét kitárja, kitárja arra, hol a napsugára a ködöt már-már szintén elnyeli.

rejték s könyv patakja, tombol, dühöng az élet forgatagja. S telelőjén e földi szűrszavarnak, ím újra nyílik e rejtélyes ablak, és ismét távol, szép honán merengve, imába mélyed a proféta lelke. S még fátyol át az esti szürkület, halkan teríti el a föld felett, s a fátylon túl kék sátorán az úrnak a csillagok egymás után kigyúlnak, s a paloták sok fényes csarnokában, a bűn tivornyás csillogón vidáman, az éj leszáll, s az emberek mulatnak. Harmadszor is kinyílik íme az ablak. Ó, Jehova, népem nagy Istene, hatalommal, kegyelemmel tele, lelkem minden reménye, vigasza, ó, szabadíts meg, ó, vezess haza. Haza, hol távol a kék dombonott, büszkén magasba fényes templomod, strónodhoz, ó te tiszta, ó te szent, lobogó áldozat kék füstje ment. Ekként imádkozott az este még, s másnap sötét börtönbe vetették, oroszlánok vaskarmai közé, de Jehovája megvédelmezé. Az idegen jármot sem hordozá, a pogány csarnokokban már soká, imája a felhőket áttöré, és ő indul Jeruzsálem felé. Imádkozott és meghallgattatott. Ó, tárjatok ki minden ablakot, és szívetek ott csüngve igazán, ama távolban tündöklő hazán, rabláncotok, ameddig össze nem tör, buzogjon az imádság lelketekből. S e földi börtön oroszlányai, ne féljetek, nem fognak bántani, s egy nap, lehullván a nehéz lakat, a lelketek boldog lesz, és szabad, s keblébe zár majd, mely rég vár oda, az örök béke égi városa.

18 hónapos volt, amikor a feleségemmel először láttuk. Ennek a kisbabának görbe lábai, duzzadt kezei, sárgult bőre volt a sárgaságtól, és dréncsövek jöttek ki a kis fertőzött füléből. Még csak nem is viselkedett normálisan. Mégis örökbe fogadtuk. Sok család már elutasította az örökbefogadást, és ha mi nem avatkozunk közbe, nevelőszülőkhöz került volna. Így lett ő a második fiunk az első után, aki szintén nevelőszülőkhöz került, és mi voltunk a nevelőszülői. Nem minden családtag és barát fogadta el a fiainkat. Egyik gyülekezeti tagunk azt mondta nekem, hogy amikor választottunk, a legjobbat kellett volna elvinnünk. Ahogy a mi fiunk felnőtt, a lábai kiegyenesedtek. Gyógyszerek gyógyították meg sárgaságát, duzzadt kezét és fülgyulladását. Megtudtuk, hogy azért viselkedett fogyatékosan, mert egy fogyatékos gyermekkel volt együtt.

5-6 éves korában már képes volt Bibliát tartani a kezében, és Biblia tanulmányokat tartani. Ezt a munkát felnőtt koráig folytatta.

Érettségi után azt mondta, hogy főiskolára megy. Próbáltam lebeszélni róla, mert nem gondoltam, hogy készen áll rá. Megmutatta nekem a hálószobája ajtaján lévő táblát, melyen a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetének 13. verse állt. Mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősít engem. Igaza volt. Ez a fiú elvégezte a főiskolát, feleségül vett egy csodálatos lányt, és 3 fantasztikus unokával megajándékozott. Isten meghallgatta a gyermekvállalásért mondott imámat. Természetesen válaszolt, csak nem úgy, ahogy vártam. Olvastam olyan nőkről, akiknek nem volt gyermekük, de imádkoztak azért, hogy gyermekük legyen, és Isten igen választ adott a kérésükre.

De mi van azokkal a nőkkel, akik imádkoznak gyermekért, de Isten nemet mond? Ilyenkor úgy érzik, hogy az Úr elutasította a kérésüket. Fizikai, pszichológiai, érzelmi traumákon mennek keresztül, amikor próbálnak valahogy gyermeket vállalni. Vajon ez Isten terve, vagy a miénk?

Évekkel ezelőtt olvastam, hogy Isten azért teremtett néhány gyermektelen párt, hogy a szülők nélküli gyermekeknek családjuk legyen. Kérem, fontolják meg a gyermektelen nők az örökbefogadást. Ez egy nagyszerű és Isten által támogatott missziós munka, ahogy a mi két fiunk is megmutatta.

bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne hagyatkozz a saját bölcsességedre. Ismerd meg őt minden utadon, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. és 6. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ebben a műsorban rendszeresen házaspárokat invitálunk, méghozzá hívő keresztény házaspárokat, és éppen azért hívjuk meg őket, hogy azok, akik nem keresztény hátterűek, lássák azt ezen a műsoron keresztül, hogy a keresztény házaspárokat is ugyanúgy érintik az életnek a kihívásai, de azáltal, hogy élő hitük van Istenben, mondhatnám, hogy élő hitünk van Istenben, ezáltal milyen segítséget nyerünk éppen a kihívásoknak a megoldására, és talán ez mindenki számára tanulság lehet, és ugyanakkor ezekből le tudjuk szűrni, hogy Isten mennyire személyesen tud bennünket vezetni, segíteni az életünk folyamán. Úgyhogy ilyenkor megkérdezzük őket a címből adódóan is a Love Story-ról, tehát hogy hogyan találkoztak, és családi életükről, a szolgálatukról, a munkájukról, úgyhogy most is ezt fogjuk hallani, és szeretettel köszöntjük a stúdiónkban vendégeinket, Ficsor Donátot és kedves feleségét Barbarát, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, mert számomra ez még egy külön izgalmas dolog, mert majd meg fogják hallani, hogy ők egy olyan munkában vannak, ami nekem szívem csücske, a teremtés bizonyítékait tárják a nemzetközi hallgatóság elé, hogy az elavult és tudománytalan evolúciós elmélet lekerüljön a porondról, és a valóság, az igazság megjelenjék, azaz, hogy Isten a teremtője a világ mindenségnek. Úgyhogy ebben dolgoznak, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy ezért nekem ez egy külön öröm, hogy elfogadtátok és eljöttetek. Úgyhogy én át is adom a szót nektek, de előtte még a feleségem kérdez.
2: Már is nagyon jól érezzük magunkat, azt gondolom, egy ilyen felvezetés után, de kezdjük az elejéről. Hogyan indult a Love Story-tok?
3: Én már egészen 10 éves koromban elkezdtem imádkozni és készülni a házasságra. Aztán nem ilyen gyorsan haladtak a dolgok. 24-25 éves forma voltam, amikor azt mondtam Istennek, hogy hát, hogyha még mindig nem mutattad meg nekem, hogy kit vegyek feleségül, akkor most én kilépek hitben, és elindulok, és azzal a bizalommal, hogy te fogod vezetni a lépteimet, figyelem, hogy merre vezetsz. Uh-huh. Így léptem ki én hitben egy irányba, és aztán eközben egészen hamarosan képbe került Barbara is, aki egy csendes napon futott össze velem.
1: Közbevágok, ez a hitbeli kilépés hogy történt, hogy
2: tehát mit csináltál?
1: Gyakorlatban ez mit Igen. jelentett?
3: Igen, aha. Köszönöm szépen. Ez azt jelentette, hogy egy ismerős hívő lány felé elkezdtem közeledni, teljesen nyílt szándékkal, elmondtam neki, hogy érdeklődést érzek a szívemben iránta, és szeretnék vele jobban megismerkedni azért, hogy megtudjuk, hogy Isten esetleg egymásnak szánt-e bennünket.
2: De ez nem a Barbara volt.
3: Ez nem a Barbara volt.
2: Igen.
1: Na ezért, bocsánat, ezért kérdeztem bele, mert
3: ő egy másik odaszánt életű hívő lány volt, és amikor kiléptem ő felé, igen, ez a pontosítás fontos volt, hogy érthető legyen a történet, aközben Barbara egy levelet írt a szolgálatunk felé, az Örömhír Alapítvány részére, hogy azt az indítatást kapta Istentől, hogy egy korábbi fogadalmának megfelelően, hogy egy évet az Úrnak szán teljes időben, ezt a fogadalmát az Örömhír Alapítványnál töltse be.
2: Wow.
3: És amikor én hallottam ennek a hírét, akkor eszembe jutott Istennek egy korábbi vezetése, amit addigra már úgy feledésbe merült az életembe, vagy a gondolataimba, hogy ő azt mondta nekem, hogy az Ábrahám feleséget keres a fiának című történetből. Azt mondta, hogy majd az Úr angyala előtted megy, mondta a szolgájának, hogy feleséget hoz a fiamnak arról a vidékről, de az én fiamat oda nem viheted vissza. És amikor én hallottam ezt a levelet felolvasni, hogy ez a kvázi ismeretlen lány azt írja, hogy ő ide fog jönni egy évre szolgálni, én már akkor ismertem őt, futólag találkoztunk néha konferenciáinkon, sőt azt hiszem voltak olyan hetek, amikor együtt szolgáltunk is, de én nem gondolkoztam ő benne úgy, mint lehetséges feleség jelöltben. És amikor hallottam ezt a levelet felolvasni, akkor úgy leizzadtam, és belém hasított ez az ige, és úgy éreztem, hogy tudom, hogy Isten szól most hozzám, hogy ő az. És ő hozza most nekem ide a feleségemet. De ez nagyon nagy dilemmát okozott nekem, hiszen közben egy másik lánynak kezdtem éppen már udvarolni, és nagyon összezavarodtam, hogy most mit csinálok. Én, aki hosszú évek óta készülök arra, hogy Isten szerint példamutatóan lépjek majd házasságra, most itt vagyok, hogy két lány is képben van, és abszolút nem tudom, hogy most mit csináljak. És ebben az összezavarodott állapotomban Isten szólt hozzám. Akárhova mentem, akármit hallgattam, akármilyen prédikáció került elő, abban a pár napban vagy pár hétben, azt hiszem egymástól függetlenül négy különböző forrásból jött az a kijelentés Istentől, hogy te pedig most állj meg. Ti most maradjatok veszteg, és nézzétek végig, hogy hogy szabadítalak meg titeket, stb. Áldozd fel a te egyetlenedet, mondta Ábrahámnak Izsákra, és még valami negyedik formában is kaptam ezt a vezetést, és már akkor nem tudtam kisöpörni a gondolatot, hogy Isten azt akarja, hogy én most álljak meg, és várjam meg, hogy ő folytassa az intézkedést. Én kiléptem hitbe, megmozgattam az állóvizet, és Isten azt mondja, hogy na most állj meg. Lehet, hogy azért mondta, hogy nem jól csinálod, vagy lehet, hogy egyszerűen tényleg csak ennek itt volt az ideje, hogy én is valamit tegyek, és most viszont azt mondta, hogy álljak meg, és megálltam. És akkor szerintem itt átadom a szót Barbarának.

0: hogy folytatódik, vagyis hogy hogy kezdődik, inkább így kérdezném benned a love story.
1: Én egy nagy szerelmi csalódáson voltam éppen túl, vagy úgy is mondhatjuk, hogy kerestem a helyemet. Szolgálatban, társkeresésben, szóval egy útkeresésben voltam. És volt egy nagyon jó imatársam, ő már az Úrhoz költözött, egy idősebb hölgy, nagyon-nagyon szerettem, és hozzájártam, és ő tudott minden lelki dolgomról, és azt mondta nekem, hogy el kell, hogy vigyelek téged János Almára, az Örömhír Alapítvány csendes napjára. És elmentem erre a csendes napra, és a fiatalok beszámolóját hallgattam, ahol Ficsor Donát ült velem szemben, és az egész beszámoló alatt hozzám beszélt. És elég zavarban éreztem magam.
0: Tehát így a szemedbe?
1: A szemembe.
2: Okay. Na de kvázi, bocsánat, hogy az üzenete szólt hozzád, vagy, vagy neked adresszáltad?
1: Nem, direktbe. Az rám nézett szemben folyamatosan, mint később kiderült. Ez az ő részéről nem volt tudatos, viszont én már kezdtem magam zavarba érezni, hogy hát azért máshoz is kommunikálhatna, ne csak nekem, de, de én ezt nagyon így éltem meg akkor, és elkezdett valami mozogni a szívemben, és valahogy úgy fogalmaztam ezt meg később, hogy ő volt az a fiú, akinél nem azt mondom, hogy azonnal, hogy na igen, de nem volt a lelkemben nem. Még máskor éreztem azt, hogy ez nem biztos, hogy jó irány. Ez nem, valahol a lelkem úgy érezte, hogy nem jó irány. Ő vele kapcsolatban ezt nem éreztem. És hát elmondtam ennek az imatársamnak, aki velem volt, és ő azt mondta, hogy ő ezt tudta. És elkezdtem forgatni ezt a dolgot a szívemben. Volt olyan, amikor álmodtam is egy igét, a királyi mennyegzőből három növény, a mirha, aloé, kasszia, és ő volt ezekhez a növényekhez társítva, és volt egy másik fiú, aki akkor szintén még nőtlen volt, és kapcsolódott valamilyen módon az Örömhír Alapítványhoz, és vele kapcsolatban a kámfort álmodtam, és elég érdekes volt, megnéztem, hogy ez a királyi mennyegzőben szerepel ez a három növény, és azért egy csalódáson túl az ember már óvatosabb, ezért nagyon forgattam magamban ezt a dolgot, megosztva ezzel a szimatársammal, és valahogy az első találkozáskor az ő édesanyja felajánlott nekem szolgálati lehetőséget, hogy menjek-e táborba, a gyerektáborba, tanítónak, és később elmondta, hogy ez ő magát is meglepte, mert nem szokott ilyet, hogy így első találkozáskor valakit meghív ő hozzájuk szolgálni. És én meg örömmel ezt elfogadtam, tehát így időnként elmentem az alapítványhoz táborba, vagy egy csendes napra szolgálni.
0: Tehát akkor ez nem egy év volt, hanem esetleg több is, nem dátumot kérdezek.
1: Igen, tehát ez egy hosszabb idő volt, de ez alatt mi Donáttal nem kommunikáltunk, bár az igaz, hogy egyszer csak legnagyobb meglepetésemre ilyen elég hivatalos, szolgálattal kapcsolatos levél érkezett tőle, de csak szolgálat, semmi több. És ez meglepett, de valahol mégis azt éreztem, hogy az Úr vezet. És elmondtam az Irénke néninek, az imatársamnak, és hát ő nagyon-nagyon örült, hogy sinem vagyunk, jól halad ez a dolog, bár még semmit nem beszéltünk Donáttal, de biztosan az Úr kezemben benne van. És pár levél után, ilyen hivatalos szolgálati levél után, egyszer csak azt írta Donát, hogy álljunk meg a levelezéssel.
0: Ó,
1: Ami hát oda mentem szintén imádkozni, hogy akkor az most mi?
0: Igen.
1: Most mi van? Uh-huh. Most elindultunk, most úgy tűnt, meg álmodtam, meg uh-huh. a szívemben egyre inkább
2: de érzem, akkor, az, bocsánat, előtte te már megírtad azt a levelet, hogy szeretnél szolgálni az alapítványnál?
1: Nem.
2: Mert ott adtál a szót Donát neked.
1: Nem. Uh-huh. Igen. Nem. Sőt, azért is volt nehéz később, mert én tartottam a szüleivel a kapcsolatot, meg az egyik testvérével, és az egyik testvér el is kottyantotta, hogy ő megy valahova, jaj, de erről nem szabad beszélni, és számomra elég nyilvánvaló volt, hogy akkor ez biztos egy lány felé nyitás. Bennem viszont dolgozott az Úr, hogy amit megfogadtam, hogy egy évet Istennek adok az életemből a misszióba önként, uh-huh. ezt valahol el kell töltenem, szolgáltam már a VISZ-nél, az OM-nél, sok felé, és gondolkoztam, hogy hogy. És egyszer csak az a kép jött elém, egy hajó képe, ahogy megáll egy kikötőben, és azt hozta elém Isten, hogy ha ebbe a hajóba én nem szállok be, akkor lehet, hogy soha többé nem lesz rá lehetőségem, hogy beszálljak ebbe a hajóba. És ekkor írtam meg azt a levelet, azért már volt egy kis szolgálati kapcsolódás, néhányszor már szolgáltunk együtt, hogy így vezetett az Úr. Uh-huh. Viszont amikor én ezt megtettem, azzal tettem meg, azzal a döntéssel, hogy nekem azt az egy évet akkor is végig kell szolgálnom, hogyha Isten neki más feleséget hoz, és mégis én értettem félre. És ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, hogy ebben a kettősségben, hogy egyrészt éreztem, hogy ő, és oda kell mennem, másrészt ott volt bennem az a félelem, hogy mi van, ha megint rosszul értettem, mi van, hogyha ez bekövetkezik, amitől félek, és úgy kell végig szolgálnom egy évet, hogy még végig is nézem.
0: Ez kemény lett volna, az biztos, igen.

0: És mindeközben a te szíved hogy alakult?
1: Nagyon nehéz volt nekem ez, hogy megálljak, mert tudtam arról, hogy korábban volt egy vőlegénye, aki aztán a jegyességüket felbontotta, és hogy ez milyen komoly kudarcot és válságot hozott az életébe, és ott volt bennem, hogy hát, hogyha velem kapcsolatban is már esetleg kezdett hasonlóan gondolkozni, és én most megállok, akkor milyen vihart indítok el az életébe. Persze nem volt kimondva közöttünk még semmi, ezért az is ott volt bennem, hogy de ha nem gondolt semmire, és én most megírom, hogy hagyjuk abba, akkor azzal indítok el éppen vihart, hogy mit hagyjunk abba.
0: És ez így is történt.
1: És ahogy vívódtam így Istennel, azt éreztem, hogy túlvariálom a dolgot, Isten kért tőlem valamit, és hogyha én annak engedelmeskedek, akkor áldás fog származni belőle, hogyha meg okoskodok, és félelemből nem úgy csinálom, meg tompítva csinálom, stb., akkor nem fog áldás származni belőle. Mert azon trükköztem, hogy hát oké, megállok, de nem mondom ezt ki, csak úgy szépen elhagyom a kommunikációt, és Isten mondta, hogy nem. Azt akarom, hogy mondd ki, vállalt föl, mondd ki, hogy vezettelek, és azt kértem, hogy... És ezután született meg ez a levél. És a levél megírása után egy jó pár nap eltelt, mire választ kaptam, és a válasz úgy szólt, hogy mindenben teljesen egyetértek veled.
0: Wow.
1: És ahogy ezt olvastam, egy bátorság költözött belém, hogy akármilyen nehéz dolgot is írtam, tudunk szellemben együtt mozdulni. És nem tudtam, hogy milyen nehéz időszak következik. Elmondhatom, hogy egy kegyetlen nehéz időszak következett. Ezután jött például az ő második diplomázásának az időszaka. Én tudtam, hogy ő készül, stb. És éreztem a szívembe, hogy én most nem hívhatom föl, nem kérdezhetem meg, hogy na, hogy állsz, hogy sikerült, stb., hanem csak leshetem, hogy valahonnan kapok-e hírt róla, de még akkor se jelezhetek vissza neki. Miért? Egyszerűen, mert Isten a szívembe ezt ültette el, hogy te most nem csinálhatsz semmit, hanem mindent rám kell bíznod. És ez azért is nehéz volt, mert fiatal hívőként több olyan házasságot is láttam hívő körökben, ahol hívő fiatallal házasságot kötött, hitáltal, vagy abból a hitből kiindulva, hogy Isten őt mutatta nekem házastársul, és láttam, hogy a házasságuk zátonyra futott. És én elhatároztam, hogy én bár nagyon hiszek az Úrban, és mindenek fölé ezt helyezem, de én a józan paraszti eszemet is szeretném használni, és én tényleg szeretnék
2: jó nőség. A józan paraszti eszet is adta, igen.
1: És közben Isten egy olyan útra vezetett, ahol azt kérte, hogy tegyen félre az én feltételeimet, az én kikötéseimet arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az a feleség, és ráadásul ne is csináljak most már semmit, hanem teljesen bízzam rá. És végül is azt kellett megtennem, hogy bár arra készültem, Uram, hogy majd én jó erősen kézbe fogom az én házasságépítésemet, most mégis teljesen tegyem le a te kezedbe, és mondjam azt, hogy legyen meg a te akaratod. És hogyha egy, két, három, négy, akárhány pontban is nem olyan lányt vezetsz most felém, amilyenről én gondoltam, hogy a hozzám illő társ lenne, el tudom-e hinni, hogy ő az. Hát úgy emlékeim szerint egy olyan két-három hónap lehetett az, amíg ez a harc dúlt bennem, és amikor le tudtam tenni a fegyvert Istennel szembe, és azt mondtam, hogy igen, Barbara az, ő lesz az, és ő lesz a feleségem, csak hát ekkor már abban a helyzetben voltunk, amikor az Isten azt mondta, hogy ne csinálj semmit. Azt, hogy add oda a te egyetlenedet, és hát persze próbáltam reménykedni, hogy majd ez is olyan sztori lesz, mint Ábrahámé, hogy végül visszakapja, de hát nem volt ilyen ígéret előre, hogy majd visszakapja, csak elkérte Isten, tőlem is elkérte, és ez egy, azt hiszem, több mint egy éves időszak volt, amíg nem kommunikáltunk egymással, közben jött oda mondjuk fél időben a mi alapítványunkhoz szolgálni. Hát az, hogy úgy odajön, és nap mint nap találkozunk, együtt szolgálunk, hogy közben pedig ne csináljak semmit, hát mondom, hát Istenem, ez már azért mindennek a teteje, ezt hogy fogom kibírni?
0: Aha.
1: És hát mind a ketten jócskán megfeszítettük magunkat akkor nem tudtuk, mert nem beszélgettünk egymással, de utólag már tudjuk, hogy ezt egyáltalán meg tudjuk csinálni, és időközben voltak már olyan gondolataim nekem is, hogy azért ugye nem ennyire barátságtalan ez a lány, uram, mint ahogy most viselkedik. Közben persze én is kitaláltam, hogy hát ha ő is úgy van, mint én, akkor nyilván próbál alkalmazkodni ahhoz, amit én is mutatok ő felé, de ez sok-sok kétséget hozott nap, mint nap, és Isten újból megpróbálta azt a meggyőződésemet, hogy most akkor hol tartok. Tudom, hogy tőle van ez a személyi választás, hogy Barbara lesz a feleségem, vagy nem. És jöttek különféle ilyen viharok, amik megtépázták ezt a meggyőződést, amik miatt elgondolkoztam, hogy nem mégiscsak a saját eszemet követem, és nem tévútra megyek ezzel, hogy Barbarát úgy tekintem, mint akit Isten nekem rendelt. És ilyenkor mindig újra meg újra kerestem Isten vezetését az igében, rengeteg könyvet olvastam ebben az időszakban a témában, nagyon sokat dicsőítettem a csendes magányomba az Urat, és nagyon, nagyon intenzív, erőteljes, dicsőséges kapcsolatot éltem meg az Úrral.
2: Ugye, amikor az ember szükségben van, akkor megéljük a ima közösségnek a mélységét Istennel.
1: Így van.
2: De persze nem csak akkor, de akkor fokozottan. Ja.
1: Így van, és augusztusban tettem föl egy reggel egy nagyon konkrét kérdést Istennek, hogy Uram, csak én csinálom ezt az egészet, én kavarom ezeket a viharokat magam körül, vagy te csinálod ezt. És akkor utána, hogy a Bibliát olvastam, konkrétan ott nyílt ki egy Ézsaiás ígénél, hiszen én tettem mindent, ami veletek történt. És ez egy annyira,
0: konkrét.
1: Hogy most is belezsibbadok, ahogy kimondom, ez egy annyira konkrét és félreérthetetlen válasz volt, hogy amikor ezt elolvastam, attól a pillanattól kezdve nem volt bennem kérdés, hogy Isten vezetett, nem én kavarok magam körül, de nem oldotta fel továbbra sem azt, hogy ne csinálj semmit. Úgyhogy még továbbra sem csinálhattam semmit.

0: És akkor mikor indult el, hogy tört meg ez az időszak az életetekben? Ki törte meg? Te vagy Donát?
1: Hát még azért itt annyit hadd mondjunk el, hogy volt egy nagyon, ebben a hallgatásban egy nagyon kellemetlen szituáció, illetve hát akkor tűnt kellemetlennek, később visszanézve ez egy érdekes fejlemény volt.
0: Kíváncsian várjuk.
1: Én még nem voltam az alapítványnál, imádkoztam, és úgy láttam magam előtt egy házat, három fenyőfával. És volt arról szó, ahogy ott önkénteskedtem, hogy esetleg édesanyám is oda költözik, és Donát szüleivel néztünk a faluban házakat. Én már az ima sétám során egyszer jártam így a faluban körbe, és emlékeztem, hogy volt egy ilyen ház, ahol ugyanazt láttam, mint amit imádkozás közben három fenyőfával, és egyszer csak elértünk egy ilyen házhoz, és föltívtam a kocsőtöt, és mondtam, álljunk meg, álljunk, ez az a ház, ez az, itt, ez. Kié ez a ház?
0: Aha.
1: És akkor látom, olyan kicsit kellemetlenül Donát apukája, hogy hát Barbara, de úgy ugye olyan ügyesen megoldja a helyzeteket. Hát Barbara jól érzett, hogy ez az alapítványhoz tartozik, kapcsolódik ez a házat, ez a Donát háza.
0: Azt a mindenit.
1: És akkor így éreztem, hogy ez most nagyon ciki helyzet, most akkor itt mit is kéne mondani. Szóval ez egy érdekes szituáció volt, úgy félretettük, és mint kiderült később, Donát akkor nem tudta ezt még meg, hogy ez történt, csak a szülei tudtak róla, meg hát az én édesanyám, meg én. És hát így én is a napi szenvedésemet éltem át, hogy találkozunk, nem találkozunk, megint nem szólt hozzám, nem is biztos, hogy köszönt.
0: Aha, húha.
1: És közben meg azért én itt szeretném az Úr munkáját tenni, ami szintén nem volt könnyű, mert egy nagy harc volt bennem, ugye két diploma után, és az volt a feladatom, hogy mondjuk most söprögessem föl az alapítvány épületei körül a betonjárdát. És akkor néha ez olyan nehéz volt nekem, de azt mondtam, Uram, én ezt vállaltam, én ezt akartam, én ezt csinálom. De Isten ebben sok mindent kiformált bennem, tehát tanított ezáltal is, és az ember tanítja ezekben a dolgokban is Isten, és nagyon kemény volt az, amikor én egyedül laktam az alapítványnak az épületében. És amikor például a Donát családja, vagy más családok is egy-egy vasárnap összejöttek, és én nem mehettem a családomhoz, hanem egyedül, vagy egy ünnep során ott egyedül abban a szobában, azokkal a félelmekkel, hogy mi lesz velem, mi lesz a jövőmmel, jól értettem-e az Urat, ráadásul most még egyedül is vagyok, senkivel nem tudom megbeszélni. Ezek azért nagyon nagy lelki viharok voltak bennem, és volt, amikor azért a padlóra küldött szó szerint, és ott sírtam, hogy akkor most mi van Istenem, hogy én itt egyedül, másoknak milyen jó. De ezekben is nagyon sokat megtapasztalhattam Isten gondoskodását. Én nem kértem fizetést ezért az önkéntes szolgáltért, mert hogy önkéntes vagyok, sőt, az ebédemet is én akartam állni, és megtapasztalhattam, hogy Isten végig gondot viselt rólam. És fölértékelődtek dolgok.
2: Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen fordulatokban gazdag a love story-tok, hogy így mondjam, és még ugye nincs is vége, a műsor idő sajnos véges, de én még bujkál bennem végig az a kérdés, mivel te dobtad fel a labdát, Donát, hogy hát bocsánat, mi lett a másik hölgyel? Már elnézést, aki felé hitbe léptél, már ne haragudj, hogy így rákérdezek, de szerintem, ha valaki végigkövette az adásunkat eddig, akkor biztos benne is bújkál egy hasonló kérdés, úgyhogy, és ez egy nyílt műsor, úgyhogy ilyenekről beszélünk.
3: Nagyon jó a kérdés. Amikor azt mondta Isten, hogy én most álljak meg, azt azért mondta, hogy azt a zavarodott helyzetet le tudja bennem tisztázni, hogy két lány is ott van a gondolataimban, és nem látom, hogy mi Isten akarata. És én akkor mind a két lányjal egy időben megálltam. Először annak a lehetőségét kerestem, hogy szóban tudjam ezt megbeszélni, de mivel az nem akart alakulni, ezért nem vártam tovább, és mind a két lánynak levelet írtam. Uh-huh. Egy időben. Uh-huh. Előre megírtam a két levelet, és enter, enter. Én tényleg a szívem legmélyéről becsületesen, Isten előtt, meg emberek előtt is akartam ezt az egész dolgot csinálni, és őtőle is kaptam természetesen választ, ami pedig inkább abba az irányba erősített meg, hogy valószínűen nem teljesen egy irányba vezet bennünket Isten. De ugye utána egy hosszú várakozási idő jött, egy hosszú vívódással, aminek a végére megkaptam azt a választ, hogy igen, tényleg jól értem, és a Barbara az, Isten csinálja az egészet, csak még várnom kell. Na de hogy akkor ugorjunk egy nagyot
0: igen,
3: időben.
0: Ugorjunk.
2: Igen,
3: ugorjunk. Október-novemberben kezdett bennem már ez a jég oldódni, és hogyha mondjuk kért egy bicikli pumpát, mert lapos volt a bicikli kereke, akkor már nem pumpát adtam, hanem oda szaladtam és fölpumpáltam a bicikliét, nem tudom, észrevette.
0: Valószínű.
3: és egyre többször voltak olyan szituációk, amikor egy pici lépést tettem felé, vagy vele együtt töltött időben, akkor is, hogyha nem kettesben, vagy nem személyesen. Uh-huh. És ahogy ezt az oldódást éreztem, ez reménnyel töltött meg, és december 23-án hajnalban azt az igét olvastam a 2 Mózes 14-ből, ami azelőtt megállított, ugye, mert a 2 Mózes 14-ben van az írva, hogy ti pedig most álljatok veszteg. Uh-huh. Uh-huh. De egy picit később azt mondja Isten Mózesnek, hogy miért kiáltasz én hozzám. Emeld fel a botodat, és hasítsd ketté a tengert. Na és december 23-án reggel ezt olvastam, miért kiáltasz én hozzám, emeld fel a botodat, és hasítsd ketté a tengert. Előtte napokban már jöttek a jelenésekből igék, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be, stb. Nem ugrottam rögtön, de mikor ez volt, hogy te pedig most hasítsd ketté a tengert, akkor tudtam, hogy a lámpa zöld. Ahogy addig több mint egy éven keresztül tudtam, hogy piros, akármit csinálok is, aznap reggel tudtam, hogy zöld. És gondoltam, hogy na oké, akkor most rohanok, és megkérem a kezét. És rohanok, és kiderül, hogy elutazott a hajnali busszal a családjához karácsonyi szünetre. Hát mondom, ilyen nincs.
0: Még egy picit várni kellett.
3: És ezeket a napokat tudtam tényleg arra szánni, hogy ez úgy lecsillapodjon bennem, és kitaláljam, hogy hogy is legyen. Aztán tudtam, hogy szilveszterre fog visszajönni. És akkor, mivel ugye boltok zárva vannak, így legalább időbe be tudtam szerezni a vörös rózsát. És a szilveszteri Isten tiszteleti alkalom után, ugye ez már hajnalban volt, megkérdeztem, hogy találkozhatnánk-e másnap elsőjén.
0: Oh, wow, ez egy gyönyörű évkezdet. És tényleg egy picit gyorsítsuk.
2: És meg is kérted a kezét? Rögtön, vagy csak egyszerűen?
3: Igen, igen, elsőjén.
2: Tehát azért nem volt olyan sok...
0: Hát de eleget várt már előtte.
2: Jó, de hát de abból nekem úgy jött le, hogy igazából úgy lélekben már megtörtént ez a liaison, de kimondva nem volt, és akkor úgy hirtelen berobbanva, hogy akkor most megkérem a kezed.
0: Barbara, szóval
2: azért nem ez se egy szokványos dolog azért.
3: Hát nem is tudta, hogy mire számítson, talán, hogyha egy pár mondatban esetleg elmondanád, hogy mire számítottál.
1: Én hazautaztam, és úgy éreztem, hogy most már nem bírom tovább. Tehát ez, hogy semmi nem történik, ez most már iszonyatos kínlódás volt nekem, és tudtam, hogy még fél éven van, valahogy ki kell bírnom, de ez már nagyon nehéz. És visszamentem, és éjfélkor mindenki egymásnak boldog új évet kívánt, láttam, hogy Donát is sokakhoz oda megy, kivéve engem. És azt mondtam, hogy ennyire, de ennyire.
0: Bunkó.
1: Nem lehet.
0: Valaki.
1: Hogy mind, ezt nem. És később tudtam meg, hogy nem volt lehetősége, mert az egyik gyülekezeti néni, mikor szeretett volna hozzám jönni, karon ragadt, hogy Donátkám, vigyél át a másik gyülekezetbe is.
0: Aha.
1: És hát még tartott az ifjúsági alkalom, és oda jött hozzám, hogy...
3: Bocsánat, tehát én elmentem sofőrködni éjfélkor egy idős néninek, és mire visszaértem...
0: Nem volt Barbara.
3: Barbara még ott volt, de hát már minden más volt, hát milyen ciki lett volna, meg milyen feltűnő, hogy én egyedül oda megyek, és a Barbarának még boldog új évet kívánok, aki addig még pont foglalt volt a többiekkel, így hát nem sikerült.
1: És az ifjúsági végén megkérdezte, hogy beszélhetünk-e ma. Isten tisztelet előtt vagy után. Hát gondoltam, inkább előtte leessünk túl rajta. És az volt bennem, hogy két dolog miatt jöhet. Az egyik, vagy megkéri a kezem, vagy van annyira intelligens, hogy elmondja, hogy ugye nem gondolkodsz bennem. Na de akkor most kitakarítsam a szobát nagyon szépre, vagy ne. Hogy öltözzek föl, meggyújtsam a gyertyát. Vagy ne. Mert hát milyen ciki, ha én szépen fölöltözök, meggyújtom a gyertyát, ő meg elmondja, hogy ugye nem gondolkodsz benne. De hát mondom, szépen fölöltözhetek, mert utána úgyis gyülekezet. Hát a szobámat kitakaríthatom, az nem gond. De a gyertyát gyújtsak, vacilla, hát meggyújtom. És mondtam, úgyis tudni fogom az első percben, hogy miért. Ahogy megpillantom, tudni fogom, hogy
0: gyorsan elfújod a gyertyát.
1: És hát iszonyatosan izgultam, hát nem is nagyon tudtam aludni, mert hát mit csináljak, hiába voltam fönt egész éjszaka, most ide jön, hát nem bírok én aludni, és hogy meghallottam 3 órakor a lépteit, gondoltam, kinyitom az ajtót, és tudni fogom. És hogy kinyitottam, belépett,
0: Vörös Rózsa.
1: Vörös Rózsa. Az a háta mögött volt.
0: Még az sem. Oké.
1: Igen. Az a háta mögött volt, de boldog új évet kívánt. Ezzel kezdte, és akkor innen én már azért tudtam, hogy a boldog új évet kíván, azért hát, hogy nem olyan nagy fordulatot vesz a dolog. És utána elmondta, hogy Isten őt hogy vezette, és meg tudja, hogy ez engem váratlanul ért, hiszen nem beszélgettünk erről. Mit gondolok? És akkor elmondtam, hogy engem is Isten vezetett, én is így gondolom, de szeretnék kérni még 3 napot.
0: Uff, szóval akkor te se adtad könnyen.
3: Nekem pedig az volt a romantikus álmom, hogy egy térden állós lánykérést fogok majd csinálni, de hát ilyen előzmények után azért nekem is elég kockázatos volt, hiszen én se tudtam, hogy mire számítsak. Most hát egy térden állós lánykérést ennyi idő némaság után megkockáztatok, és kapok egy hirtelen hideg zuhanyt, hát az sem egyszerű. Úgyhogy hát nem volt térden állós lánykérés, viszont ő 3 nap türelmi időt
4: Na de
3: kért.
4: Hát a Rózsa azért csak
3: a Rózsa meg
4: jelentett
3: volt.
4: Valamit.
3: Jelentett valamit. És akkor 3 nap múlva mentem a válaszért, és gondoltam, hogy na hát, hogyha pozitív lesz a válasz, akkor majd most lehet, hogy még összejön ez az idilli körülmény is. És mentem a válaszért, és vártam a választ. És aztán egyszer csak a Barbara súgott, hogy kérdezd meg még egyszer.
0: Hát ez tényleg különleges.
3: És akkor tudtam, hogy ez az a pillanat.
0: És akkor megjött a térdelés?
3: És akkor jött a térdelés, és jött az igen. És ekkor mesélte el azt, és ez a csattanója a történetnek, az egyik fő csattanója, hogy egyébként ő neki volt egy ilyen esete az én házamnál. És ezt még úgy el akarja mesélni. És akkor úgy megint leizzadtam, és akkor elmondtam neki, ugye ekkor már túl voltunk az igenen, hogy milyen érdekes, hogy ezt elmondja, mert én egy jelet kértem az Úrtól. És ez a jel úgy hangzott, próbáltam olyan valószínűtlen jelet kérni, ami tényleg csak akkor valósul meg, ha azt Isten teszi, emberi logikával nem várható, hogyha azt az én lepukkant, nagyon rossz állapotú, ápolatlan, kidőlt-bedőlt kerítésű, leszakadt redőnyű házamat, ő kinézi magának, hogy ő ott akar élni. Természetesen csak akkor él az egész, ha nem tudja, hogy az enyém, ezt én nem tudom, de hát ezt nyilván őszintén meg tudjuk beszélni. Szóval, ha nem tudja, hogy az enyém, és kinézi, hogy ő abban akar élni, na ez egy jó nagy jel lenne nekem Istentől. Nem szabom ezt feltételül, és mivel minden más vezetésből megértettem Isten akaratát, léptem, de ezt egy olyan pecsétként úgy szívesen vettem volna. És akkor elmondta ezt, hát mondom, kész. Én ezt kértem Istentől jelül, úgyhogy akkor megvan még egy ilyen nagy pecsét utólag az egészre, mint egy jelkérés, és hát innentől kezdve felgyorsultak az események, januárban eljegyeztük egymást, és megvártuk azt az időt, amíg az ő fogadalma az egyéves szolgálatra letelt, és júliusban kötöttünk házasságot.

0: hogy ti, körülbelül itt tartunk, 6 percünk van a műsorból, max 7, de hogyha egy picit azért gyorsíthatnánk, hogy akkor megvolt, és hány gyereketek van, és mit csináltok, a teremtés elméletről nem valószínű, hogy ebben a műsorban fogunk, de visszajöttök akkor majd.
1: De egyébként a kedves nézők láthatták, meg még fogjuk ismételni is, a televízióban, Pax TV-ben, amit fölvettünk ugye a teremtés konferenciáról, úgyhogy abban te is beszélsz, meg a
0: Barbara is.
1: Barbara is, meg a meghívott vendégek is, úgyhogy tehát, hogy mivel foglalkoztok, az abból nyilvánvaló, úgyhogy most ebben a műsorban reklámozzuk azt a műsort, teremtés konferencia felvétel is fogjuk is ismételni, de azért nyilvánvalóan beszéljetek róla, összefoglalva.
0: Hány gyermeketek van?
2: 4 gyermekünk született.
0: Ezt nem lehet kinézni belőletek, eszméletlen. Gratulálok.
2: Azután, hogy Barbara nagyon beteg volt gyermekkorában, ez egyáltalán egy óriási csoda. És a harmadik után egy picit hosszabb szünet következett, ami nagyon megviselte őt, de Isten vezetett bennünket egy idő után, hogy vállalhatunk még gyermeket, mert az ő akarata, és így született meg a 4. gyermekünk is. Igazából tényleg ez alatt a 16 év alatt olyan sok csodát éltünk meg. A hétköznapok szürkeségében sokszor nem úgy veszi az ember észre ezeket a csodákat, mert a küzdelmekkel, a fáradtsággal, a betegségekkel, a gyerekneveléssel, a munkával, néha az egyet nem értéssel, vagy a más irányok fókuszban tartásával ugye, úgy megszürkülnek ezek. De amikor visszanézünk, mindig rácsodálkozunk, hogy milyen különlegesen hozta Isten össze az életünkben ebben a 16 évben, amit közösen töltöttünk már, az időpontokat, az eseményeket, azt, hogy hogyan teremtett lehetőségeket valamire, amire addig esély sem látszott, hogyan vitt bele minket, sokszor egymáson keresztül én vittem bele valamibe őt, vagy más dologba éppen ő vitt bele engem, hogyan egészítjük ki egymást, hogyan tudjuk segíteni, támogatni egymást. Igazából mi egy olyan pár vagyunk, akik nagyon sok mindent együtt csinálunk. Igaz, hogy a munkánk az külön érvényesül, ő tanárként dolgozik egy iskolában, én pedig most már főállásban az Örömhír Alapítványt vezetem, de azon kívül, amikor szolgálunk, vagy bármi más is csinálunk, egy olyan pár vagyunk, akik nagyon szeretünk együtt dolgozni, és igényeljük egymás segítségét, mert vannak hiányosságaink, küzdelmeink, és nagyon jól tudunk szerintem egymásnak segíteni ezekben. Mind a ketten kreatív, önálló emberek vagyunk. Na ez is vezet néha súrlódásokhoz, amikor két erős egyéniség menne valamilyen irányba, és úgy érezzük, hogy a másik nem eléggé segíti azt az irányt, amit most én szerintem fontos lenne, és viszont ő pont ugyanígy érzi. Viszont ez ugyanúgy erősség is.
0: Igen.
2: És azt látjuk, hogy amikor ragaszkodunk valamihez, az egy emberi reakció, de amikor fölismerjük benne Istennek a kezét, hogy Isten tud használni valamit, például mondjuk, hogy neki van egy belső indítatása arra, hogy tanuljon, most éppen 2 évet tanult, ami egy ilyen szempontból nehéz időszak volt a 4 gyerekkel, a házasságban is, minden tekintetben, ráadásul én közben eltörtem a lábamat, műtöttek. Szóval egy jó nehéz időszak volt mögöttünk, és emberileg föl lehet tenni kérdéseket, hogy kell ez, miért kell, jól döntöttünk, szabadott tesztbe vállalni. De minden ilyenben megtapasztaljuk azt, hogy Isten utána olyan irányba vezeti az életünket, amit mi előre nem láttunk, és kiderül, hogy na azért kellett ez, hogy. Még most sem látunk mindent az utolsó néhány évből, de amikor ilyeneket készít Isten, az a tapasztalatunk, hogy később mindig kiderül, hogy miért kellett annak úgy történni, és ez csodálatos.

0: és ezt a teremtés elméletet, a Creation magazint, meg minden, ami ebben jár, abszolút együtt csináljátok, ha jól tudom.
1: Igen. Uh-huh. Nem csak mi természetesen, mások is segítenek bennünket. Uh-huh. Uh-huh.

0: Meg hát arról a múzeumról is csináljunk újra egy kis reklámot, ami ott van a szomszédházban, vagy szembetelken.
1: Sajnos nem találjuk a régi anyagot, úgyhogy ezért bocsánat.
0: Hogy arról is mondanátok egy pár szót, mert az mint látvány, tehát kvázi én szeretném, hogy ugye a kedves nézők is tudjanak róla, ha akarnak bővebb ismereteket szerezni, akkor mit találnak ebben a múzeumban?
1: Hogy el is mehetnek meglátogatni, igaz?
2: Ez a Hollósi Búvárbirodalom. Ez egy bibliai világszemléletű természettudományos tér, ahol keresztény családok, csoportok, iskolai osztályok, gyülekezeti csoportok úgy érezhetik jól magukat, hogy közben egy csomó érdekességet is látnak, és nem kell félretenniük azt a bibliai meggyőződésüket, amivel egyébként a mindennapjaikat élik, mert ebben a természettudományos térben nem találnak a bibliai világszemléleten kívüli utalásokat, és hát egyre több ilyen csoport jön. Van szabadulószobánk is, most már 2. Felfedező túrákat indítottunk, amikkel önállóan is érdekesen tudják bejárni a teret, különféle tematikus témáknak a feldolgozása mentén, mindenféle korosztálynak, úgyhogy tényleg várunk mindenkit a Hollósi Búvárbirodalomba.
0: Igen, és a Creation magazint adjátok ki, ugye? Most már jó pár év folyamon túl vagytok, úgy tudom, ez negyed évente jelenik meg ez a kiadvány? Vagy?
2: Évente jelenik meg,
0: évente.
2: És 4 jelent meg eddig, 4
1: akkor
2: éven
1: így
2: át,
1: a 4-es.
2: És most az 5-en dolgozunk.
0: Uh-huh. Jó, és ez hol lehet kapni, mert nagyon tartalmas cikkek vannak benne, hát én is forgattam.
2: A firemedia.hu oldalon, egy webáruházban mindenki elérheti.
0: Nagyszerű. Hát nagyon köszönjük, és bennem pont ugyanez volt, amit a Lilla mondott, csak én nem emlékeztem, hogy volt már egy ilyen házas pár, akivel gyakorlatilag az egész időt a Love Story-val töltöttünk, és néhány perc maradt a végén, hogy ja, egyébként ezt csináljuk, meg azt csináljuk, van gyerekünk is, meg minden, de annyira izgalmas volt a Love Story, és nagyon köszönjük, hogy ezt ilyen őszintén elmondtátok, és azt hiszem, ez is nagyon tanulság volt mind a hívők számára, mind a nem hívők számára, hogy mennyire fontos az, hogy Istentől vegyük el, ki legyen a társunk, és mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk Istenre, az ő vezetésére, hogyan tudjuk elvenni, és köszönjük, hogy ebbe a részletekig menően bepillantást engedtetek, és én egy mondatodat nagyon szeretném kiemelni, hogy rájöttél egy ponton, hogy te nagyon túlbonyolítod a dolgokat, és én köszönöm ezt az egy mondatot, nem magamra nézve, hanem mint én is lelki gondozó, meg lelki pásztor, meg mit tudom én, sokszor azt látom, hogy annyira túl bonyolítják a kérdést, és a választ is te megadtad, ugye, hogy szorosan figyelni, hogy Isten hogy vezet bennünket, és köszönjük, hogy az egész életetekre,
1: igen,
0: ezt, ahogy elmondtátok, hogy ennek tükrébe léptetek, úgymond a bizonytalanra is, hogy nem tudni, milyennek a végső célja, csak egyszerűen engedelmeskedni Istennek. Úgyhogy nagyon köszönjük, és nagyon élveztem én személyesen, és Isten áldja meg Önöket, viszontlátásra!

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel proféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13 ünnepélyesen kijelenti, örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13 Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik beszeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni.

Jaj, nektek! Sokféle módon, különböző formákban mondta ezt Jézus a farizeusoknak, megítélve a cselekedeteiket, az életüket. Máshol is olvashatunk a Szentírásban ilyen jaj nektek igéket. Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek. Ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek. A 6. fejezetben azonban arról is olvashatunk, a próféta, amikor meglátta az urat, így kiáltott fel. Jaj, nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. A próféta szívében megszületik a felismerés. Nem elég az, hogy tisztátalan ajkú nép között élek, de én is az vagyok. Na, ez az, amiről nem olvashatunk a farizeusok az írástudók esetében. Többször elhangzik felettük Jézus ítélete, de nem fogalmazódik meg a szívükben a felismerés, hogy jaj nekem! Nem állnak oda az Úr elé úgy, mint a vámszedő a templomban. Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! Nincs bennük bűnbánat. Hogy vagy te ezzel? Nem mondod-e a jót rossznak, a rosszat pedig jónak? Mennyire tiszta az életed? Életviteleddel nem zárod-e ki magad és másokat is az Isten országából?

Tarts ma bűnbánatot! Kérd az Urat, hogy szent lelke által mutasson rá a vétkeidre. Majd tisztíts meg szívedet a bűnbánat szentségében.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 30-a. Jób könyve 19. fejezet 25-től 27. versig. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veseim is megemésztetnek. Jobb megvallotta a hitét, amely előre tekintett, és a szenvedésben Istenhez emelte a lelkét. Hitvallását nem a félelem és a kétségbeesés szülte, az teremtőjéhez hűséges hitének és élet gyakorlatának áldott ajándékaként adatott. Jobb szavai a hit szavai, amelyek legyőzték a tapasztalt valóság fájdalmát, és bevezették a földi szenvedésben kínlódó embert az örökké való jelenlétébe, ahol meglátta az Isten által elkészített jövőt. A szenvedés fájdalmában vívódó lélek könnyen a kétségbeesés szakadékába zuhanhat, ahol olyan kérdésekkel találkozhat, amelyekre nem biztos, hogy kap választ. Az idézőjelben miértek között hánykolódó ember hite próbához érkezik, és előfordulhat, hogy nem érti Istent. A halál utolsó ellenségként tornyosul minden ember fölé, nem mindegy, hogy milyen, hit bizonyossággal készül a lélek a nagy találkozásra. Pál így fogalmaz. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Keresztény hitvallásunk az evangéliumban gyökerezik, amely a halál feletti győzelmet hirdeti. Jézus Krisztus feltámadása kaput nyit a benne új életre jutottak számára az üdvösség felé, ahol a halál hatalma, a pokol diadalma végleg eltűnik. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Meg Mangan írta Új-Dél-Walesből, Ausztráliából. Egyéni szerepünk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetének első verse. Tél van itt Ausztráliában. A narciszok sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy a záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanya virág csodás sárga és rozmaring, lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, míg mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek. Leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogyan Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt szeretné, ha virágoznánk, és megtalálnánk a helyünket. Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni, és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Napi gondolat. Ott tudok igazán virágozni, ahova Isten elültetett. Imádkozzunk önbizalomért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1884-ben, június 30-án született Szépernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző. Az abszurd irodalom hazai előfutárának tekintik. Tisztként a liberális jelszót vésette a kardjára, Leben und Leben lassen, élni és élni hagyni. Egész költészete is az ember szeretet jegyében kissé érzelmesnek, kissé furcsának, egyszerre könnyesnek és mosolygósnak alakult.

Szép Ernő, Jóság, Jóság, részlet. Úgy rimánkodhatnám most valakinek, és nem tudom, merre mutassam arcomat. A jóságot mondom magamban, úgy, mint a kisded az angyal nevét idézi, járatlan csöp száján, akkor, amikor a bölcsőben álmából üdülve nézni kezd a csendben, és az idegen lámpát látja, mely a világosságban úgy fénylik. Jóság, jóság, jóság, magamban vagyok itt, te hozzád kívánok beszélni. Bár volnál eres kéz, akit megkaphatnék és tapogathatnék két kézzel, bár csak volnál teljes színű márvány oszlop, hogy odailleszthetném hozzád bágyadva oldalam, és orcám hűthetném rajtad, és ölelnélek fölnyújtózva karommal. Mint a kék eget, úgy is gondollak, jóság, mikor fogam mögött nevet gömbölyül. A május hónap kikékült kék egét szoktam meglátni gondolatomban, azt a melegedett kéket, ami olyan sima, mintha üvegből von, s oly mosolygós, és nincs egy felhő benne, csak hő álmodozás foszlik el azon, mint boldogság. Jóság, ugye te vagy az, ami omol a diófa dús borulatából, hogy azt mondják, jó szag. Eltisztult vihar után az a fényes, könnyű, fürdött idő, hogy azt mondják, jó idő. Lágy körtének izzadó fehéres húsában az a körtei édesség, hogy azt mondják, jó ízű. S te villanyozol az érző tenyéren, amelyiknek a kutya fejét simogatni jó esik. Jóság, fejem fölött jöjj úgy, mint öreg uras szürke napernyő. Mikor megyek az emberek közt, és látom őket, és érzem őket, mert szörnyedek az emberektől, ha közel jönnek, mert tudom már, hogy mit művelnek, mert már nem kívánok egy csendes szín alatt köztök elszunnyadni a szénában. S nem kívánok a hold alatt szenderült tájon vándorolni vélök, egymás vállán tartott kézzel, dúdolászva vagy méla barátságban elnémulva. Kérlek, jóság, diktáld, mind csak boldogok iparkodtak lenni, és hogy nékik is rossz a nagy szél, és hogy mindent azért tesznek, mert halálra vannak hívatva, az ezüst végtelen színén végig nem osontak, sem a ciprusnak éj lombja közé le nem hajtották homlokuk üdvözülni, sem a felhőket fel nem falták szemökkel, se nem hemperedtek el a csillagokon, sem a kiöntött tavaszt át nem úszták, sem a boldogtalanság angyalának alélt dallamát nem hallgatták holdas mosolyjal. Tégy jót velem, jóságos jóság! Rendeld, hogy még

halállal traktálom. Engedd, hogy meg tudjam sajnálni magamat, hogy legalább szomorú lehessek egyszer másszor, egy néhány kis percig. Csak hogy sóhajtsak, és érezzem azt, hogy öröm lett volna élni.

0: a vigasztalás forrásai.
1: Krisztus közel van hozzád. Tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra válik. Azoknak, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Római Levél 8. rész 28. vers. Gondolatok az igéről. A próbák közepette gondolj arra, hogy minden megpróbáltatás a javadat szolgálja. Ha bajok vesznek körül, tudatosítsad a céljukat, a dicsőség Urától új erőt és mélyebb alázatosságot nyersz általuk, hogy megállhasson, támogathasson és megtarthasson téged. Ragadd meg Isten ígéreteit hittel és azzal a reménységgel, amely meg nem szégyenít. Mennyire jó az Úr mindenki iránt, és milyen bátran bízhatunk ő benne. Kicsin gyermekeinek hív bennünket. Jöjjünk hozzá, mint szerető atyánkhoz. Arra vágyik, hogy igazságának ragyogó sugarai visszatükröződjenek arcunkról, szavainkból és tetteinkből. Ha úgy fogjuk szeretni egymást, ahogyan Krisztus szeret minket, akkor leomlanak a falak, amelyek elválasztanak bennünket Istentől és egymástól. Eltűnik a sok akadály, amely meggátolja, hogy a Szentlélek egyik szívből a másikba áradjon. Bíz Istenben teljes szívvel, akkor ő hordozza terheidet. Boldogságunk nem azon múlik, ami körülöttünk van, hanem ami bennünk van. Nem attól függ, amink van, hanem amilyenek vagyunk.

0: A futó öröme.
1: A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. A boldogság érzése mindenképpen olyasmi, amire törekszünk és érdemes megszerezni. Sajnos egyesek veszélyes drogokat használnak az eufória kiváltására. Én már régen rájöttem, hogy egy jó félórás futás ugyanezt az eredményt hozza, de kockázat nélkül. A jelenséget futó eufóriának is nevezik, és a legtöbb futó 30-40 perc futás után érzi. Egyeseknél tovább tart, másoknál gyorsabban jelentkezik. Az érzést a szervezet által termelt természetes narkotikum, a béta-endorfin okozza. A tartós aerob tevékenység után a szervezet ezt a vegyi anyagot bocsátja a véráramba, amely fájdalomcsillapítóként hat és jó közérzetet okoz. A futó számára az élénkítő érzés olyan érzést kelt, mintha folyamatosan tudna futni. Egyes futók ezt a második szél elkapásának nevezik. Futás közben gyakran érzem ezt a futó mámort, ami fizikailag és lelkileg is felpörget. Valójában ez a legkreatívabb időszakom. Rájöttem, hogy a leginspirálóbb gondolatok és ötletek edzés közben jutnak eszembe. Amikor zavarban vagyok, elkedvtelenedek, vagy egyszerűen csak felfrissülésre van szükségem, egyszerűen elkezdek futni. Olyan gyorsan pattannak ki az ötletek a fejemből, hogy szükségem van egy titkárnőre, aki biciklizik velem, hogy leírja őket. Miért vagyok olyan kreatív futás közben, és miért nem az íróasztalnál ülve? Azt hiszem, a mozgás és a csodálatos béta-endorfinok energizáló hatása miatt. Ismerek egy pszichiátert, aki a futópályát használja a kanapé helyett az irodájában, amelyen a pácienseit fogadja. Ahelyett, hogy hagyná őket ülni vagy feküdni, amíg ő kijönti a gondjait, futásra hívja őket, ami alatt beszélgetnek. Meglepő, hogy a konzultáció után hány beteg érzi magát remekül, mesélte. Az igazság az, hogy a legtöbb probléma megoldható egy jó futással. Salamon azt mondja, hogy a vidám szív olyan, mint a gyógyír. A pszichológusok most fedezik fel, hogy a test már rendelkezik a vidám szívet előidéző gyógyszerrel, az endorfinokkal. Tehát bárkinek, aki meghívja, hogy javítsa a hangulatát, mondja azt, hogy jó ötlet, és hívja meg egy 5 kilométeres futásra. Mit tehetsz azért, hogy megtapasztald Isten természetes eufóriáját, amikor rossz kedvű vagy?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 30-án így szól Isten igéje. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás könyve 3. fejezet 14. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 1. verse. A fiatal Jeremiás próféta küldetése nagyon nehéz üzenet átadásával kezdődött. Az ő korára már elpusztult Izrael elrettentő példájával kellett ráébresztenie Júda és Jeruzsálem népét, hogy hűtlenségük a vesztüket fogja okozni, és amíg lehet, térjenek vissza az Úrhoz. A próféta igéken keresztül nyomasztó helyzet tárul fel. Az elpártolt nép ismételten, sokszorosan visszaeső. A fiatal próféta szélsőségesen bántó képekkel fejezi ki az Istentől elforduló, a hamis isteneket, bálványokat imádó nép bűnét. A paráznáról beszél, aki néha megijed a tettei következményeitől, Istenhez kiált segítségért, de később ugyanúgy folytatja rossz életét, mint azelőtt. Ha erre a népre nézünk, a tanult tehetetlenség, a rossz megszokása, a szembenézni és változni nem tudás halálos gyengesége, a következmények elmaradásának butító hiedelme tárul elénk. Rémisztő kép. Talán még vonza is a szemünket. De ne feledkezzünk bele, mert végül beszippant a gonosz látvány. Istenre nézzünk, aki megszólítja Jeremiást, rajta keresztül pedig az utat tévesztett népet. Aki megszólít minket is, akárhányszor elfordulunk tőle. Amíg halljuk hangját, van remény. Hihetünk neki, benne, jobban, mint a bűn sorszerűségében, vagy saját személyes elveszettségünkben. Hallgathatjuk a hangját, járhatunk az ő útján. Imádkozzunk! Istenünk, azt ígérted a prófétán keresztül, hogy szíved szerint való pásztorokat adsz népednek, akik hozzáértéssel és gondosan fognak vezetni minket. Adj azért nekünk olyan lelkivezetőket, akik akaratod szerint irányítanak bennünket, és mi szívesen hallgatunk a szavukra. Legyenek hozzánk szigorúak, ha változnunk kell, biztassanak, ha haladnunk kell, örüljenek velünk, ha hálásak lehetünk. Amen. Csepregi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.

Egyik télen, amikor épp hazafelé vezettem, felfigyeltem arra, hogy sok fa elhullatta a leveleit. Máskor is észrevettem a jelenséget, de ezúttal valami miatt kíváncsi lettem, hogy mi ennek az oka. Miután rákerestem a világhálón, megtudtam, hogy a fák így takarítanak meg energiát a hideg és száraz tél idején, amit aztán felhasználhatnak a túléléshez. Ahelyett, hogy energiát fordítanának a törékeny leveleik védelmére, a túlélés érdekében levetik azokat. Ejha, gondoltam magamban, ez azt jelenti, hogy a pusztulás helyett inkább úgy döntenek, hogy lemondanak a szépségükről. Mert hát végül is mit ér egy fa a levelei nélkül?

Isten sokszor megengedi, hogy olyan dolgokat veszítsünk el, amelyeket nagyra tartottunk, munkánkat, otthonunkat, egészségünket, vagy akár egy szeretett személyt is. Jézus soha nem vezeti másként gyermekeit, mint ahogy ők maguk is vezetve lennének, ha láthatnák a jövőt, és megértenék azt a célt, amit az Úr el akar érni az életükben. Ez a veszteség, bármilyen fájdalmas is, Isten eszköze, hogy lecsendesítsen bennünket, és elfordítsuk szemünket a mulandóktól, a maradandó, örökkévaló értékek felé fordulva. Az élet próbái nem véletlenek, hanem az isteni mester keze alatt formáló eszközök, melyek által jellemünk megtisztul és megerősödik. Amikor elvész az, amit értékesnek tartottunk, ráébredhetünk arra, hogy mennyire mulandó minden földi dolog. Mégis, éppen ekkor mutatkozik meg, hogy Krisztus a mi egyedüli biztonságunk. Nélküle minden, amit a világ nyújtani tud, értéktelen. De ő benne minden a miénk. Ha elveszítjük a földi támaszainkat, Jézus Krisztus marad az a biztos pont, aki soha nem hagy el minket. Korintus beliekhez írott második levél 12. fejezetében ezt olvassuk. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ezek a szavak az idők végéig szólnak minden szenvedő emberhez. Isten néha azért vonja meg tőlünk a láthatót, hogy a láthatatlanba vessük bizalmunkat, hogy megtanuljuk. Az igazi érték nem a kézzel fogható dolgokban rejlik, hanem az Istennel való kapcsolatunkban, amely semmi földi veszteség által nem törhető meg. Ha a földi támaszok eltűnnek, akkor az égi segítőkre irányul a figyelmünk. Ezért, ha el is veszítünk valamit, vagy valakit, ami vagy aki számunkra érték volt, ne feledjük. Isten jelenléte nem távozott el velük együtt. Sőt, talán soha nem volt közelebb, mint most.

nehéz időszakon mész keresztül? Hideg, fagyos évszakokat élsz meg, és sorra elveszíted a leveleidet? Vagyis pontosan azokat a dolgokat, amelyekről azt hitted, hogy szépséget, értelmet, és persze célt kölcsönöznek az életednek? Elveszítetted a munkádat, ingatlanodat, vagyonodat? Esetleg egy szerettedet? Vagy talán az egészségedet? Igen, Isten néha megengedi, hogy elveszítsük ezeket a leveleket, hogy jobban megértsük azokat a dolgokat, amelyek igazán számítanak. Amikor nehézségeken megyünk keresztül, új célt és jövőképet tár elénk, amely segít nekünk a jellemfejlesztésben. Amikor majd eljön értünk, hogy felvigyen mennyei otthonunkba, egyedül a jellemünket fogjuk magunkkal vinni.

bátorítalak, hogy továbbra is Krisztusból meríts erőt. Az imádsággal és Biblia tanulmányozással töltött élet segít felfedeznünk, hogy Jézus minden erőnk, vigaszunk, illetve mindazoknak a jó dolgoknak a forrása, amelyekre szükségünk van a túléléshez. Ő képes helyreállítani mindazt, amit elveszítettünk, sőt, még annál is többet akar adni nekünk. Segít kivirágoznunk ebben, és az elkövetkező életben egyaránt. Gyertek, eresszünk gyökeret Krisztusban.

meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővelkedvén abban, hálaadással. Kolossébeliekhez írott levél, 2. fejezet, 7. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében. A hét végén kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a nemzeti összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az országos evangélikus zenei tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Júdeába. Hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. János evangéliuma 7. fejezet 1-től 5-ig.

0: Jézus és testvérei.
1: A családom nem hisz Istenben. Hallani sem akarnak róla. Fáj, hogy nem beszélgethetek a szüleimmel és testvéreimmel arról, hogy mit jelent számomra Isten. Hogy nem számolhatok be nekik arról, hogyan munkálkodik ő az életemben. Hogy nem érdekli őket az a reménység, amit Jézustól kapok. Jézus testvérei, tehát Mária és József többi fia még nem hittek benne. A tartózkodását sem tudták megérteni. Ha te vagy a messiás, nem bújhatsz el itt, hanem Jeruzsálembe kell menned, közvetlenül a hatalom központjába, ingerlik Jézust. Mert senki nem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt, mondják neki. Véleményük szerint be kellene végre bizonyítania, hogy ki ő. Vajon hogy esett Jézusnak, amikor érezte a családja részéről ezt az elutasítást? Remélem, hogy az én családom is megváltoztatja egyszer a véleményét. Az a vágyam, hogy meghallják Isten szavát, és elhiggyék az ő igazságát. Isten képes arra, hogy ezt megtegye, és szeretném ezt kitartóan kérni tőle.

Kik azok az emberek a családunkban vagy baráti körünkben, akik semmibe veszik Isten? Írjuk fel annak a két embernek a nevét, akik számunkra a legfontosabbak, és kezdjünk el imádkozni értük.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket.

Álmomból ébredve kereslek, Istenem, ki velem voltál, és őrködtél felettem. Boldog vagyok, hogy imádságom lelkem szárnyain hozzád küldhettem. Egy pihentető éjszaka után hálával áldalak, hisz napod fénye elűzte az éjszaka árnyait, s a sötétség után világosság ragyog be mindeneket. Csodálatosnak, szépnek alkottad a földet, a mindenséget, mely körülvesz engem. E kiváltságért, melyben részesítettél, mivel fizessek, Istenem? Hisz minden a tiéd. Te alkottál, bölcsem, mindeneket. Tudom, terved van velem. Bár porszemnek érzem magam, végtelen hatalmaddal szemben. Ó, értesd meg velem, hogy a nap s a csillagok értem is ragyognak. Virágaid illatából nekem is szántál, s amikor szellő játszik a fák leveleivel, méhek lepkép kergetőznek a napfényben, általuk engem is gyönyörködtetsz, s a természet örök törvényein keresztül hozzám is van üzeneted. Segíts, hogy meghallhassam szavad, s úgy végezzem dolgod, hogy lelkiismeretem soha ne bádoljon. Jézus nevében. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Miklós Zsuzsanna, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 30-a. Petényi Gábor evangélikus lelkész, kora híres keletkutatója. Fia Petényi Salamon János 1799-ben született. 1826-ban Cinkotán lett lelkész. Az itt töltött 6 év alatt a vidék madarait és emlőseit is tanulmányozta. Madártani megfigyelések céljából az ország különböző részein is tett utazásokat, több madárfajt fedezett föl és írt le. Halkutatásai során 49 fajt, 3 alfajt határozott meg. A gerinces ősmaradványok tudományos tanulmányozását, a barlangi élőhelyek kutatását ő indította el. 1834-től a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának felügyelőjévé nevezték ki. Rendezte a múzeum madártani anyagát, saját gyűjteményét is a múzeumnak adományozta. Leírta Magyarország madárvilágát, előkészítette hazánk gerinces állatvilágának kézikönyvét. Összeállította a honi fosszilis állatok maradványainak katalógusát és a magyar barlangok jegyzékét. A Magyar Tudományos Akadémia és számos külföldi tudóstársaság levelező és rendes tagja volt.
2: Szatmári Paksi István. A Franekkeri Egyetem után 1745-ben aszalói lelkész lett, 1747-től tanár Debrecenben, történelmet, latint, ógörög nyelvet és irodalmat tanított. 1760-ban áthelyezték a hittantanszékre, majd egyházkerületi jegyző volt, 1785. október 11-én pedig püspökké választották, mely hivatalát együtt folytatta a tanársággal. Jelentősebb művei: Disszertáció teológico-filológika, Oszlop ember halálán való síralma az Isten népének, evilági élet felett való választása a mennyei boldogságnak, 6 napra való vallástevő, vagy poenitentiális könyörgések.
1: Antal Géza 1866 és 1934 között élt. A dunántúli református egyházkerület püspöke 1924-től haláláig. Teológus, vallásfilozófus, a pápai református főgimnázium tanára. Teológiai és filozófiai tárgyú dolgozatokat írt a Sárospataki Lapokba, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapba, a Dunántúli Protestáns Lapba, a Magyar Filozófiai Szemlébe és a Protestáns Szemlébe.
2: Révész Imre 1889-től 1967-ig élt református lelkész, történész. 1914-től tanár Kolozsvárott. 1920-ban a debreceni református egyházközség lelkészévé választották. Szerkesztette a Református Szemle, illetve a Hit és Élet című folyóiratot. 1930-tól tanár Debrecenben. 1938 és 49 között püspöke volt a tiszántúli református egyházkerületnek. Irányításával készült a magyarországi reformátusok új énekeskönyve, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává és a Genfi Egyetem díszdoktorává választották. Kiemelkedő művei: Dévai Bíró Mátyás tanításai, Bod Péter, mint történelemíró, a magyarországi protestantizmus történelme, Révész Imre egyházjogász élete 1826-tól 1881-ig, a reformáció, Debrecen lelkiválsága 1561 és 1571 között. Magyar református egyház történet. Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban.
1: Petrovics Emiltől a kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző érdemes és kiváló művésztől 2011-ben vettünk búcsút. 1986 és 1990 között a Magyar Állami Operaház igazgatójaként, majd főigazgatójaként működött. Később az intézmény főzeneigazgatója volt. Számos hazai és nemzetközi zenei versenyen vállalt zsűritagságot, illetve elnökséget. Igen sok színdarabhoz és filmhez komponált zenét. Önálló szerzeményeivel szintén sikereket aratott. Mindhárom operáját bemutatták itthon és külföldi operaházakban is. A színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma zeneszerzőként 9, karmesterként 7. Arszpoétikáját idézzük. Én zeneszerzőként próbáltam személyesen érvényesülni, és közéleti emberként próbáltam mások életét jobbá és szebbé tenni. Operái, Szelager, ilyen a háború, Lüzisztráté, Bűn és bűnhődés, balettje a Szalome, oratóriuma a Jónás könyve. Életművében jellemző műfajok még a kantáták, kórusművek, dalok, kamarazenei művek, filmzenék.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. Példabeszédek könyve 12. fejezet 9. vers.

Van kis állatod? Ha tartasz állatot, akkor tudod, hogy kell róla gondoskodni. Mit kell neki enni adni, szabad-e fürdetni, milyen almot kell alátenni, szükséges-e sétáltatni, hány fokos vize legyen, hogy kell ápolni a bundáját, milyen időközönként kell a körmét vágatni. Elviszed oltásra, és egy sor egyéb dolgot sorolhatnék, amivel a háziállatok tartása jár. Most azonban azt szeretném kiemelni, hogy ezeket azért teszed, mert kedveled őt. Ahogy nálatok él, egyre jobban kiismered és érted a jelzéseit. Nekem egy kutyám van. Már a hanghordozásából tudom, hogy örül, szomorú, lelkes, fél, vagy fáj valamije, és éppen panaszkodik. Sajnos azonban ismertem egy kutyust, akivel a

0: Vidd közelebb az állatokhoz az embereket, hogy megértsenek végre minket. A Biblia Istenének még az állatok is fontosak. Azt mondja, hogy az igaz az állataival is jól bánik. Most fordítsuk meg a dolgot. Az, hogy te hogyan bánsz az állatoddal, megmutatja, hogy mi lakik a szívedben. Ahogy az állatodhoz viszonyulsz, úgy fogsz az emberekhez is. Ha fontos neked az állatkád és szereted, akkor gondoskodsz róla, figyelsz rá, törődsz vele, és érzékenyen reagálsz az érzéseire. Ha pedig így teszel, nagy valószínűséggel az emberekhez is ekként fogsz viszonyulni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A jobb örökség.
1: A mai ige, Péter első levele, első fejezet, negyedik verse. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Gondolatok az igéről. Kéréseink ne fakadjanak önző vágyakkal teli szívből. Isten arra tanít minket, hogy azon kincseket válasszuk, melyek hozzájárulnak az ő dicsőségéhez. Azt szeretné, hogy a földi helyet a mennyei mellett döntsünk. Kitárja előttünk a mennyel való kereskedelem lehetőségeit és áldásait. Legmagasztosabb céljainkat bátorítja, kincsünk legjavát biztosítja. Mikor a földi tulajdon elmúlik, a hívő örvendezni fog mennyei kincseinek, annak a gazdagságnak, melyet semmi földi szerencsétlenségben el nem veszíthet. Milyen szomorú, hogy az emberek elfordulnak a mennyei örökségtől, hogy a büszkeség, önzés és magamutogatás élvezetének éljenek, és önmagukat Sátán uralmának átadva elvesztik azon áldást, amit mind ebben az életben, mind az eljövendőben élvezhetnének. Beléphetnének a mennyei palotákba Krisztussal való szabadságuk és egyenjogúságuk alapján, angyalokkal és mennyei fejedelmekkel érintkezhetnének, és mégis, bármennyire is hihetetlennek tűnik, elfordulnak e mennyei vonzástól. Sátán versenyt folytat és küzd az emberek lelkéért. Szándéka, hogy egyetlen fénysugarat se tudjanak megragadni a leendő mennyei lakosoknak tartogatott jövőbeli tisztességből, az örök dicsőségekből, és ne tapasztalhassák meg a menny boldogságának előízét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok az igazság. Az, aki azért jött, hogy téged szabaddá tegyen. Ahogy a Szentlélek egyre teljesebben átveszi az irányítást az elméd és a tetteid fölött, szabaddá fogsz válni bennem. Egyre inkább felszabadulsz, hogy azzá válj, akivé én teremtettelek. Ezt a munkát én végzem el benned, ahogy engedsz a lelkemnek. A legjobb munkát akkor tudom végezni, amikor jelenlétem csendjében ülsz, egész lényedet rám irányítva. Engedd, hogy az én gondolataim áradjanak szét szabadon a tudatodban, bővölködő életet serkentve. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahogy engem követsz, új ösvényeken vezetlek. Olyan utakon, amiket nem is képzeltél. Ne aggódj amiatt, hogy mi vár rád az úton. Azt akarom, hogy a biztonságot abban gyökerezzen, hogy ismersz engem, aki meghalt azért, hogy téged szabaddá tegyen.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma, 8. fejezet, 32. vers. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 13. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 22. rész. Jövendölés a királyi ház és Jeruzsálem ellen. Ezt mondta az Úr: menj Júda királyának a palotájába, és mondd el ott ezt az igét. Mondd, Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, hallgass meg az Úr igéjét udvari embereiddel és népeddel együtt, akik bejártok ezeken a kapukon. Ezt mondja az Úr: járjatok el törvényesen és igazságosan, mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától. A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok. Ne erőszakoskodjatok, és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen. Ha e szerint jártok el, akkor olyan királyok fognak bejárni ennek a háznak a kapuin, akik Dávid trónján ülnek, és harci kocsin meg lovon járnak. Bejárnak majd ők udvari embereikkel és népükkel együtt. De ha nem hallgattok ezekre az igékre, én magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy rommá lesz ez a ház. Mert ezt mondja az Úr Júda királyának palotájáról: ha olyan volnál is, mint a Gileád vagy a Libánon csúcsa, akkor is pusztává teszlek, lakatlan várossá. Pusztítókat küldök ellened, csupa fölfegyverzett embert. Kivágják legszebb cédrusaidat, és tűzre vetik azokat. Sok nép megy majd el a város mellett, és azt kérdezik egymástól: miért bánt el így az Úr ezzel a nagyvárossal? Akkor majd ezt fogják felelni: azért, mert elhagyták Istenüknek, az Úrnak szövetségét, más isteneket imádtak, és azokat tisztelték. Siratóének Sallum fölött. Ne a halottat sirassátok, és ne azt sajnáljátok, azt sirassátok, aki elmegy, mert nem tér vissza többé, nem láthatja viszont szülőföldjét. Mert ezt mondja az Úr Sallumról, Jósiás fiáról, Júda királyáról, aki apja Jósiás után lett király: aki most elmegy erről a helyről, nem tér vissza ide többé, ott hal meg, ahová fogságba viszik, nem látja többé ezt az országot. Jövendölés Jójákimról. Jaj annak, aki nem igaz úton építi a házát, és törvénytelen módon a felső szobáit, fele barátját ingyen dolgoztatja, és a bérét nem adja meg neki. De ezt mondja: hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat. Ablakokat vágat rá, cédrus fával burkolja, és vörösre festeti. Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust, apád talán nem evett és nem ivott, de törvényesen és igazságosan járt el, ezért ment jól a dolga. Jogához segítette a nincstelent és szegényt, ezért ment jól a dolga. Így tesz, aki ismer engem, így szól az Úr. Szemed és szíved nem törődik mással, csak a magad hasznával. Kiontod az ártatlanok vérét, elnyomsz és sanyargatsz másokat. Azért ezt mondja az Úr Jójákimról, Jósiás fiáról, Júda királyáról: nem fogják így elsiratni. Jaj, bátyám, jaj, öcsém, így sem siratják el. Jaj, uram, jaj, felség, úgy temetik el, mint egy szamarat. Kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin. Jeruzsálem panaszos éneke. Menj föl a Libánonra és jajgass, a Básánon is hallast hangodat. Jajgass az Abárímon, mert tönkrementek mind a szeretőid. Intettelek, mikor még békében éltél, de azt mondtad: nem hallgatok rád. Így éltél ifjúságod óta, nem hallgattál a szavamra. Pásztoraidat elsodorja a szél, szeretőid fogságba mennek, te pedig majd akkor szégyenkezni és pirulni fogsz minden gonoszságodért. A Libánonon trónolsz, a cédrusok közt van a fészked. Hogy fogsz majd nyögni, ha rád törnek a fájdalmak, mint a szülő asszonyra a vajúdás? Jövendölés Konnyáhúról. Életemre mondom neked, Konnyáhú, Jójákim fia, Júda királya, ha pecsétgyűrű volnál is a jobb kezemen, még onnan is lehúználak, így szól az Úr. Azoknak a kezébe adlak, akik az életedre törnek, akiktől iszonyodsz. Nebukadnetszarnak, Babilónia királyának és a káldeusoknak a kezébe. Szülőanyáddal együtt egy másik országba doblak. Nem ott születtetek, de ott fogtok meghalni. Nem térhetnek vissza abba az országba, ahova oly nagyon szeretnének majd visszatérni. Vajon hitvány törött edény ez a Konnyáhú, amely senkinek sem kell? Miért dobták hát el gyermekével együtt? Miért dobták őket olyan országba, amelyet nem ismertek? Ország, ország, ország! Hallgass az Úr szavára, Így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen leszármazottjának sem sikerült Dávid trónjára ülnie, és valaha is uralkodnia Júdában.

0: Mai szakasz, Jeremiás 22. rész. Ósiás király uralkodása üdítő lélegzetvétel a zsidó nemzet történelmében. Ő az urat kereste teljes szívéből. A Szentírás följegyzi, hogy a királyság több száz éves történelme alatt nem volt olyan húsvét, mint amilyet Ósiás tartott. Minden tőle telhetőt megtett, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Sajnos nem volt olyan sikeres viszont abban, hogy ezt az elkötelezettségét továbbadja a fiainak és az embereinek. Jeremiás, aki Ósiás uralkodása alatt prófétaként szolgált, most annak fiaihoz beszél, azért, hogy ne legyen semmi kétség, Isten elküldi a prófétáját a királyi palotába, hogy a királlyal beszéljen. A harmadik vers szerint: tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből. A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok, és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne öntsatok. A szavak természete jól mutatja azt a romlottságot, mely a palotát és a népet átjárta. Viszont ha ez megváltozik, a királyság megmarad. Ha elveti e szavakat, olyan csapások érik őt és a népét, melyet el sem tud képzelni. Olyanok, melyek az utókor számára hihetetlennek lesznek. Ezután az üzenet személyesebb hangvételűvé válik. Jeremiás a három fiúhoz intézi szavait, akik mind királyként szolgáltak az elmúlt években. Ismeri mindegyiküket gyermekkorából, látta fejlődésüket, és ismeri a legrosszabb tulajdonságaikat. Isten nagyon elégedetlen a viselkedésükkel, hiszen erősként bántották a gyöngéket. Szembeállítja az ifjú fiút, Sallumot az apjával, és összehasonlítja a tetteiket. Ósiás megvédte a szegények és rászulók ügyeit, azonban Sallum kihasználja őket. Apja igazságban uralkodott, Sallum viszont elnyomta az igazságot. Joákim sem jobb nála. Isten a jólét idején is megosztja szavát a királlyal és az emberekkel, de ők nem fogják hallani, és nem követik hangját. A fiatal királyt a saját népe és a hercegek is megvetik, és amikor meghal, kivonszolják a városból, és úgy temetik el, mint egy szamarat, szégyenben és megalázottan az életében ölkevetett bűnökért. De lehet ez még rosszabb. Isten Jeremiáson keresztül üzeni Kóniásnak, hogy ha ő volna a pecsétgyűrű az ő jobb kezén, akkor lerántaná és elhajítaná magától. Azoknak a kezébe fogja adni, akiktől fél, akik az életére törnek. Őt és az anyját kiűzik e földről, és meghalnak. Végül pedig a kiáltás, mely minden időkön keresztül visszhangozni fog: föld, föld, föld, halld meg az Úrnak szavát! Napjainkban olyan világban élünk, ahol nem Isten szent szava szerint élnek az emberek, ezért most azokért imádkozzunk, akik nem értik Isten szavát.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Márk evangéliuma 14. fejezet 38. vers. Péter őszinte volt, amikor az urat feltétlen hűségéről biztosította, de nem ismerte eléggé önmagát. Gonosz hajlamok szunnyadoztak benne, amelyeket a körülmények könnyen fellobbanthattak. Meg kellett világítani előtte ezt a veszélyt, ami örökvesztét okozhatja. Jézus olyan önzést és önbizalmat látott Péterben, amely még az Úr iránti szeretetét is felülmúlta. Sok gyengeség, le nem küzdött bűn, figyelmetlenség, hirtelen harag, gondatlanság az erős kísértésekkel szemben gyakran jutottak a felszínre benne. Jézus komoly intelmeinek önvizsgálatra kellett volna őt késztetnie. Kevesebb önbizalom, több hit Krisztusban. Erre lett volna szüksége Péternek. Ha alázatosan elfogadta volna az intést, akkor megkérte volna a nyájpásztorát, hogy óvja meg az ő juhocskáját. Amikor a galileai tengeren járva már-már elmerült a habokban, Máté evangéliuma 14. fejezet 30. vers, kezét kinyújtva így kiáltott az Úrhoz. Uram, ments meg engem! És Krisztus segített. Még most is elkerülhette volna a bajt, ha megkéri üdvözítőjét. Uram, ments meg engem önmagamtól! Péter azonban bizalmatlanságnak és sértésnek vette Jézus szavait. Önbizalma pedig egy cseppet sem rendült meg.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A barátok. A barátainkkal mindent meg kellene osztanunk, különösen a gyönyörű pillanatokat. A szerelem pillanatait, a költészet pillanatait, a zene pillanatait. Így módon az életünk egyre gazdagabbá és gazdagabbá válik. Osó.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Az entrópia törvénye. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. Egy lelkész ezt írta. A termodinamika második törvénye a következő fizikai igazságot mondja ki. A világ mindenségben magára hagyottan minden a rendezetlenség és a pusztulás felé halad. Az autók rozsdásodnak, az élelmiszer megrothad. Ez az entrópia törvénye. Az entrópia kizárólag egy külső erőforrás beiktatásával előzhető meg, amely ellene hat a folyamatnak. Ez a jelenség a negentrópia. Jó példa rá a hűtőszekrény. Ha áram alá helyezzük, hideg levegőt állít elő, amely megakadályozza az éter romlását. Ha leválasztjuk a hűtőszekrényt az energiaforrásról, ismét beáll az entrópia, és megbüdösödnek a dolgok. Nem ez történik akkor is, amikor Istenről lecsatlakozunk? A pusztulás és a rendezetlenség irányába indul el az életünk. Hogyan győzhetjük le hát entrópikus hajlamainkat? Salamonnál találjuk meg a választ. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Ha a bűn az entrópia, akkor az a negentrópia, amikor egy Istentől kapott látásba fektetjük az energiánkat. Az elvadul szó a héber para kifejezésből ered, amelynek találó fordítása az entrópia. Lehet, hogy a gyülekezetekben sokszor nem is a bűn megsokasodásából, hanem a mennyei látás hiányából erednek a gondok. Nem azt mondjuk, hogy a bűn nem lehet problémák forrása, vagy hogy az ilyesmikkel nem kellene foglalkoznunk. Ugyanakkor sok esetben nincs elég mennyei látás ahhoz, hogy lefoglalja a gyülekezetet. Nincs elég nagy látomásunk, amely minden energiánkat lekötni, így aztán jelentéktelen ügyekkel kezdünk bajlódni. Ugyanez vonatkozik a személyes életünkre is. Ha tisztábban és messzebbre látunk azzal kapcsolatban, hogy mit akar megvalósítani Isten bennünk és általunk, mindjárt kisebbnek tűnnek a gondjaink, mivel egy önmagunknál nagyobb ügy foglalkoztat bennünket.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról. Erről is gondolkodtak az Ökumenikus Lelkészi Missziós Konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei Ökumenikus Lelkészi Munkatársi Missziói Konferencián Réf Fülöpön. Az alapproblémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az ötnapos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldásbékességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templomépületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne. Ráadásul a csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik beszeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni.

Jaj, nektek! Sokféle módon, különböző formákban mondta ezt Jézus a farizeusoknak, megítélve a cselekedeteiket, az életüket. Máshol is olvashatunk a Szentírásban ilyen jaj nektek igéket. Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek. Ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek. A 6. fejezetben azonban arról is olvashatunk, a próféta, amikor meglátta az urat, így kiáltott fel. Jaj, nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. A próféta szívében megszületik a felismerés. Nem elég az, hogy tisztátalan ajkú nép között élek, de én is az vagyok. Na, ez az, amiről nem olvashatunk a farizeusok az írástudók esetében. Többször elhangzik felettük Jézus ítélete, de nem fogalmazódik meg a szívükben a felismerés, hogy jaj nekem. Nem állnak oda az Úr elé úgy, mint a vámszedő a templomban. Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. Nincs bennük bűnbánat. Hogy vagy te ezzel? Nem mondod-e a jót rossznak, a rosszat pedig jónak? Mennyire tiszta az életed? Életviteleddel nem zárod-e ki magad és másokat is az Isten országából?

Tarts ma bűnbánatot. Kérd az Urat, hogy Szent Lelke által mutasson rá a vétkeidre. Majd tisztíts meg szívedet a bűnbánat szentségében.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 30-a. Jobb könyve 19. fejezet 25-től 27. versig. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más. Bár veseim is megemésztetnek. Jobb megvallotta a hitét, amely előre tekintett, és a szenvedésben Istenhez emelte a lelkét. Hitvallását nem a félelem és a kétségbeesés szülte, az teremtőjéhez hűséges hitének és élet gyakorlatának áldott ajándékaként adatott. Jobb szavai a hit szavai, amelyek legyőzték a tapasztalt valóság fájdalmát, és bevezették a földi szenvedésben kínlódó embert az örökké való jelenlétébe, ahol meglátta az Isten által elkészített jövőt. A szenvedés fájdalmában vívódó lélek könnyen a kétségbeesés szakadékába zuhanhat, ahol olyan kérdésekkel találkozhat, amelyekre nem biztos, hogy kap választ. Az idézőjelben miértek között hánykolódó ember hite próbához érkezik, és előfordulhat, hogy nem érti Istent. A halál utolsó ellenségként tornyosul minden ember fölé, nem mindegy, hogy milyen hit bizonyossággal készül a lélek a nagy találkozásra. Pál így fogalmaz. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Keresztény hitvallásunk az evangéliumban gyökerezik, amely a halál feletti győzelmet hirdeti. Jézus Krisztus feltámadása kaput nyit a benne új életre jutottak számára az üdvösség felé, ahol a halál hatalma, a pokol diadalma végleg eltűnik. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai állítatot Meg Mangan írta Új-Dél-Walesből, Ausztráliából. Egyéni szerepünk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetének első verse. Tél van itt Ausztráliában. A narciszok sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy a záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanya virág csodás sárga és rozmaring, lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, míg mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek. Leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogyan Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt szeretné, ha virágoznánk, és megtalálnánk a helyünket. Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Napi gondolat: ott tudok igazán virágozni, ahova Isten elültetett. Imádkozzunk önbizalomért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1884-ben, június 30-án született Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző. Az abszurd irodalom hazai előfutárának tekintik. Tisztként a liberális jelszót vésette a kardjára, Leben und Leben lassen, élni és élni hagyni. Egész költészete is az ember szeretet jegyében kissé érzelmesnek, kissé furcsának, egyszerre könnyesnek és mosolygósnak alakult.

Szép Ernő, Jóság, Jóság, részlet. Úgy rimánkodhatnám most valakinek, és nem tudom, merre mutassam arcomat. A jóságot mondom magamban, úgy, mint a kisded az angyal nevét idézi, járatlan csöp száján, akkor, amikor a bölcsőben álmából üdülve nézni kezd a csendben, és az idegen lámpát látja, mely a világosságban úgy fénylik. Jóság, jóság, jóság, magamban vagyok itt, te hozzád kívánok beszélni. Bár volnál eres kéz, akit megkaphatnék és tapogathatnék két kézzel, bár csak volnál teljes színű márvány oszlop, hogy odailleszthetném hozzád bágyadva oldalam, és orcám hűthetném rajtad, és ölelnélek fölnyújtózva karommal. Mint a kék eget, úgy is gondollak, jóság, mikor fogam mögött nevet gömbölyül. A május hónap kikékült kék egét szoktam meglátni gondolatomban, azt a melegedett kéket, ami olyan sima, mintha üvegből von, s oly mosolygós, és nincs egy felhő benne, csak hő álmodozás foszlik el azon, mint boldogság. Jóság, ugye te vagy az, ami omol a diófa dús borulatából, hogy azt mondják, jó szag. Eltisztult vihar után az a fényes, könnyű, fürdött idő, hogy azt mondják, jó idő. Lágy körtének izzadó fehéres húsában az a körtei édesség, hogy azt mondják, jó ízű. S te villanyozol az érző tenyéren, amelyiknek a kutya fejét simogatni jó esik. Jóság, fejem fölött jöjj úgy, mint öreg uras szürke napernyő. Mikor megyek az emberek közt, és látom őket, és érzem őket, mert szörnyedek az emberektől, ha közel jönnek, mert tudom már, hogy mit művelnek, mert már nem kívánok egy csendes szín alatt köztök elszunnyadni a szénában. S nem kívánok a hold alatt szenderült tájon vándorolni vélök, egymás vállán tartott kézzel, dúdolászva vagy méla barátságban elnémulva. Kérlek, jóság, diktáld, mind csak boldogok iparkodtak lenni, és hogy nékik is rossz a nagy szél, és hogy mindent azért tesznek, mert halálra vannak hívatva, az ezüst végtelen színén végig nem osontak, sem a ciprusnak éj lombja közé le nem hajtották homlokuk üdvözülni, sem a felhőket fel nem falták szemökkel, se nem hemperedtek el a csillagokon, sem a kiöntött tavaszt át nem úszták, sem a boldogtalanság angyalának alélt dallamát nem hallgatták holdas mosollyal. Tégy jót velem, jóságos jóság! Rendeld, hogy még magamhoz is jó lehessen.

Essek egyszer másszor, egy néhány kis percig, csak hogy sóhajtsak, és érezzem azt, hogy öröm lett volna élni.

Krisztus közel van hozzád. Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra válik. Azoknak, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Római levél 8. rész 28. vers. Gondolatok az igéről. A próbák közepette gondolj arra, hogy minden megpróbáltatás a javadat szolgálja. Ha bajok vesznek körül, tudatosítsad a céljukat, a dicsőség urától új erőt és mélyebb alázatosságot nyersz általuk, hogy megáldhasson, támogathasson és megtarthasson téged. Ragadd meg Isten ígéreteit hittel és azzal a reménységgel, amely meg nem szégyenít. Mennyire jó az Úr mindenki iránt, és milyen bátran bízhatunk ő benne. Kicsin gyermekeinek hív bennünket. Jöjjünk hozzá, mint szerető atyánkhoz. Arra vágyik, hogy igazságának ragyogó sugarai visszatükröződjenek arcunkról, szavainkból és tetteinkből. Ha úgy fogjuk szeretni egymást, ahogyan Krisztus szeret minket, akkor leomlanak a falak, amelyek elválasztanak bennünket Istentől és egymástól. Eltűnik a sok akadály, amely meggátolja, hogy a Szentlélek egyik szívből a másikba áradjon. Bíz Istenben teljes szívvel, akkor ő hordozza terheidet. Boldogságunk nem azon múlik, ami körülöttünk van, hanem ami bennünk van. Nem attól függ, amink van, hanem amilyenek vagyunk.

0: A futó öröme.
1: A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. A boldogság érzése mindenképpen olyasmi, amire törekszünk és érdemes megszerezni. Sajnos egyesek veszélyes drogokat használnak az eufória kiváltására. Én már régen rájöttem, hogy egy jó félórás futás ugyanezt az eredményt hozza, de kockázat nélkül. A jelenséget futó eufóriának is nevezik, és a legtöbb futó 30-40 perc futás után érzi. Egyeseknél tovább tart, másoknál gyorsabban jelentkezik. Az érzést a szervezet által termelt természetes narkotikum, a béta-endorfin okozza. A tartós aerob tevékenység után a szervezet ezt a vegyi anyagot bocsátja a véráramba, amely fájdalomcsillapítóként hat és jó közérzetet okoz. A futó számára az élénkítő érzés olyan érzést kelt, mintha folyamatosan tudna futni. Egyes futók ezt a második szél elkapásának nevezik. Futás közben gyakran érzem ezt a futó mámort, ami fizikailag és lelkileg is felpörget. Valójában ez a legkreatívabb időszakom. Rájöttem, hogy a leginspirálóbb gondolatok és ötletek edzés közben jutnak eszembe. Amikor zavarban vagyok, elkedvtelenedek, vagy egyszerűen csak felfrissülésre van szükségem, egyszerűen elkezdek futni. Olyan gyorsan pattannak ki az ötletek a fejemből, hogy szükségem van egy titkárnőre, aki biciklizik velem, hogy leírja őket. Miért vagyok olyan kreatív futás közben, és miért nem az íróasztalnál ülve? Azt hiszem, a mozgás és a csodálatos béta-endorfinok energizáló hatása miatt. Ismerek egy pszichiátert, aki a futópályát használja a kanapé helyett az irodájában, amelyen a pácienseit fogadja. Ahelyett, hogy hagyná őket ülni vagy feküdni, amíg ő kijönti a gondjait, futásra hívja őket, ami alatt beszélgetnek. Meglepő, hogy a konzultáció után hány beteg érzi magát remekül, mesélte. Az igazság az, hogy a legtöbb probléma megoldható egy jó futással. Salamon azt mondja, hogy a vidám szív olyan, mint a gyógyír. A pszichológusok most fedezik fel, hogy a test már rendelkezik a vidám szívet előidéző gyógyszerrel, az endorfinokkal. Tehát bárkinek, aki meghívja, hogy javítsa a hangulatát, mondja azt, hogy jó ötlet, és hívja meg egy 5 kilométeres futásra. Mit tehetsz azért, hogy megtapasztald Isten természetes eufóriáját, amikor rossz kedvű vagy?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 30-án így szól Isten igéje. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás könyve 3. fejezet 14. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 1. verse. A fiatal Jeremiás próféta küldetése nagyon nehéz üzenet átadásával kezdődött. Az ő korára már elpusztult Izrael elrettentő példájával kellett ráébresztenie Júda és Jeruzsálem népét, hogy hűtlenségük a vesztüket fogja okozni, és amíg lehet, térjenek vissza az Úrhoz. A próféta igéken keresztül nyomasztó helyzet tárul fel. Az elpártolt nép ismételten, sokszorosan visszaeső. A fiatal próféta szélsőségesen bántó képekkel fejezi ki az Istentől elforduló, a hamis isteneket, bálványokat imádó nép bűnét. A paráznáról beszél, aki néha megijed a tettei következményeitől, Istenhez kiált segítségért, de később ugyanúgy folytatja rossz életét, mint azelőtt. Ha erre a népre nézünk, a tanult tehetetlenség, a rossz megszokása, a szembenézni és változni nem tudás halálos gyengesége, a következmények elmaradásának butító hiedelme tárul elénk. Rémisztő kép. Talán még vonza is a szemünket. De ne feledkezzünk bele, mert végül beszippant a gonosz látvány. Istenre nézzünk, aki megszólítja Jeremiást, rajta keresztül pedig az utat tévesztett népet. Aki megszólít minket is, akárhányszor elfordulunk tőle. Amíg halljuk hangját, van remény. Hihetünk neki, benne jobban, mint a bűn sorszerűségében, vagy saját személyes elveszettségünkben. Hallgathatjuk a hangját, járhatunk az ő útján. Imádkozzunk! Istenünk, azt ígérted a prófétán keresztül, hogy szíved szerint való pásztorokat adsz népednek, akik hozzáértéssel és gondosan fognak vezetni minket. Adj azért nekünk olyan lelki vezetőket, akik akaratod szerint irányítanak bennünket, és mi szívesen hallgatunk a szavukra. Legyenek hozzánk szigorúak, ha változnunk kell, biztassanak, ha haladnunk kell, örüljenek velünk, ha hálásak lehetünk. Amen. Csepregi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.

Egyik télen, amikor épp hazafelé vezettem, felfigyeltem arra, hogy sok fa elhullatta a leveleit. Máskor is észrevettem a jelenséget, de ezúttal valami miatt kíváncsi lettem, hogy mi ennek az oka. Miután rákerestem a világhálón, megtudtam, hogy a fák így takarítanak meg energiát a hideg és száraz tél idején, amit aztán felhasználhatnak a túléléshez. Ahelyett, hogy energiát fordítanának a törékeny leveleik védelmére, a túlélés érdekében levetik azokat. Ejha, gondoltam magamban, ez azt jelenti, hogy a pusztulás helyett inkább úgy döntenek, hogy lemondanak a szépségükről. Mert hát végül is mit ér egy fa a levelei nélkül?

Isten sokszor megengedi, hogy olyan dolgokat veszítsünk el, amelyeket nagyra tartottunk, munkánkat, otthonunkat, egészségünket, vagy akár egy szeretett személyt is. Jézus soha nem vezeti másként gyermekeit, mint ahogy ők maguk is vezetve lennének, ha láthatnák a jövőt, és megértenék azt a célt, amit az Úr el akar érni az életükben. Ez a veszteség, bármilyen fájdalmas is, Isten eszköze, hogy lecsendesítsen bennünket, és elfordítsuk szemünket a mulandóktól, a maradandó, örökkévaló értékek felé fordulva. Az élet próbái nem véletlenek, hanem az isteni mester keze alatt formáló eszközök, melyek által jellemünk megtisztul és megerősödik. Amikor elvész az, amit értékesnek tartottunk, ráébredhetünk arra, hogy mennyire mulandó minden földi dolog. Mégis, éppen ekkor mutatkozik meg, hogy Krisztus a mi egyedüli biztonságunk. Nélküle minden, amit a világ nyújtani tud, értéktelen. De ő benne minden a miénk. Ha elveszítjük a földi támaszainkat, Jézus Krisztus marad az a biztos pont, aki soha nem hagy el minket. Korintus beliekhez írott második levél 12. fejezetében ezt olvassuk. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ezek a szavak az idők végéig szólnak minden szenvedő emberhez. Isten néha azért vonja meg tőlünk a láthatót, hogy a láthatatlanba vessük bizalmunkat, hogy megtanuljuk. Az igazi érték nem a kézzel fogható dolgokban rejlik, hanem az Istennel való kapcsolatunkban, amely semmi földi veszteség által nem törhető meg. Ha a földi támaszok eltűnnek, akkor az égi segítőkre irányul a figyelmünk. Ezért, ha el is veszítünk valamit, vagy valakit, ami vagy aki számunkra érték volt, ne felejtjük. Isten jelenléte nem távozott el velük együtt. Sőt, talán soha nem volt közelebb, mint most.

nehéz időszakon mész keresztül? Hideg, fagyos évszakokat élsz meg, és sorra elveszíted a leveleidet? Vagyis pontosan azokat a dolgokat, amelyekről azt hitted, hogy szépséget, értelmet, és persze célt kölcsönöznek az életednek? Elveszítetted a munkádat, ingatlanodat, vagyonodat, esetleg egy szerettedet, vagy talán az egészségedet? Igen, Isten néha megengedi, hogy elveszítsük ezeket a leveleket, hogy jobban megértsük azokat a dolgokat, amelyek igazán számítanak. Amikor nehézségeken megyünk keresztül, új célt és jövőképet tár elénk, amely segít nekünk a jellemfejlesztésben. Amikor majd eljön értünk, hogy felvigyen mennyei otthonunkba, egyedül a jellemünket fogjuk magunkkal vinni.

Bátorítalak, hogy továbbra is Krisztusból meríts erőt. Az imádsággal és Biblia tanulmányozással töltött élet segít felfedeznünk, hogy Jézus minden erőnk, vigaszunk, illetve mindazoknak a jó dolgoknak a forrása, amelyekre szükségünk van a túléléshez. Ő képes helyreállítani mindazt, amit elveszítettünk, sőt, még annál is többet akar adni nekünk. Segít kivirágoznunk ebben, és az elkövetkező életben egyaránt. Gyertek, eresszünk gyökeret Krisztusban!

meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővelkedvén abban, hálaadással. Kolossébeliekhez írott levél, 2. fejezet, 7. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi a város égését 64-ben július 13-tól 23-ig követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Péter és Pál tanítványai voltak. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30-a a keresztény vértanúk emléknapja. Aszteroida világnap. Az aszteroida ünnepnap kutatók, technológusok, csillagászok, művészek közösségi kezdeményezésére jött létre, s a 100X Declaration nyilatkozatban fogalmazódott meg 2014. december 30-án. Az ünnep célja az, hogy felhívják az emberek, kormányok figyelmét arra a veszélyre, amelyet aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élő világára. Valamint, hogy rávilágítsanak arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, első ízben 2015-ben ünnepeltük. A Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katona vonat 1991. június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szekszárdon az amerikai Frist Broad Street metodista partner gyülekezet a Tenmesse állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partner gyülekezet lelkésze Ken Hutzens és csapata Illinois államból a Skola Európa metodista gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Asbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között angol táboron. Ebbe a táborba még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nem tudom, hogy végig gondolták-e már, hogy amikor egy misszió elindul valahol, akkor emberek lelke egyik oldalról a másik oldalra kerül. A sátánnak a fogságából, a rabságából, az élő Istennek a közösségébe. Természetesen én arról az esetről beszélek, amikor ez egy valóságos megtérés. Nem arról beszélek, amikor ez egy valamiféle népi nemzeti mozgalom jelleggel zajlik, pláne amikor esetleg valami divat lesz. Én még nagyon jól emlékszem a 90-es évekre, amikor találkoztam egy volt gimnáziumi osztálytársammal, és a volt gimnáziumi osztálytárs megkérdezte, hogy emlékszem-e a volt igazgatóra. Hát hogy ne emlékeztem volna, volt vele egy jó pár nagyon furcsa sajátos élményem, és azt mondta, hogy tudod-e, hogy most hol dolgozik? Hát mondtam, hogy szerintem nyugdíjas. És azt mondta, hogy nem, egy nagy egyház, nagy levéltárának lett a nagy megtért vezetője. Megmondom őszintén, se köpni, se nyelni nem tudtam, mert sok mindent el lehetett ebből a helyzetből képzelni, amit én még ismertem, csak azt nem, hogy valaki egy nagy egyház, nagy intézményének lesz valamilyen nagy vezetője, mert hogy véres szájú ateistának ismertük, aki mindennél fontosabbnak tartotta a pártvonalon való előmenetelt, de azt, hogy ő valamikor egyházi emberré akarjon lenni, hát ezt rémálmomba nem gondoltam volna. Nem véletlen mondom tehát, hogy ez az átállás, ez nem amolyan, hát meggondoltuk magunkat, és mivel most a divat és a korszellem úgy diktálja, akkor inkább templomba járók vagyunk, hanem arról beszélek, amikor szól az evangélium, a szív bűnbánatra jut, megtérésre jut, és Krisztus váltsága életmentő lesz, hiszen megérti az, akinek szól az ige, hogy átmentünk a halálból az életbe. Amikor Pál apostol elkezdte a szolgálatát Efézusban, nem nulláról kezdte, de nagyon fontosnak tartotta, hogy ott a kezdeteknél mindjárt letegye azokat a bizonyos sarokpontokat, hogy mik azok, amik a kereszténységen belül elengedhetetlenek. Tehát amikor föltette a kérdést például, hogy vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek, és aztán a következő kérdés az úgy hangzott, hogy akkor miképpen vagy mire keresztelkedtetek meg. Ezek azért voltak, mert fontos, hogy Isten népe, a gyülekezet, az eklézsia, ahogy eredeti nyelven hívták, azaz a kihívottaknak, a meghívottaknak a közössége, az szilárd alapokon álljon. Nézzük csak azt, hogy hogy is számol be a folytatásról Isten igéje. A múlt heti történet egy részét hozzáolvasom, csak azért, hogy logikus legyen, és mindenki könnyebben megértse az összefüggéseket. Az apostolok cselekedetei 19. fejezetből, a 8. verstől olvasom. Aztán eljárt Pál a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Itt muszáj megállni, mert rendkívül sok alapvető tétel az, amit végig kell gondolnunk. Az egyik, hogy Pál, mint ahogy mindenütt tette, elkezdte a munkát a zsinagógában. Miért is? Több levelében is írja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, vagy ehhez hasonlót, mert Istennek hatalma, Istennek ereje az minden ember üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is. Ez a zsidónak először, ez nyilván egyszerűen abból a tényszerű helyzetből fakad, hogy a kijelentést Istentől a héber nép, a zsidó nép kapta, a proféciák közöttük láttak napvilágot, ők hallották először, az ő kezükben volt írott formában a proféciák teljesedését is. A leginkább köztük vitte végbe Isten, és nekik kellett megérteni, és aztán másoknak is magyarázni. Hát ez a kellett, ez inkább kellett volna. De Pál mindenütt megpróbálta azt, hogy azokkal kezdje, akiknek alapvető ismereteik voltak az Isten igéjéből. Ám eljött a pillanat, mint ahogy a legtöbb helyen eljött a pillanat, amikor elleneálltak. És amikor elleneálltak az igének, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, akkor otthagyta őket, és van itt egy furcsa kis mellékmondat, tessék csak nézni, a tanítványokat is távol tartotta tőlük. Ami mit is jelent? Azt mondja ki tulajdonképpen Pál, hogy nem keveredünk egy állandó vita helyzetbe. Nincs értelme. Miért nincs értelme? Azért, mert nem fog előre vinni. Tudnélik, a zsinagógai közösségnek nem elsősorban az volt a problémája, hogy nem láthatták volna be, amit Pál mondott a proféciák alapján, hanem hogy nem akarták belátni, mert az azonnal különféle veszteségeket jelentett a számukra. Efézusban a héber közösség rendkívül erős volt. Szeretném mondani, hogy mivel három igen jelentős város volt a római birodalomban, Róma, Efézus és Korintusz, ezek voltak a legnagyobbak, nyilvánvaló, hogy a héber közösség óriási előjogokkal is bírt ebben a városban, a kereskedelem és egyéb területén, és egészen biztosan megpróbálták egy kiszorítósdit elkezdeni. Illetve hát, hogyha többen keresztényekké lesznek, hát akkor itt jövedelem és minden szempontból komoly kérdések fognak fölvetődni, mármint a bevétel szempontjából, a zsinagógai bevétel szempontjából. Ez nagyon csúnya dolog, csak szeretném azt mondani kedves hallgatóimnak, hogy maradjunk a földön. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor, egyébként például a reformáció környékén is, tetten érhető volt az, hogy a pénz beszél, a kutya ugat, és nagyon sokszor azon múlt valami, hogy sérülnek-e egyházi bevételi jogok, sérül-e valamiféle ingó vagy ingatlan vagyon, és nagyon sokan aszerint tették le a voksukat, hogy az anyagi érdekük mit diktált. Ez borzasztó. Ebből soha nem jöhet ki semmi jó. Ez nem Isten szent lelkének az útja, munkája, és szeretném elmondani, hogy mind a mai napig rengetegszer fordul az elő, hogy az anyagi vagy egyéb érdekek mentén szerveződő, vagy tovább lépni kívánó közösségek elveszítik az Istenről szóló bizonyságtétel hitelességét. Pál azt mondta a tanítványoknak, itt a vége. Tehát mi most nem vitatkozunk tovább, nem ütközünk tovább, legyen nekik úgy, ahogy ők szeretnék. Mi viszont megkaptuk az evangélium hirdetésének a különleges feladatát és erre a felhatalmazást Istentől. És Pál egy új szokást vezet be Efézusba, mégpedig melyik nap van az Isten tisztelet című kérdésre szépen lehet válaszolni. Hát ő úgy gondolta, hogy minden nap. Minden áldott nap a 7-7 napján, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, egy Tirannosz nevű embernek az iskolájában tanított. Na, akkor most itt muszáj megállni, mert ez az iskola, ez ne úgy tessék elképzelni, mint ma egy általános iskola, vagy egy gimnáziumnak, középiskolának az intézményét, bár már ki is mondtam, ez valószínűleg inkább egy gimnázium volt, de az eredeti értelemben, ami a test edzésre való iskola volt elsősorban, tehát igazából egy jó nagy teret tessék elképzelni, amit viszont Tirannosz nem adott föl. Tehát nem az volt, hogy azt mondta, hogy kedves Pál, mostantól az iskola a tied. Nyilván ez az iskola végezte a maga munkáját. A feljegyzések alapján úgy kell, hogy gondoljuk, hogy egészen úgy nagyjából 11 óráig, 12-ig, aztán utána jött a siesta ideje, amikor minden épeszű normális ember, és itt most nem az igének az értékelését mondom, hanem az általános megközelítést, a keleti embernek a megközelítését, elmegy pihenni, aludni, kikapcsolódni, és valamikor délután 5-től újraindul az élet. Na, ebben az intervallumban Pál megkapta a lehetőséget, hogy használja az iskolát. Nem tudom, hogy tetszett-e már azon gondolkozni, hogy sziesta idején szeretnénk-e iskolába járni. Ez egy különleges lehetőség volt Pál számára. Nyilvánvaló jó helyen kellett, hogy legyen Tyrannosz iskolája. Na de, ide jöttek a testvérek, akik föladtak egy évszázados szokást, amit már a nagypapa, meg a papa, meg már az ők papa is úgy csinált, hogy ilyenkor a család pihen. És nekik a Krisztus evangéliuma azt jelentette, hogy nem pihen. Egyébként nyilvánvalóan rengeteg rabszolga is volt azok között, akik a hívőkhöz csatlakoztak, akiknek a sziasztja ugyan sokkal rövidebb volt, de ebből a rövidebb időből is odaadták az időt arra, hogy ők elmenjenek Isten tiszteletre. Megkeltek hajnalban, meg utána késő éjszaka, tehát mindenki valami számára kedvezőt, kedveset, az korábbi életéhez hozzátartozót föláldozott azért, hogy az Isten igéjével kerüljön kapcsolatba. Nem tudom, hogy tetszettek-e már azon gondolkozni, hogy ez ráadásul nem napi 20-30 perces áhítatot jelentett. Pál itt tanított. Minden áldott nap két esztendőn keresztül. Én sosem voltam jó matematikus, de ha arra gondolok, hogy úgy 750 napon keresztül, napi 4-5 órában tanít valaki, hogy finoman fejezem ki magam, ez egy rendkívül intenzív kurzusnak számít. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy soha még a világon ilyen szintű teológiai képzés se előtte, se azóta egészen biztosan nem volt. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert nagyon sokan abban a tévhitben ringatják magukat, hogy hát az első gyülekezeteknek különleges helyzetük volt, oda mentek az apostolok, prédikáltak, az emberek megtértek, a gyülekezetek létrejöttek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hát szó nem volt erről, mert az apostolok oda mentek, amikor az emberek kifejezték a megtérési szándékot, akkor tanították őket, aztán megkeresztelték, bemerítették őket, és aztán folytatták a tanítást, mégpedig nagyon intenzív módon. Visszakérdezhet valaki, hogy biztos vagyok én abban, hogy az egész gyülekezet a hét minden napján ott volt? Nem, sőt, abban vagyok biztos, hogy egészen elképesztő véletlenszerűség lenne azt mondani, hogy ott volt, hiszen nem is lehetett, a fizikai adottságból sem lehetett. De tessék csak arra gondolni, hogy azok a szolgák, akik később innen indultak el, mekkora képzést kaptak akár csak egy-két hónap leforgása alatt is, ahogy elővette Pál az ószövetségi tekercseket egymás után, és magyarázta az írásokat, aztán elővette a következőt, magyarázta az írásokat, magyarázta a Krisztusra vonatkozó proféciák teljesedését, és folyamatosan tanította a mindennapi élet gyakorlati kérdéseit az Isten igéjének az összefüggésében. Én úgy gondolom, hogy ez egy elmélyülő, egyre mélyebbre jutó hívő életet jelentett. És természetesen, ahol egy ilyen folyamat zajlik, ott senki ne képzelje, hogy a sátán úgy dönt, hogy elmegy nyugdíjba. Úgysem megy semmire. Tessék csak nézni. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. A gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Szeretném, hogyha emlékeznénk arra, hogy korábban is előfordult, hogy Pál munkáját egy-egy jel vagy csoda követte, de itt egy sorozatról van szó. Hogy lehet ezen a helyen Pál szentebb, mint mondjuk Lisztrában, Derbében, Ikoniumban, Tesszalonikában, Béreában, Filippiben? Nem. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy haszonra adatik a lélek ajándéka. Így fogja később majd Pál megfogalmazni a korintusiaknak. Ami azt jelenti, hogy nem az én hasznomra, hanem az közösségnek a hasznára, illetve az Isten ügyének a javára, az Isten ügyének a hasznára. És itt át kellett törni egy falat. Efézus egy különös hely volt, az Artemis kultusznak a központja. Persze ezen túlmenően több tucat istenséget imádtak, de az a mendemonda járt, hogy Artemisnek valamiféle megtestesülése a mennyből leszállt szobra van jelen, és egyébként az efézusi Artemis, vagy más fordítás szerint Diana templom az ókori világ 7 csodája közé tartozik. Ide rengeteg ember járt. Amolyan zarándoklatként is rengeteg ember járt. Itt óriási vallási központ van, és szeretném mondani, hogy elképesztő szintű démoni koncentráció is van ebben a városban, hiszen a kultusszal együtt igen híresek az efézusi levelek, ezeket az efézusi leveleket nem jó összekeverni se az Úr Jézus, se Pál apostol efézusi levelével, ezek a kis levélkék, pergamen csíkocskákat jelentettek, amit az emberek a ruhájukra, ruhájukba, vagy valamiféle talizmánként a nyakukba akasztva viselték, amik hivatottak voltak elhárítani betegséget, elhárítani mindenféle problémákat, vagy csak egyszerűen szerencsét hozni, és mindenféle varázs igékkel teli misztikus könyveket árultak, amelyek megtanították az embereket arra, hogy hogy lehetnek emberfeletti emberek, hogy lehetnek képesek különféle illúzionista technikáknak az elsajátítására, és hogy léphetnek kapcsolatba a, hát hogy is szokták ezt mondani, a transzcendes hatalmakkal. Na most ebben a környezetben megérkezett az élő Istennek a lelke, és elkezdte bizonyítani, hogy ahol ő jelen van, ott valóságos szabadulások és valóságos gyógyulások történnek. Ebből a szempontból értelmezhető egyedül, hogy még a Pál apostol testén levő kendőket is elvitték, és azok Krisztusnak a hatalmával hoztak szabadulást. Nem túl gyakori, hogy ilyen előfordulna az Új Szövetségben, és szeretném mondani, hogy azóta sem gondolom, hogy a történelemnek kellene ismételni magát. Ez egy speciális helyzet, ahol úgy döntött Isten lelke, hogy egy időre ez most így fog működni. De abban a pillanatban, hogy valami ilyesmi történik, jönnek a másolók. És a korábban a mesterkedésükről ismert zsidó ördögűzők, akiknek egyébként voltak tapasztalataik és ismereteik a démoni hatalmakról, elkezdték Pál apostolnak a tanítását fölhasználni. És elkezdték azt mondani a démoni lelkeknek, hogy kényszerítünk arra a Krisztusra, akit Pál hirdet. Hát, hogy mondjam, ez a tanuljuk meg, mit kell mondani, varázsige gyakorlatba teljesen jó belefér, csak hogy a kereszténységnek nincsenek varázsigéi. És tessék nézni a reakciót. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette, a gonosz lélek azonban visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyőzte őket és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy ember volt az egyik oldalon, és 7 férfi a másik oldalon. Itt valami elszabadult energiákról van szó, amit ez a 7 ember nem tudott kontrollálni. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy mivel én eléggé képszerűen látom magam előtt a dolgokat, úgy kicsit, hogy mondjam,

0: De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a démonnak az volt a válasza, hogy Krisztust ismerem. És még az a válasz is elhangzott, hogy egyébként még Pálról is tudok. Tehát amit Krisztus mondott, hogy azokat, akik hisznek, követik majd jelek, sőt, időnként még nagyobb dolgokat is tesznek, mint amit most láttok tőlem, az ezzel a történettel is teljesen jól igazolható. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Amikor nekem ez először vált világossá, hogy ez mit jelent, akkor megmondom őszintén, összeszorult a gyomrom. Mert az, hogy ismerté vált a zsidók és görögök előtt, és megrémültek, ez rendben van. De Pál apostol ekkor már 2 éve hirdeti az evangéliumot a gyülekezetben. Gyarapszik a gyülekezet tagjainak a száma, ezeknek a nagy része pogány háttérből megtérő, és amikor megtörténik az Kéva fiak esete, akkor jönnek a testvérek egymás után, és elkezdik bevallani Pál apostol előtt és a gyülekezet színe előtt, hogy egyébként ilyen dolgokkal mi is próbálkoztunk. Milyenféle mesterkedést? Hogy lemásoljuk azt, amit Pál csinál. Hát akkor nekünk is működik, ha mi is meg tudjuk ezt csinálni. Mit is mondott annak idején az Úr Jézus a tanítványainak, amikor nem tudtak szabadulást hirdetni, illetve hát hirdetni megpróbáltak, csak nem történt semmi. Emlékszünk rá? Jön az Úr Jézus a megdicsőülés hegyéről, ott van egy ember, aki hozza a fiát, semmi nem történik, pedig a tanítványok bedobnak mindent, lehet, hogy megütköztető, de beleadnak apait, anyait, hiszen ők előtte jöttek vissza egy olyan körútról, ahol felhatalmazást kaptak az ördög űzésre, és visszajöttek ezzel, hogy mester, még az ördögök is engedtek nekünk, és most nem történik semmi, és megkérdezik az Úr Jézustól, hogy de Uram, miért nem történt semmi? Mi miért nem tudtuk kiűzni? És az Úr Jézus olyan választ ad, amit be úgy belepirul az ember, ha megérti a lényeget, mert azt mondta, hogy mert ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Na de hát ez óvodában selejtező, bocsánat. Hát ez a hívő ember alaptétele, nem? A hívő életnek az alap, fundamentális kérdése. Mit is jelent? Hogy a tanítványok ebben a helyzetben úgy gondolták, hogy megy ez nekünk. És még mielőtt elítélnénk a tanítványokat, gondoljuk csak arra, hogy nem juthatunk mi is néha ilyen állapotban, hogy megy ez nekünk most már Krisztus nélkül is, meg tudjuk oldani az ő segítsége nélkül is, most már fölhatalmazottak vagyunk, fölruházottak vagyunk, és jöttek a testvérek, és megvallották a mesterkedéseket, és azok közül sokan, akik a varázslást űzték, itt már egészen megrémül az ember, hogy mit is kell ez alatt érteni, összehordták a könyveiket, és mindenki szeme látára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az 50 000 ezüst pénz, ez azt jelenti, hogy 150 000 munka nap. Mert egy ezüst pénz az 3 dénár volt. Ez a római ezüst pénz, amit itt használtak. Izraelben 1 dénárt adtak egy napi munkáért, tehát 150 000 munkanap bérének felel meg. Ezen érdemes lenne elgondolkozni, hogy mekkora vagyon égett el, meg azon is érdemes elgondolkozni, hogy az ördög sose adta ingyen az ő saját portékáját, csak mindig azzal hiteget, hogy milyen jól járunk. Így az Úr ereje által és az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Bárcsak a mi gyülekezeteinkben is megtörténne valami hasonló, mert félek, hogy sok olyan okkult dolog van, ami le kéne, hogy lepleződjön, amitől el kéne fordulnunk, hogy aztán Isten igéje az ő erejével hatalmasan munkálkodhasson közöttünk. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Szép Ernő, én így szerettem volna élni. Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, csodálni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és énekszóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni.

0: Egészségpercek.
1: A kóros étvágytalanság, anorexia igen sok embert, különösen a fiatalabb nőket érintő probléma. Brit orvosi szakértők szerint ebben nagy szerepet játszik a média, ugyanis az ott bemutatott szupermodellek vékony alakja esetenként olyan nagy hatással lehet, hogy sokan szeretnének hasonló adottságokkal rendelkezni, melyek érdekében képesek szabályosan éhezni. Ez a folyamat aztán egy idő után átmegy a kóros étvágytalanság állapotába, amely viszont már szakorvos által kezelendő probléma. A kutatók szerint az egyik legnagyobb gond, hogy a modellek egyre vékonyabbak lesznek, míg az átlagos női méret pedig egyre vastagabb. Ennek következtében a különbség az ideálisnak tartott alak és a valóság között még sohasem volt ilyen nagy. Éppen ezért volna szükséges a televízióban és az újságokban a valósághoz közelebb álló testalkatok népszerűsítése. A szakértők szerint mindenféle testalkatú modellt kellene alkalmazni, hogy az emberek előtt több példa is legyen. Sőt, még egy jobb javaslatunk is van ennél. Ne a testalkat legyen a lényeg, hanem az egészség.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 121. rész. Izrael védelmezője. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.

0: Mai szakasz, 121. Zsoltár. Képzeljük el, hogy Jeruzsálem felé tartunk egy zarándokúton. Már távolról megpillantjuk a Szent Hegyet, amelyen a dicsőséges templom áll. Fáradt utazóként szemünket a templomra emeljük, ami azt jelenti számunkra, hogy ő rá függesztjük tekintetünket. Ő az, aki segít, hogy ne veszítsük szem elől a célt, hogy azon az úton maradjunk, amelyen járnunk kell, és hogy ne adjuk föl akkor sem, ha nehéz az út. A bibliai kor utazói számára az út mindig nehéznek ígérkezett. Rögösek, porosak, és gyakran veszélyesek is voltak az utak. Szemeiket az Úrra emelni és benne bízni nem egyszerűen a javukat szolgálta, hanem elengedhetetlen volt a kor elcsigázott utazói számára. Nem csak a nap heve volt folytogató, hanem a gyakran rémítő éjszakák is kimerítőek voltak. Az ókori kultúrák szerint a hold fénye ártalmas is lehet. Így alakult ki a holdkóros kifejezés, arra a személyre vonatkoztatva, aki túl hosszú ideig volt kitéve a hold sugárzásának. Milyen nagy vígaszt jelent ez az íge számunkra, drága zarándoktársaim, miközben átutazóként életünk ösvényét járjuk, örök hazánk felé tartva. Az Úr megőrzi ki és bemenetelünket. Nem csak most, hanem a jövőben is. Ő az, aki megőrzi az életünket most és mindörökké.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Nagy Sándor, a hitnek nincs határa. Égi lehelet a hegy tetején, mint a vízcsepp lettem én. Szeretett mosoly, remény élteté, nőtt a vízcsepp tenyérnyivé. Múltak az évek, felnőtté lettem, családomnak, munkámnak értem. Eltelt 49 év, csak tenyérnyi víz maradtam én. Rések, szorosok közt csordogáltam, sokáig tartott, amire a jó utat megtaláltam. Atyám újra üzentél felém, sugallatot szívemig ért. Eljött az időm, megtértem, a hitem megtaláltam, lelkem késztetést érzett irántad. Szívemmel Jézust megleltem, e pillanattól vele élhettem. Ez a víz megindult feléd, napról napra hitem növeli. Ma erecske, holnap patak lehetek, tőled bármit kérhetek. Örömmel csörgedezek a völgy felé, utamon virágokat, fákat vizem érteti. Tiszta ez a víz, a szív vezérli, útját Isten áldása kíséri. Átgázolhatnak rajtam emberek, állatok, akkor is éltető vized maradok. Szorosok, kanyarok, gátak állhatnak. Nincs oly erő, mely megállíthatna. Jézusba vetett hitem folyóvá fog nőni, így tudok csak utat törni. Sodrásom erős, medrem szélesedik, töretlenül célja felé közeledik. Teremtőm, vannak patakjaid, vízeséseid, folyóid nagyok. Hitemmel, cselekedeteimmel érzem, én leszek a legnagyobb. Haladok feléd, rövidül a táv, az útnak te szabsz határt. Az út végén kezed átkarol, érzem, örökre a tiéd vagyok.

0: napversét elmondta Tokics Mária.
1: Iránytű.
2: Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zugolódás nélkül. Péter első levele, 4. fejezet, 9. vers. Nem tekintjük a vendégszeretet gyakorlását kiváltságnak és áldásnak. Nem vagyunk eléggé szívélyesek, és túl kevés hajlandóságot mutatunk arra, hogy szégyenkezés vagy fitoktatás nélkül helyet szorítsunk még 2-3 embernek családi asztalunknál. Néhányan azt állítják, hogy ez túl sok vesződtséggel jár. Nem lenne így, ha ezt mondanák. Nem készültünk fel különösebben, de amink van, azt szívesen megosztjuk. A váratlan vendég sokkal többre értékeli a szíves vendéglátást, mint akár a legkörültekintőbb előkészületet. Akik magukba zárkoznak, akiket nem lehet rávenni arra, hogy látogatókat vendégeljenek meg, azok sok áldást veszítenek. Az Úr elismer és méltányol minden szeretetteljes cselekedetet, amit az ő nevében teszünk. A szegénységünknek nem kell kizárnia bennünket a vendégszeretet gyakorlásának áldásából. Adjuk azt, amink van. Testvéreim, hívjátok meg otthonaitokba azokat, akik szeretetteljes figyelemre szorulnak. Ne erőltessétek ezt, de amikor szükség van rá, akkor hívjátok meg őket, és tanúsítsatok igaz, keresztény vendégszeretetet. A társas érintkezésben értékes kiváltságok rejlenek. Nem csak kenyérrel él az ember. Máté evangéliuma, 4. fejezet, 4. vers. Amikor testi eledellel szolgálunk, szolgáljunk reménységgel, bátorítással és krisztusi szeretettel is.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Az entrópia törvénye. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. Egy lelkész ezt írta. A termodinamika második törvénye a következő fizikai igazságot mondja ki. A világ mindenségben magára hagyottan minden a rendezetlenség és a pusztulás felé halad. Az autók rozsdásodnak, az élelmiszer megrothad. Ez az entrópia törvénye. Az entrópia kizárólag egy külső erőforrás beiktatásával előzhető meg, amely ellene hat a folyamatnak. Ez a jelenség a negentrópia. Jó példa rá a hűtőszekrény. Ha áram alá helyezzük, hideg levegőt állít elő, amely megakadályozza az éter romlását. Ha leválasztjuk a hűtőszekrényt az energiaforrásról, ismét beáll az entrópia, és megbüdösödnek a dolgok. Nem ez történik akkor is, amikor Istenről lecsatlakozunk? A pusztulás és a rendezetlenség irányába indul el az életünk. Hogyan győzhetjük le hát entrópikus hajlamainkat? Salamonnál találjuk meg a választ. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Ha a bűn az entrópia, akkor az a negentrópia, amikor egy Istentől kapott látásba fektetjük az energiánkat. Az elvadul szó a héber para kifejezésből ered, amelynek találó fordítása az entrópia. Lehet, hogy a gyülekezetekben sokszor nem is a bűn megsokasodásából, hanem a mennyei látás hiányából erednek a gondok. Nem azt mondjuk, hogy a bűn nem lehet problémák forrása, vagy hogy az ilyesmikkel nem kellene foglalkoznunk. Ugyanakkor sok esetben nincs elég mennyei látás ahhoz, hogy lefoglalja a gyülekezetet. Nincs elég nagy látomásunk, amely minden energiánkat lekötni, így aztán jelentéktelen ügyekkel kezdünk bajlódni. Ugyanez vonatkozik a személyes életünkre is. Ha tisztábban és messzebbre látunk azzal kapcsolatban, hogy mit akar megvalósítani Isten bennünk és általunk, mindjárt kisebbnek tűnnek a gondjaink, mivel egy önmagunknál nagyobb ügy foglalkoztat bennünket.

A reformáció története 20 és Jeromos 11. rész. Bíráira mutatva Jeromos keményen mondta: Wiklifet és Husz Jánost nem azért ítéltétek el, mert megtámadták az egyház tanait, hanem egyszerűen azért, mert elítélték a papság botrányos dolgait, a pompájukat, a gőgjüket, a papok és főpapok minden bűnét. Állításaikat, amelyek megcáfolhatatlanok, én is úgy hiszem és vallom, amint ők. A prelátusok dühtől remegve félbeszakították Jeromos beszédét. Mi szükség van további bizonyítékra? Saját szemünkkel láthatjuk a legmagacsabb eretneket. Jeromos, aki a viharban is szilárd maradt, így kiáltott: Hogyan? Azt hiszitek, hogy félek a haláltól? Egy teljes évig egy félelmes föld alatti börtönben tartottatok, ami szörnyűbb volt, mint maga a halál. Kegyetlenebbül bántatok velem, mint ahogy egy török, zsidó vagy pogány tenné, és a hús szó szerint lerohadt csontjaimról. Mégsem panaszkodom, mivel a siránkozás nem illik ahhoz, aki bátor. Kifejezni sem tudom, mennyire megdöbbent, hogy egy kereszténnyel ennyire embertelenek vagytok. Újra kitört a dühroham, és Jeromost sietve a börtönbe vitték. De az összegyűltek között volt néhány olyan ember is, akikre Jeromos szavai mélyen hatottak, és szerették volna életét megmenteni. Egyházi méltóságok látogatták meg és unszolták, hogy engedelmeskedjék a zsinatnak. A legfényesebb kilátásokat csillogtatták meg előtte jutalomként, ha meghódol Róma előtt. De miként mestere, amikor felkínálták neki a világ dicsőségét, Jeromos is megingathatatlan maradt. Bizonyítsátok be nekem a Szentírásból, hogy tévedek, mondta, és elállok tőle. A Szentírásból, kiáltotta egyik megkísértője, általa kell mindent megítélni. Ki értheti meg azt, amíg az egyház meg nem magyarázza? Érdemesebb az emberi hagyományokban hinni, mint megváltónk evangéliumában? Kérdezte Jeromos. Pál nem biztatta azokat, akiknek írt, hogy figyeljenek az emberi hagyományokra, hanem ezt mondta: kutassátok az írásokat. Eretnek, volt a válasz. Sajnálom, hogy ilyen sokáig kérleltelek. Látom, hogy az ördög ösztökél. Jeromos felett nem sokára kimondták az ítéletet. Kivezették ugyanarra a helyre, ahol Husz áldozta fel életét. Énekelve ment útján. Arca örömtől és békétől ragyogott. Tekintete Krisztuson csüggött, és már nem félt a haláltól. Amikor a hóhér mögéje lépett, hogy meggyújtsa a mágját, a mártír így kiáltott: Lép csak bátran előre, gyújtsd meg a tüzet előttem. Ha féltem volna, nem lennék itt. Amikor a lángok felcsaptak körülötte, imádkozni kezdett. Uram, mindenható atyám, kiáltotta, szállj meg és bocsásd meg bűneimet, hiszen tudod, hogy mindig szerettem igazságodat. Hangja nem volt már, de ajka még mozgott, imádkozott. Amikor a tűz megemésztette a vértanú hamvait, az alatta levő földdel együtt összeszedték, és mint 20 hamvait a rajnába szórták.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel proféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13 ünnepélyesen kijelenti: örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13. Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig, hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 5. rész.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Közösen megpróbáljuk megérteni Istennek igét. Az Isten igének a megértéséhez mindig hozzátartozik valami. Ez a valami pedig az imádság. Tudnilik, az Isten igéjét csak úgy lehet megérteni, ha ráhangolódunk. Ha nem hangolódunk rá, akkor Isten igéje nem kezd beszélni. Márpedig szeretném, hogyha a szívünkkel beszélne ez az ige. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt a végtelen kegyelmet, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük te néked, hogy megáldoz bennünket. Köszönjük te néked, hogy újra és újra van üzenetet hozzánk. Kérünk téged, add, hogy úgy tudjunk a te igédbe elmélyedni, hogy nekünk szóló ige legyen. Add a te áldásodat, békédet, szeretetedet, fiadért Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

Amikor kisiskolás voltam, nyári időben, mivel szegény gyerek voltam, erdei munkával foglalkoztam a Bükkhegységbe. És ott megtanultam egy szabályt. Ha nem akarok eltévedni, akkor szükség van arra, hogy a vázlatát, most így mondom, a térkép vázlatát egy erdőnek ismernem kell. Erre az erdészek mindig megtanítottak. Különben eltévedtem. Egy erdő a jelenések könyve, minden könyv ilyen, és ezért a vázát kell ennek a könyvnek ismerni. Ez az egyik megismerésre váró dolog. A másik megismerésre váró dolog pedig az, hogy mi volt az a szituáció, amiben Isten beleszólt. Tudnék, az Isten kinyilatkoztatással megfigyeljük, mindig valamire való kinyilatkoztatás. Tehát profétailag nyitott helyzetnek szoktam én ezt mondani. Profétailag nyitott helyzet kell, hogy teremtődjön, amiben Isten valamit elmond, ami mindig több, mint válasz. És ez tulajdonképpen a kinyilatkoztatás szépsége. Na de, hogyha ezt a kódot nem ismerem, hogy mire felmondta el Isten azt, amit elmondott, és milyen rendben hagyta ránk a próféta, akkor egyszerűen eltévedek, mint kis csirke a kózba, hogy ezt az egyszerű példát mondja, eltévedek a Bibliában. Jelenések könyvével általában ez szokott a baj lenni. Vagy beletévednek a képek magyarázatába, rengeteg ilyen irodalom van a polcomon, hogy kilométereken keresztül magyaráznak egy-egy képet, különböző okos emberek, amiből rengeteget lehet tanulni, csak az ember a végén nem tudja, hogy mire felíródott a jelenések könyve. Éppen ezért most, ha megengedik, egy nagyon gyors vázlatot adok az egész jelenések könyvéről, azért, és ezt többször el fogom mondani majd a sorozat kapcsán, egy kicsikét otthon legyenek a jelenések könyvében.

A helyzet, amiből kiindulunk, az az, hogy börtönszigeten van János, Domitianus császár idején, ahol amiért nem hajlandók a keresztények tömjénnel elismerni Domitianus császár istenségét. Éppen ezért a gyülekezet vezetőit, köztük Jánost is, száműzik Pátmos szigetére, ami egy börtönsziget volt. Innen nem lehetett megszökni. Ez az alapvető szituáció. Otthon maradt 7 gyülekezet, akik tulajdonképpen a Jelenések könyvének a címzettjei, Efézus, Smirna, Pergámon, stb. Elsoroltuk, végig is vizsgáltuk ezeket a leveleket, és ezeknek szól az egész könyv. Na de, akkor azt mondják, hogy akkor mire való, hogy most Jelenések könyvét részletesen tanulmányozzuk. Igaz, hogy nekik szól először a könyv, de az ő helyzetük kapcsán az Isten szent lelke Jánoson keresztül kinyilatkoztatja azokat a szabályokat, ami az egész üdvösségtörténetnek, megváltási tervnek a szabályai. Ebben benne van ugyan a történelem, de nem történelem könyv. A történelem az események logikáját vizsgálja. Itt nem erről van szó. Nem események logikáját magyarázza a Jelenések könyve. A Jelenések könyve azokat az alapvető mozgatórugókat mondja el, ami a történelmet irányítja. Tehát megoldó képlet, így szoktam mondani, mint a matematikában, a mindennapi életünk az a Jelenések könyve. És ezért fontos ez a könyv. Ezért fontos ez a könyv, ezért tanulmányozzuk. Mert azokat a problémákat, azokat a dolgokat, amik a Jelenések könyvében vannak, a mindennapi életben is láthatjuk, újra és újra megismétlődve a történelemben is, természetesen meg a mindennapi életünkben is. És bennünket elsősorban nem az érdekel, hogy a középkorban hogy volt, hanem az, hogy ez a középkori gondolkodási mód még nagyon itt van köztünk, és nyomorítja az életünket. És így kell a Jelenések könyvét látni. Na akkor nézzük a vázát. Van egy bevezetés és befejezés, ami párhuzamos egymással, erről beszéltünk. Azután 7 darab látomás egység van ebben az egészben. Az első a 7 gyülekezetről szóló látomás, a második egység az a 7 pecsétről szóló látomás, a harmadik egység a 7 trombitaszóról szóló látomás, a negyedik egység az a nagy küzdelemnek, a Krisztus, illetve isteni hármasságnak és a sátáni hármasságnak a nagy küzdelme, az ötödik egység az a 7 csapás, a hatodik egység pedig az ítélet 7 jelenete, míg a hetedik egység az Új Jeruzsálemről szóló reményteli nagyszerű üzenet. Viszont, mivel János héber ember, és a héberek, most egy csúnya idegen szót fogok mondani, kiasztikusan gondolkodnak, ezt úgy is szokta mondani Hangyás Laci barátom, hogy menóra szerkezett, olyan, mint a hétágú gyertyatartó, úgy is lehetne mondani, olyan, mint a piramis, az egyes részek párhuzamba vannak egymással. A 7 gyülekezet párhuzamos az 1 gyülekezettel. A 7 pecsét az párhuzamos az ítélet 7 jelenetével. A 7 trombitaszó párhuzamos a 7 csapással. Ha megnézik, ugyanoda töltetnek ki a csapások, ami az elején van a 7 trombitaszónál. És a csúcsán tulajdonképpen egy nagy küzdelemnek a képe van, amiért tulajdonképpen megíratott az egész. Ez a nagy váz.

Nézzük meg, hogy hol tartunk. A hétgyülekezet az tulajdonképpen nem volt más, mint olyan, mint egy röntgen lelet, amikor bevisznek a kórházba valakit, és valami belgyógyászati panasz van, egyből elküldik a CT-re, vagy elküldik a ultrahangra, vagy megnézik, hogy belül mi van. Ez tulajdonképpen nem más, és ez egy nagyon fontos dolog, nem más, mint átvilágítása mindenféle keresztény problémának. Azt lehet mondani, hogy ez nem egyszerűen hét korszak, ahogy szokták ezt mondani, hanem minden időben van mindenféle gyülekezet, és ez arra szolgál, hogy én megnézzem, hogy melyik röntgenlelet vonatkozik rám. Lehet, hogy több is. Lehet, hogy ebből ezt, ebből ezt, ebből azt kell megtanulnom. Mert ez, meg amaz nem úgy van az életemben, ahogy Jézus látni akarja. Tehát ez az első dolog. A másodikat elkezdtük, a hét pecsétről szóló látomást. Ez a hét pecsét egy nagyon érdekes dolog. A hét pecsét tulajdonképpen az evangélium útjának és sorsának a felvázolása, hogy Jézus Krisztus evangélium ebben a világban hogy hat. A harmadik nagy egység, majd amit fogunk nézni, az a hét trombita szó, az pedig azt mutatja meg, hogyha a világ szembefordul az evangéliumon, akkor milyen következménye van. Ha megnézzük ezt az első hármat, az utolsó három ennek a párhuzama, nem csak a hét gyülekezetnek az egy gyülekezet, hanem. Ha megnézzük az evangélium sorsát, akkor az ítélet hét jelenete párhuzamos egymással, hiszen majd látni fogjuk a következő alkalommal, hogy itt elhangzik egy nagy kérdés, hogy kicsoda állhat meg, és elhangzik majd a pecséteknél az a dolog, hogy meddig nem ítélsz, Uram. Kiderül, hogy az ítélet az nem egy Isten fenyegetése, hanem az ítélet nem más, mint a következménye annak, hogy valaki a jó megoldást elutasítja. Tehát ez úgy van, hogy ha neki megyek a falnak, akkor nem a falat kell szidni, hogy ott van a fal, hanem én megyek rossz helyen, nem találtam az ajtót. Ez most egy olyan primitív hasonlat, de körülbelül erről van szó. Na most, ha tovább megyünk, akkor azt lehet mondani, ugyanígy meg lesz a párhuzama, ahogy az előbb említettem, a hét trombita szónak, mert a hét csapás és a hét trombita szó párhuzamos egymással, ami a bűn következménye. Az igazi cél majd a tetej ennek az egésznek, 14. fejezet végétől a 15. fejezet közepéig tart ez a nagy küzdelem jelenet, amiért tulajdonképpen ez az egész könyv megíratott. Ez tulajdonképpen az a váz, amire fel kell építeni az egész jelenések könyvét. Innen tévedünk el az erdőbe, ahogy én ezt megtanultam gyerekkoromban.

Minden ilyen egység viszont a mennyben kezdődik. Méghozzá egy mennyei istentiszteleti jelenettel. Miért? Mert a Jelenések könyvének az a nagy mondani valója, hogy a földről a történelmet nem lehet megérteni. Mert a földi élet történelme az csak tünetsor. Az ok mélyebben van. Isten úgy jelenik meg nagyon hangsúlyosan a Jelenések könyvében, mint teremtő, és a teremtés céljával szembe él az ember, ha bűnbe él. És ezért nem Isten az, aki mérges lesz azért, mert az ember nem engedelmeskedik neki, hanem azért, mert maga alatt vágja az ember a fát. Ez tulajdonképpen a bűnnek a logikája. És éppen ezért mindig a mennyre néz a Jelenések könyve, hogyha megnézik a negyedik fejezetet, múlt héten tanulmányoztuk, ugye úgy kezdődik az első versben, a Jelenések könyve 4:1, ugye el is olvasom, és ez nagyon érdekes, és tessenek figyelni, hogy itt tulajdonképpen mit is mond János, mert ez valóban egy nagyon érdekes és különös valami. Azt mondja a Jelenések könyve 4. fejezet első vers, ezután láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. Pátmoszon János látja, hogy nyitva van egy ajtó a mennybe, látomásba. És az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, az első fejezetben olvastuk ezt, az előbbi hangot, aki vezeti Jánost ebben az egész nagy-nagy drámában, beszélt velem, és így szólt: jöjj fel ide, és megmutatom néked azokat, amik meg kell történni. Tehát nem egyszerűen a földi történelmet mutatja meg, hanem azt mondja, gyere fel ide, a mennybe, és most azt mutatom meg neked, hogy a menny hogy látja azt a történelmet, a történetek sorát, azt a helyzetet, azt az állapotot, azt a nagy-nagy különlegességet, hogy az ember önmaga ellen él, maga alatt vágja a fát, hogy látja a menny. Éppen ezért a 4. és 5. fejezet egy óriási nagy mennyei istentiszteleti jelenet. Ugye úgy kezdődött, hogy bemutatja Isten trónját, ezt a trónt 3-as gyűrű veszi körül. Az első gyűrűben ott van a 24 vén, amelyik tulajdonképpen az emberi nemnek a képviselője. Most mindegy, hogy hogy magyarázzuk, általában szokták mondani, 12 pátriárka és 12 apostol. Mindenesetre ott van ez az emberi gyűrű, akik Isten szerint éltek ezen a földön. Van a 2. gyűrű, ami Isten 7 lelke, és az üvegtenger, és a 3. gyűrűbe pedig ott van a 4 lelkes légy, és ott van Isten trónja. Az egész Jelenések könyvében Isten trónja a központ. Galusz László testvért nagyon sokan ismeritek bizonyára. Én már 3 vagy 4 évvel ezelőtt, most nem tudom, a Rádai kollégiumban védte meg a doktori, nagydoktori értekezését, a trónmotívum a Jelenések könyvébe. Akkor kezdtem én is átgondolni ezt jobban, ez egy ilyen vastag értekezés van, hogy 600 oldal angolul, végig kellett olvasnom, meg kellett bírálnom, és akkor gondoltam végig ezt az egészet. Miért éppen a trón? Gondolkodhatunk már ezen? Miért van János Pátmoszon kirándulni? Nem. Hanem azért, mert Domitianus császár azt mondja, hogy őt kell imádni, mert ő az Isten. És ezért ilyen nagy-nagy képet ad a mennyről, a mennyei istentisztelet, hogy 2 fejezetben mondja el a Jelenések könyve ezt, 2. most fogjuk tanulmányozni, hogy nem Rómában van a világegyetem központja, ahogy Domitianus hinni akarja, vagy hitetni akarja inkább, hanem a mennybe. Az események innen indulnak ki. Majd meglátjuk, hogy minden pecsétnek a feltörésénél a mennyből indul el a történés. Mennyben van a központ. A mai világban is vannak kis királyok, mini királyok, meg nagyobb királyok, meg mindennapi életben is vannak kis királyok. Nem ártana tudni, hogy mennyben van a központ. Mennyben van a központ. Ezt akarja ez az első 2 fejezet tenni.
Na de hogy mutatja be ez az első két fejezet ezt az egészet?

Isten trónja megjelenik, ebből a hármas gyűrűvel, és utána elindul egy mennyei istentisztelet. Ez a mennyei istentisztelet egy verssel indul el. Ezt kevesen tudják, a Jelenések könyvében 7 vers van, minden 7 a Jelenések könyvében. 7 vers van, ezek versformába írt verses részek. Mennyei istentiszteletben is vers hangzik el, azért vers, mert az énekek is versek voltak. Régen az minden verset csak énekelni tudtak a régiek, tehát nem prózába mondták a verseket sohasem, vagy nem dallam nélkül mondták a verseket a régiek, hanem énekelték. És ez egy antifonikus ének, így szokták mondani, ez a felelgetős ének. Ha megnézzük a 4. fejezetet, ez azért fontos, mert ez az istentisztelet az 5. folytatódik, akkor azt látjuk, hogy a trón belső köréből, a 4 lelkes lénytől elindul egy csodálatos költemény. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. A szent az azt jelenti, hogy érinthetetlen. A szenthez nem lehetett hozzányúlni, mert az életveszélyes volt. De azt hangsúlyozza ez a beindító része ennek a himnusznak, hogy aki van, aki volt, aki eljövendő, mindenható Isten, vagyis az idő fölötti Isten. A világegyetemnek és benne a történelemnek idő fölötti oka van. Azért nem történelem a Jelenések könyv, mert a történelemben csak az idővel tudunk mit kezelni. Krisztus előtt ennyi, Krisztus után annyi. Ettől eddig ez az időtartam, evel tudunk kezdeni. Én történész vagyok, tudom azt, hogy mi itt csinálunk. Itt most másról van szó. Megjelenik az idő feletti Isten, akiről a mennyei lények elmondják azt, hogy szent, szent, szent, háromszor szent. Ez a háromszor szent, ez már az Ószövetségben megvan, ez a teljes érinthetetlenség. Azt jelenti, hogy a világon kívüli Istenünk van, aki nem valahol nagyon messze van, ahogy mi elgondoljuk, hanem ez Pál úgy magyarázza az Areopágoszon, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És nem véletlen, hogy az, hogy Jahve, vagy Jehova, így magyarítják rosszul a Jahvét, a Jahve az a hájó lenni igének egy alakja. Tehát ő a lét. Ezért szoktam mondani, a G.T. Robinsonnak egy nagyszerű könyve van, Ernest to God, ez a címe, őszintén az Isten iránt valami ilyesmit jelent a címe, hogy Robinson azt mondja, hogy az Isten az nem más, mint a lét mélye. Teszik ezt érteni? Nélküle nincs létünk, nem létezünk. Ő a létezés. Nincs is élet. Enélkül például a nagy tévedése a mai embernek, tudományoknak is, az a tévedése, hogy az élet az az anyag egyik tulajdonsága. Nem. Azért nem tudunk életet előállítani. Az élet az Istené, az Isten adja. Az anyag csak hordozója. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ő a lét mélye. Így kezdődik ez a himnusz, és

0: Vagy Urunk, a mi Istenünk, hogy Tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél minket, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Ez az első himnusz lényegében teremtés himnusz. Megjelenik az Isten, az idő felett Isten, és ez az idő felett Isten teremt. Teremtő Isten. És ez a teremtés csodája. Erre épül fel minden. Az egész Jelenések könyvében a teremtő Isten jelenik meg, mert ezért az övé minden hatalom. Ezért nem rómái a hatalomra, hanem tud teremteni. Róma uralkodni akar, de teremteni nem tud. És a kis királyok, a kis cézárok, mert van és sok kis cézár az időben, mini cézárok is vannak, ugye el tudnánk mondani ilyen mini cézárokat a magunk környezetéből ezret. Mini cézárok is azt hiszik, hogy ők uralkodnak, pedig nem tudnak uralkodni. Az van, amit Pilátusnak mond Jézus, ha nem volna hatalmat, ha nem kaptad volna. Mert Istené minden hatalom, menjen és földön. Ekkor viszont beáll egy dráma. Hogy is kezdődött ez az ének, amit mondott a 24-ben, hogy méltó. Ez egy nagyon érdekes szó a görögben, az axios, így van görögül, ami azt jelenti, hogy képes valamire. Megfelelő ereje van. Tehát nem egy ilyen papíron biztosított méltóság jelzi ez, hogy méltó. Az axios az nem ezt jelentett. Az axios a minden hatóságát jelentette, hogy minden erővel felruházott vagy. Azt mondja, méltó a bárány, hogy? De egy nagyon érdekes drámába folytatódik ez az Isten tisztelet.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Egy dráma indul el, és ezt az ötödik fejezettől kezdjük olvasni. És láttam, a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül be volt írva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó, ugyanez a szó méltó, axiosz, arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje a pecséteit. Nézzük, hogy miről van itt szó. Megjelenik egy tárgy. Egy kívül belül beírt könyv. Ez persze ne ilyen könyvre tessék gondolni, mert kezünkben van a Biblia, ez könyvtekercs. Na de a könyvtekercseket csak belül szokták általában beírni, és összetekerni. 2 boton van a hosszú, biztos láttak ilyen tekercset, és az összetekerik. És lapozni úgy kell, hogy egyikről letekerem, másikra rátekerem, és akkor mindig egy hasábot látok. Milyen ez a kívülről és kívül-belül beírt könyvtekercs? Kívül-belül beírt könyvtekercsbe csak, és bepecsételt könyvtekercsbe, csak a legbizalmasabb és legtitkosabb szerződéseket szokták írni. De miért van akkor kívül-belül beírva, hogyha bizalmas? Azért, mert belül van a valódi szerződés, és ennek a pontos tartalmi kivonata kívülről. Ezt azért csinálták, és lepecsételték ezt a könyvtekercset, ezt azért csinálták, hogy nehogy valaki hát egy kicsit úgy meghamisítsa, megbuherálja, hogy ezt is szokták mondani, azt a könyv, azt a dolgot, ami a tekercsben van, és ezt a pecsétet, különösen, hogyha 7 pecsétes titok, még szoktuk is mondani, innen jön ez a 7 pecsétes titokmondás, csak az erre méltó és felhatalmazott ember tudja felbontani. És megjelenik a láthatatlan Isten kezébe ez a könyvtekercs, a sors tekercse, hogy így mondjam, hogy mi lesz az evangélium sorsa ezen a földön, és az evangéliumra ne a 4 evangéliumra tessék gondolni, hanem az Isten megoldására, megváltásának a nagy megoldására, ami az egész világ életének a megoldása, mi lesz vele? Ki töri fel ezt? Egy nagyon szép kiasztikus szerkezetben mondja el ezt az apostol, én azt nem mondom el, mert úgyis sok szerkezetet mondtam. De nézzük azt, hogy fejeződik ki ez a dráma. A dráma azt mondja itt tovább, de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, ugye ez az ókori ember 3 emeletes világ képe, ez azt jelenti, hogy az egész világ egyetemben. Nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekinteni abban. Ott áll tehetetlenül mindenki. Senki nem képes erre. Hát akkor most nem lesz kinyilatkoztatás? Ránehezedik ez Jánosra is, mert azt olvassuk tovább. Én nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy betekintsen. Ekkor a vének közül egy, tehát az emberi kör, a külső kör, a 24 trónon ülő vén, akinek korona van, győztes korona a fején, és fehér ruhája. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, imé győzött az oroszlán Júda törzséből. A Dávid utódja, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Itt a bárányra terelődik a figyelem. A bárány mindenki értette, megint ószövetségi kép, hogy a bárány volt az, amit az én bűneimért be kellett mutatni. Nyilvánvaló, már Keresztelő János mondta Jézusnak a keresztség, hogy íme Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. Nyilvánvalóan megjelenik Jézus. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, az a bárány, aki a júdeai oroszlán. És megkérdezhetik, oroszlán vagy bárány? Jézusnak pontosan ez a két arca a jelenések könyvében, ezt nagyon fontos megfigyelni. Az ítélő Jézus és a bűnbocsátó Jézus. Az ítélő
és a bűnbocsájtó Jézus ugyanaz. Én vagyok a válaszúton, hogy nekem Jézus az ítélő, vagy Jézus a bűnbocsájtó, a bárány, aki elveszi a világ bűnét, vagy az oroszlán, a júdai oroszlán, aki széttép mindent. Nem azért, mert ő dühös néha meg jó kedve van, hanem azért, mert az egész megváltási tervnek a lényege a bűn következményeinek a felszámolása. Miért? Nem azért, mert Istennek ez nem tetszik, hanem Istennek azért nem tetszik, mert ez tönkre teszi az emberi életét. Ha az emberi élet tönkretételéről van szó, akkor Jézus Krisztus az ember pártján áll. És ez itt a lényeg.

És akkor azt olvassuk tovább, egy egyszerű bejelentés. Párány odament, áttette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és ő az a méltó, az axiosz, aki felbonthatja a történelem nagy titkát. Gondoljuk megint végig ezt az egész helyzetre. János Pátmoszon izgul a hét gyülekezetért. Mi lesz veled, kereszténység? Izgul a harmadik generációs kereszténységért, 95 táján vagyunk. Mi lesz veled, kereszténység? Különböző problémák vannak, ott a hét gyülekezet problémája, különböző típusú gyülekezetek vannak, és lesznek is a történelem során. Mert mindig túlmutat a közvetlen témán, mindig túlmutat egy profécia, tehát mi mai napig is van mindenféle gyülekezet. Mi lesz veled, kereszténység? Ezt mindig fel kell tenni. És ezért mondta az Úr, hogy gyere fel a mennybe, és nézd meg onnan, hogy hogy néz ki ez az egész kép. És itt a lényeg. És ekkor megoldódik ez a konfliktus, ez a nagy dráma. János nagyon nagyszerűen tud drámát írni. Az egész János evangéliumát úgy lehet szerkezetileg is meglátni, mint egy nagy sorsdrámát. Bojki János professzor úr, kedves atyai barátom, aki már meghalt, nincs az élők között, nagyszerű könyvet írt, a János evangéliumára rávetítette a görög sorsdrámákat. És pontosan ugyanazt a szerkezetet követi a görög sorsdráma. És miért? Hát Efézus volt a görög színjátszásnak a központja. Mindenki egy héten ötször színházba járt. A polgár volt ingyen. Az Efézus színházban is volt egy hatalmas színház, és ebben a színházban lényegében görög nagy sorstragédiát, Szofokliszt, Aiszküroszt, Euripidész darabokat játszottak, és az érdekesség az, hogy János alkalmazkodik az olvasók közönségeihez, szerkezetben. Ugyanezzel a szerkezettel mondja el ezt a nagy-nagy drámát. Ez tényleg olyan, mint egy dráma jelenet. És akkor vége van nagy megnyugvással ez a dráma jelenetnek, mert ugye mindenki azt mondja, hogy kiméltó, középen meg sír, János, hogy nincs, aki felbontsa ezt a dolgot, és megjelenik a bárány, aki a judai oroszlán, aki ítélés kegyelmez, és átveszi ezt a könyvet, hogy ő a méltó. Abban a pillanatban feloldódik ez a feszültség. És megint következik két költemény, két vers. Sajnálom, hogy Lehotka Gábor testvérünk meghalt, mert az volt az utolsó tervünk. Megcsináltam a szövegkönyvét ennek a hét versnek, hogy egy oratóriumot akart belőle írni a hét jelenések könyvi versről, mert ez a hét vers összefoglalja a megváltási tervet. A teremtéssel kezdődik. Figyeljük meg, most a második a megváltás lesz, hogy majd a harmadikat is rögtön megnézzük, hogy miről is fog szólni. Nézzük ezt a megváltás dolgot. Mert a teremtés, akkor értelmes róla beszélni, az újjáteremtéssel együtt van. Teremtés nélkül nincs újjáteremtés. Újjáteremtés nélkül a teremtés is érthetetlen. Oda-vissza így van. Azt olvassuk tovább, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranycsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új énekeltek eképpen. Így kezdődik az Isten tiszteletnek a további része. Leborulnak az Isten trónja előtt. Megint a trón körül vagyunk. És most leborul a 24 vén, és leborul vele együtt a bárány előtt a négy élőlény is. Tehát az egész trón meghódol a trónon ülő előtt. És ugye mindegyiknél hárfa volt. A hárfa az az Isten tiszteletnek elengedhetetlen része. A papok mindig hárfa szóval énekelték el azokat az énekeket, amik a nép imádságai voltak.
És el is mondja azt, hogy a füstölő oltáron, ugye mert két oltár volt a Szentek Szentjében, az egyik Szentik Szentje bejárata előtt a Szentében volt, a másik pedig a pitvarban volt, ahol a véres áldozatot mutatták be. És a füstölő áldozati oltáron minden reggel és este, ez a reggel és estéli áldozat volt, füstölő áldozatot mutattak be, mert a felszálló füst jelképesen kifejezte, hogy a menny és a föld összefügg egymással. Ez is itt nagyon fontos. Ez a szentek imádsága. Ebben a történelmi nagy viharban, ami majd kiteljesedik a könyv közepén a nagy küzdelemmel, csak ez a menny-föld kapcsolat, az imádság menny-föld kapcsolata az, amelyik megőrzi Isten népét. Ez a nagy üzenet ennek, hogy nem véletlenül van ez a helyzet, amiben vagy. Nem véletlenül vagy Pátmoszon. Nem véletlenül vannak otthon megpróbáltatás között a gyülekezetek. Ne félj! Ugye így kezdődik, hogy ne sírj, ne félj! A dráma közepén. Mert a szentek imádsága és ez a füstölő áldozat, ez összeköti a mennyet a földdel.

És akkor megszólal az ének, méghozzá új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet. Ugye el körül forgott minden, ki a méltó? És most jön a hitvallomás, hogy méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Ugye nyilvánvalóan ez a megváltás ténye. Azért Jézus Krisztus a történelem ura, mert a történelemben élő minden ember bűnért ő odaadta az ő életét. Ezért méltó vagy, Uram, mert megölettél, és véreddel váltottad meg őket Istennek. Minden törzsből, nyelvből, nemzetből és népből nincs különbség, és ennek a megváltásnak van egy földi feladata. És, mondja tovább, királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. A bűnnek pontosan az a tragédiája, hogy az ember azt hiszi, hogy most beütött a célba, most már azt csinálok, amit akarok, és ezzel tulajdonképpen az uralmat veszítette el a föld felett. A megváltásnak pontosan az a célja, hogy a bűn által elvesztett uralmat visszaadja az embernek. Ez a mi életünkben el kell, hogy kezdődjön. Ha Jézus Krisztus uralkodni kezd bennünk, akkor felhatalmazást kapunk arra, hogy a bűn drámájának a végén még legyen megenni az a föld, amit Isten nekünk ajándékozott. És amikor ez a hitvallomás elhangzik, akkor tovább fokozódik ez a dráma. Egy új jelenet kezdődik, és láttam mindig ez a, és láttam, hogy új jelenetet fejez ki, mindig új jelenetet jelöl. Láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének közül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, ez a rengeteg. Egy szóval, tehát ez nem megszámolandó, ez a rengeteg. És így szóltak hatalmas hangon. Tehát ebbe az énekbe most bekapcsolódik az egész világegyetem. Most minden angyal, minden ellen bukott lény ugyanezt a nagy himnusz mondja. Mert ha én Jézus Krisztussal, a bárányjal kapcsolatba jövök, aki a judai oroszlán is egyből, akkor én bekapcsolódok megint a világegyetem harmóniájába, rendjébe. És megint így kezdődik ez az ének, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen, és figyeljük meg, hogy 7 tulajdonságot sorol fel. Az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Ha megnézzük a császári címeket, megint nézzük meg a korbeli dolgot. A római császárok pontosan ezt a 7 címet mondták mindig maguknak. Ezt a 7 címet bitorolták. És most a világegyetem egész elismeri, hogy nem így van, hanem ezért a megöletett bárányé. Ez a 7 tulajdonság. És hall egy szózatot, hallottam, hogy minden teremtmény menjen és földön, a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja. Ugye megint megszólal az egész világegyetem. Az egész világegyetem ellen nem lehet masírozni. Nagyon sokszor az ember elfelejti, hogy világegyetem törvényszerűségei ellen akar élni. Ez a bűnnek a logikátlan logikája, hogy mindig legyőzni akarjuk a természetet. Legyőzni akarjuk a másik embert. Mindig a másik ellenére akarjuk önmagunkat megvalósítani mindennapi életben is. Ez óriási tévedés. Ellenére nem lehet se megvalósítani semmit. Széllel szemben nem lehet futni hosszú távon. A strádán nem lehet az ellenkező sávval szembe menni, mert ott kevesebb az autó. És az ember mindig ezt akarja, mindig valami ellen akar menni. Az egész fogyasztói társadalomnak ez a baja, mert ez már régen nem demokrácia, hanem manipulokrácia.
ebben a manipulokráciában az a szabály, hogy mindig kell egy ellenségkép, és mindig valaki ellenére akarok én, mit tudom én, magyar lenni, ember lenni, okos lenni, mindent tudnék mondani, mi lenni. Ami lenni szeretne az ember. És azt mondja, nem. A megváltásnak az a célja, hogy harmóniába kerülj a világgal. Megtaláld a helyedet a teremtettség egészében, ahová Isten alkotott téged. Ez az újjáteremtésnek az alapja. Harmóniába kerülni a mindennapi élettel. És ezért megszólal ez a nagy kar, most már az egész világegyetem kórusa, és ugye figyeljük meg, hogy a 24 véntől eljutott egészen a világegyetem egészéig ez a nagy-nagy ének, ez a nagy szimfóniának a harmadik tétele. A királyi széken ülőjé, a bárányé, az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön örökké. És erre a négy élőlény csak annyit mondta, hogy ámen. Úgy legyen. És a fél lények leborultak, és imádták őt.

Ez a nagy mennyei istentiszteleti jelenetnek az áradéka. Láttuk, ez egy óriási nagy mennyei istentiszteleti jelenet, amit leír az apostol. Sokan azt mondják, és én sok ilyen magyarázatot is olvastam, meg hallottam rengeteget róla, hogy hát ez indokolatlanul elhúzza a könyvet, valami izgisebb kérdésről kellene beszélni itt. Valami arról, amit így szimbolikusan így úgy lehet magyarázni. Pedig most vagyunk a jelenések igazi szívénél. A jelenések könyve nem másról szól. Nem véletlenül a jelenések csúcsán egy angyal repül, és nála van az örökkévaló evangélium. Jelenések 14:6. Nála van az örökkévaló evangélium. Ez az örökkévaló evangélium az, hogy az embernek egyetlen megoldása van a bűnvilágában. Harmóniába kerülni azzal a Jézus Krisztussal, aki az egész világtörténetet a kezébe tartja. És drága efézusi, szmirnai, pergámumi, tiatírai, szárdiszi, filadelfiai és laodiciai testvéreim. Egy megoldás van. Ez az egy megoldás az az, hogy a bárány oroszlán követőjévé kell lenni. És az életben lehet, hogy van rossz, biztos, bűnvilágában élünk, van jó, biztos, mert Isten nagyon sokszor ad jót a mi életünkben, csak véletlen nincs. Mert a kormánykereket nem adja át se Rómának, se senkinek. Ez a jelenések könyvének a nagy mondani valója. A többi az bonyolítás. Az egyszerű dolgot is lehet bonyolultul elmondani, de a jelenések könyvének ez az egyszerű tartalma. Ezért hát a következő alkalommal tovább lépünk, a következő fejezetre, a 6. fejezetre, ahol elkezdődik ezeknek a pecséteknek a felbontása. Én arra kérek mindenkit, hogy nézzük ezt végig. Majd lesz még egy himnusz a 7. fejezetben, nagy középső himnusz, ez az Ámen himnusz, és a további himnuszokat is majd a 2. részében meglátjuk a jelenések könyvének. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy végighallgattátok ezt, és azt hiszem, hogy van mit gondolni mai napig is a jelenések könyvére. Azt szoktuk mondani, hogy apokaliptikus korba élünk, ami alatt borzalmakat értünk. Nem. Hát miért az oroszlán bajszát tekergetjük, ha már a Júda oroszlánja az Jézus? Miért nem a bárányt fogadjuk el, nem? Miért nem a bárány követői leszünk? És miért nem a bárány szemüvegével nézzük a világot? Miért nem akarunk beépülni ebbe a harmóniába? Ez a nagy kérdés, amit fel kell tenni magunknak.

0: Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te vagy a világtörténelem ura, és a kis királyok azok mind megszégyenednek. Attól, hogy mi ne az uralkodás, hanem a szolgálat lelkületével menjünk ebben a világban, hogy megtaláljuk a helyünket. Mert van helyünk ebben a világban. Nekünk teremtetted ezt a világot. Istenünk, add, hogy ellássunk egészen a mennyig, hiszen a menny beleszól a mi életünkben mindig, hiszen mi nem véletlenül teremtettünk Isten képére és hasonlatosságára. Add a te kegyelmedet, áldásodat mi ránk, és vezess bennünket. Erre kérünk Jézusért, fiadért. Így kísérj bennünket az úton. Amen.
1: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében. A hét végén kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat. És vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az országos evangélikus zenei tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályoknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A barátok. A barátainkkal mindent meg kellene osztanunk, különösen a gyönyörű pillanatokat. A szerelem pillanatait, a költészet pillanatait, a zene pillanatait. Így módon az életünk egyre gazdagabbá és gazdagabbá válik. Osó.

fölrobbant a feje. Ne tekints a megjelenésére. Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuel első könyve, 16. fejezet, 7. vers.

Először eldördül a robbanás, utána pedig következik a dal, kiáltotta a rendező. Marcella, amint meghallod a színpad jobb oldaláról a durranást, már is énekelni kezdesz. Mi sem könnyebb ennél, ugye érted, Marcella? A rendező sarkon fordult és távozott, miközben még elrendelt 10 perc szünetet. Marcella elsápadt. Még senki sem beszélt vele ilyen hangnemben. Már csak 1 hét volt hátra a bemutatóig, és mindenkin érezhető volt a feszültség és az ingerültség. A színészek dühösen gyűltek Marcella köré. Úgy látszik, hogy mindenki szeret engem, kisasszony újból elakadt, esett neki Jonatán. Igazából mi is a te bajod, Marcella? De hát én csak, szipogott az ifjú hölgy. Ha nem folyton azzal törődnél, hogyan nézel ki a színpadon, akkor nem hibáznád el a belépőt. Túlságosan hiú vagy. Olyan a fejed, mint egy... Marcella elsírta magát. Gyerekes vagy, folytatta kárörvendően Jonatán, majd a többiekhez fordult gúnyosan. Mi történt? Kipukkadt egy lufi? Vagy ennek a lánynak fölrobbant a feje?

milyen kritériumok alapján ítéli meg Isten a népszerűséget. Képzeld el, ahogy Isainak a fiai kihúzzák magukat Isten prófétája előtt. Eliáb talán így gondolkozott. Én vagyok a legerősebb. Abinádáb így morfondírozott magában. Én vagyok a legkeményebb. Simea pedig. Én vagyok a legokosabb. Ezután a próféta szemügyre vett még 4 fiúgyermeket. De Isten így szólt Sámuelhez. Ne nézd a külsőt, mert én azt nézem, ami az ember szívében van. Sámuel egyet sem fogadott el a 7 fiú közül. Végül megérkezett a pásztor fiú Dávid, a család legkisebb gyermeke. Őt választ, szólt az Úr. Ő az. Sámuel olajat öntött Dávid fejére, ami az isteni áldás és a királyi trónra való felkészítés jele volt.

0: Dávid hosszú időt töltött a szabad levegőn, és szép ábrázatú volt. Legyőzte Góliátot, tehát nem volt gyáva. Egy egész ország vezetése lett rábízva, ami azt jelenti, hogy okos ember volt. Isten számára azonban mindenek előtt Dávid belső értékei voltak fontosak. Ahogy a Biblia írja, keresett az Úr magának szíve szerint való embert. Nem a te dolgod, hogy rávedd embertársaidat, éljenek két lábbal a földön. Viszont feladatod kilukasztani a népszerűség lufiát, és nagyobb hangsúlyt fektetni az igazi értékekre. A szépség, az értelem és az erő nem hatja meg Istent. Viszont az Úr csodálattal tekint arra, ami a szívben van.
1: Közreműködött Balázs László.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 19. rész. Helyes igehallgatás. Kedves hallgatóim, imádkozzunk az ige melletti elcsendesedésünkért. Jóságos atyánk, úgy telepettünk ez alkalommal is szent igéd mellé, mint szomjas szarvas a forrásvíz mellé. Kérünk, üdíts fel bennünket most is életadó igéd által. Mutass rá hibáinkra, mulasztásainkra, és segíts bennünket a belőlük való szabadulásra, az Úr Jézus érdeme által. Amen. Isten igéjét a Jakab levele első részéből, a 22. verstől a 27. vers végéig olvassuk. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól. A helyes igehallgatás igénybe veszi az értelmet, érzelmet és akaratot, tehát az egész ember lelki világát. Már mindjárt az igehirdetés kezdetén szeretnék olyan igehallgatókat bemutatni a Bibliából, akik helyesen hallgatták az igét, melynek eredménye az lett, hogy megújult az életük. Ilyen igehallgatók voltak azok a jeruzsálemiek, akik a Péter pünkösdi prédikációját hallgatták. Megkeseredtek bűneik felett, megtértek és bemerítkeztek. Ilyenek voltak a béreai biblia tanulmányozók. Ilyenek voltak a szíriai Antiókiából valók. Vagy gondoljunk néhány egyéni igehallgatóra. Lédiára, a szerecsen komornyikra, Kornéliuszra, a Filippi beli börtönőrre, és így tovább. Csak az ilyen igehallgatásnak lehet átalakító, jellemformáló és hitet növelő eredménye. E néhány igeversben int és buzdít az apostol. Int, hogy ne legyünk feledékeny igehallgatók. Ki ne kapta volna már rajta magát, hogy a reggel olvasott igét estére elfelejtette, vagy a vasárnap hallott igéből csak annyira emlékszik, hogy szép volt. Ilyenkor hiába való időt töltünk az ige mellett, és a dúsan terített asztal mellett is éhen maradunk. Nem fejlődünk lelkileg semmit. A feledékeny igehallgató magán hagyja az ige világosságában észrevett szennyet. Ezzel pedig megszégyenülésnek és megbotránkozásnak teszi ki magát. A feledékeny igehallgató fövényre épít. Mi is az a fövény? Vallásos formaságok, üres szokások, mások utánzása, a hangulat irányítása. Sajnos sok feledékeny hallgatója van az igének napjainkban is. Az élet ezt mutatja. A feledékeny igehallgatónak hasonlít a szíve a magvető példázatából ismert útfélhez. Nem a talajba hull a mag, csak a föld tetejére, és a madarak azonnal elkapdossák. Az ördög is elég ravasz ahhoz, hogy az ember szívéből kikapkodja az ige magvát. Azután arra buzdít az apostol, hogy legyünk megtartói az igének. Ez azt jelenti, hogy az olvasott vagy hallgatott igét forgassuk elménkben és szívünkben, és igyekezzünk megvalósítani. Az elméleti istentisztelet után következzen a gyakorlati. Lehet, hogy eddigi igehirdetéseim során említettem már azt a kedves kis esetet, amikor egy idősebb asszony ment hazafelé a templomból, és azt kérdezték tőle: Erzsi néni, vége az Isten tiszteletnek? Ő erre így válaszolt: Ó, dehogy, most kezdődik. Meglepődve néztek rá, és azt mondták: De hiszen már hazafelé megy a templomból. Igen, de ott hallgattam, hogy kell tisztelni Istent, most pedig hozzákezdek gyakorolni.
volt a bölcs válasz. Bárcsak lennének sokan ilyen igehallgatók, az az igehallgató, aki cselekedetek követője lesz, az boldog lesz az ő cselekedeteiben. A cselekedetei nem vádolják, hanem örömet szereznek néki. De az olvasott vagy hallgatott ige sem fogja vádolni az utolsó napon. Azután újból int az apostol, hogy ne legyünk látszat Isten tisztelők. Ki a látszat Isten tisztelő? Az ige válaszol erre. Aki nem zabolázza meg a nyelvét. Az apostol azt mondja, hogy az ilyen lélek megcsalja a maga szívét, tehát elsősorban önmagának árt a legtöbbet. De az emberek előtt is rosszul vizsgázik. A megzabolázatlan nyelv tűz, amely sok kárt csinál másokban is, de elsősorban az illetőben, saját magában. Azt mondja Jakab a megzabolázatlan nyelvről, hogy lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. 3. fejezet 6. vers. Az is benne van a felolvasott igében, hogy annak, aki nem tudja megzabolázni a nyelvét, az Isten tisztelete hiába való. Az éneklés, imádkozás, kegyeskedés nem ér semmit. Szeretném kihangsúlyozni, hogy csak akkor van a nyelvvel probléma, ha a szív nincs rendben. Azt mondja az Úr Jézus, a szív teljességéből szól a száj. Kedves hallgatóim, kérdezzük meg önmagunktól, vajon a mi Isten tiszteletünk nem hiába való éj sokszor? Végül serkent az apostol, hogy legyünk gyakorlati Isten tisztelet tartók. Lássuk, miből áll ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban. Természetesen nem üres kézzel. Azután szeplő nélkül megtartani magunkat e világtól. Bár e világban élünk, mint Isten gyermekei, e világban várnak a feladatok reánk, de a világ nem élhet bennünk. No, az ilyen Isten tisztelőkben gyönyörködik Isten. Ne felejtsük el soha, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. Csengjen fülünkbe állandóan az ige figyelmeztetése. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Amen.

Atyánk akarata, hogy szentek legyünk. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, 4. fejezet, 3. a 8. versig. Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyikötök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondottuk nektek, és bizonságot tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is adta nekünk. Igen komoly és fontos intés van a felolvasott igeversekben. Tiszta és megszentelt életre serkent az apostol. Régen megállapított igazság, hogy a társadalom legkisebb sejtje a család. Amilyen családokból tevődik össze a társadalom vagy egy lelki közösség, az olyan lesz. Mennyire fontos volna hát, hogy megszentelt házasságokból szülessenek a gyermekek, illetve alakuljanak családok, hogy azután a társadalom is egészséges erkölcsi alapon álljon. E néhány igevers Isten akaratát tárja fel előttünk. Az ő akarata, ami szenté lételünk. Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy Isten, ami szenté lételünkkel, a saját javunkat akarja. Nékünk volna abból a legnagyobb hasznunk. Ezek után érdemes magunk előtt feltenni a kérdést. Hogyan állok én a megszentelődéssel? Egyáltalán eljuthat egy ember odáig? Nem emelte Isten túl magasra az igényét velünk szemben, amikor azt igényli, hogy szentek legyünk? Ha mégis lehetséges szent életet élni, hogyan lehetséges? No, ezekre a kérdésekre szeretnék jó atyám segítségével érthető módon röviden válaszolni. A megszentelődésre, illetve az Isten akarata szerinti életre a következő módon juthatunk el. Először is Jézus Krisztus bűntől megtisztító vére és a Szentlélek újjászülő munkája által. Természetesen ez nem megy csak úgy magától, hanem nékünk is hozzá kell járulni. Hozzá kell járulnunk életünk teljes átadása által. Ezt tőlünk várja az Úr. Ezt ő nem teheti meg helyettünk. Az Úr Jézusban való hit és engedelmesség elválaszthatatlanok egymástól. Megszentelődésünkhöz hozzá kell járulnunk az önmegtartóztatás által is. Ez nem könnyű feladat, de nem teljesíthetetlen. Add hozzá az Úr erőt, csak kérnünk kell tőle. Az önmegtartóztatás alatt nem önsanyargatásra gondolok, hanem a testi vágyaink fegyelmezésére, féken tartására. Az önmegtartóztatás által sok előre nem látott bajt el lehet kerülni. Mint említettem, különösen a bűnös testi vágyak leküzdéséhez szükséges az önmegtartóztató erő. Pál bátran kimeri jelenteni a Filippi belieknek, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ő általa nékünk is van erőnk mindazt elvetni, ami gonosznak látszik. Félreértetetlenül kijelenti az apostol azt is, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Úgy látszik, ez a régi szennyes bűn ott leselkedett a tesszalonikai hívők életében is. Talán egyik bűn sem terjedt el annyira, és egyik sem von maga után olyan sokféle súlyos következményt, mint a paráznaság bűne. De ezt az elvakult áldozat nem látja. Amikor felébred belőle, már késő. Nem tudja a kárt helyrehozni. Mennyi családi élet törik derékba emiatt a bűn miatt? Mennyi gyermek marad apa vagy anya nélkül miatta? Mennyi fájdalom, bánat, álmatlanul átsírt éjszakák következnek miatta? Nem egyszer még halálos családi tragédiák is bekövetkeznek a paráznaság bűne miatt. Lám, ilyen súlyos következményei vannak ennek a lábra kapott csúnya bűnnek. Vigyázzunk, meg ne tűrjük még a gondolatunkban sem a paráznaságot. Az Úr Jézus tanítása szerint, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, természetesen lehet ez megfordítva is, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Máté 5.28. Tehát legyünk nagyon éberek, és vigyázzunk még pillantásainkra is. Azt is mondja az apostol, ha valaki vétkezik e tekintetben az ő testvére ellen, vagy akár fele barátja ellen,
bosszút áll érte az Úr. A bűnt nem hagyja büntetlenül senkinek az életében. Még a szíve szerint választott embernek is meg kellett bűnhődni a parázasság bűnéért. Isten különösen megköveteli a szent életet az ő népétől. Akaratának áthágása esetén nem hozhatunk fel semmiféle érvet a mentségünkre, hiszen előre figyelmeztetve lettünk, mint Káin az ő testvérének meggyilkolása előtt. Tehát a következményeket viselnünk kell. A bűn zsoldja halál. Arra is figyelmeztet az apostol, hogy aki ezeket az intelmeket megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is adja nékünk. Úgy vélem, ez a legnagyobb vakmerőség Istennel szemben, megvetni az ő szavát, és a legbiztosabb halál az engedetlen emberrel szemben. Kedves hallgatóim, kérjük a mi Urunkat, hogy legyen segítségül megszentelt életet élni, úgy egyéni, mint családi, közösségi és társadalmi életünkben egyaránt. Amen.

0: Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Talán egyetértenek a lélek hangolóban megszólalókkal abban, hogy világunk irgalom után kiállt. Olyasfajta áldozathozatalra való készség után, amely nem rest a másik ember javát a sajátja elé helyezni. Miért és hogyan működhet ez? Jézus maga magyarázza a segítőkész, irgalmas samáriai történetében ezt. Luptákné Hanvai Mária lelkész gondolatait hallhatják majd ennek kapcsán. Ehhez kapcsolódó időskori megtapasztalásairól szól a 90 év feletti lelkésznő Kincler Irénke néni is a vele elhangzó beszélgetésben. Végezetül pedig az országos evangélikus missziói lelkész Győri Gábor Dávid egy igéhez fűzött üzenete szólal meg műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Lukács evangéliuma 10. fejezetének 25-től 37. versei. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, oda

0: odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
1: A történet alapján azt mondhatjuk, hogy a fele barátom az az embertársam, akinek valamilyen formában, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mind a két szempontból szüksége van a segítségre, és én vagyok ott, és az én feladatom lenne az, hogy segítsek. Tehát ő az én fele barátom, ez a segítségre szoruló ember. Akár még az ellenségem is. Nos, hát ebben a történetben a csavar pont az, hogy az ellenség menti meg az ellenségét. Tehát egy samáriai ment meg egy zsidót. Ez azért olyan különleges, mert a samáriaiak és a zsidók kifejezetten utálták egymást. És erre Jézus elmondja ezt a példázatot, amiben egy samáriai segít egy zsidón, méghozzá úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ráadásul nem vár, és nem is kap érte hálát. És amikor mindezt megtette, akkor egész egyszerűen csendesen és szótlanul tovább megy. Tehát arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, erre ez a válasz. Ennek a samaritánusnak a fele barátja az, aki bajba jutott. És itt jön megint csak egy kérdés, ami talán fölmerül bennünk, hogy de ez az írástudó, ha már ennyire ki akart bújni valahol a felelősség alól, akkor miért nem tette fel azt a kérdést, hogy de hát akkor mégis a fele barátot úgy szeretni, mint saját magamat, akkor azt hogy kell? Nos, hát egész egyszerűen azért nem nyilvánvalóan, mert a válasz benne van a példázatban. És Jézus pontosan ezért mondja a végén ennek a írástudónak azt, hogy menj el és hasonlóképpen cselekedj. Tehát megvan a minta segíteni valakin. Amikor az Úr Jézus itt a szeretetről beszél, valószínűleg a legtöbbünk által jól ismert agapé szót használja. A szeretetnek azt a görög kifejezését, ami a csúcsot jelenti. Tehát aminél jobban szeretni nem lehet, képtelenség. Az agapé tulajdonképpen a viszonzás nélküli, tökéletes szeretetet jelenti. Az agapé azt jelenti, hogy úgy szeretem a másikat, hogy kész vagyok megadni neki azt, amire szüksége van, vagy ha megfordítom ezt a mondatot, akkor mindig azt adom neki, nem azt, amit feltétlenül szeretne, hanem amire szüksége van. Aztán az agapi jelenti azt is, hogy ez a szeretet személyválogatás nélküli. Tehát nem nézem azt, hogy ki a másik. Bárki lehet, a mi esetünkben gondoljunk olyanokra, akiket talán nehezünkre esne egy embertársnak, fele barátnak tekinteni. Tehát elfogadó, ajándékozó szeretetről van szó. Az agapi szeretet mindig szolgálatkész. Néha nagyon nagy szolgálatokra is kész. Akár az élet feláldozására is. Erre is számtalan példát említhetnénk akár. Aztán tevőleges gyakorlati segítségben az irgalmasság, maradjunk ennél a kifejezésnél, tehát az irgalmasság cselekedeteiben, az életmentő evangélium továbbadásában megnyilvánuló szeretet. Tehát, hogy valóban azt adom a másiknak, amire szüksége van. Mi jellemző a világra? Elveszem a másiktól azt, bármit, amire nekem szüksége van, azért, hogy nekem jobb legyen. És mi jellemző az agapéra? Pont fordított erőáramlás, tehát odaadom magam, vagy odaadok valamit a másikért, vagy a másiknak, azért, hogy neki jobb legyen. Lehet, hogy innentől kezdve neki jobb lesz, mint nekem.

Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit. Először nyilván gondolkodom azon, hogy mi a leghelyesebb ebben a helyzetben, de nem olyan sokáig, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Tehát ehhez természetesen először is jó szemre van szükség, tehát hogy észrevegyem, hogy mire van szüksége a másiknak, valójában mire van szüksége a másiknak, nem biztos, hogy arra, amit tőlem kér. Aztán szükség van ehhez érző szívre is, tehát hogy nem hagy engem hidegen az, ami a másikkal történt, bármiről legyen is szó, nem maradok közömbös iránta, nem mondom azt, hogy ez a legjellemzőbb, amivel egyébként védekezni szoktunk, hogy nekem is éppen elég bajom van, nincs arra szükségem, hogy még valaki másét is a nyakamba vegyem, meg hogy rajtam sem szokott más segíteni, mindenki támaszkodjon csak saját magára, és szükség van hozzá cselekvő kezekre, mert az agapé az mindig gyakorlati, ahogy az előbb már elhangzott, gyakorlati segítségnyújtás. Tehát tulajdonképpen egészen pontosan erről szól ez a jól ismert példázat, tehát az irgalmas samáriainak a példázata. Ugyanis ennek a samáriainak a számára nagyon sok áldozatába került az, hogy ő most itt megállt, és első segélyt nyújtott ebben a válságos helyzetben. Először is önmagában az, hogy megállt. Ő is ugyanazon a veszélyes útszakaszon járt, mint ahol bajba került ez az előző ember. Időveszteség és saját magát is veszélynek tette ki. Aztán azt olvassuk, hogy olajat és bort öntött a beteg sebeire. Tudnunk kell, hogy ez Jézus korában nagyon drága dolog volt, drága kincs, mind a kettő. Aztán azt olvassuk, hogy felülteti a saját állatára. Tehát nyilván innentől kezdve ő gyalogolt szépen mellette. Aztán a fogadóban egészen reggelig ő ápolja ezt a beteget, ezt a szerencsétlent. És még ráadásul ki is fizeti az ápolásnak, az egész ellátásnak a díját, és megígéri, hogy ha még ennél többe kerül, akkor majd visszafelé azt is pótolja. Tehát valóban azt adja, amire annak a másiknak szüksége van, vagy szüksége volt méghozzá maradéktalanul, ez számára a világ legtermészetesebb dolga. Lehet, hogy így végig gondolva ezt a példázatot, úgy érezzük, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de ilyen talán a való életben nincs is. És éppen ezért hoztam két mai példát, Cseri Kálmán egyik prédikációjában olvastam. Az első történet arról szól, hogy egy édesanya egy családból beteg lett, kórházba került, és otthon maradt a férj 4 viszonylag kicsi gyerekkel, és neki minden nap reggel 6-ra munkába kellett mennie. És többen felajánlották, ha majd szükséged lesz valamilyen segítségre, akkor csak szólj, és akkor majd segítünk. Egyetlen egy baráti család, házaspár volt, akik megkérdezték tőle, hogy hogyan fogod megoldani a gyerekek óvodába meg iskolába indítását. Mire a férje elmondta, hogy fogalma sincs, hogy hogyan fogja megoldani a gyerekek kérdését. Mire ez a baráti házaspár azt mondta, ha adsz nekünk egy lakáskulcsot, akkor innentől kezdve egészen addig, amíg erre szükség lesz, felváltva holnaptól egyikünk 5:30-ra itt lesz, mindegyiküket elengedi az óvodába, illetve az iskolába, és aztán délután te már összetudod őket szedni. A másik történet is hasonló, az édesanyja ott is kórházban hosszabb kezelésre lehetett számítani, és otthon maradt a férj csupa fiúval. Közülük valahogyan úgy alakultak a dolgok, hogy senki sem tudott főzni. A szomszédok és rokonok rögtön jöttek a bölcsebbnél bölcsebb megjegyzésekkel és a jó tanácsokkal, hogy majd most a szükség megtanít benneteket arra, hogy megtanuljatok főzni. Ennél több segítség elsőre nem érkezett. Amikor aztán egyszer reggel, amikor indult munkába az édesapa, majdnem felbotlott az ajtó előtt 2 lábosba. Nem lehetett tudni, hogy ki volt ez. Őt bevitte, innentől kezdve 2 napig jól éltek. 2 nap múlva megint indult munkába, ismét 2 fazék volt az ajtó előtt, de most már volt a 2 fazék mellett egy levélke is a következő szöveggel,
Amíg magatok lesztek, fogadjátok el tőlünk ezt a kis segítséget. Nem kell hálálkodni, szívesen adjuk. Csak az edényeket tegyétek ki majd, mindig, mert nincs több fazekunk. XY-ék, tehát ott volt az aláírás is. Tehát innentől kezdve lehetett tudni, hogy kinek köszönhetik a segítséget, és kinek kell visszaadni az edényeket. Tehát tulajdonképpen az a szeretet ez, amivel Isten szeret bennünket. Amiről a szeretet himnuszban Pál apostol így él, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, és így lehetne még tovább sorolni. Vagy amit a Dióhéj evangélium a János 3.16 így fogalmaz meg, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az Úr Jézus tulajdonképpen Istennek a megtestesült szeretete.

0: A következő percekben Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész mikrofonja előtt Kinzler Irén idős lelkésznőt hallhatják.
1: Irénke néni, mondjon arról pár gondolatot, hogy miként éli idős napjait a kistarcsai szeretet otthonban. Hogyan tekint a helyzetére itt most lelkészként?
2: Nekem meg fájdalmam most nincsen, tehát azért ez hozzátartozik. Ezért végtelenül hálás vagyok Istennek, és valamiképpen ezt a kort szeretném szeretni. Van azért technikája is, az ember, ha egyedül van, tehát próbálom emlékezetemet valahogy gyakoroltatni és felidézni igéket, hogy én a Bibliából mit tartok mondjuk fontosnak. A másik dolog pedig az, hogy nem elzárkózni, hanem keresni a társaságot. Én nem akartam közös szobába menni, mert én azért a magányt nagyon szeretem, mert mindig van valami. Rádiót is hallgatom, tévét hallgatom, ezt is szeretném azért hangsúlyozni, mert nézem a néniket, és azt mondja, engem már semmi nem érdekel, mit hallgassak. Hát én nem győzöm figyelni azt, hogy mi történik, hogy milyen érdekes kezdeményezések vannak. Emberek keresik a maguk múltjában is a szépet, és én ezt tudom értékelni és élvezni. Tehát engem még érdekel minden, ami még a világban van, és próbálom ezt összevetni azzal, amit a ige mond. Na most ezt olyan értelemben is, hogy ez az idő nekem arra jó, mert van az emberbe egy rutin kereszténység, mindenkiben benne van. Járok templomba, Bibliát olvasosat, de most nekem van ige, hogy szinte nyersen mondom ki. A Biblia mondani valójában, amit mond, az valósággal úgy van, és tapasztalom. Van egy ilyen könyv, régen volt, hogy a Bibliának mégis igaza van. Miben látom én ezt? Óriási különbség van a krisztusi lelkület és a világ között. Mindenkit nagyon tisztelek és becsülök, mert több a jó ember, becsületes ember, ezt én vallom, hogy a világban több a jó után vágyakozó ember. De van még a régi időből való két idősebb ápolónő, akik még bibliásabban nevelkedtek, akikben még volt az a régi, ha vesszük, hagyományosít. Nem tudja elhinni, hogy milyen nagy a különbség. Nem ők tehetnek, de hogy Krisztusnak a lelkülete épített, azt jelentette, hogy megértettek azok az emberek valamit, hogy segíteni kell, hogy ők azért vannak. Tehát amit Jézus mondott, hogy beteg volt a meglátogattatok. Tudja mi? Krisztus áldozati halála. Áldozat, tehát az embernek valamiért anyának áldozatot kell hozni. Nem kötelező, de ez természetes. Orvosnak áldozatot, pedagógusnak is áldozatot kell hozni. Na most a világi gondolkodás, ahol ezt nem beszéltek erről, nem tanították, nem tudnak róla. Szinte tapintható az, hogy na gyorsan elintézem, hogy hazamehessek, na gyorsan, hivatalosan mindent megtesz, de valami hiányzik az áldozatvállalásból, abból a mélyebb szeretetől, és ezt így lehet tapintani. És én ezt tanulmányozom, és azt mondom, hogy amit Krisztus hozott a világba, az egészen más. Na mostan tényleg beszélgetünk, Európa azért sok hibája mellett, azért Európa mégis ebben előjárt, épült kórházakban, meg mindenben. Miért átsingózik mindenki Európára? Mert itt valami olyan puruszt kapott lélekben. Tehát én ezt tanulmányozom az eseményekben is. Krisztus nélkül hideg, fanyos, hivatalos kocka. Tehát tapinthatóan nem mindegy, hogy Jézust kizárja a világ magából. Lehet okos, bölcs, még szimpátia is lehet benne, de az a mélység, amit Jézus, hogy a kereszten halt meg, meghalt, értünk, oda áldozta magát, és egy kicsit minden emberi élet olyan. Hát itt van ez a néni, hát kiabál reggeltől estig, amint elkezdi maga énekelni neki azt, hogy az Jézus sebeinek véje vagy, boldog, átalakul és énekel. Elfelejti mindenkit. Ez egy érdekes világ.
1: Igen, ezt nagyon örülök, hogy eltetszett mondani ezt az előző gondolatot, hogy tulajdonképpen átéljük azt a hiányt, Jézusnak a hiányát a világból, és ez tapintható.
2: Jézus a világban, hogy ez mennyire fontos, és azért próbálom a világot még érzékelni, másrészt pedig nem zárkózom el az emberek elől, hanem keresem valahogy a társaságukat. És hát nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy az énekek mit jelentenek. A nénik mindig mondják ezt az éneket, azt az éneket. Tehát az énekes könyv a Biblia mellett.
1: Kívánom azt, hogy Istennek ez az ajándék ideje, amit még tetszik itt kapni, ez tényleg ilyen tartalommal teljen meg naponként, meg ezekkel a gondolatokkal, felismerésekkel, hogy mindig megtalálhatjuk a reményt minden napban, meg az örömöt, meg az Úr Jézusra való találkozásnak a lehetőségét.
2: Ő a jövő, ő jön, Jézus, igen. És megyünk feléje, az egész mindenség ment feléje. És ő az irgalmas keresztre feszített, de Úr is. Köszönöm szépen.

0: A lélekhangoló folytatásában Győri Gábor Dávid missziói lelkész áhítata szól.
1: Nehogy haláltúrává váljon a szép tavaszi kirándulás. Pulvárosan, kiabálva próbálja felkelteni a figyelmet egy ilyen cím. Igen, sok a kedvelt tevékenységéről, a gombászásról és annak veszélyeiről van szó. És nem lehet elégszer figyelmeztetni, mert minden gomba szezonban vannak, akik pórul járnak. A sok-sok ehető és ízletes csemegének számító erdei gomba mellett ugyanis jó néhány mérgező fajta is van, amelyeket ráadásul könnyű összekeverni az ehetőkkel. A főszabály, amíg egy gomba nincs egyértelműen meghatározva, mérgezőnek kell tekinteni. Aki pedig gombászásra adja a fejét, jó lenne, ha legalább az alapvető ismeretekkel tisztában lenne. De bármilyen kétség esetén lehet avatott, hivatalosan képesített gombaszakértőktől segítséget kérni. Miért? Amint az elején elmondtuk, nehogy halálosan rossz vége legyen a szép kirándulásnak. Hasonlóan határozott az apostoli intés Pál tesszalonikai leveléből. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Pál apostol, mint egy aggódva szerető szülő, aki egyedül kell, hogy kirándulásra engedje gyermekét, jó néhány sarkosan egyszerű felszólítást sorakoztat fel a fiatal tesszalonikai gyülekezet számára. Persze nem a gombászás 10 parancsolataként, hanem az életüket, döntéseiket befolyásoló legfontosabb tényezők kapcsán. Hogyan érhettek célba azon a jó úton, amin elindultatok? Ha figyeltek a jelekre? Ha tudjátok, hogy mi a helyes és mi nem, és határozottan meg tudjátok ezeket különböztetni egymástól. Ha komolyan vesszük ezt a figyelmeztetést, akkor az bizony fáradtságos, nem megspórolható munkát jelent. A gombás kosár tartalmát sem lehet csak szúró próba szerűen megvizsgálni. Az életünket befolyásoló hatásokra is alaposan oda kell figyelni, hogy ne keveredjen közéjük olyan, ami jónak, szépnek, kellemesnek tűnik, de végzetes mérgezést okoz. A figyelmeztetés mellett azonban bíztató, bátorító jó hír is van ebben a mondatban. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Mert van olyan, ami megtartható és megtartandó. A marketing szövegek, reklámok, promóciós anyagok özönnek között ma is szól Isten szava. Nem csak a Biblia hősei hallhatták meg hangját, nem csak ők vehették észre üzenetét. Ma is van olyan szó, amire egész életünket felépíthetjük, ami nem öncélú és nem mérgező, hanem tápláló, erőt adó, irányt mutató. A jó, amiről Pál apostol beszél, ráadásul nem egyszerűen a kellemes, a szimpatikus, olyasmi, amit a magunk pillanatnyi szemszögéből kielégítőnek és hasznosnak ítélünk. A rajtunk kívül állóan, a tőlünk függetlenül is jó és helyes dolgokról szól. Mert minden látszat ellenére van ilyen mérték a világban. S hogy hogyan lehet a kettőt elválasztani egymástól? Hogyan lehet felismerni a hamisat? Úgy, hogy ismerjük az igazit. Minél inkább így van ez, annál világosabb lesz a különbség is. A szívünket vizsgáló, életünket adó és minket az utolsó porcikánkig ismerő mennyei atya szeretné magát megismertetni velünk. Nap mint nap figyelhetjük, kereshetjük az ő szavát, mely megszólít. Időnként szükségszerűen helyre tesz és eligazít. Máskor vigasztal és bátorít. Talán nem mindig úgy, ahogy mi kényelmesnek vagy kellemesnek érezzük, de úgy, hogyha elindultunk a jó úton, az ő útján, akkor végig is tudjuk azt járni, és célba érkezzünk.

Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban Luptákné Hamvai Mária egy jézusi példázat az irgalmas samaritánus története kapcsán szólt hallgatóinkhoz. Őt követően Kinzler Irén idős lelkésznőt kérdezte Győri Gábor Dávid, missziói lelkész, akinek rövid áhítatát hallhatták zárásként. Mindazt, ami a műsorunkban elhangzott, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu címen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként, illetve a YouTube csatornánkon is. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval, Erősvár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról. Erről is gondolkodtak az Ökumenikus Lelkészi Missziós Konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei Ökumenikus Lelkészi Munkatársi Missziói Konferencián Réf Fülöpön. Az alapproblémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az 5 napos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldásbékességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templomépületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne. Ráadásul a csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.

0: 2026. június 4-én Barta István, balassagyarmati evangélikus lelkész beszélgetett Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Nagy Emesével és Ritók Nórával a Közös kabát begombolása címmel. A beszélgetést az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Én szoktam néha beszélgetni, a telefonon egyik nővéremmel, aki Budapesten lakik, és akkor így ő mesélte el, hogy van egy ilyen úgynevezett klub, hogy egy dohánybolt előtt szoktak megállni emberek, négyen, öten beszélgetni. Van köztük hajléktalan, vállalkozó, egyszerű, hétköznapi polgár, stb., és akkor megbeszélik a dolgaikat, és akkor van, amikor segítenek annak valakinek, hogy most mit tudom éppen, ne kelljen kiköltözni a lakásából, vagy ne zárják el nála a villanyt, vagy a gázt, és akkor elszívnak néhány cigét, és egy fél órát, egy órát eltöltenek ott együtt, és akkor aztán mindenki megy a dolgára. Na, hát Istvánnak vannak erről azért tapasztalatai, mert ugye neked szociográfusként van erre rálátásod utóbbi években megjelent könyveidben. Én azt mondanám, hogy valós élethelyzeteket költöttél irodalmi formába. Na most látsz esélyt arra, hogy most lehet, hogy most olyat mondok, ami nem mindenkinek lesz érthető, de én, na, megmondom őszintén, én Orbán Viktornak írtam egy levelet valamikor 2,5 évvel, nem tudom. Gondolom, hogy ez nem jut tovább a Gulyás Gergelynél. Mindegy, abban írtam le ezt, hogy ez a dél-amerikai országokhoz hasonló szakadékszerű gazdasági különbségek mesterséges kialakítása. Tehát ugye ezt próbáltam meg valahogy, és akkor ez az egész jobb meg bal, nem, ez kicsit nagyon jó, ez messzire vezetne. Most nem akarok behozni ilyen politikát, most a jövő. Na szóval, tehát, hogy István, hogyan látod ezt, hogy egy ilyen időszak után hogyan lehet, hogy is fogalmaztam, ezt én mindjárt megnézem, hogyan lehetne valahogy összevarni, sőt, begombolni ezt a közös kabátot. Igen, valami ilyen, azt mondom, ilyen, így fogalmaztam a kérdésemet.
0: A 80-as években Varga Csabával Reformvár címmel egy utópiát írtunk egy emberarcú szocializmusról. Maradva a keretekbe, de egy emberarcú változatot próbáltunk kitalálni. Reformváron, hát itt a kulcs történések, fogalmak, a közösség, a kreatív öntevékenység, és hát a párbeszéd. Utópiánkra elég komoly visszhang volt, olyannyira, hogy 1988-ban, Ibó szakkollégiumban, Orbán Viktor, Fodor Gábor, Kövér Szájer, és hát a mostani vezérkar akkori csapata meghívott minket, hogy még egyszer mondom, nem másról, mint egy emberarcú szocializmusról szóló utópiánkról beszélgessünk velük. Na most ez a utópia fejlődött tovább, ahogy erről az is fölkonferálta nekünk Barta Pisti, újabb utópiákra, a Ferencvárosista Egyházreform Csereháton című utópiára és a Csereháti Pastorál Szociográfia, utóbbit pedig Gáborék jelentették meg a Wesleyn, nincsenek véletlenek azért. Ezek az utópiák tulajdonképpen a szociográfiák és a fikciónak a keverékei, valóságos helyre, 72 faluból álló Cserehátra, talán az ország legszegényebb régiójába helyeztem el, ahol egy régebbi itt és most, ott és most valóságból lett ötlettelre építettem ezt az egész reformot. Ezek megtörténtek 3 bakonyi faluban még a 70-es években. Varga Tamás és Vercseg Ilona, azt találták ki zseniálisan. Bekopogtak minden házba, és megkérdezték, hogy itt mihez értenek, és mit szeretnének megtanulni. Ezt fölírták, és egy térképre fölrajzolták, és mivel hogy mindenki mindenkit ismert volna addig, kiderült, hogy valaki szeretett volna kosarat fogni, megtanulni, és kiderült, hogy három házzal odébb van valaki erről a térképről. No hát, a mi Cseréháti utópiánkban is ez történik, és kialakul egy adok-kapok hálózat, immár kicsit spirituálisabb alapokon, hiszen végül is ez egy keresztény kísérlet, egy ökumenikus keresztény kísérlet, és hát egymásra talál a keresés és kínálat a mi utópiánkba, önszerveződő csoportok alakulnak ki, akár csak Dél-Amerikában, ahol szükséghelyzetben évente csak egyszer tudott oda látogatni a dzsungelbe helikopterrel egy-egy pap, önszerveződő közösségek, mondhatni, hogy civil keresztények által vezett közösségek működtek és működnek máig, és mintájukra még sok helyen a világban. Visszatérve tehát Cserehátra, ilyen módon nőnek ki az adáskapás, hát mondjuk nem félek kerülöm a nagy patetikus szó, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy szeretet közösségei. És ebből önszerveződő vállalkozások, akár még gazdasági vállalkozások is kialakulnak. Alaposan megteszteltem jó néhány társadalomkutató ismerősömet, akik közül minden harmadik halálosan komolyan vette, elhitte, nem akartam elhitetni velük, de elhitték, hogy ez akár meg is történhet, sőt, néhányan fejezetten kérték a címeket, hogy azonnal utaznak Cserehátra. És akkor be kellett vallanom, hogy én is úgy gondolom, hogy akár meg is történhetne, mint ahogy Iványi Gábor kísérletei, Rizok Nóra kísérletei, akárhol, akár meg is történhetnének tömegesen, jó esetben, megfelelő teremfeltételekkel, áldással és lelkesedéssel. Hát itt ugye ezeket be kellett vallanunk, hogy ez még csak egy utópia, igaz, hogy földre szállott utópia. Hát azt hiszem, hogy ezek a utópiák, mindannyian tudunk, akik most négyen beszélgetünk, mások által utópiának tartott és megvalósult kísérletekről beszámolni, amiben részt vehettünk nagy szerencsénkre például. Tehát tulajdonképpen van mire alapozni a meséinket, földre szállott utópiáinkat.
1: Eszembe jut nekem a cserdi polgármester, meg néhány más valaki, akik akár mondjuk mély szegénységből, tyúklopásból jöttek, és aztán vitték valamire. Most talán megvan az esély arra, hogy a koncepció, tehát mondjuk egy kreatívabb, jobban rálátó szempontból talán lehessen ráhatni arra, hogy hogyan folytatódjék az a dolog. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy legalább satírozható árnyalatok legyenek a palettán az éles határvonalak helyett? Nem, van milliárdos, van középosztály, alsó is, vannak a mély szegénységben. És talán, nem tudom, ez így átment, nagyon
2: volt. Igen. A legnagyobb probléma az oktatásban, az iskoláknak a befogadásában, hogy milyen gyerekeket fogadnak be, hogy vannak olyan területek, ahol csak szegregáltan élnek gyerekek, mert egyszerűen ilyen települések maradtak, és az iskola is szegregált. Aztán vannak olyan települések, ahol szegregálják már úgy a gyerekeket, hogy maradnak azok az iskolák, azok a gyerekek az állami iskolában, amik hát vagy nem is az államiban, hanem a nem alapítványiban, vagy valamilyen iskolában, akiket nem fogad be a másik iskola, és akkor van egy másik iskola mellett, amelyik futtatja ugye a jogszociális háttérrel rendelkező gyerekeket. És vannak a városok, ahol aztán teljes mértékben hát mindenféle iskolákat találunk. Na most én azt gondolom, hogy azokkal a településekkel, ahol csak és kizárólag mondjuk roma emberek laknak, vagy nagyon hátrányos helyzetű emberek laknak, ott a módszertan, a pedagógia, a pedagógusnak a szerepe az meg kell, hogy változzon, olyan attitűddel és indítatással kell tanítania, hogy ott akarja a gyerekeknek a sikerét. Máshol is ez kellene, de máshol biztos, hogy lehetne lépni abban a tekintetben, hogy ezek a szegregált iskolák ne legyenek ennyire választottak, tehát tulajdonképpen a szegregációt meg lehetne szüntetni. Vegyük például mondjuk egy megye központot. A megye központban van mondjuk 20 általános iskola. A 20 általános iskolából körülbelül a 40, 100, mondjuk 8-10 iskola már valamiféle úton, módon de szegregálja a gyerekeket. És az a kérdés, hogy miért nem lehet az olyan helyeken, ahol megoldható, ahol két iskola van, de ott már miért nem egyforma elvek alapján csatlakoznak be a gyerekek az iskolában, vagy mondjuk egy városban, ahol 20 iskola között már el lehetne osztani úgy a gyerekeket, hogy mindenhova kerüljön hátrányosabb helyzetű, mindenhova kerüljön roma, de ugyanakkor ott legyenek azok a gyerekek is, akik most egyébként szegregált körülmények között, mármint hogy olyan értelemben mondom, hogy válogatott társaság, de ők nem akarnak nyilvánvaló együtt járni ezekkel a roma vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel. Tehát tulajdonképpen egy szocializáltságban heterogén tanulói összetételű iskolákat kellene kialakítani. Én Spanyolországban voltam, Madridban, és ott megnéztem, hogy ott mit csinálnak. És Madridban azt csinálják, hogy megnézik azt, hogy Madridban hány százalék roma lakosság van, és hány gyerek van. És azt mondták, hogy minden iskolának, teljesen mindegy, hogy milyen, 8,7%-nyi roma gyereket, vagy hátrányos helyzetű, azt hiszem, itt romákra irányult a dolog, roma gyereket kell felvenniük. Na most nyilvánvaló, hogy ez rugalmas szám, de mégiscsak azt mondom, hogy valahol biztos, hogy az a nagyon nagy szegregáltság, ami most működik, ez hátrányos lesz később a társadalom számára. Tehát mi tulajdonképpen úgy termelünk a társadalom dolgozókat, hogy abból bizonyos emberek kimaradnak. Tehát akkor, amikor egy roma fiúcska először elvégezte a szakácsát, a másik pedig fodrászett, akkor mindenki a telepen fodrász meg szakács akart lenni. Aztán, amikor mentek tovább boltjáradónak, akkor azok akartak lenni. Tehát valóban, ahogy Nóri mondja, nem az a lényeg, hogy egyetemre menjen, persze, oda is elmegy majd egy idő után a gyerek, de az, hogy menjünk egy kicsit és jussunk előrébb, azt nem lehet ilyen nagyon-nagyon szegregált iskolákban elérni. Vagyis azért nem, mert maga a környezet támogatja azt, hogy ez a továbbtanulás nem feltétlen kell, hogy megtörténjen, vagy ne legyen beiratkozik középiskolába, nem kell, hogy tovább menjen onnan, vagy nem kell még az sem, hogy papírt szerezzen arról, hogy ő milyen képesítése van, vagy milyen szakmát szerzett. Tehát nekünk, én azt gondolom, és ez most nagyon nehéz lesz a mostani kormánynak azt megvalósítani, hogy most van körülbelül, hát csak feltételezem, hogy olyan 40%-nyi országosan hátrányos helyzet, vagy kiemelt iskola, ahova csak olyan gyerekek járnak, hogy tehát nem hátrányos helyzetű gyerekek, és nyilvánvaló, hogy most a szülők ahhoz szoktak hozzá, és ezek a szülők azt kérik is továbbra is, hogy ezek az iskolák megmaradjanak. De ugyanakkor dolgozunk a társadalom másik rétege számára, úgy, hogy ők együtt maradnak, és ilyen szegregált iskolákban fognak járni. És nagyon nehéz lesz megoldani azt, hogy hogyan lehet ezt kiegyenlíteni, hogyan lehet egy kicsikét elmosni a határokat, mert hogy az egyik helyen megerősítjük, hogy ők a kiválóak, a másik helyen magasabb státuszúak, a másik helyen megerősítjük, hogy ti erre, hát, gyűjtőhely vagytok, és gyakorlatilag így nőnek fel. Tehát az iskoláknál én a lépést, az első lépést abban látnám, hogy azt kellene megnézni, hosszú időbe fog telni, nem egyik évről a másikra, hogy hogy lehet ezt a kiegyenlítettséget, ezt a nagyon-nagyon nagy szegregáltságot feloldani és megszüntetni. Addig, amíg ez van, addig újra termeljük tulajdonképpen azokat a rétegeket, akik úgy gondolják, hogy a tanulás az nem érték, és nem járul hozzá az ő jövőjéhez. Igen, csatlakoznék meséhez én is, és hát én diplomatikusan elhallgat, én ki fogom mondani, de István, gondolom, hogy te tudtad az én álláspontomat ezzel kapcsolatban. Az egyházi iskolák hálózata szegregálja az állami iskolákat a leszakadó térségekben. Vannak üdítő kivételek, ezt mindig elmondom, nem általánosítok, de nagyon nagy mintázatban az egyházi iskola rendszer megjelenése tette a településeken szegregálta az állami iskolát. Ugye én 5 évig harcoltam, hogy Veretyőfalu, Komárd és Bihar keresztes esetében a református egyház, tiszántúli református püspökséggel, és az akkor még emmi volt, tudjunk valamilyen eredményre jutni, nem sikerült, nem megy. Itt azt gondolom, hogy a fókuszok elcsúsztak, és egy nagyon fontos kérdés van még az egészben, az a szabadiskola választás kérdése. Tehát amíg és nem lehet a szülők nyakába varni ezt a helyzetet. Ez egy nagyon rossz politikai döntés volt. Igazából a szegregáció mindig jelen volt az országban, de óriási az amennyi lett, ami lett belőle. Kevés szegregálódott településen volt szegregált iskola, most viszont a nagyobb településeken, ahol 2 iskola van, ott az állami az szegregálódik, és a városok, nagyobb városokban is a legközelebbi iskolákat egészen biztos, hogy szegregálja valamilyen szinten. A köznevelési törvény tartalmazza ezt a százalékot, hogy iskola fenntartótól függetlenül fel kell venni a hátrányos helyzetű gyerekekből, vagy az esemény gyerekekből, csak ezt az egyházi iskolák, akiket én most negatív példaként említek, nem tartják be, és ezért senki nem szólt nekik. Tehát én nagyon nagyban felelősnek érzem ezért a helyzetért az egyházi iskolákat is, és nem venném el tőlük azt az elit oktatást, ami történelmileg velük volt. Nem erről van szó, hanem nem Pannonhalma, meg a többi nagyon magas szintű oktatást végző egyházi iskoláról beszélek, hanem azokról, akik most iskolát nyitottak, és ezt a szegregáló hatást a mai napig nem tudják elfogadni. Figyeljetek, egy hónap, 3 hete voltam egy konferencián, megint beszéltem erről, és 2 kolléganő olyan szinten volt megsértve, hogy tajtékoztak, hogy merek ilyet mondani, hogy merem az egyházra ezt. Egyszerűen nem lehet szembenézni vele, és nem tudom, hogy miért nem. Ugye, akivel én egyházi vonalról egyetértettem, az Bell Miklós püspök úr volt, akit emlékszel, egyszer a Corvinus Egyetemre hívtak minket, hogy vitatkozzunk erről, és baromira nem vitatkoztunk, mert egyetértettünk mindenben, hogy ez nem helyes, és ő ugye a Váci püspökségbe nem is vett át több iskolát, hogy ezt a hatást kiküszöbölje. Hogy fog ezzel most a kormány megbirkózni, nem tudom. Nyilván, hogyha ez a szabad iskola választás ténye lesz ennek a megoldási záloga, az egy nagyon nehéz dolog lesz, mert a szülők azok a jobb oktatást akarják. Most lett egy egyházi iskola hálózat, amelyik jobb, de azért vagyunk olyan településekkel kapcsolatban, ahol mondjuk 400-500 gyerek jár az egyházi iskolába, míg a gyülekezetben 40 főt tudnak számolni. Akkor szeretném megkérdezni, hogy miért iratják oda a szülők a gyerekeiket. Azért, mert ott nem találkoznak plusz pedagógiai munkát igénylő gyerekekkel, sem eseniszel, sem halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekekkel. Tehát ezzel szembe kellene nézni valahol az egyháznak, az összefonódásokat valahol kezelni, és nem csak itt, hanem a gyermekvédelemben és a szociális területen is. Nekem csak annyi bajom volt ezzel mindig, hogy az, hogy valaki milyen világnézetű, az egy privát döntés. Az, hogy valaki milyen pedagógus, milyen szociális munkás, az meg egy szakma. És hogyha ez a szakmaiság felülíródik azzal, hogy ki lesz vallásos, ki lesz templomba járó, meg ki nem, akkor azt gondolom, hogy nagyon rossz irányba megyünk, és nekem ez az utóbbi 16 év ezt mutatta az oktatás, a gyermekvédelem és a szociális munka helyzetében. Azzal együtt, hogy borzasztóan tisztelem azokat, akik egyházként, mint Gáborék, a legelesettebbekkel foglalkoznak. És nagy tisztelettel vagyok a szerzetes rendek iskolái felé, akik ebben a társadalmi csoporttal foglalkoznak, és azzal az néhány üdítő kivétellel az egyházaknál, akik az integrált oktatást, nem inkluzívról beszélek, csak integrált oktatást valósítanak meg.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Barta István vezetésével, Iványi Gáborral, Elritók Nórával, Nagy Emesével és Kamarás Istvánnal, Begombolni a közös kabátot címmel.
1: Én alapvetően ott látom az egyház helyét, nem az elitoktatásban, hanem azok között, akiknek társuk, segítőjük nincs, és a minta, ha a keresztény egyházakról beszélünk, akkor a vándor prédikátor Jézus, aki tanított és jót tett szerte járva. Tehát a két dolog együtt, a tanítás, a jelenlét és az észrevevése annak, hogy mire van az adott közösségnek szüksége, ez az, amiben az egyház helyét én a mai társadalomban látom, egyébben nem igen. Azt nem mondom, hogy le kell építeni azokat az iskolákat, Pannonhalma vagy egyebek, amikről az előbb Nóra beszélt, de mégis igazán a mai egyház helyét a világban, a segítségre szoruló szektorban látom. Én is azt gondolom, hogy amíg szabad iskola választás van, addig a szegregációt nem tudjuk kiküszöbölni.

0: helyzet, hogy a tanár is a gyerekét inkább elviszi a megyeszékhelyre, ott van a munkahelye, de a saját gyerekét abban az iskolában nem akarja tanítani, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Ez egy nagy probléma, de nem nagyon lehet változtatni rajta. Én szerintem azon kellene gondolkodni, hogy valamilyen ösztönzéssel, akár plusz támogatással is elérni, hogy legalább egy-két évet ki a maga életéből adjon arra a kiváló pedagógusok közül, hogy egy ilyen szegregált iskolában van, és vagy pedig időről időre odautaztatni, akár csak egy-egy előadás kedvéért is valami kiváló pedagógus. Én egyébként egyáltalán nem vagyok a mi volt iskoláinkról rossz véleménnyel, akkor se, ha a legtöbb közülük szegregált iskola volt. Szóval, amit ti mondtatok, hogy a gyerekek szívesen jöttek az iskolába, ezt én is elmondhatom. Azt is elmondhatom, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy a felnőttek, tehát felnőtt oktatás is legyen, sőt, felnőtt szakmunkás képzés is legyen, sőt, hajléktalanok között is iskolabefejezés és szakmunkás képzés, és egyéb van, még hajléktalanok közül is volt olyan, aki eljutott egyetemig is, tehát a dolog nagyon szép és nagyon sok lehetőséget rejt magában, és azt gondolom, hogy akkor is, hogyha az iskola nem tud más lenni, mint az adott településen szegregált iskola, mert a gyerekeket elviszik, akkor is oda vihető. Ott, csak mondok nektek, magunk között mondhatom ezt talán, hogy ott az adott helyen cigányország van, és a lakosság többsége cigány, és ebből kell kiindulni. És nem abból, hogy van egy nagyobb társadalom, ami másfajta, és nem látja maga közt ezt a kisebbséget örömmel. Természetesen, ha valakinek kedve és lehetősége van arra, hogy egy többségi iskolába bejusson, és hogy mondjam, azok magasabb színvonalú oktatásában részt vegyen, ez rendben van, de a szegregált iskolában sem kell feltétlenül alacsony színvonalúnak lenni a képzésnek, akkor se, hogyha a gyerekek nagyobbik részét nehezebb felzárkóztatni, mint mondjuk egy kiválogatott iskolában. Tehát azt gondolnám, hogy a dolog másik oldala felől, a pedagógusok felől kellene az oktatás minősége felől közeledni a dologhoz, és nem onnan, hogy a gyerekek feltétlenül kerüljenek kisebb-nagyobb számban egy többségi iskolában, ahol meg azért nem fognak feltétlenül jól teljesíteni, mert ott is kicsi zárványban megkülönböztetve lesznek jele, mert a gyerekek többsége nem biztos, hogy be fogja őket fogadni. Tehát nem tudom, hogy így a...
1: Tehát biztos, hogy óriási kihívás ez, de nem, tehát azt kell, hogy értelmezzük, hogy a gyerekek egy olyan csomaggal jönnek be a szegregátumokból, ezekbe a szegregált iskolákba, amivel nagyon nehéz megbirkózni pedagógként. Tehát amikor én eszköztelen maradtam, pedig azt gondolom, hogy én nagyon alaposan felkészült jó pedagógusnak tartom magam, és voltak olyan pillanatok, amikor eszköztelen maradtam, mert azzal a traumatizáltsággal, amiben ezek a gyerekek élnek, azzal ott per pillanat még egy asszisztenssel együtt sem tudtunk mit kezdeni. És én azt látom, hogy a minden gyerek, aki generációs szegénységben él, traumatizált, és hogyha ezek együtt vannak ezek a gyerekek, akkor a traumatizáltság sokszorozódik, mert azokat a konfliktuskezelési módokat viszik tovább, amit egyébként magukban hordoznak a sérüléseikkel, és amit otthon látnak. És ez folyamatosan újra termeli azokat a problémákat, ami miatt nem fog tudni motivált lenni, és nem a legjobb pedagógus se fogja tudni semmilyen módszerrel egy szegregált iskolából nagyon eredményesen fejleszteni őket. Borzasztó nehéz ez, mindenképpen kell a minta. De van egy elutasítás, ezzel teljesen egyetértek Gáborral a többségi társadalom részéről is.

0: őket is meg kell érteni. Én az alatt az 5 év alatt leginkább ezeket értettem meg, az érdekeket, hogy kinek mi az érdeke a szegregációban, és mindenkinek védhető a saját szempontjából az érdeke, legvédhetőbb a szülő szempontjából, aki minőségi oktatást és konfliktusmentes környezetet akar a gyerekének, és még ez a hátrányos helyzetű gyerek szüleinél is ott van, csak ő azt gondolja, hogy ha az övéik között vannak, neki az lesz a komfortos, mert azt már ismeri, és ezért még ők is támogatják ezt az egészet. Tehát valahogy biztos, hogy kell a minta. Én a megoldást az alsó tagozatban és a kis csoportra bontott
1: oktatásban.
0: Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy hát mindannyian tudjuk, hogy 10 éves kortól kezdődik el a probléma. Az alsós gyerekeket nincs különösebben. Elvarázsoljuk őket, imádnak bennünket, és egyszer csak 10 éves kortól ott állunk, amikor nem akar semmit, és nem tudjuk bevonni az órába, és rögtön onnan nyilván egy csomó olyan deviáns viselkedés forma jön le, hogy ő is középpontba kerüljön valamivel. Na most, hogyha tud olvasni, van értő olvasás, akkor az elvarázslás az megy a többi tantárgy területén is, hiszen partner a tanárnak, meg partner a többinek is. Tehát ott látnám a megoldást, hogy oda kéne egy nagy fókuszú pedagógiai munkát fektetni, és hát ne adjuk ki, ha nem kezdünk valamit a családokkal, akik más üzenetet visznek, mint az iskola, akkor az oktatás önmagában sosem fogja megoldani a társadalmat. Leszakadás kérdését. Egyszerűen más kultúrkör van. Mást üzen az iskola, más annak a kultúrköre és a család kultúrköre. És hogyha a kultúrkörök között nincs meccéspont, akkor nincs hatás. Aki soha nem volt színházban, az nem fogja értékelni a színházat. Aki soha nem járt múzeumban, az nem fogja érteni, hogy miről szól ez az egész. És amíg ezt nem közelítjük, ezt a kettőt, és nem találunk meccéspontokat, addig nem lesz megoldás.
2: A pedagógusoknak többségének büszkeség az, hogyha olyan iskolában tanít, ahol nincsenek hátrányos helyzetű és problémás gyerekek. És óhatatlanul meg kell említeni ezért a pedagógus képzést, mert a pedagógus képzésnél, ha csak a gyakorló, az egyetemekhez tartozó gyakorló gimnáziumokat nézzük meg, ott mind valahol valamiféle válogatott társasággal tréningeznek a hallgatók, és tulajdonképpen a disziplinára, a tantárgyra tudnak fókuszálni, és nem a pedagógiára, a nevelésre, vagy éppen a módszertanra. Most vannak persze eltérő gyakorló iskolák, említhetnék is párat, de nagyon sok olyan iskola van, ahol leginkább az, hogy hogy kell még hagyományosan jól elmondani a tananyagot, és ezt osztályozzuk le, amikor a hallgatókat hát valamiféle értékeléssel elengedjük. Na most én ugye a Miskolci Egyetemen vagyok, és a Miskolci Egyetemen például mi azt felvállaltuk, hogy ez a KIP, ez a komplex instrukciós program, ez egy központi dolog, és nincs olyan hallgató, aki ne úgy hagyná el az intézményt, hogy ismerné, tehát ismeri tulajdonképpen ezt a módszert, és mi még a pedagógus képzésben is azt úgy szervezzük meg az évfolyamokat, ugye most már 5 éven keresztül mennek ki gyakorlatra a tanulók, a hallgatók, hogy első évben meg utolsó évben oké, ott a gyakorló gimnázium, de a második évben el kell mennie általános iskolában, vagy olyan általános iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel fog találkozni. A harmadik évfolyamon el kell menni technikumban, vagy szakiskolába, vagy szakközépiskolába, és negyedik éven, ötödik éven gimnáziumokat is megismerhet, de ötödik éven visszamegy a gyakorló gimnáziumba. Tehát gyakorlatilag egy pedagógus hallgatót már az egyetemen fel kell arra készíteni, arra a pedagógus létére, hogy ő nem csak valamiféle kivételes hát gyerekekkel fog találkozni, és őnek igazából csak a történelemre, angolra, vagy éppen a magyarra, vagy arra a tantárgyra kell koncentrálni, amit tanít. És amit mi észrevettünk az, hogy ugye nem tömegesével, de a tanulóknak, a hallgatóknak, az egyetemi hallgatóknak jelentős százaléka 5 év alatt, most a negyedik év folyamnál tartunk, most már, illetve most közlik majd az ötödiket, hogy már látja azt, hogy hogy igen, nem csak a tehetséges tanulók vannak, mármint hogy tehetséges, de nem csak jó szociális hátterű tanulók vannak, hanem vannak olyan tehetséges és mindenféle tanulók, akik hátrányos helyzetből jönnek, lehet, hogy roma tanulók, bárki, és hogy ővelük is milyen jó eredményeket lehet elérni. És szerintem ez nagyon fontos lenne minden tanárképző intézmény egyetem számára, hogy a hallgatókat felkészíteni arra, hogy nem, mert azt alapból gondoljuk, hogy magát a tantárgyát tudja, hanem a többire, hogy ott olyan gyerekek vannak, akik a tudásnak és a szocializációnak nagyon széles spektrumán mozognak, és hogy ő hozzájuk hozzá idomítani őket, vagy felkészíteni arra, hogy ők, mint hallgatók, majd amikor kikerülnek, ezekkel a gyerekekkel fognak találkozni. Tehát valahol le kell bontani azt a közvéleményben, a pedagógusok között is, hogy a jó tanár, aki elit helyeken tanít, ez teljesen véletlenszerű, Nórigó tudja legjobban, hogy hova milyen tanár jut, és ki hogy fog felépülni, mint tanár. Tehát gyakorlatilag Helyőkeresztúron, vagy éppen Csenyétén, vagy bárhol, ugyanolyan jó tanárok vannak, lehetnek, mint ahogy egy mondjuk egy gyakorló gimnáziumban, csak az élet máshová sodorta őket. Tehát gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy a tanárok ne csak valamiféle elitképzésre legyenek felkészítve, hanem hát a társadalom most nekünk nagyon színes, és erre kellene egy olyan választ adni egy tanárnak, hogy igen, elfogadja ezt a tényt.
1: Hát valahogy ösztönözni kell őket arra, és az a helyzet, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy Csenyétén más a kihívás, mint mondjuk Miskolcon vagy Budapesten, pláne, de Budapesten is az a helyzet, ez a mi tapasztalatunk, hogy amikor a MÁV telepi iskolánkba, ahová a közeli, nagyon most nem hirtelen szembe a szegregátumnak a neve, amit lebontottak közben, onnan jártak a gyerekek, sose voltak még Budán. Volt közöttük olyan, aki mozgó lépcsőn még sosem utazott. Tehát a tanárnak, ha nem üt eszébe az, hogy elvigye ezeket a gyerekeket állatkertbe, és elvigye legalább a cirkuszba, elvigye őket egy közös mozilátogatásra, vagy egyéb helyre, akkor tényleg vele van valamilyen fajta probléma. És a csenyétei tanárnak meg valamilyen fajta plusz támogatást kell adni arra, hogy ott akarjon maradni. És itt nem arról van szó, hogy ő a plusz pénzért hajlandó Csenyétére menni, hanem ő hajlandó Csenyétére menni, de ezt valamilyen módon ellensúlyozni kell, és például a csenyétei iskolában, hogyha az egy szegregált iskola, akkor úgy van, hogy a Nóra mondja, csak kis csoportban, és csak pedagógus és asszisztens együtt munkálkodásával lehet eredményt elérni, és ott a feladatot kell finanszírozni, és nem a gyerek létszám szerint kell az iskolának a költségvetését megállapítani. Tehát ebben is az állami iskola fenntartónak, most így mondom, akkor is, hogyha a feladatot egyházi vagy bármilyen egyéb alapítványi iskola látja el, rugalmasnak kell lenni, tehát azt kell mondani, hogy ott, ahol nincsen csak 6 fős osztály, csak mondtam egy nagyon alacsony létszámot, ott ugyanannyi pénzt kell adni, mint hogyha 25 gyerek lenne abban az osztályban, mert nem lehet mit csinálni, a gyerek ott van, és nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos létszám alatt bezárjuk az iskolát, és valahogy oldják meg a szülők, akik nem tudják megoldani, és mindnyáján tudjuk, hogy Magyarország település szerkezete olyan, hogy a közlekedés is elfogadhatatlan, tehát olyan plusz terheket ró a gyerekre az, hogyha a menetrendszerű tömegközlekedéssel kellene ráadásul iskolába járnia, mert az ő iskolájába nagyon alacsony osztálylétszám van, és csak mondjuk 80 gyerek van az egész iskolában. Tehát valahogy rugalmasabban, nem olyan óriási pénz egyébként ez, az sem, hogyha ha pedagógusokat plusz pénzzel ösztönözzük arra, hogy ott legyenek, illetve ha akár a családokat is ösztönözzük. Szóval Nórának igaza van, hogy a felső tagozattól kezdve kezdődnek a problémák, de vannak nagyon jó tapasztalataink, és ott is arra gondolok, hogy nem kell annyira szemérmesnek lenni. Mondok nektek egy példát, hogy Izraelben a nagyon vallásosak azon a címen nem vállalnak munkát, katonaságot és egyebet, hogy ők tanulmányozzák a Tórát. És ezt egy idő után megunta az izraeli állam, és azt mondta, hogy rendben van, tanulmányozzák a Tórát, de akkor le kell belőle vizsgázni. És csak akkor kapnak családi pótlékot, meg egyéb, mert mindenféle egyéb ilyen dologra egyébként igényt tartanak. És itt is lehetne azt mondani, hogy jó, anyagilag ösztönözzük, mert a másik dolog, hogy nem tud hova elmenni, a nyomorult dolgozni, van úgy, hogy 50 kilométeres körben nincsen munkalehetőség. Ugye a TSZ-t sajnos szétvertük. Az első parlamenti ciklusban én is képviselő voltam, most már nem merek visszaemlékezni rá, hogy én hogy szavaztam az ügyben, de arra gondolok, hogy hiba volt ezt megszűnt. Nincs munkalehetőség. Tehát a gyerekeket még ellen lehet vinni, meg lehet őket arra ösztönözni, hogy legyenek fodrászok, műkörmösök, vagy pékek és egyebek, de egy darab kell ezekre a településekre, több nem, és hogyha a munkát akar, akkor valahova el kell menni egy városba. De mi van akkor azokkal, akik hát kénytelenek maradni. Szóval, hogy a probléma sokkal, de sokkal összetettebb, és mondom, nem lennék szemérmes ebben, hogy fizessünk azért, hogy a gyerekek tanulnak. Tehát kapjon a szülő anyagi ösztönzést, és érje meg a gyereket iskolába küldeni, mert ha jó az iskola, egyébként a gyerek szívesen van jelen az iskolába, és hogyha a szülőnek is érdeke, hogy a gyerek iskolába járjon, akkor együtt fog velünk működni abban, mert azt fogjuk mondani, hogy különben nincs anyagi támogatás, hogy ha a gyerek nem jön, nincs anyagi támogatás, ha jön a gyerek, van. És hogyha ebben következetesek vagyunk, akkor el fogjuk érni, hogy jöjjön. Szóval ha nem kellene ebben a dologban, hogy úgy mondjam, szépelegni, vagy szép lelkűnek lenni, hanem valamit ki kell találni, arra is mondom, ha nincs más ösztönzés, mint az, hogy fizetünk, mert nincs munkahely, a közmunka az vicc, nagyon sok helyen, ha századszor kitakarított temető, ugye a munkának kell, hogy értelme legyen, és ha nincs értelme, akkor viszont segélyt kell adni, és a segélybe bele lehet kalkulálni azt, hogy a gyerek iskolába jár, sőt, azt is lehet vele támogatni, ösztönözni, hogy a szülő maga befejezze iskoláit, és mondjuk egy szakmát tanuljon, és megpróbáljon elmozdulni arról a településről, amin van, mert így elmozdulni se tud, az egyetlen hely, ahol lakni tud, és azért sem tud elmozdulni, mert vigye magával azt a befejezetlen iskoláját egy nagyobb településre, ahol még lakni sem tud igazán. Tehát nem tud hogyan elmozdulni, és lehetővé kellene a mobilitást tenni a számára azáltal, hogy ő is valahol a munkaerő piacon szakemberként megjelenik. Tehát hogyha erre tudnánk energiát áldozni, és hogyha kormányt meg lehetne győzni arról, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Ugye 3200 település van ebben a pici országban, és ebből legalább 2000, nem tudom én hány száz olyan település, ahol 1000-nél kevesebb ember él, de Kamarás Pista ezt talán jobban tudja, mint én. Kicsi zárványok, kicsi buborékok, amikből nem lehet igazán kitörni, mert ehhez képest még Csenyéte is egy jelentősebb település, akkor is, hogyha az ország talán Penészlek mellett talán a legszegényebb települése, de ezen változtatni nem tudunk. Ezek a települések megmaradnak. Akkor valamit oda kell vinni, amivel meg lehet mozdítani ezt a sziklaszirált hát rezzeléstelenséget, és ha az oktatás az, mint ahogy az, akkor ebben érdekelté kell tenni nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is. De én a Nórával teljesen egyetértek abban, hogy ez csak kicsi csoportban megy, csak azzal megy, hogy elvisszük a gyerekeket füvészkertbe, állatkertbe, színházba, vigyék haza annak a nagy élményét, hogy a világnak van egy ilyen része is, és szervezzük meg akár azt is, hogy egy busz vigye el a szülőket is egyszer egy valamilyen fajta vidám színházi előadásra, vagy valami ilyesmire, egy életre szóló élmény, vagy egy egész évre szóló élmény az, hogyha egyszer egy ilyesmiben részt vesznek, és mondom, ez nem olyan hihetetlen pénz, amit ne lehetne egy ilyen szerencsétlen településnek a költségvetésébe bekalkulálni, vagy egy iskolának a költségvetésébe, mert lehet, hogy ott jobb helyen van, mint a település költségvetésébe, ahol elköltenék ezt, nem tudom én, a polgármesteri hivatal kerítésére, vagy nem tudom én mire.
3: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Varta István vezetésével, Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Elritók Nórával és Nagy Emesével, Begombolni a közös kabátot címmel.
4: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Mór János, Tóla etet hét határon, Kamarás István jegyzete. Mór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni, még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek egy ótlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikán zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jómagam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Bór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rendelőjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek. És nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően,
de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció, az ökológia és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a 7-7 határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, túl a 7-7 határon. Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Július 30-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel próféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13. Ünnepélyesen kijelenti: örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13. Ó Uram! Vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról? Erről is gondolkodtak az ökumenikus lelkészi missziós konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos, utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei ökumenikus lelkészi munkatársi missziói konferencián Réf Fülöpön. Az alap problémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az ötnapos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldás békességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak.
1: Kulturális programajánló.
2: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Az Országos Evangélikus Zenei Tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az Evangélikus Könnyű Zenei Tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi a város égését 64-ben július 13-tól 23-ig követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Péter és Pál tanítványai voltak. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30-a a keresztény vértanúk emléknapja. Az összetartozás jegyében a hét végén kezdődik a csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a nemzeti összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő harmadik csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Felhívás a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit. Reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri a lelkipásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az időjárásról. Itt az év fele. Július 1-én elkezdjük az év második felét. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi. Majd szerdán érkezhet egy hideg front. A szél többnyire mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi a város égését 64-ben július 13-tól 23-ig követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Péter és Pál tanítványai voltak. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30-a a keresztény vértanúk emléknapja. Aszteroida világnap. Az aszteroida ünnepnap kutatók, technológusok, csillagászok, művészek közösségi kezdeményezésére jött létre, s a 100X Declaration nyilatkozatban fogalmazódott meg 2014. december 30-án. Az ünnep célja az, hogy felhívják az emberek, kormányok figyelmét arra a veszélyre, amelyet aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára. Valamint, hogy rávilágítsanak arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, első ízben 2015-ben ünnepeltük. A Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katona vonat 1991. június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szekszárdon az amerikai Frist Broad Street metodista partner gyülekezet a Tenmesse állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partner gyülekezet lelkésze Ken Hutzens és csapata Illinois államból a Skola Európa metodista gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Asbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között angol táboron. Ebbe a táborba még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című biblia tanulmányunkat hallják. 12. rész. Vissza Egyiptomba. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, rádióhallgatókat. Az advent nem csak várakozás jelent, hanem biztos várakozást. Olyan valakinek a várását jelenti, aki eljött, és ezért el fog jönni. Lényegében az üdvösség történet végig erről szól, a kérdés nem ez. A kérdés az, engedelmes vagyok ennek a hívásnak? Ez volt a Jeremiás korának is a nagy kérdése. Jeruzsálem elesett 586-ba, rom lett a város, rom lett a templom, és Jeremiás mégis vállalta ezt a népet. Holott ő előre mondta, többször figyelmeztette, Isten többször adott figyelmeztető jelet, hiszen harmadjára, amikor elfoglalták Jeruzsálemet a babilóniaiak, akkor pusztult el a templom, a város. De mi lett azokkal az emberekkel, akik ott maradtak? Tanultak? Hogy volt ez? És ez lesz az, amivel foglalkozunk, és egy kicsikét advent fényében azt is megnézhetjük, hogy 2000 év óta szinte ünnepeljük azt, hogy Jézus eljött erre a földre. Nem tudjuk, hogy mikor született, de eljött. Elmondjuk, hogy Jézus megszületett. De vajon látszik ez rajtunk? Hogyan ünnepeljük? Először nézzük meg az alapszövegünket, amelyik Jeremiás könyve 42. fejezet 5. verse, és kérem Erzsikét, hogy olvassa az alapszöveget.
2: Ők pedig mondának Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mihozzánk az Úr, a te Istened.
1: Ez Jeremiás proféciájára adott népi válasz. De vajon ez szerint a fogadalom szerint cselekedtek a zsidók, amit megfogadnak itt, most látva, hogy hát tényleg Jeremiás igaz üzenetet közvetített az Úrtól? Ezt fogjuk vizsgálni ebben a leckében. És ez nagyon sokszor így van velünk is. Jön egy nehéz helyzet, egy megpróbáltatás, és akkor úgy gondoljuk, hogy na, most hűségesek leszünk, mert az Úrnak igaza volt. De vajon ez a volt, ez a múltra vonatkozó tapasztalat a jelenben is és a jövőben is érvényes? Sokszor nem. És sajnos ennek a leckének, és ez a zsidó nemzetnek a tragédiája volt, ez a fogadalom nem volt érvényes igazán. Tessék, Imre!
3: Úgy gondolom, hogy az ember nem sokat változott az Ószövetség óta. Amikor bajban vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk a fogadkozásra, és így év végén is nagy fogadkozás, ez már lassan a magyar nemzet kultúrájává válik, hogy az elmúlt évtizedekben mindig fogadalmakat láttam barátaim, ismerőseim körében, és amikor elmúlnak ezek a napok, épp olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni ezeket a fogadalmakat, mint ahogy a zsidók elfelejtették a Jeremiásnak, vagy az Úrnak mondott fogadalmukat. Szóval az ember azóta is hajlamos, hogy amikor bajban van, nagyokat szólunk, szépeket mondunk, ígéretet teszünk, fogadalmat sóhajtunk, de amikor elmúlik a baj, visszarendeződünk, mintha nem történt volna semmi.
1: Károly, röviden.
4: Azon gondolkodom, hogy nem volt elhamarkodott ez a fogadalom az ő részükről. Ha az előzményeket vizsgáljuk meg, hogy Gedáliást megölik, a babiloniai őrséget, vagy akiket oda rendeltek katonákat, azokat is megölik, mire számíthattak az ott maradt zsidók? Azt hiszem, emberileg nézve arra, hogy hát itt nagy baj van. De azért kérdezzük meg Jeremiást, mondták, az Úr profétája, eddig amiről profétált, az mindenbe teljesedett. Nagyon érdekes tulajdonképpen az, hogy ezek, hogy az a hit, az valamiképpen más, mint a racionális gondolkodás. azt veszük észre, hogy ezek az emberek racionálisan gondolkodnak, a hit pedig, mint a szemben menne sokszor a racionális gondolkodással. És azt hiszem, ezt mi is tapasztaltuk.
1: Ezért most nézzük rögtön, mert Károly egy kicsit már a vasárnapit is érintette, hogy volt ez a Gedáliás eset. Edith, kérlem, hogy ismertesd ezt a Gedália esetet, a Jeremiás könyve 40. fejezet 7-től 16., majd pedig a 41. fejezetbe, hogy alakult ki ez, amiről Károly beszélt, ez az anarchia, mert a dráma még nem ért véget, mondja a leckénk. Hogy alakult ez?
5: Igen, néhány momentumot olvasnék csak a Szentírásból, a szövegből, hogy élethű legyen. Visszatértek tehát a júdaiak mindenhonnan, ahová szétszórodtak, és Gedalja lett a helytartójuk. Johánán, aki az egyik hadvezér volt, elmentek Gedaljához, és itt szóltak neki, nem tudott, hogy a Baálisz Ammóni király elküldte Izmáelt, hogy megöljön téged, de Gedalja nem hit neki. Johámán titokban viszont ezt mondta Gedaljának, hogy majd én elmegyek és megölöm Izmáelt, hogy ne öljön meg téged, és még Júdának a maradéka is elpusztulna így. De Gedalja a helytartó így szólt, ne tedd ezt, hazugságot beszélt erről a Izmáelről. De később a történetben megtudjuk, hogy Izmáel mégis megölte Gedalját, és az ott tartózkodó káldeusokat és a harcosokat is mind levágta, ahogy így írja a Szentírás, tehát megölte őket, és foglyul ejtette az egész népnek a maradékát. És utána úgy tervezte, hogy ezeket elviszi az ammoniaikhoz. A Johánán, akiről már szó volt, ezt meghallotta, és ő maga mellé vevi az összes embert, hogy ő támadja meg Izmáelt, és amikor viszont meglátta a nép ezt, Johánánt, akkor mégis Johánánhoz elmentek, és hozzá csatlakoztak, utána maguk mellé vették tehát ismét a maradék népet, és ott hagyja abba ez a szakasz, hogy Johámán odament Jeremiás profétához, és ekkor kérdi meg a néppel együtt, hogy mit tegyenek.
1: Igen, tökéletesen beáll az anarchia, nem? Egy vesztett csata után Jeruzsálem elpusztult, templom elpusztult, Jeremiás hiába mondta többszörösen is azt, hogy mit kellene tenni, hogy mi az Úrnak az akarata. A nép úgy gondolta, majd mi megoldjuk azt. És ugye ilyen kis csetepaték, ezt meggyilkolom, majd elviszem a népet fogságba, majd elmegyek az ammonitákhoz, Ammon népéhez, és akkor majd a moábitákkal is lepaktálunk, majd valahogyan csak kitriblizzük azt, és így mondanák ma, hogy megmaradjon a nép, és nem az Úrra hallgat. Ez egy nagyon tipikus lelki probléma. Jeruzsálem nem azért pusztult el, mert Nabukodonozor olyan kegyetlen uralkodó volt, hanem azért, mert a nép, Isten népe süket volt az Isten igéjére. És ez mi életünkben is így van. Minden bajunknak az oka az az, hogy süketek vagyunk az Isten igéjére. Laci, parancsolj!
6: Hát borzalmas ezt megérteni, hogy amikor legyőzik őket, fogságba kerülnek, akkor még mindig a belső harcot erőltetik. És akármilyen nehézségbe kerül, képtelenek egységre jutni és azt mondani, miközben tudták, vagy hát talán kellett volna tudni a törvényekből, hogy ha egységesen fordulnak az Úr elé, akkor az Úr megmenti őket, de hát úgy tűnik, hogy igazából még mindig ott tartunk, ami az alapigében van, mert az utolsó szót azt nem elemeztük az alapigéből, azt, mikor azt mondták Jeremiásnak, hogy amelyel elküldt téged mi hozzánk az Úr, a te Istened, mondják Jeremiásnak. Tehát nem a mi Istenünk. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy még mindig itt voltak, hogy nem tudták eldönteni, hogy ki legyen az ő Istenük. És még mindig a belső harcot erőltették, ami egyébként korábban is volt közöttük. De hát szóval, amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, akkor csak össze kellene fogni, nem?
1: Így van. Imre, és ezután Edith, majd pedig Eszter olvassa az összefoglalót.
3: Ebben az időben két nagy ellentét pár volt, két párt volt Jeruzsálemben, a háborúpártiak és a békepártiak. A háborúpártiak 80%-ban uralták a nép lefedettségét, tehát a nép 80%-ban követte őket, a békepártiak 20%-ban. És miről van szó? Bekövetkezik a tragédia, és ők még mindig azt hiszik, mintha semmi nem történt volna, ők még mindig egymásnak mennek, mert az ellenséget nem a káldeusokban, a babiloniaiakban látják, hanem a testvéreiket látják ellenségüknek, és inkább Gedalját, akiről tudjuk, hogy az apja egy tisztességes, becsületes ember volt, és kikérik Jeremiás véleményét, hogy kit nevezzünk ki kormányzónak, és azt mondja, hogy Gedalja egy nagyon becsületes fiatal ember, ő helyre fogja az országot hozni, a romlást megszünteti, és hát őt is megölik. Ez valami tragédia.
1: Edith parancsol, és aztán Eszter.
5: Azzal egészíteném ezt csak ki, hogy ezeket a folyamatokat azért a nép sorsáról volt szó, de valamilyen személyek, különböző személyek indították be. És itt volt egy nyugodt időszak, és Sátán mindig talál valakit, akit föl tud arra használni, hogy gondoljon egyet, és azt mondja, hogy nem, most akkor egy másik irányt mutatok a népnek, és ez mindig a vezetők felelőssége, hogy milyen irányt mutatnak.
1: Még Eszter előtt András egy rövidet.
7: Érdekes dolog a templom kérdés is. Az Isten még a templomot se kímélte meg, földig rombolták. Tehát amit bálványoztak és a bűnükkel oda menekültek, az Isten dolgait megfertőztették, tisztátalanná tették, bálványok templomává, és az Isten nem engedte, hogy ahol bálvány van, oda többé bemenjenek.
1: Köszönöm szépen, most akkor kérem az összefoglalót Esztertől.
8: A béke és jólét ígérete ellenére a vezető réteg továbbra se fogadta el, hogy a választott népnek fejet kell hajtani a babiloni uralom előtt, még akkor sem, hogy ez Isten utasítása volt Jeremiáson keresztül.
1: Köszönöm szépen. Ez foglalja össze tulajdonképpen ezt a tragédiát. Végső soron egy békés építés kezdődhetett volna el, ha ahogy a Laci mondta, meg Imre mondta, ha nem egymás torkának estek volna a saját kicsi kis érdekeik miatt, és nem lett volna pártoskodás. Ez nagyon sokszor bekövetkezik Isten népe életében is. Éppen ezért most gondolj, menjünk a hétfői tanulmány szakaszra, ahol nézzük meg, hogy hogyan gondolták megoldani ezt a kérdést, hiszen csak a vak nem látta, hogy ez csak további romlást hoz, és ezért először olvassuk el azt, amit találunk a hétfői leckébe. Székely Marikát kérem, hogy Jeremiás 42-ből a 6., a 19. verstől a 22. versig terjedő szakaszt olvassa.
9: Így szól hozzátok az Úr Júda maradéka, ne menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Magatokat csaptátok be, amikor engem istenetekhez, az Úrhoz küldtetek, és azt mondtátok, imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz, és mondd meg nekünk mindazt, amit Istenünk az Úr üzen, mi pedig teljesítjük. Meg is mondtam ma nektek, de nem hallgattatok isteneteknek, az Úrnak szavára semmiben, amit üzent nektek. Ezért tudjátok meg, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahova menni akartok, hogy ott lakjatok, mint jövevények.
1: István, röviden.
10: Ugye ez a 42. fejezet a vezetők Jeremiástól kérnek tanácsot történetről szól. És ha megnézzük ennek a folyamatát, ennek a szerkezetét, nagyon érdekes. Ugye azzal indul, hogy van egy kérés, hogy imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és az egész maradékért. Ugye itt is, amit a Lacit mondott, Istenedhez van a fordításban. És utána a kérdés után van egy konkrét megfogalmazás, hogy az legyen a tárgya, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. És akkor van egy fogadkozás, mindent úgy teszünk, ahogy üzen által Istened az Úr. És akkor jön az üzenet, amit Jeremiás egyértelműen elmond, hogy ott kell maradni, és egyértelműen megint elmondja, hogy milyen következményei lesznek ennek, ha nem maradtok ott. és a végén a fejezetnek még egy utolsó felszólítás, megismétel ezt a felszólítást, és egy teljesen egyértelmű üzenetet mond Jeremiás, azt mondja, ne menjetek Egyiptomba, jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetetlek ma bennünket. Tehát egy teljesen egyértelmű, kategorikus kijelentéssel találkozunk, amivel szembe mennek majd a történet, ezt bizonyítja nekünk.
1: Az összefoglalót kérem, hogy Marika olvassa, és megyünk tovább.
11: A nép eskü alatt elkötelezte magát Isten akaratának, hogy az ő akarata szerint cselekesznek, de Isten jól ismerte szívüket, hogy mégis a hőn áhított biztonságot választják. A kegyelem olyan ajándék, amely a méltatlanoknak adatik Istentől, de nem nyerhetik el azok, akik nem fogadják el. A kegyelem nem menti meg azokat, akik határozottan elutasítják.
1: Tehát ugye eddig azt láttuk, István is elmondta, hogy mi történt. Van egy fogadalom, van egy prófétai figyelmeztetés, és a népnek teljesen világosan elmondja, hogy az a terv, ami a nép terv, hogy elmennek Egyiptomba, az rossz terv. Evel együtt mi történik? Ezt nézzük meg a keddi leckében, hogy mi történik a keddi leckében a néppel. És rögtön azt nézzük meg, hogy vajon a nép akkor azt mondta a fogadalmának megfelelően, hogy akkor nem megyünk? Hogy van ez? Marikát kérem, hogy olvass el a szöveget, és utána Károly, te következel, hogy ehhez a szöveghez szóljunk aztán hozzá.
11: Így szólt Azarjá, Hosajá fia, meg Jóhánán, Káriá fia, és valamennyi kevés ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente veled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Nériá fia izgat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az Úr szavára, és eljutottak Tahpanhészig.
1: Köszönöm szépen, adjuk vissza a Károlynak a mikrofont. Közben hadd mondjam azt, hogy ugye, hogy védekeznek az Isten szava ellen? Csinálnak egy összeesküvés elméletet, nem? Hogy a Báruk a hibás, aki Jeremiást felbuzdítja erre. Tessék, Károly, és aztán Laci.
4: Eddig hittek Jeremiásnak, Jeremiás proficiája beteljesedett, most pedig, amikor az Úr szavát tolmácsolja feléjük, azt mondják Jeremiásnak, hogy hazudsz. Nagyon durva dolog. Nagyon érdekes, hogy több mint 100 évvel előtte Ésaiás könyve 30. fejezetében már az Úr előre látja ezt a problémát, amikor azt mondja ott, hogy jaj azoknak, akik Egyiptomba menekülnek. Hogy van akkor ez? Úgy van, hogy Isten látja előre, hogy ennek a bűnöknek, a bűnök sorozatának a következménye hova fog vezetni? Azt gondolom, ez egy érdekes dolog. Egy biblia szöveggel talán még válaszolnék. Mit is kell tenni az embernek akkor, hogyha Isten szól az emberhez? Azt mondja, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor mindent a utaidban megismered őt, és akkor ő igazgatja ott a utaidat. Ők a maguk értelmére támaszkodtak, és nem fogadták meg Isten tanácsát.
1: Laci, parancsolj.
6: Ezt folytatnám akkor, Kácsi, mert ezt a gondolatot szeretném még egy kicsit kielemezni. Ugye a vasárnapi oldalon az volt a cím, hogy anarchia a politikában. Itt valóban politikai cselekmények voltak, mert azt nem lehet eldönteni. Itt azt írja az ige, hogy a vezetők is, és Káriá fia, sem a haderő vezető, sem az egész nép nem hallgatott az Úr szavára. De azt mindig el lehetett dönteni, hogy vagy azt a politikát használják, hogy a nép a főnök szavát követi, és nem amit az Isten mond, vagy azt a politikát folytatják, hogy a főnök azt követi, vagy azt kéri, amit a nép akar, mert ők szavaznak rá. Tehát, hogy egymással foglalkoztak, úgy látható itt is. Nem Isten akaratát akarták követni, hanem saját akaratukat, amit viszont dobáltak egyik oldalról a másikra, tehát nem tud, igazi akaratuk nem volt, úgy néz ki, hogy minden nap mást akartak csinálni, de soha nem azt, amit az Úr mondott.
1: Marikát kérem, hogy az összefoglalót olvassa.
9: Amikor nem tetszik számunkra Isten szava, akkor kétségbe vonjuk az üzenet eredetét. A vezetők és a nép újból és újból kételkedtek Jeremiásban, és ezt meghazudtolásával és bántalmazásaival fejezték ki. Az emberek tehát a régiek maradtak, gondolkodásukban és szívükben egyaránt.
1: Ez sokszor előfordul ma is. Tehát semmi sem új a nap alatt mondhatnánk ezt a közmondást, régi közmondást. András, akarsz valamit parancsolni?
7: Lényeges mondatot, hogy a nép és a vezetők minősítettek és nem érveltek. Semmi érvet nem hoztak fel Jeremiással szembe és az Úr szavával szembe, hanem csak fújták tényleg a maguk akaratát. Tehát az Isten pedig mindig mondta, hogy első legyen ő az életünkbe, pláne Izrael ezt jó meg is tanulta sokszor, hanem akkor voltak a fenyítések. És most megitták azt a levet, hogy belestek abba a gödörbe, amit maguk ástak.
1: Így van, köszönöm szépen. Tovább lépünk a szerdai leckére, aminek az a címe, hogy fogságba vitel. És nézzük meg, hogy most Jeremiás életében mit jelentett ez, hogy ő mondott egy proféciát, semmibe vett a nép, még meg is vádolták egy összeesküvés elmélettel, hogy Báruk volt az, aki rávette őt. És arra kérem Györgyit, hogy olvassa a szöveget.
12: Azután ezt mond nekik, így szól a seregek ura, Izrael istene. Elküldök szolgámért, Nabukodonozor babiloniai királyért, idehozom és trónját e kövek fölé helyezem, amelyeket elástam, ezek fölött feszíti ki sátrát. El fog jönni és leveri Egyiptom országát. Aki halálra méltó, meghal. Aki fogságra méltó, fogságba kerül. Aki pedig fegyverre méltó, azt fegyver öli meg.
1: Ugye tovább bonyolódik ez az egész dolog, elviszik Jeremiást is magukkal a fogságba a lázadók, hogy így mondjam, Isten terve ellen lázadók, Isten pedig elmondja azt, hogy Nabukodonozor az én szolgám. Ez nagyon nehéz sokszor elfogadni, és mégis így van, ezt nem most mondja először Jeremiás, hanem ezt többször elmondta. Isten nem változik meg azzal, hogy én más tervet teszek. Imre, parancsolj!
3: Milyen érdekes az ember, hogy nem hajlandók megváltozni. Szóval a 21. század makacs, kemény, kritizáló, vallásos ember típusát látom ezekben a helyzetekben itt, és úgy gondolták, hogy na, most már a szabadságba jutottunk, most már átmentünk egy másik országba, most már biztonságban vagyunk, hát most már rendelkezhetünk saját életünk és jövőnk felett. És Jeremiás egy hatalmas dolgot tesz, ott van, és azt mondja, ezeken a köveken fogja fölállítani majd Nabukodonozor a sátrát. Szóval megdöbbentő a kontraszt. Jeremiást eszközül használják, és ha ez Jeremiás mást mond, amit elvárnak, akkor egyszerűen nem hiszik el.
1: Köszönöm szépen. Laci, parancsolj.
13: Ugye itt Istennek Egyiptommal kapcsolatban is volt egy terve, és ők ezt nem vették figyelembe, vagy nem is tudták, nem tudom. Tehát most mondta el nekik utána,

0: száz évekig nem történt semmi. Akkor azt csináltak, amit akartak, és tervezhettek is, az úgy lett. De hogyha az Úr jelzi, hogy most én a történelemből beleavatkozom és irányítom, akkor szerintem soha senki ne tervezzen semmilyen cselekedetet, nem? Mert az biztos, hogy nem úgy lesz, amit az Úr akart, az Úr tervezett. Az biztos, hogy mi nem értjük meg azt, hogy ő mit csinál. Tehát ha ő eleve jelzi azt, hogy most ezt az időszakot én itt irányítom, köztetek is és a világhatalom között is, akkor teljes mértékben rá kell hagyatkozni. Nem?
1: Hozzátennék egy fél mondatot, és pedig az, hogy ne tervezzen senki Isten terve ellen. Mert itt ugye arról volt szó, hogy Isten tervét ismerték, és azt mondták, mi jobban tudjuk. Istvánt kérem, Nyári Istvánt, hogy olvassa az összefoglalót.
2: Az izraelitáknak ugyanúgy tudniuk kellett volna, mint ahogyan mi is tisztában vagyunk azzal, hogy életünkben, sorsunkban az egyedüli biztos védelmünk kizárólag az Isten iránti engedelmességből fakadhat.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon lényeges mondat, tudnélik a gondviselés titkára vezet rá. Ugye Isten egy gondviselő Isten, de nem a mi akaratunk szerint. Tehát az isteni gondviselés nem az ember akaratát szolgálja ki. Parancsolj, Károly!
3: Azon gondolkodtam, hogy hol volt már az ő szívükben a 10 parancsolatnak az első és a második parancsolata? Hogy ne legyenek néktek idegen istenei, én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet. És akkor eszembe jut talán egy Zsoltár szöveg ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja Dávid, hogy nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Milyen szép. Azt gondolom, hogy amit ők nem fogadtak meg, fogadjuk meg mi ezt a jó tanácsot.
1: Igen, András?
4: Közösen tanuljuk a tanulmányt, mindig megkérdezzük magunktól, lehet még mélyebbre süllyedni? És mindig a tanulmányból kiderül, hogy még mélyebbre lehet süllyedni. Itt Izraelnek és Júdának vége van, mint nép, teljesen szét lesz szóratva, megszűnt a templomi szolgált, és majd 450 évig nagy csend lesz körülöttük, mert az Isten hallgat.
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy ez a tanulság azért ma is él. Nagyon sokszor van úgy, hogy mi jobban akarunk tudni valamit, mint az Isten. És a megváltási terve szembe menni, az mindig életveszélyes. Marika akar valamit, parancsolj.
5: Ha nem engedelmeskedünk az Úrnak, akkor oda jutunk, hogy felülbíráljuk az Úrnak a tervét, és azt hiszük, hogy a mi általunk összehozott taktika, meg mindenféle ügyeskedés, az nekünk jó, pedig az Úr tudja, hogy mivel tud bennünket megmenteni, de mi megmondjuk a tutit, mert átértékeljük és kritizáljuk az Úrnak az elgondolását, pedig az Úr mindig tudja, hogy nekünk mi válik hasznunkra.
1: Köszönöm szépen. András az előbb azt mondta, hogy mindig elcsodálkozunk, hogy lehet-e mélyebbre süllyedni. Most a csütörtöki leckéhez térünk, akkor kiderül, hogy lehet mélyebbre süllyedni. Istvánt kérem arra, hogy olvassa a szöveget, ami ugye a Jeremiás könyvének egy nagyon-nagyon tragikus feljegyzése, 44. fejezet 16, 17 és 18. verse.
2: Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk, tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor jól laktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem kerültünk veszedelembe. De amióta abba hagytuk a tömjénezést az ég királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség miatt pusztulunk.
1: Most az, amit Károly mondott, ugye itt teljesen nyilvánvaló. Most már ugye figyeljetek arra, hogy kezdődött. Nem engedelmeskedünk az Úrnak, a te Istenednek. Ugye figyelj!

0: ítéljük meg, ez egy nyílt Isten ellenes lázadás. Hanem azt mondjuk, hogy lecserélünk téged, Isten, mert nem a mi akaratunk szerint gondolkodol. Ez nagyon sokszor a mai keresztény ember életében is előfordul, egy kicsit másként. Kicsit nem mondjuk ilyen élesen, de ez fordul elő, hogy a saját akaratunk rabszolgájába akarjuk tenni az Isten. Bandi, parancsolj, és utána Imre, és utána Marika.
1: Megint egy fontos tanulság van. Az Isten kegyelmével nem lehet játszani. Mert mikor lejár a kegyelmi idő az ember életébe, a nyílt lázadásával, akkor mit tesz az Isten? Azt mondta, hogy megkeményítem az ő szívüket, hogy többé az én világosságom ne legyen az ő világosságuk. És ebben a megkeményítésben bizony csak a tragédia áll fent.
2: Ebben a részben a nép összetéveszti azt, hogy az Isten türelmes, és neki van ideje, hogy az embereket mássá tegye. Viszont a nép ezt a türelmi időt veszi úgy, minthogyha ez a jólétének a biztosítéka. Pedig az Úr miértünk vár, hogy megváltozzunk, és hogyha a bűnünknek nem azonnal van következménye, akkor ez az Úr jóságának tudható be. Viszont a nép összetévesztette ezt a türelmi időszakot azzal, hogy nem azért voltak ilyen gazdagok és jó körülmények között, mert hogy ez a követendő út, és elfelejtették, hogy az Úr türelmes.
0: Köszönöm szépen, Marian, parancsolj!
3: Ellen White-nak a bizonyságtételek harmadik kötetéből engedjetek meg kettő mondatot csak, hogy felolvassak ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy elég elgondolkodható és fontos lehet számunkra. Pál apostol egyértelműen kijelenti, hogy az izraelitáknak a visel dolgait azok javára jegyezték fel, akik a mai időkben élnek, akikhez a világ vége elérkezett. Ne gondoljuk, hogy a minket fenyegető veszély csekélyebb lenne, mint a zsidóké, hanem még súlyosabb. Ez egy elég súlyos kijelentés, azt gondolom, és elég elgondolkodtató.
0: Imre, parancsolj.
4: Azon gondolkoztam, hogy vajon miért viszik túszul magukkal Jeremiást? Hát Jeremiás se nem tesz hozzá az ő dolgokhoz, se nem vesz el, amit megtettek, megtettek, beszéltek vele és elengedhették volna. De nem, Jeremiásban zseniálisan meglátják, hogy az Isten megszólal, és amikor megszólal az Isten, nem kell nekik. Akkor báruk volt, akkor felizgattak ellenünk. Szóval lehet látni, hogy az emberek, akik elkövették ezeket a tragédiákat, mennyire elfordultak Istentől, és mennyire kivetkőztek saját magukból. De mielőtt követvetnénk rájuk, vajon nem ilyenek vagyunk keresztények? Az Isten nevében nem tudunk-e borzalmas dolgokat csinálni, és fájdalmat okozni a másiknak? Tehát ezen végig kell gondoljuk életünket újból és újból.
0: Köszönöm szépen. Laci, parancsolj.
5: Ahogy mondtam az elején, ugye a történelemben ugyanazok megismétlődnek, és úgy tűnik, hogy itt Izrael életében is ugyanazok ismétlődnek. Amikor kijöttek Egyiptomból, és az Úr azt mondta, hogy na, itt az idő, lépjetek be Kánaánba, akkor azt mondták, hogy nem megyünk. Akkor azt mondta az Úr, hogy jó, akkor ne. De akkor másnap mégis, tehát elkezdtek ide-oda döntéseket hozni. És ennek az lett az eredménye, ami itt is, hogy azt mondta az Úr, hogy majd a következő generáció. Tehát, hogy képtelenek lesztek megérteni azt, hogy az Úr mit akar veletek, akkor meg kell várni a következő. Itt most nem 40 évet mondott nekik, hanem 70 év is. Az is lehet egyébként, nem, hogy ezért képviselték ezt az álláspontot, hogy ők tudták, hogy 70 év múlva közülük már senki nem tud visszajönni, tehát új generációk lesznek, ezért most ők elkezdtek akciózni, hogy talán, nem tudom, nem biztos, de az biztos, hogy ugyanaz történt velük, mint az elején, és egyszerűen nem változtak meg, nem hittek abban, hogy az Úr vezeti őket előre.
0: Köszönöm szépen, Edith, szóljon, és utána Zsuzsit kérem, igen, hogy az összefoglalt.
6: Igen, én úgy gondolom, hogy a dolgoknak az alja az, amikor mi egyszerűen feje tetejére állítunk mindent, és ők a jó dolgokra mondták azt, hogy a kárukra volt. Isten áldásai, viszont a bálványimádáshoz térünk megint az eredendő, és az egész Jeremiás üzenet erről szól, hogy a bálványimádás műnében látták pedig az ő megváltásukat és a helyes cselekedetet, és amikor ez a kettő teljesen felborul, ez a mai világban is látszik, hogy ez a tragédia mindannyiunk életében.
0: Zsuzsi, összefoglalót kérem.
7: A nép szívének keménysége és tévedésük teljesen átalakította gondolkodásukat, és magatartásuk nyílt ellenállásba fordult át. A fogságukban is ugyanazokat a bűnöket folytatták, amelyek a pusztulásukat okozták.
0: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon kemény és nagyon nagy tanulságokat rejtegető lecke volt. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kellene tanulni. Adventben vagyunk, mindenki elmondja onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, minden keresztény, vajon így élünk? Vajon, ha Isten megmondott valamit, az a mi életünkben út, igazság és élet, vagy pedig szembe teológizálunk ezzel? Ez az a kérdés, amire segít ez a lecke válaszolni, egy nagyon tragikus lecke ez. Jeremiás nem csak beszélte az igét, hanem élte az igét, sorsa lett. Nem csak az, amit Isten mondott, hanem sorsa lett a nép sorsa, mert a szolidaritást ő vállalta a néppel. De legyen ez példa, ami számunkra. Imre, parancsolj!
4: Csak itt felvillan, amikor a rabláncon ott van és felismerik, és akkor az Nabukodonozor egyik alvezére felkínálja neki a lehetőséget, hogy gyere el Babilonba, és nem lesz semmi problémád. A király gondoskodik életed végéig italról, ruháról. Neked csak az lesz a feladatod, hogy lelki gondozd ezt a népet. És akkor azt mondja, hogy nem, inkább azokat lelki gondoznám, az időseket, az öregeket, akiket ti itt hagytok ebben az országban. Szeretném ezt a földet felvirágoztatni, és akkor jönnek ezek a szélsőséges, fanatikus, háborús pártiak, és elviszik a fogságba, nem kérdezik meg, és Jeremiás soha nem tér vissza a fogságból. Ott teszi le a lantot, szolgálatát, és ott adja vissza a szolgálatát az élet urának, akitől kapta.
0: Köszönöm szépen a megjegyzéseket, ennyi fért az időnkbe. Isten áldjon meg ezeket a tanulságokat a mi életünkben. Amen.
8: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe Jeremiás könyvének tanulságai.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Az időben, mondta az Úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. És mondja az Úr, kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Újra felépítlek téged, és felépülsz, ó Izrael leánya. Újra felékesíted magadat, dobokkal és vigadók seregében jössz ki. Még szőlőket plántálsz Samáriának hegyein, akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével. Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén, keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Mert ezt mondja az Úr, énekeljetek Jákobnak vigassággal, és újjongjatok a nemzetek fejének, hirdessétek dicséretét, és mondjátok, tartsd meg, Uram, a te népedet, az Izrael maradékát. Ímé, én elhozom őket Észak földjéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttük lesz vak, sánta, viselős, és gyermekszülő is lesz velük, mint nagy sereg jönnek ide-vissza. Síralommal jönnek, és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atya leszek az Izraelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem. Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek, és ezt mondjátok, aki elszórta az Izraelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját, mert megváltotta az Úr Jákobot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből, és eljönnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkük olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé. Akkor vigadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő síralmukat örömre fordítom, és megvigasztalom, és felvidámítom őket az ő bánatukból. És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr, szó hallatszik Rámában, sírás és keserves jajgatás, Ráhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztalódni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr, tartsd vissza szódat a sírástól, és szemeidet a könyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszkodott Efraim. Megvertél engem, és megverettetém. Mint a tanulatlan tulok, téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkeztem, és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Avagy nem kedves fiamé nékem Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem őrólla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek leánya, jöjj vissza ide a te városodba. Meddig bújdosol, ó szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremte földön, asszony környékezi a férfit. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, újra e szókat mondjad majd a Júda földjén és az ő városaikban, mikor visszahozom az ő foglyaikat. Áldjon meg téged az Úr, ó igazságnak háza, ó szent hegy! és ott lakoznak majd Júda és mindenő városa, a szántóvetők és baromtartók együttesen. Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izrael házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával. És amiképpen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam, és veszedelemre sodorjam őket, azonképpen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplantáljam őket, ezt mondja az Úr. Ama napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el benne. Sőt, inkább, ki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el benne. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, és kihoztam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr. Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, seregek ura az ő neve. Ha eltűnnek-e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izraelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr, ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait, én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, ezt mondja az Úr. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és felépítetik a város az Úrnak a Hanániel tornyától fogva a szeglet kapujáig. És kijjebb megy még a mérőkőnél azzal átellenben a Garéb hegyéig, és lefordul Góhát felé. És a holtesteknek és a hamunak egész völgye, és az egész mező a Kidron patakáig, a lovak kapujának szegletei kelet felé az Úr szent helye lesz, nem rontatik el, sem el nem pusztítatik soha örökké.
2: Mai szakasz, Jeremiás 31. rész. Ez a fejezet, ez a gondolatkör a háború sújtotta és a megszálló nemzetek által kifosztott föld helyreállítása, a 4., 11. és a 18. versben. Ismét találkozunk a szövetség témakörével is. Szemléletes képet találunk itt a babiloni fogságba vezető hosszú és fáradtságos gyalogútról, amelyen a fiatalok és a többi fogoly elhaladt. De a reménység üzenete is megjelenik, amely a jövőbeni jólétre utal, teljes bizonyossággal, hiszen az Úr ezt mondja, kiszabadítom őket a fogságból, a 23. versben. A helyreállítás tehát nem csupán egy esély, hanem bizonyosság. Ilyenek az Úr tervei. Amikor Jézus a Máté 24-ben eljövetelének jeleiről beszél, a közelgő nyár hasonlatát használja. Krisztus eljövetele olyan biztos, mint ahogy az évszakok váltják egymást a maguk idejében. Akiket Isten ebben a fejezetben megszólít, komoly válsághelyzetben vannak. Megtörték a szövetség feltételeit, amelyeket Isten szabott meg, így hát az Úr megengedte a babiloniaknak, hogy megszállják Izrael földjét. Most pedig meg akarja gyógyítani őket és hazahozni a népet. ugyanakkor meg akarja újítani a szövetséget is. Az egész Ószövetségben először olvashatjuk itt Isten egyszerű és egyértelmű ígéretét. Nézzétek, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda népével, én az Úr mondom ezt. Őseikkel is szövetséget kötöttem régen, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, de ők azt a régi szövetséget megtörték. Bár én hűséges maradtam népemhez, mint férje feleségéhez. Az új nem olyan lesz, mint a régi. Én az Úr mondom ezt. Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izrael egész népével, törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Isten ígéretet tett, hogy segít Izraelnek, hogy teljes egészében magáévá tegye a törvényt, hogy életük minden egyes területének részévé válhasson. Isten megígérte, megbocsátom vétkeiket, és bűneikről többé meg nem emlékezem. Szól a 34. vers. A föld helyreállítása, az ellenség megbüntetése, a nép hazahozatala mind értelmetlen önmagában, a szövetség megújítása nélkül. A külső reformáció önmagában értelmetlen, ha az nem az Istennel való kapcsolat helyreállításával és a jellem átalakulásával párosul.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Meg Mangan írta Új-Dél-Walesből, Ausztráliából. Egyéni szerepünk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik akár egy lilium. Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetének első verse. Tél van itt Ausztráliában. A narciszok sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy a záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanyavirág csodás sárga és rozmaring, lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, még mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek. Leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogyan Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt szeretné, ha virágoznánk, és megtalálnánk a helyünket. Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni, és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Napi gondolat. Ott tudok igazán virágozni, ahova Isten elültetett. Imádkozzunk önbizalomért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel próféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13. Ünnepélyesen kijelenti: örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13. Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig, hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy szeretettel köszöntöm Bíró László püspök urat, akinek többféle funkciója van, kapcsolatunk természetesen nem mai, hát azt lehet mondani, hogy több mint 50 éves.
2: Elképzelhető. 68.
1: És annak örülök, hogy elfogadta a beszélgetést, és hogy megosztja majd azt a életpályát, az ő munkásságát, és hát minden olyan szép dolgot, ami számára is, és mások számára is hasznos volt, és lehet is. Hát ugye ne én mutassalak be téged, hanem te, mégis ki is az a Bíró László, és hogy került oda, hogy most a tábori püspökség vezetője, a család, a püspök karon belül a családért való felelős püspök, és mondhatnák még sokféle funkciót, rektor funkció, és így tovább. Meg azért kötődik egy kicsit Kalocsa Kecskeméthez is, de mégis pécsi, úgyhogy talán onnan, hogy ha jól emlékszem, akkor egy szekszárdi születésű fiatalember ül velem szembe, Isten éltessen.
2: Köszönöm szépen a meghívást is, és valóban szekszárdon születtem, tovább nem áll a ritmus. Ugye szent év volt, amikor megszülettem, azt el szeretem mondani, mert 1950-et írtak, és akkor 12. Pius pápa meghirdette az Úr Jézus születésének 1950. évfordulóját és szent évű nyilvánította. Úgyhogy szent évben születtem, és a másik nevezetessége a születésemnek, hogy október 31-én a reformáció ünnepén születtem, tehát valahol már az ökuménét hordoztam a vérembe, és a reformáció is mindig ünnepli a születésnapomat, ezekkel a sajátos dátumok az életemben. Ugye szeretem elmondani, hogy paraszti családban születtem, megélhettem a beadást, a TS agitálást, hát egyik sem volt nagyon lírai történet, ugye mikor a padlás lesöprések voltak, a szegény apám ugye nem termett annyi, amennyit le kellett adnia, és meg kellett vennie a leadáshoz a gabonát. A sajátunkat megtartottuk magunknak. Persze akkor a paraszt embernek pénze nem volt. Úgy volt neki élelme is, hogy ügyeskedni próbáltak szegényként, hogy a beadásra megvették a gabonát, a család fenntartására megtartották a sajátjukat. Emlékszem a gyerekkori disznóvágásokra, mikor jöttek.
1: Lehetett egyáltalán disznót vágni? Engedéllyel, igen?
2: Engedéllyel, szigorúan megmondva, hogy hányot, és kijöttek ellenőrizni, hogy annyi alkatrésze volt-e a disznónak, amennyit bejelentettek. Persze a paraszt embert nem kellett féttenie senkinek se, mert volt magához való esze, bejelentették, amit be kellett jelenteni, és mikor az ellenőr kijött, addig eltették egymásnál, elosztották a disznó alkatrészeit. Igen, és akkor utána ittak rá egy pálinkát, és összehorták újra a disznót, és nagyot nevettek. Ez egy nagyon-nagyon szép időszak. Ami megmaradt még bennem ebből az időszakban, sokat tudnék persze mesélni, az a rokoni baráti összetartás. Szóval, amikor valamelyik megijedt volna, hogy miből tartja a családját, erre a mondatra emlékszem, hogy ne bosuljál, amíg nekem lesz, addig neked is lesz.
1: Na ez igen.
2: Szóval egy olyan szolidáris lelkület volt
1: érdekes,
2: ez.
1: Érdekes, hogy ma ezt...
2: Ezt már nem lehet így, ha írásban szerződést kötnek, akkor se tartják ezt meg. Annak idején meg egyszerűen becsületből ez így működött. És a persze az emberben lehet, hogy szépülnek az emlékek. De azért sok mosolyra emlékszem, tisztaságra, derűre emlékszem, és egymás iránti bizalomra emlékszem. Mindenki ugyanabban a bajban leledzett, de mindenki kész volt segíteni a másiknak, és valahol mégsem a nyomor az aggódás maradt meg az emberben, annak a biztonság, amit az akkori nagy család, baráti kör jelentett. Egy homogén kultúra volt, a Szekszárdnak ez az Alsóváros nevű része, amihez most is ragaszkodom is, majd lokálpatriótája vagyok, az Alsó utcának, ahogy szoktuk odahaza mondani. Ez egy...
1: A régi ház megvan még?
2: Azt nem, az. A Kádár rendszer utolsó húzása volt, hogy lebontották azt a részt, és az ékes panel házak épültek a helyén. Úgyhogy emléktáblát nem tudunk oda hölni, ahol születtem. Szegény apám, ez úgy volt, ugye, mert volt a régi parasztház, aztán apám megépítette, akkor azt bontották le, aztán apám is belehadt szinte. Hát egy külön szám, ugye.
1: Hányan voltatok ti testvérek?
2: Ketten voltunk bátyámmal. Ugye egy külön szám, hogy 50-es évekből kilábultak apámék. Hát először is kim volt, egyik öreg apám az kim volt a Szibériában 4 évig az első háborúban, Galíciába ment el katonának. Aztán a apám az el volt a Dónnál, szerencsémre láblövés kapott, így hazajött. És akkor ugye hazajött, megházasodott, ugye mindenféle parasztember, a semből is gyűjtöttek maguknak, és még 59-ben földet vett a legszebb dűlőbe. Ugye úgy képzelte, hogy Lapi, így mondták, Lapi dűlőben majd az öregkorában megtartja magának, a gyerekeké meg lesz a hegyi szőlő, akkor majd nem tudja azt művelni. Hát ezt a Lapi dűlőt is elvették ugye 60-ban, hosszas agitálás után. Hát az is egy emlék az embernek, hogy reggel 7-kor odajött az agitátor, mindig kettesével jártak, ugye, mint Jézus küldte a tanítványokat, és akkor váltották egymást, azt hiszem 2 órakor, és este 10-ig ott ültek, télvíz idei januárban. Az agitátorok előtt zajlott az egész január hónap, nem tárítottak. Ez is egy szomorú történet volt tulajdonképpen, és akkor önként beléptek a TSZ-be. Apám 3 évig bírta a kiképzés, aztán kilépett, aztán hát igazából földön futóvá vált, mindenfajta ilyen utolsó munkákat volt kénytelen elvállalni, mert ugye hát hatelemje volt.
1: Te ott jártál iskolába, ugye Szekszárdon?
2: Ott jártam Szekszárdon iskolába, az általános iskolába. Hát ott is nagyon szép kalandok voltak persze. Hát az, hogy megfelelt és felekezeti iskolának, mert még a tanítók a régiek voltak. Ezt talán elmesélem, hogyha van rá idő, mert kedves epizódok ezek az ember életében. Temettem a tanítónénimet, ugye 99 éves korában, és sokszor elmesélte, ugye 38-ban végzett a néptanítóképzőbe Pécset, akkor disponálták még a pedagógusokat, hogy el kell itt, amikor visszatért a délvidék, Szabadka mellé valami tanyára, és akkor onnan haza szökött a háború ideje alatt, és akkor valamiféle közmunkát kapott a Szekszárdon a polgármesteri hivatalban. Aztán 50-ben végre elmehetett abba az iskolába tanítani, ahol ő is kisgyerekként tanult, és később én is. Elmondta, hogy 50 januárjának került oda, és hát a kisiskolásokkal valami dolgozatot iratott. Ezen a címe, hogy egy paraszti firtel volt, hogy disznóvágás és a tél. És az, hogy 5. dolgozatot javítottam, a férjem együtt fölrögtem, mert mindegyik dolgozat ezzel fejeződött be, mindezt a nagy sztalinertásnak köszönhetjük. Ugye azt mondja, szívesen kihúztam volna pirosra ezt a mondatot, de nem tettem meg. És akkor mondja, hogy hát behívták ugye a pártra, hogy eltársnő, vagy misére jár, vagy leadja diplomáját, és leadja a diplomáját, vagy nem jár misére. Hazamentem, nem tudtam azt mondani, amit csináljak. Aludni se tudtam. Leadjam a diplomámat. És ezt csak megvilágosítottam. Azt mondja, hát a diploma meg a mise az nem egyenértékű. És nem adtam le a diplomát. És egész életében szépen hűségesen járt a templomba. Ez volt az én első tanítónéni, hála Istennek.
1: És ott érettségiztél Szekszárdon?
2: Nem, olyat nem tettem ottan. De fölvételeztem a helyi gimnáziumba, ugye, föl is jöttek. Persze, mert paraszt gyerek voltam, nyilván szakközépiskolába, de én közben titokban már a Bencéseknél jelentkeztem gimnáziumba, és annak is története van, nem tudom, érdemes elmesélni, hogy hogyan kellett titokba tartani, és hogyan tagadták le, amikor már nyilvános volt, hogy oda megyek, hogy ilyen gimnázium nincs is, mondta a kántor tanítóból lett igazgató az általános iskolába. Ne tessék mondani, már föl vagyok véve.
1: Ez Győr?
2: Győr volt, igen. Győri Bencéseknél végeztem 4 évet. Áldott időszak volt, sok szép és jó.
1: Korzenszky Rihárdot, azt hiszem, hogy...
2: Ő gyakorló tanárként
1: ott még. Ott ismertem
2: meg. Igen, gyakorló tanárként még tanított is engem. Hát helyettesként, ugye jött be Jevtusenko kötetekkel, meg mindennel. Értékes ember volt már akkor is.
1: Most itt az, hogy te Bencéseknél végeztél, de itt már eldöntötted, hogy ugye a papi pályát választod?
2: Igen, ezt nem tudom, de 4 évesen voltam, hogy pap szerettem volna lenni, azt tudom.
1: Ja, tehát akkor itt már korábban el...
2: Úgyhogy mindig el szoktam mesélni, és hálára emlékezem a anyai nagymamámra, aki 54 anna napján halt meg, júliusában, tehát én nem voltam még 4 éves, és ő volt az, aki egy zsebnaptárba fölragasztotta édesanyám hittanórán kapott szent képeit, amik hát csipkész szériek voltak, gicsesek voltak, de nekem nagyon szépek voltak, és abból miséztem, az volt az én imakönyvem. Ugye Rákosi rendszerben voltam kisgyerek, akkor nem volt semmiféle katolikus kiadás, ugye a szocialista embereszménybe ez nem fér bele. Így hát az volt az én imakönyvem, misekönyvem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ez az imakönyv elkészült, valószínűleg ez is benne van a papi hivatásomban, és sok minden más tényező, de ez a nagymama, Isten nyugtassa, is benne van. Aztán végig sok jó pappa volt találkozás, hittanórákon. Azt is el szeretném mesélni, hogy ott a kisiskolában, ugye én jezsuita hittanra jártam, ugye 56 után, mert volt egy jezsuita páter, nemrégiben temettük, ugye Hevenesi János atyát, aki ott volt harangozó és pénzbeszedő, Szekszárdon, és 50 után elkezdett hittan tanítani. És úgy maradt. Nekem meg kellett várni a bátyámot, az óvodából kijöve, és így a Hevenesi atya jezsuita hittanjára járhattam már óvodás koromban, egy áldott lélek.
1: Látod, ezt nem tudtam róla.
2: Igen, aztán utána is hát egy áldott jó hitoktató, Szalai János bácsi, ez a sok jó hitoktatóval volt dolgom, sok jó káplánnal.
1: Érettségi után végül is a papi pályát hol kezdted tanulni? Végül is Győrött. Teológiát, győri teológiát.
2: Győrött kezdtem. 9 évig voltam Győrött. Uh-huh. Ott tanultam a teológiát is. És akkor ugye a szent évek azok végig kísérnek, mert előkészítő szent év volt 1974-ben, és Cserháti püspök úr ugye úgy határozott, hogy Szekszárdon szentel fel is egy ilyen szent évi előkészítő találkozót rendezett arra az alkalomra, úgyhogy a Szekszárd Delvás templomban kereszteltek is, szenteltek pappá, ott volt a újmisé és sok minden.
1: Azért ez egy élmény. Nagy élmény volt, hogy szekszárdi születési gyereket pappá Szekszárdon.
2: Igen, tehát az gyökereim azok erősek, és, uh-huh. és örülök neki, hogy ott lettem, és vagyok valahol otthon.
1: És akkor végül is ugye Cserháti József püspök úr nevét most már csak emlékként mondjuk, de én magam is személyesen ismertem, te pedig szolgáltad. Ez végül is hogy indult?
2: Ugye, mondottam, 74-ben lettem pappa, utána elkerültem Mágocsra, Tónabaranya határán kis település. Ugye ott voltam káplán, aztán Szigetváron voltam rövidke ideig, 8 hónapig, és Pécset voltam sok esztendőn keresztül. És ott kezdtem káplánként a Székesegyházban, és onnan vitt át a püspök úr titkárnak, Cserháti püspök úr is, míg a 10. évet megkezdtem mellette titkárként, és aztán visszakerültem plébánosnak a Székesegyházban. Az egy érdekes.
1: Nagyon ide. Szeretett téged.
2: Igen, én is tiszteltem, szóval egy nagyon jó eszű ember volt. De próbált lavírozni abban a nagyon nehéz időszakban. Éppen egy pap kollégát temettem most ott a Pécsi Egyház megyében, aki annak idején megkérdezte, hogy mi akarsz lenni, és neki mondhattam el kis kamasz fejjel, hogy pap szeretnék lenni, és így nyitom a papság fele. Na őt temettem, és ugye a temetési beszédben hogy eszembe jutott a Cserháti püspöknek egy mondata, mindig mondogatott a papoknak, testvérek, ami megmaradt a diktatúrában is számunkra, az az oltár és a szószék. Ezt a kettőt kell nagyon megbecsülni. És az akkori papság, a becsületesek, azok ezt nagyon szépen tudták tenni, a misézést, és törekedtek az ige hirdetésre. Nehéz időszak volt, mert a zsinat irodalom alig jött be. A papok érezték azt, hogy a tridentinum utáni nyelv már alig érthetők az emberek számára. Próbálták szerintként keresni a nyelvet a szószéken, hogyan tudják megszólítani az embereket. Ugye a diktatúra sokakat félrevitt, másokat megmakacsolt, szóval nagyon sokféleképpen élték meg az emberek ezt az időszakot, a papok is. És a Cseráti püspök úr ezt ebben a keserves világban próbálta tartani a lelket a papságban is, ugyanakkor a politikai vezetéssel is próbált valamiféle hát kapcsolatot találni, de mondom, hogy mégse a végkiállásító közé tartozott, hanem próbált lavírozni. És sokat idézgette az őt szentelő püspököt, hogy a modus vivendit kell keresnünk, ugye nem irritálni azt, ami van. Nagyon sok szép epizód maradt a
1: könyvét szolgálból. Dedikálta nekem is egy alkalommal, amikor meglátogattam, és abban tényleg sok mindent leír az ő nem könnyű időszakáról. Valahol azért ugye a püspöki karnak is azért egyik jeles személyiségévé is vált. Azt hiszem a gazdaság ügyeket, vagy mi volt, aminél...
2: A püspök a titkára volt sokáig. Sokáig aztán Szent István társat is átvette. Szóval akkor volt egy időszak, amikor mindent ugye csinált. A Magyar Feri bácsi, az új embernek a főszerkesztője, ugye ő volt a világi vonal vivője, Cseráti a klerikális vonalnak a vivője, és a Magyar Feri bácsi az új ember főszerkesztője, talán 70 éves születésnapjára Cseráti püspök úrnak írta a köszöntőjébe, hogy Cseráti püspök úr az a főpap, aki bement a bozótosba, megtépte a főpapi ruháját, sokszor még a testét is megvérezte a bozót, de próbált utat törni a bozótba. Sokféleképpen értelmezi a történelem, majd az idő kiforogja, szokták mondani, hogy mi lesz az ő végső értékelése. Egy nagyon bonyolult, küzdelmes élet volt az, amit ő tett, és ahogyan próbált védeni papot is. Persze aztán el tudott ejteni embereket, ez biztos sérelmes is volt azok számára. Ugyanakkor egy nagyon ember tudott maradni az elesett emberhez is. Tudta fölemelni őket, tudott megbocsájtani. Szóval nagyon sok szép epizód van.
1: Pécset te ugye egyszer káplánként, majd plébánosként, azért a székesegyház plébános azért egy rang. Pécset akárhogy is veszük. Ha jól emlékszem, az ifjúság volt neked a fő egyik, az ifjúság összefogása, ez volt az egyik fő. Meg ebből a korodból találkoztál a Platti családdal is. Hiszen a mi ismeretségünk ugye innen indul, hogy mi 46-ba Ungváról menekülve Németbolyba kezdtünk, majd Pécsvárad, Mecseknádas, Pécs, tehát végigjártuk a különböző helyeket, és édesapámnak a elhelyezésével kapcsolatban. De hát az a személy, akit az előbb talán említettél, vagy kint, Kalász Gyula, az nekem volt Németbolyba a káplánom, aki fölkészített a bérmálásra. Később vele találkoztam a püspöksége, mint a gazdaság ügyeket. Tehát sok közös ismerősünk volt, és hát most már néhány valóban a volt, de az emlékei azok mindig megmaradnak. Te mire emlékszel itt ebben az időben? Azt hiszem az öcsém volt az, aki a legtöbbet járt hozzád, mivel én 59-ben elkerültem Pécsről, és azóta csak ilyen hazajáró lélek vagyok.
2: De... Igen, szóval István volt ugye még talán 8-os, vagy főstagatos korában hittanosom, és maradt végig még egyetemista korában is hittanosom, és hát eskedtem is őket annak idején, tehát így kerültem édesapáikkal is kapcsolatba, sőt még őt is eskedtem édesapáikat is. Igen. A második házasságnál. Szóval sok szép emléket, sőt kaptam festményt is édesapától is, meg a második feleségétől is. Úgyhogy jönnek is vannak.
1: Szóval valami kis Platti emlék azért ott van, van a körülötted.
2: Van, van. Elkísértik az életemet a Plattiak, amit talán nem tudom, hogy temetni, nem temettem valamelyiket.
1: Igen. Tehát, igen. És aztán édesapám egy elég szép, talán 20 képből álló
2: kollekciót
1: adott át, akkor a Pius templomnak volt a plébánosa, és ő írta alá, de akkor már a püspökséghez. Valahol ott kell legyen azért ezek az öme, hát elsősorban az ő szakrális és egyáltalán vallásos életének a emlékei is benne természetesen.
2: Igen, szívultán világban. Képre emlékszem, még a Cserháti püspökünknek is ajándékozott.
1: Igen. Egy. Hát meg az, hogy 91-ben, amikor a II. János pápa Pécset is ugye magyarországi látogatás misézett, akkor Krakkóról festett egy képet, és azt is ott áthatta. Te már akkor nem voltál ott, ha jól emlékszem.
2: De ott voltam.
1: De hogy még ott volt.
2: Még emlékszem is arra a képre.
1: Igen.
2: Az a szimultán kép.
1: Igen, igen, igen. Ja, egy igen. Valóban Krakkóról egy szimultán, jó mondod, igen, igen, egy szimultán kép, amiben a legjellegzetesebb épp, és nem véletlenül direkt arra festette, hogy a Szent Atya, és hát a Szent Atya meg is áldoztatta őt is, engem is, feleségemet is, lányomat is, tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy nekünk Pécs azért sok vonatkozásban azért, hogy is mondjam, a második otthonunk volt, mert végül is ugye egy ma úgy mondanám migráns család volt, aki Ungváron menekülve, de már nem mehetett vissza, mert ugye elcsatoltak, meg elvettek mindent, és újra kezdték életüket. Az ottani németbói apácák, ha nem segítettek, akkor lehet, hogy a 6 gyerekes család nem biztos, hogy sokáig élt volna, de hát, ahogy te mondod, az emberek összefogtak és segítettek egymáson, még azokat is, akik akkor kerültek oda, nem egy könnyű időszak után. Na de nem mi rólunk van szó, hanem arról van szó, hogy neked a pályád végül is ugye Pécsről...
2: Pécs volt az én igazi papnevelő intézetem. Igen. Szóval ott tanultam meg sok mindent. Sok mindent. Picikét a hatósági világot az egyházon belül, a kommunikációt az állami körökkel. Aztán ott kerültem kapcsolatba a házaspárokkal és az ifjúsággal. Szóval ezek ugye az embernek az emlékeiben szinte megmosolyogni való, annak idején az egyházügyi hivatal két fejezetet húzott ki a pasztorális jegyzetből. Az egyik volt az ifjúság pasztoráció, azt nem hagyjuk az egyháznak jelszóval, a másik a házasság pasztoráció, azt is ők nagyon értették. Úgyhogy ezt a kettő fejezetet húzták csak ki a pasztorális jegyzetből, és ez a kettő mégis a munkának a fő területe volt, ez volt a tiltott.
1: De mai napig.
2: Igen, és ez volt az életemnek a két hordozója, a ifjúság pasztorációban, és abból egyre inkább kivénhedek, és a család pasztoráció az, ami még megvan. Aztán még hozzájött a börtön pasztoráció, tehát ez...
1: Igen, ja. Igen, hát... Ja. De mégis itt azért az életedben történt egy Pécstől való eltávolodás, nem igen. Véglegesen, hanem csak időszakosan, mert azért az a járólélek vagy te is.
2: Igen, tehát a gyökereim ugye ott is vannak, Műszekszárdon is. Aztán akkor elkerültem Kalocsa-Kecskemétre, ugye ott voltam egy évet gyakorlatilag, aztán a központi szemináriumnak a rektorra lettem ugye 15 éven keresztül, és most a katonai püspökségen dolgozom.
1: De akkor már segédpüspökként, nem?
2: Igen, igen.
1: És akkor aztán végül is megmaradtál de jure ott, de de facto máshol látod el a feladatot.
2: Igen, igen, igen.
1: Végül is.
2: Ugye a Kalocsához anyult a kötődés, hogy ha hetente jártam misézni Kecskemétre.
1: És hát ugye említettem azt, hogy te természetesen a úgynevezett tábor lelkészségnek katolikus egyház részvé első számú embere vagy püspök is. Dr. Kelemen József volt beszélgető társam, tulajdonképpen ő meg arról beszélt, hogy a katonaságon belül hogy alakult az egész úgynevezett tábori lelkészség, ennek nehézségei, örömei, és az egy veled való és más egyházak vezetőivel való találkozás is. Erről fogunk majd beszélni, egy kis szünetet tartunk, és utána azért ezek az élmények, hogy te hogy láttad tulajdonképpen, és hogy élted meg, ezt a feladatot, amit most már elég régóta csinálsz.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Bíró László püspök úrral a beszélgetést, táborelkészség. Annyit talán előzetesen, hogy az 1990-es 4-es törvény, amit a lelkiismeret és vallásszabadság egyházról szóló törvénybe még nem lehetett beletenni a táborelkészséget. Annak ellenére, hogy már akkor felmerült, hogy hogyan lehetne ezt, mivel a honvédelmi törvény az egy állam az államba egy külön csomag volt, ezért csak annyi, hogy a honvédség alkalmazottja is járhatnak templomba, de ott, ahol élnek, és nem a, hogy is mondjam, hát, vagy lelki életet életnek, de nem a táboron belül. Na de hát ennek azért mégiscsak voltak történelmi hagyományai, ezt előbb-utóbb módosítani kellett, és hát itt indult meg aztán az, hogy ez később a módosításra került, és akkor indultak be. Te ez erre hogy emlékszel, erre az időszakra?
1: Igen, hát 94-ben ugye nevezték ki az első püspököt, ugye a tábori püspökség élre Ladosi Gáspár személyében, együtt kaptunk kinevezést, ugye, együtt szent, hát egy hét különbséggel együtt szentelődtünk, ugye együtt voltunk lelki gyakorlaton Szegeden a Ladosi püspök úrral. Ugye érdekesség az, hogy ő egyen alattam járt a gimnáziumba, és neki adtam át a Győri Bencéseknél az önképzőkörnek az elnökségét, úgyhogy váltottuk egymást többszörösen, és akkor ugye azon túl, hogy láttam a házat, egyszer Ladosi Gáspár megmutatta a püspökséget, hát nem sok mindent tudtam az egészről, mert ugye én Kalocsán voltam akkor, és egy évig, és mikor bekerültem Peste, akkor találkoztunk a Gáspár atyával, de hát akkor meg volt, nagyjából készen volt minden, tehát én a kész terméket láttam, és amikor ide kerültem a püspökségre, igazából hát ezt kell csak folytatnom. Tehát ugye 94 óta sok minden eltelt. Ugye először, mint ahogy mondtad is, meg volt a törvény, adta lehetőség, hát nagyon-nagyon idegen volt, hogy visszafele tudom göngyölni az eseményeket. Tehát az agitpropos fiúnak nézték a tábori lelkészt, és persze, ugye csak a változott az idő is, mostan papnak gondoljuk, vagy lelkésznek, az elején valami ilyen fajta hozzáállás volt, hogy az agitpropos fiúból lelkész lett. És akkor nagyon lassan tudott gyökeret verni a tábori lelkészi szolgálat a katonaságnál. Nehéz volt elhelyezni azokban a fejekben, akik ugye Moszkvában, Leningrádon, vagy úgy tudja, hol végeztek. És bár a transzcendenciára, a nyitottság, éjség, az megvolt nagyon sokakban. Csak nagyon nehéz volt egy megtört hagyományból újra hagyományt teremteni. Tehát kilépni, először ugye egy ilyen liturgikus szolgát láttok az agitpropos korszak után, akkor pusztán liturgikus szolgát láttok a lelkészben, a papban, tehát ugye mindent megszentelni, és most tartunk ott, hogy lassan-lassan, nagyon lassan bele tudunk épülni a képzési programokba, tehát úgy lassan beleszervesül a tábori lelkész a katonai szolgálatba. Tényleg a lelkészeink közül sokan nagyon szépen együtt vannak a katonák. Ugye pont ez a lényege a tábori lelkészi szolgálatnak. Ugye a katona az egy mobil ember. Tehát jól hangzik, hogy a helyi közösségébe gyakorolja a hitét, de amikor kint volt 6 hónapra Afganisztán,

0: Afganisztánból, vagy most éppen kint van Irakban 6 hónapon, vagy nem van a Balkánon 6 hónapon, akkor nagyon nehéz neki gyakorolni a helyi közösségben a hitét, és a tábori lelkészek velük mennek, és nagyon érdekes a kötődése a tábori lelkészhez, a katonának. Az ember, hogy olvas ilyen első vagy második háborús időkből, tábori lelkészek naplójából, nagyon érdekes történeteket mondanak, írnak le a kollégák. Éppen nemrégiben egy könyvbemutatót tartottam egy pap kollégának a tábori, a napló följegyzése első háborúból, éppen az ukrán fronton volt kint a kolléga is, és leírja, hogy valamelyik katonának a felesége megírta a férjének, hogy többet ne írjál, mert mit tudom, a Pistibe megszerelmesültem, és vele élek együtt. És a szegény kis katona mutatta a lelkésznek ezt a lapot. Mai napig is van egy ilyen szerepe a papnak, hogy amikor nagyon nehézé válik egy katonának a helyzete, akkor mégis valami nagy bizalommal van a pap irán, még ha talán meg sincs keresztélve, hogy nem sok köze van a valláshoz, akkor is valami ős bizalmat hordoznak az emberek a pap iránt, és ez ma is megtalálható a misszióban.
1: Laci, hadd kérdezzem, hogy a tiszt képzésbe azért ezt a fajta szolgálat, tehát hogy a hadseregen belüli nem katona szolgálatot tanítják, kapnak megfelelő muníciót, hogy mi várható, ha csapathoz kerül, ha bárhova kerül, és kivel kell együtt az emberre. Mert ugye valamikor nevelőtiszteleket képeztek, te mondtad agitpropot, politikai nevelőtisztek voltak. Most nem nevelőtisztek, hanem van egy olyan társ, aki együtt próbálja segíteni mindazt, hogy abból az emberből, aki ott van, ott szolgál, és választotta azt a pályát, abból valóban tisztességes, hazáját szerető ember váljon. Gondolom, hogy ebben tudtok segíteni.
0: Ez majd nagyon szép dolog, hogy egyfajta kiképzésen rész vesz a lelkész is, és vannak a bizonyos pontgyűjtések a különböző gyakorlatokból, tehát azért sorstársak is a katonákkal, és mikor egy kiképzésen vannak akár a külföldi misszióval kapcsolatosan, akkor ott vannak közöttük, és ez adja meg a bizalmat igazából a lelkész fele, és a lelkész is ezen keresztül tud jelen lenni, megbarátkozni a katonákkal. Tehát a missziók azok nagyon fontos szolgálati helyei a tábori lelkésznek, ugye, mert velük van a kiképzésen, a visszaszűrésen, tehát együtt él a katonákkal, és ez az egész katonai lelkészetnek a célja, tehát itt nincsen plebániaház, nincsen templom, ami kápolnáink azok vannak, de nem ott van az ereje a tábori lelkész szolgálatnak, hanem a jelenlét, a közelség, ez a tábori lelkész. Tehát igazából személyes kapcsolatra épül ez a szolgálat, és egyfajta természetes tekintélyre. És mondom még azt, hogy hűröm, az előbb mondtam, hogy valahol az emberekben ott van, ha nem is kiforrottam, vagy kiművelten, de ott van a transzcendens iránti éhség, vágy. Nagyon sok érdekesre tudni kell mesélni.
1: Úgyhogy nem könnyű feladat. Mondok neked egy érdekes. Bence József volt rendőrfőkapitány. Régi barátság kötött össze bennünket, és mondtam neki, hogy nálatok az van kiírva, hogy védünk és szolgálunk. A védelem az logikus, hogy az a tietek, de a szolgálat szóba azért vannak társak, ezekkel együtt kellene a megelőzés és az utógondozás. Ezek az egyházak és lehetnek az önkormányzatok is. Ezek is az emberek szolgálatára hivatottak, az emberek bizalmából léteznek. Tehát kik lehetnek a partnerek, akik azt mondja, igazad van, és akkor összehoztam a 4 nagy egyház vezetőivel, Teve utcában, talán még most is ott van az első emeleten egy imaház, egy imaterem, amit végül is a 4 egyház felekezet szentelt el, és hát most egy görögkatolikus esperes időnként Szent György napja, meg egyéb ünnepeken azért próbálja az ott élő embereknek ezt a fajta szolgálatot, amit te ugye természetesen egy zártabb egységbe csinált, de hát ott sok ember megfordul, és hát olyan hogy is mondjam, pszichés problémái lehetnek, hogy miért vagyok itt, mi lesz velem, és akkor jön, lehetne a lelkipásztor, hogy elviselje azt, és ezt ugyanúgy tudom, el tudom képzelni egy rendőrőrsön is, hogyha valakit bevisznek, ha van neki lelkipásztora, azzal szeretné megosztani azt, hogy mégis mi vár rá, hogy tudja ezt elviselni. Szóval azért mondom, két különböző fajta, de valahol, ha lenne sorkatolni szolgálat, akkor ott lenne egy másik missziós tevékenysége az ott lévő lelkésznek, de mivel nincs, hanem zsoldosok vannak idézőjelben, azoknak sem mindegy, hogy ezt a rendszert, ezt a zárt, de ugyanakkor egy nagyon fegyelmet igénylő rendszerbe hogyan tudja önmagát elhelyezni és elviselni. Hát ez egy pedagógia, és hát természetesen a lelki gondozás szolgálata. Úgyhogy ez egy szép feladat. Ezen kívül te természetesen csinálsz a családdal. És erről egy pár gondolatot, hogy azt mióta, és a püspök karon belül ezt végül is az egész országra kiterjedően milyen programokkal tudod
0: összefogni. Tehát ugye 94-ben szentéltek püspökké, és 94-et az ENSZ-el együtt a II. János Pál pápa meghirdette a család évének.
1: Igen.
0: És előtte, talán tavasszal halt meg Ács István püspök úr, ő volt egy nagy adó ideig a családreferens püspök, és éppen ez a szolgált üresen, gazda nélkül állt, és mindjárt szentelésen napján seregi érsek úr mondotta, hogy te vagy a családreferens püspök.
1: Ja, mert ő volt akkor a
0: püspök annak elnöke, és így lettem családreferens püspök, ugye most már 24 éve, és szép szolgált. Mindig is közel állt hozzám a család Pécsi koromtól kezdve, a volt házascsoportom több is, úgyhogy közel állt hozzám. Most ami a dolgunk tulajdonképpen, próbáltunk egy struktúrát adni a magyar családpasztorációnak, ugye minden egyházmegyétől kértem családreferens házaspárt, és azok kértek föl egy papot, akivel együtt végzik az egyházmegyei szolgálatot. Ugye a mi egyházunknak a struktúrája sajátos, a püspök az nem áll fölötte a többi püspöknek, hanem mindegyik egyházmegye önálló.
1: Igen.
0: Tehát amit tudok tenni, az a referenseken keresztüli katalizálása a családpasztorációnak. Tehát találkozom a referensekkel, időnként tavasszal is, ősszel, papokkal van közös együttlétünk, konferenciázásunk. Sok esztendő óta, ugye, és most épp 25 éve csináljuk a Mária Besnyői család kongresszusunkat, ami mindig egy olyan szintén katalizálása akar lenni a családpasztorációnak. Különböző előadókon keresztül szeretnénk úgy életbe tartani a családpasztorációnak a felelősség tudatát tulajdonképpen a magyar egyházban. Persze hát a világ egyházzal is van egyfajta kapcsolattartás a családpasztoráció ügyében. Szóval nagyjából ezeket uh-huh. tudja az ember
1: ez
0: tenni.
1: Ami két évig volt Vatikánban, ez a szinódus, a családszinódus, aminek ugye első számú megbízottja éppen Erdő Péter Biboros úr volt. Gondolom ennek a lebontása is neked azért valahogy jelentős feladatot ad.
0: Igen, tehát az Amoris Laetitiának a közelebb hozása a Magyar Egyházhoz, ez már évek óta megjelent, tesszük. Én sajnálom, hogy sokan beszélnek úgy erről a pápai dokumentumról, apostoli buzításról, hogy nem is olvasták. De nagy hangon beszélnek róla. Igen, pedig sok-sok szép és értékes gondolatot tartalmaz, és csak a vitathatót emelik mindig ki, és újra meg újra azt szajkozzák. Egyik újságíró másolja a másikat, meg sok minden más. Szóval örülök, hogy ez a kezünkben van, és ugye II. János Pál pápa után a legjelentősebb egyházi megnyilatkozás a házasság és a család pasztoráció ügyében. Nagyon sokat beszélünk erről, meg hát a konferenciákat is mostanában erre építjük, és még mindig idén ez Dublinban a nagy világ találkozó, ugye augusztus végén, uh-huh. ott is ugyanez lesz még a téma, az Amoris Laetitia, tehát egy kimerítetlen mélységű dokumentum.
1: Igen, hát ez egy komoly feladat. Azért lejuttatni egészen odáig, hogy ahol a gond az, hogy szétesnek a családok, hogyan lehetne végül is azért az új nemzedéknek legalább a család, a házasság és a család fontosságát, szükségességét és természetesen tisztességes végvitelét vinni, ez gondolom, hogy ez az igazi misszió, azt hiszem, hogy a te munkádban, amit te Pécset csináltál természetes módon, itt azért ez a koordináció azért nem biztos, hogy olyan simán megy, mint a közben.
0: Persze, hogy nem. De én azért mégis a bizakodó vagyok, tehát mindig a család válságáról szokás beszélni, de én látok egy csomó nagyon szép és értékes Igen. családot. Sokat tesznek a magyar családért a lelkiségi mozgalmak, és azért az se utolsó szempont, hogy Magyarország családbarát próbál lenni. Tehát azért a törvénykezésünkben, a családsegítésben egy csomó nagyon konkrét segítséget kap a család, ami egy olyan milliót teremt a család számára, hogy talán tudunk fölébredni abból a család iránti közömbös magatartásból, ami tényleg hát kialakult itt az évtizedek során. Ébredést érzek azért mostan, nem kell még készítenünk a család sírfőjét, tehát szoktam mondani, úgyhogy él a család, innenek örülök.
1: Igen, hát nekünk az 50 éves házasság évfordulónkor újra összeadott bennünket Korzensz Kirhárd és Kis László atya a Hévízi Szent Élek templomba. Hát most már az 56. Úgyhogy reméljük, hogy megírjuk a 60-ast is. Úgyhogy természetesen kell példák, de hát nem mindennapi eseményekről beszélünk. Bár az volna az igazi, hogy ez ilyen töretlen legyen. Tehát tulajdonképpen két feladatod már van, de van neked egy harmadik, sőt egy negyedik is. A harmadik az oktatásba való részvételed, hiszen teológiai professzor is vagy, ha így
0: lesz. Nem voltam, de szeminári rektor voltam.
1: Vagy szeminári rektor.
0: Szeminári rektor voltam, kispapokkal foglalkoztam 15 éven keresztül, hogy azt talantot letettem, és ami reszortom van még, az a börtönpasztoráció.
1: Börtönpasztorációnak is vagy a...
0: Igen, felelőse.
1: Felelőse.
0: Igen.
1: Hát egy ilyen börtönpasztorációban résztvevő, szenzációs grafikai érzékkel rendelkező Steve Zolival is szintén csináltam interjút, akkor, amikor még a Vatikán nuncius mellett volt titkár, aztán később került vissza a saját egyház megyébe. De természetesen számomra, mint én pedagógus és rajztanár is vagyok, tehát az ő manuális készséget, arra mondom, sőt nyitottam is neki kiállítást, hogy azzal lehet igazán, mint ahogy hittankönyvekben is ő azért illusztrációkat készít, a gyerekeket megfogni az ő kis angyalaival és az ő rajzaival, ami a gyerekek vizuális 99% vizuális jobban megértik mondjuk a Bibliának bizonyos történetiségeit is. Úgyhogy Zoli is egy missziót csinál, most egy más missziót is amellett. És hát végül is ez az alap dolga. Annyit azért visszatérnénk a tábor lelkiségre, hogy ott nem mondtad, hogy körülbelül hány ember, hány, aki szolgál a világ különböző részén és Magyarországon.
0: Tehát katolikus pap.
1: Katolikusban, igen.
0: Katolikus papa. A 13-on vagyunk, mostan ez a keret számunk. Picikét talán sikerül ezen változtatni. Ennyien látjuk el azt, hogy nagyon kevés.
1: Ez kevés?
0: Nagyon kevés.
1: De mind múlik ez?
0: Sok minden összetevője van. Tehát az is tény, hogy paphiány van általánosan is.
1: Hát igen.
0: Ez is tény. Másrészt pedig a katonaságnál is. Hát ott is elvi nehéz. Ez van egy szigorú, ugye számbéri meghatározása az egyházi státuszoknak, és azt szerint, tehát ugye minden felekezetnek megvan a keret száma, és azt szerint történnek a kinevezések, de az igazság az, hogy egyházmegyék is nagyon nehezen tudnak kölcsönadni papokat, tehát hiába emelni a katonaság is a számot, nagyon nehéz betölteni akkor meg. Hál' Istennek most úgy mindig vannak azért jelentkezők, akik ezt a szolgáltatást fel akarják vállalni, és felelősséget éreznek a katonákért. Általában egy érdekes papitárság ez, fiatalos, sok a papjaim is, és most nagyon-nagyon helytállóak.
1: Igen, érdekes. Én úgy gondolkoztam, hogy ha valaki ezt a pályát választja, hogy táborlelkész, ez egy kicsit hasonló, mint egy szerzetes élet.
0: Igen.
1: Mert végül is arról van szó, hogy valami...
0: Még annyira se nyáspolgári. Még annyira se nyáspolgári. Szóval azért a jó papjainknak azért vándor életük van ám azért. Ládán, katonaládában pakolni, és akkor menni 6 hónapra, és ez egy rotációban történik.
1: Mindig 6 hónapra mennek, igen, ezek a misszió?
0: Igen, igen. Ugye most megtartítja a világot a határ menti ugye pasztoráció, ez is egy külön, tehát megvan a rotációja a külföldi misszióknak, ugye, és még az országon belül a határ menti szolgálatok, tehát elég sokat él nekünk ládában.
1: És hát mondani. Ugye itt ráadásul az, hogy nyelveket kell tudni.
0: Igen, hát az angolra törekszenek a kollégák, és aztán értenek szót külföldi misszióba.
1: Nem egy könnyű pálya, de lehet, hogy vonzó talán.
0: Igen, igen. Van azért kolléga, aki már nem gyerek, és még mindig van benne készség a misszióra. Persze, aki ezt vállalja, akkor azt csinálja.
1: Hát igen.
0: Nem is kérdés. Nem is kérdés.
1: És te a püspöki karon belül ezen kívül, ja, még annyit nem beszéltük, hogy végül is neked van egy katonai rangod is.
0: Nincsen.
1: Vagy volt.
0: Nincsen. Sose volt. Nem elődeimnek, volt. Elődeimnek volt.
1: Ja, az elődeidnek
0: volt. Elődeimnek volt, most nincsen.
1: Ja igen, mert önálló püspökség jön létre, akkor nem kell hozzá.
0: Igen, tehát a papjaim az mind katonák.
1: Az katonák.
0: Igen, de én most nem vagyok az.
1: De azt hiszem Ladocsi Gálfárnak ő.
0: Igen, aki... igen. Szóval ennek hosszú a története és bonyolult a története. A lényege az, hogy a nyugati országoknál sok, ugye kikötötték annak idején konkordátumilag, hogy a tábori püspök ne legyen katona. Ugye, mert a Hitlerájból egy nagyon rossz emléke volt annak a korszaknak, amikor Hitler direkt parancsolt a tábori püspöknek. És hogy megőrizhesse a püspök a függetlenségét, ezért ők törekedtek arra Ausztria, Franciaország, Németország, a Benelux államoknál is, hogy a katona, a tábori püspök az ne legyen katona. A papjai igen, ott is nagyon különböző megoldások vannak, a papjai katonák, de a püspök nem az. Egyfajta függetlenség ez a tábori püspökségnek a katonaságtól, és ez a függetlenség fejeződik ki abba, hogyha a tábori püspök nem katona. Mm-hmm. Tehát nem a katonai kötelékbe tartozom. Persze is egy bonyolultabb kérdés, hanem az egyházhoz tartoz.
1: Igen.
0: Van ebben egy saját logika, igen. Ugye egyfajta függetlensége van a tábori püspöknek.
1: Mindegyik érintett egyház felekezett?
0: Igen, különböző módon alakult, hogy a református kollégám az itt volt már ezredes, és úgy nevezték ki tábori püspöknek, és lett tábornok belőle. Ő az egyetlen, aki most katonai rangot visel, a rabbi kollégák is ugye civilként vészik a szolgálatot.
1: Mert itt végül is van a református, aki egyben evangélikus.
0: Igen, az, ők változnak. Változnak az evangélikusat, és egy rotációban van a evangélikus, illetve a református, és éppen református püspökosoros.
1: Végül is azt lehet mondani, hogy 4 egyház képviselői vannak jelen.
0: Igen, igen.
1: Jó, hát a protestantizmusnak sok ágát képviselheti, ugye az evangélikus vagy a református, hiszen közös találkozások is van. Még annyit akartam mondani, hogy végül is te ugye papnak készültél, és eljutottál egy ilyen civil élet, tehát érintő feladathoz. Hol tudod gyakorolni esetleg azt, hogy azt mondod, hogy szívesen elmész egy hitoktatás, vagy szívesen elmenni akár egy bérmálásra? Tehát ez csak meghívásos alapon, vagy van ennek valami rendszere?
0: Nem, meghívásos alapon.
1: Csak meghívás.
0: Meghívásos alapon, igen. Tehát úgy aztán sokszor megkérnek a püspök kollégák is, tehát mikor nem győzik már valamelyik szolgáltatás, sok érdekes

0: ilyen rendkívül szolgálata az embernek.
1: Most hát, neked a szolgálatod az a Szabadság téren, ugye?
0: Ott van a központunk.
1: És hogyha azt mondod, hogy most elmész misézni, akkor hova?
0: Ugye van egy kápolnám.
1: Ja, ott van
0: kápolnám. Naponta ott misézem, és van egy itt a városban, a Belváros templomban szoktam misézni este. Aha. 9-kor vasárnaponként az altemplomban. Úgyhogy hát szolgálati lehetőség nagyon sok van. Rengeteg fölkérés és minden. Csak az ember győzze.
1: És végül is pécsi Szekszárd, azért gondolom, hogy a te életedben évente legalább egy 8-10-szer azért megjelenik a programodban, nem?
0: Szekszárd az gyakrabban, Pécset ugye kevés szolgálatot vállalok, mert oda költözhetnék, tehát nem tudok esküvőt vállalni, temetést vállalni, ugye, mert hát nem győzném, mert rengeteg kötődésem van. Van egy a legősibb házas csoportomnak már 40 éves, őnek is szoktam évente tartani lelki gyakorlatot. Igazából rendszeresen mondjuk csak ennyi, ami van, tehát persze azért Pécset vagyok sokat.
1: Aranyos püspök úr meg Laci Káma, nem haragszol, hogy így végül is a régi barátságból adod. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat, gondjaidat, örömeidet a nézőkkel és a rádióhallgatóival. És hát sok sikert kívánok neked ehhez a nem könnyű feladathoz. Természetesen lelki gyakorlatot beszélt. Ez a sorozat, ez a Párbeszéd az emberért, egyházak szerepe a mai társadalomban most már talán te vagy a 99. Ezt sokan használják lelki gyakorlatra, és kivesznek belőle egy-egy személyt, hiszen itt Magyarország színes vallási kultúrájának személyiségeit, történelmi személyiségeit mutatja be. Ez a jövő nemzedék számára talán adhat egy példát, és hát köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében a hét végén kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a nemzeti összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást.

0: tartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az országos evangélikus zenei tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéréssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak, természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. A robotika téma körével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A nyári időszakban az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk, évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédő faktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezet DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be, a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózon rétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózon réteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, GMB Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózon lyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust, és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózon rétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózon réteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például, ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik, és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával, vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből, van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, míg mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic, a kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több tíz méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Friedrich Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyogmágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést. És hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épület együttese, írja a Rakéta.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították Föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott. Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként. Ennek az eszköznek a helyzetét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a Föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amely korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd három robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép, nos, Egy háromhajtóműves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt, 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakétaindító platformá alakították, a törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakéta indításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel, bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygón körül is. No de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete doboza körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete doboza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robusztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránit sziklák mélyére épített, masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt emelték ki példaként, a tanulmány szerint Kabul, vagyis Afganisztán fővárosa lehet a világ első olyan nagyvárosa, amely kifogy az ivóvízből.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban. Ugye mindenkinek ismerős a szituáció, beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatózott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalatóriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez. Az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont, hogy elkerüljék a pereskedést. A vállalatóriás itt 95 millió dollárt fizetett ki. A társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz, egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben.

0: ért hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Én Strasser Andi vagyok, és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a Biblia igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1831. Olvasunk-e varázslóról az új szövetségben? Válasz. Bizony olvasunk, de nem azért, hogy megszeressük ezeket az utálatos dolgokat, hanem éppen azért, hogy lássuk, mennyire Isten ellenesek, és mennyi kárt tudnak okozni az ember életében. De miért? Mert először nagyon csábosnak tűnnek az ajánlataik, aztán meg mindig benyújtják a számlát, és az az ember megrontása és halálának a biztonsága.

biztosítéka. Nem kevesebb? Hát akkor nézzük is. Elsősorban fontos tisztázni, hogy mit jelent az Isten szerinti varázslás fogalma. Na, nem olyan sima kártyatrükk, amit ügyes kézzel el lehet érni, nem a fizika igénybevételével előállított szokatlan jelenség, nem, egyáltalán nem. A varázslás fogalma Isten igéjében a következő. Ha bárminek az elérésére, bármi megtudására nem az Istenről jövő választ és megoldást keresed, akkor a szellemvilág másik, embergyilkos és romboló erejéhez, csatornájához fordulsz. Ennek pedig rengeteg változata van. Horoszkópok, tenyérjósás, írásos elemzés, kabala figurákban való hit, kávézacból és ólom öntésből való jóslás, szerelmi, megélhetési és más varázslás, átkok és rontások igénybevétele, gyógyító varázslatok, kártyajóslásai jövőről, meg így tovább. Jaj, nagyon széles a spektrum. Sokszor ez már annyira természetes lett napjainkban, hogy észre se vesszük, hogy mit csinálunk. Bizony, engem is megkísért olykor, hogy nézem a tenyerem, meddig is élek, de már is elvetem a dolgot, mert ez Isten ellenes. Ha valamit tudni akarok magamról, vagy másról, ha rendezni akarok egy helyzetet, vagy kívánok valamit, akkor az Urat kérdezem, hozzáfordulok, és senki máshoz. Ha jó az nekem, hogy azt a valamit megtudjam, úgyis elmondja az Úr. Ha pedig a káromra volna, ártana nekem, még a tudása is, akkor az a legjobb, ha marad az Úr kezében a dolog, és nem engem rombol. Kérdés, hogy a sátáni erők tudnak-e nekem igazságot mondani, ha hozzájuk fordulok, a tiltott csatorna. Igen, nagyon kell vigyáznunk, mert bizonyos fokig igaz választ adnak, hiszen hatalmas angyal fejedelem volt a sátán, sok-sok tudással. Ereje ma is megvan, de korlátozott. Erre a legjobb példát a fáraó udvarában látjuk, amikor az Úr Mózes botját figyelmeztetőjelként kígyóvá változtatja, végtelen hatalmát bemutatva. Mire az ottani varázslók is megtették ugyanezt, de Isten kígyója elnyelte az övékét. Tehát csak óvatosan. Mondhatják azt, hogy ez nem becsapás, mert működik? Igen, mert bizonyos szintig működik, de a gilotin is működik, mégse teszem alá a fejem, tehát a varázsló. Nos, kérdezem, hogy olvassunk-e, vagy olvastunk-e ilyenről az Új Szövetségben? Sajnos igen, nagyon is. És még vannak ma is legnagyobb bánatunkra. De nézzük a konkrétumokat. Ime egy. Abcsel 13. Pálék találkoznak egy zsidó varázslóval és álprofétával Cipruson, akinek Bar Jézus volt a neve. A helytartót érdekelte a kereszténység, és magához hívatta Pálékat, de a varázsló szembeszállt velük ott és azonnal, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Nos hát, egyértelmű. Ha valaki a Krisztus lelki ellenségének szolgálatában áll, mint a varázsló, akkor az a sátán embere. Pál is ördögfajzatnak nevezte, és a Szentlélek maga választotta lelki vaksága után, testi vaksággal is megbüntette őt. És mi lesz az ilyen, és a nekik hívő emberek sorsa? A Jelenések könyve 21-ben ez áll. De a gyáváknak és hitetleneknek, az útálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Vagyis a varázslók, vagy más néven mágusok,
a legelvetemültebbek sorsára jutnak, mint a sátán kiszolgálói. Ma nagyon sok varázslással kapcsolatos dologra csábítanak, filmek, könyvek, szeánszok, haverok, internetek, érdekességek is sorolhatnánk, de ne legyünk gyávák nemet mondani csábításuknak, mert az életünket, az örök életünket védjük ezzel.

1832. kérdés. Mondj olyan személyeket az új szövetségből, akiknek a fölkínált kegyelem se kellett. Válasz. Ugye rögtön itt van ez az Elimász nevű varázsló. Ő is pontosan hallotta az üdvösség üzenetét, pontosan tudta, értette, de nem akarta megnyitni erre a szívét, inkább a sötétség világában maradt, mert ettől több hasznot remélt, sőt, a helytartó megnyílt szívét is be akarta zárni. Aztán tudjuk, hogy Tamás apostol másik neve Iker. Vajon hol van ő a másik testvér a hívők sorából? Elképzelhetetlennek gondolom, hogy ne hallotta volna ezerszer testvérétől az evangéliumot, a hívogatást, a bátorítást, de hűlt helye van a Szentírásban. Aztán olvassuk azt a Jézusi történetet, hogy ő átment a pogány gadaraiak földjére is, ahol két olyan megtébolyult emberrel is találkozott, akik sírokban éltek, vagdosták magukat, örjöngtek, állandóan veszélyeztették az ott lakókat, és semmi erő nem fogott rajtuk. Aztán megérkezett Jézus, és eléje jöttek. Míg az egyik az Úr lábához borulva megtérésre jutott, kérdezzük, hogy hol van a másik. Neki is éppen ennyi lehetősége lett volna. És a gazdag ifjú, akit Jézus személyesen hívott el, mint az apostolokat, hogy jöjjön és kövesse őt, de nem tetszettek neki a feltételek. Lapozgass csak tovább a Szentírásban, bátorítalak, és döbbenettel fogod meglátni, hogy milyen lélek volt, és még van ma is. Ne nézzük közömbösen a helyzetüket, beszéljünk nekik az üdvösségről, mert talán megnyílik a szívük.

1833. kérdés. Jézus mondta, van nekem más kenyerem. Mit jelent? Válasz. Ime a híres jelenet. Amikor Jézus és a tanítványok megérkeztek Samáriába a Jákob kutyához, akkor a 12 apostol elment a környező falvakba élelmet venni, de Jézus ott maradt a kútnál és várt. Várt valakire, akiről tudta, hogy a szívében van hely az igaz hitre, és csak arra vár, hogy azt valaki elültesse benne. Ezért, és csak is ezért a meghitt beszélgetésén Jézusnak arra volt szüksége, hogy csak ők ketten legyenek ott az asszonnyal. Ne szóljon bele senki, ne gátolja esetleges hitetlenségével senki se ezt a magvető munkát. Így aztán már nem is furcsa, hogy miért mentek mindig 12-en élelmet venni. Na és megtörtént a csoda. Miről visszajöttek, már özönlöttek ki a városból a Krisztushoz, akit annyira vártak és tárt szívvel fogadták Jézust. De amikor a tanítványok az ételt kínálták neki, ő ezt mondta, hogy nem kérek, köszönöm. Van nekem más ételem, és ezért már nem is vagyok éhes. Nos, egészen pontosan így szólt. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ezt a szakaszt sokáig nem igazán értettem. Jó, hogy evangelizált Jézus, hogy megnyíltak a szívek, de hát azért a szolgálatban enni is kell, nem? Így aztán sokáig a szívem kis kamrácskájába őriztem ezt a kérdést, aztán történt valami. Megértettem, hogy van olyan öröm a földön, olyan teljesség, ami ha betölt, és nem emberi eredetű, valamely oknál fogva a földi szükségletek megszűnnek, vagy háttérbe szorulnak. Ilyenkor másra már nem is vágyik az ember. Az a bizonyos dolog tökéletesen kielégíti minden szükségét, az éhségét is. Teljes az elégedettség, és azt most ne zavarja meg semmi. Ez az érzés most mindennél fontosabb, mindennél többet ér. Na, én is átéltem ilyen örömet. Lehet, hogy kedves hallgatóim most ott fognak mosolyogni, de amikor az első gyerekemet szültem, rögtön utána nagyon éhes lettem, és kértem is a kórházi ebédből. Bácskai rizses hús volt csalamádéval, még most is emlékszem. De amikor a kislányomat a mellkasomra tették, hirtelen minden éhségem elszállt. Már egy percre sem érdekelt az étel. De volt más. Volt más ilyen nagy öröm is az életemben, és ennek a másik véglete is igaz. Érheti az embert akkora bánat, szomorúság, hogy egy falat se tud lemenni a torkán. Mások nem tudnak enni a nagy melegbe, vagy ha nagyon izgulnak, és így tovább. No, ezeket az okokat most már nem kívánom részletezni, mindenki csőstül tud ilyeneket mondani. Elakad a hangunk, kiszárad a torkunk, összeszorul a nyelőrendszerünk, és enni vagy inni egyáltalán nem vágyunk, de nem is tudunk. Nos, úgy vélem, hogy ezek érzelmi alapú dolgok, ami azt jelenti, hogy Jézus Urunknak is voltak érzelmei, amit ő mindig megélt. Volt akkora öröme a földön, hogy ezt a helyzetet is, amikor a földi szükség a lelki szükség mögé kerül, megélte. Így már érthető ez a reakciója is, azt hiszem.

1831. kérdés. Mikor került Pál apostol a Gehennára? Válasz. Nos, sokan most arra gondolnak, hogy a kérdés föltenni szentségtörés, de én azt mondom, hogy gondolkodjunk közösen, és aztán mindenki döntse el, hogy mire jutott. Elsősorban is mit jelent ez a szó, hogy Gehenna? Nos, ez a héber kifejezés a Gehinnom völgye nevéből származik. Eredetileg egy Jeruzsálem melletti völgyről beszéltek, de már a pokol és a kínszenvedés jelképe lett. De miért? A pogány időkben itt sötét szertartások, gyermekáldozatok zajlottak, vagyis szentségtelen lett. Ezért a város később csak szemétégetőnek használta, ahol a tűz folyamatosan égett, és a kukacok állandóan rágták a szerves anyagot. Ezért ide dobták azokat a halottakat is, akiket valamely oknál fogva a város méltatlannak talált a temetésre, és itt semmisült meg a teste. Nos, hát Pál apostolnak bár számtalan ellensége volt, és kegyetlen halálát kívántak sokan, oly annyira, hogy volt egy csoport, akik fogadalomból vállalták, hogy addig nem esznek ételt, nem veszik magukhoz, amíg Pált meg nem ölik. Szóval Pál apostol sose került ide, de nem csak Jeruzsálemben tudunk ilyen helyről. A Zabcsel 14-ben olvassuk, hogy az egyik ázsiai városban szintén hirdette a megtérést, de ismét és ismét ellenségeskedésre talált. Később Antiochiából és Ikóniumból is átjött néhány zsidó. Addig úszították az embereket Pál ellen, amíg meggyőzték őket, és az emberek nagyon megharagudtak Pálra, és megkövezték. Azt hitték, meg is halt, kész, ennyi volt. Ezért kivonszolták a városból. De Jézus tanítványai összegyűltek felette. Ekkor ő fölkelt, és visszament a városba. Nos, ezek a városon kívüli helyek is ilyen gehennafélék voltak. A sátán kidobta Pált, mint értéktelen. De Jézus kiemelte őt a halál mélyéről, és visszakapta az életét, hogy tovább szolgálhasson az Úrnak. Igaz, hogy annak idején még Pál ott volt, és helyeselte István vértanú megkövezését, még megtérése előtt, és később ezt mondta neki az Úr, meg fogja tapasztalni még, hogy milyen sokat kell neki is szenvednie az Úr szaváért. És sehol se olvassuk, hogy Pál egyetlen zokszót is szólt volna, mert Isten mindenben igazságos. Gondolkodjunk ezen sokat mi is.

1835. kérdés. Pünkösdön kívül hol található még lángnyelv a Bibliában? Válasz. Hát elég sok helyen olvasunk tűzről, amikor Isten megjelenik az embereknek. A legismertebb az állandóan égő csipke bokor története, amikor Isten ezzel hívta föl Mózes figyelmét magára, majd elküldte szolgálatba. A kőtáblák átadásakor is a hegy tűzben égett, jelezve az Úr jelenlétét. A pusztában is égő oszlopként volt jelen övéi között Adonáj. Sidrák, Misák és Abednego megégetésekor az Úr a tűzben ott volt velük, de olyat, hogy a tűz áldásként szétoszoljon a jelenlévőkön, nos, az sehol máshol nem olvasuk, csak amikor a Szentlélek megérkezik a földre, pünköskor, és minden ember részére elhozza az áldást, mármint azoknak, akik fogadják. És ez ma is így van.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1836. kérdés. Hány Simon van a Bibliában? 1837. Hol van a keskeny kapu a keskeny úton? 1838. kérdés. Boldogabb lett-e Ádám és Éva, hogy föllázadt Isten ellen? 1839. kérdés. Hová akart temetkezni Nagy Heródes király, és miért? 1840. Van-e bizonyíték arra, hogy Isten szava alkotta a világot?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak miközben. Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról. Erről is gondolkodtak az ökumenikus lelkészi missziós konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei ökumenikus lelkészi munkatársi missziói konferencián Réf Fülöpön. Az alap problémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az ötnapos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldásbékességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templomépületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne. Ráadásul a csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Merkava műsorának. Merkava, ugye a ismert mottoja szerint nem csak égi szekér, de több, mint tank. A mai műsornak a vendége, régi barátom, Rabbi, a Neokon főszerkesztője, Megyeri Jonatán, aki elfogadta meghívásomat. Először szeretnék téged bemutatni, Jonatán, és utána pedig majd beszélgetünk arról, hogy mi folyik most a világban, milyen nap van ma, ugye Zayin Adár, és a többi. Uh-huh. A bemutatásban, amit ma kitettem a Facebookra, amíg hozzáírtam azt, hogy blogger, vlogger, youtuber, és még oly sok minden más, amit csinálsz, hivatásos nem ezt hiszem, vagy hivatalos nem ezt hiszem.
4: Ezt tetszett a legjobban mindegyik igen, közül egyébként.
3: De hogy egy iskolából indultunk el, a Vesény utca iskola alapozta meg nálunk a jidiskájtot, mert nem jöttünk hagyományozó családból, és 90-es évek mind a kettőnket beírattak abba az iskolába, te kimentél Amerikába, viszont te litvis, ortodox, sima ortodox helyre jártál, nem haszidokhoz. Hogy lettél, hogyan lett belőled haszid?
4: Mennyire mehetünk vissza az időben? Hát nem kell nagyon gyorsan. Nem. Hajlamos vagyok sokat beszélni. Jó estét kívánok, és szeretettel köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm én is a hallgatókat. Szóval ez úgy alakult, hogy amikor a Veselin utcai zsidóiskolában kezdtük mindannyian 1990-ben, engem elég hamar beszippantott ez a, nagyon hamar megtetszett a vallásunk, a saját vallásom, amiről keveset tudtam, szinte semmit, amikor felnőttem, az Újlipótvárosban nőttem fel. Úgy mondanám, hogy hagyományos kommunizmusban felnővő magyar családban, az azt jelenti, hogy az én szüleim, azt sem mondom, hogy ateisták, mert egyszerűen nem volt nálunk a spiritualitás, ez egyáltalán nem volt téma otthon. A mai napig sem az. Amikor bekerültem a Vesény utcai iskolába, akkor engem azonnal beszippantott ez a zsidó identitás, a zsidó identitáson megismerése. 15 évesen körülmetélkeztem, nem voltam körülmetélve gyerekkoromban értelemszerűen. Szüleim zsidók, de mégsem voltam körülmetélve.
3: Ez azt jelenti, hogy abban az évben, amikor beírattak az iskolába, szóval
4: következő évben, másfél évet jártam a Vesény utcai iskolába, aztán kijutottam az Egyesült Államokba, Jesivába, Rabbinikus Akadémiára, ott tulajdonképpen akkor be is fejeztem a középiskolát, ott két évet jártam Mansziban, az New York államban van, de nem New York városban, egy ortodox jesivában, egy ortodox rabbinikus iskolában, ahol, ami nagyon amerikai hely volt, és az nekem nem volt elég vallásos. Mármint nagyon vallásos volt, tehát
3: ruhakódex volt.
4: Volt persze, hát imádkozáshoz kalap, zakó, az természetesen kötelező
3: ingújban
4: volt.
3: Ingújban nem lehetett imádkozni.
4: Imádkozni nem lehetett ingújban, de napközben a bóherek, mindenki, a fiatalok ingújban jártak.
3: Színes ing vagy fehér ing?
4: Meg volt engedve a színes ing is. A színes alatt mondjuk kék, meg szürke, de mondjuk nem piros, meg rózsaszín. Tehát Hawaii mintás ingben ritkán jártak arrafelé. De ez egy modernebb hely volt. Jesiv is hely volt, de modernebb hely. És aztán két év után befejeztem a középiskolát, ami egy évvel korábban volt, mint hogyha itthon maradtam volna. És aztán utána végül is átmentem egy másik ortodox jesivába, egy ennél még, hogy mondjam, mainstream-ebb helyre, egy jesiva a Flatbushban, Brooklyn negyedben Flatbushban, az a neve, hogy Chaim Berlin, ez egy ilyen ismert, nagyon emblematikus amerikai jesiva, egyik a top 5 jesiváknak az Egyesült Államokban. Ezt most nem azért mondom, hogy magamat fényezem, egyszerűen csak ténykérdés. És akkor emellett jártam főiskolára, ahol marketing managementet tanultam.
3: Kelet-európaiként nem kellett és jól fizetni semmit?
4: Nem kellett fizetnem semmit. Megszántak, kaptam ösztöndíjat. Ez ugyanúgy volt igaz a középiskolára, mint a főiskolára, meg az egyetemre is igaz volt, mint a főiskolára, meg a jesivára is, ahol szintén ösztöndíjat kaptam. Tehát most beszélünk a 90-es években, 91-ben jutottam ki. És végülis 10 évet voltam ebben a környezetben, ebben az ultraortodox környezetben. Akkor elvégeztem ott a főiskolát, marketing management szakirányban, és tanultam a jesiva tárgyakat.
3: A közös, nekem közös, szóval az a rabbi, akitől sokat szoktunk emlegetni, aki történelemben nagyon penge.
4: Rabbi Wine.
3: Ő jesivája volt? Ez még
4: a középiskolában, Mansziban, az az ő jesivája volt. Aha. Úgy hívják őt, hogy Rabbi Barrow Wine rabbi. Ő most Jeruzsálemben él, most már 25 éve, akkor még ott élt Amerikában, és ő egy fantasztikus, nagyon karizmatikus ember. Igen. Én nekem volt szerencsém őt még a ereje teljében látni, még ma is él, hál' Istennek, most már elég öreg. Ő végül is kiment Izraelbe, mondom, 25 évesen, akkor még ott volt, ő volt a Rossi Siva, ő volt a Jesivának a vezetője. Ő maga is egy modernebb ember. Hozzáteszem, az a rabim, aki végigkísért azt a két évet a középiskolában, ő azért egy kemény vonalasabb fickó volt. Úgy hitták, hogy Katzenstein, David Katzenstein és David Katzenstein, és egy nagyon karizmatikus figura volt tőle. Nagyon sokat tanultam, és ő elindult ott egy úton, ami aztán nekem nagyon tetszett. Ez a kemény vonalas, kicsit ilyen megalkuvás nem ismerő irány. Nem vak, de megalkuvás nem ismerő.
3: De utána hazajöttél mégis, és családot alapítottál, és kicsit eltávolodtál a vallástól.
4: És ez pontosan így van. Aztán visszajöttem Magyarországra, abból a megfontolásból, hogy azt gondoltam, hogy egy amerikai diplomával és az angol nyelvtudásommal én itt könnyebben érvényesülök, mint egy olyan városban, ahol mindenki nagyon akar érvényesülni, és ez így is volt. És tulajdonképpen a visszajövetelem után egy-két évvel ténylegesen eltávolodtam a vallástól. Beszippantott engem itt a nagy magyar valóság.
3: Az induló tévék közül egyikben dolgoztam.
4: Ez a 2000-es évek elején volt, akkor először, igen, rögtön a médiaiparban helyezkedtem el, talán a marketing szakirány miatt, kedves barátaim segítségével, először egy közterületi reklámcégnél dolgoztam, aztán utána egy kereskedelmi televízión, az akkor induló kábel tévéknél, ez a Viasat 3 televízió volt, ahol sem emlékszem pontosan mennyi idő után, egy-két év után kereskedelmi igazgató lettem, egy-két-három év után kereskedelmi igazgató lettem, tehát elég magas jutottam ranglétrán, és az abban az időben volt a 2000-es évek eleje, ilyen 2002-3-4-5, amikor a kereskedelmi tévék elkezdtek ilyen robbanásszerű növekedést mutatni, és a kábel tévék egyszer csak berobbantak, a Viasat az egyik volt az első kábel tévének, és hát nagyon sikeres volt a cég. Most mondanám azt, hogy nagyon sikeres voltam én is nagyon sikeres voltam, de hát a cég volt nagyon sikeres, és egy jó csapat volt, úgyhogy nagyon motiváló volt a környezet, és hát ez a média, a valóság, ez engem azért eléggé beszippantott. Amikor visszajöttem Amerikába, akkor megházasodtam, lett két csodálatos gyermekem, a nagyobbik gyermekem egy fiú, ő most 20 és fél éves, a kisebbik, nehéz kimondani, már, ő is már 19 éves, egy lány, úgyhogy ők vannak az első házasságomból, és aztán elváltam, annak rendje is módja szerint magyar valóságot.
3: De ez a sorstól kapott pofon, vagy valami hasonló, még emellett, vagy pedig valami, csak valami emlékbevillanással hozott téged vissza a valláshoz?
4: Az nagyon vicces volt, ahogy
3: miért tettél csúvát?
4: Akkor, és ez volt az én második visszatérésem, az pedig 13 éve körülbelül, most körülbelül nem vagyok jó a számokban. Körülbelül 13 volt a második visszatérésem. Azért ez úgy történt, hogy én kimentem Izraelbe, ahol én azelőtt nem voltam, vagy 10 évig. Jártam, amikor fiatal voltam, és aztán nem voltam. És tudtam, hogy amikor én kimegyek Izraelbe, és ez tényleg így van, ahogy mondom, tudtam, hogy amikor kimegyek Izraelbe, az rám hatással lesz. És én mondtam az akkori páromnak, akivel kimentem Izraelbe, hogy figyelj, én most itt vagyok Izraelben, én nem fogok kipa nélkül járni Izraelben, nem fogok cicesz nélkül járni Izraelben, és természetesen szombatot fogok tartani Izraelben, én nem fogom megcsinálni, hogy nem fogok szombatot tartani. És ezt az akkori párom nagyon jól akceptálta, és nem is volt vele semmi gond, és én kimentem, hogy augusztusban, toltunk, nem tudom, 10 napot, és hát amikor visszajöttünk, akkor én, nekem a fiatalkorom, az életem legmeghatározóbb 10 éve volt, amit én vallásosként töltöttem, vagy az ortodox világban töltöttem, és akkor ez szépen lassan visszajött, és a lelkiismeret, tudod, ez a Jewish guilt, a belső zsidó bűntudat, nem tudsz jó szívvel megenni utána már egy nem kóser húst, vagy nem tudom micsodát, egy ilyen nagyon erős Jewish guilt volt bennem, és tulajdonképpen ez volt egy augusztusban, márciusban, szétmentünk az akkori párommal.
3: De rajta maradt a kipa, vagy azért?
4: És akkor maradt is rajtam a kipa nagyjából, és akkor utána nem sokkal találkoztam a feleségemmel, a második feleségemmel, aki egy régi ismerős volt, mert ugye ő is a Veselény utcai iskolában járt, tehát 19 évvel azelőtt nem találkoztunk, és vicces módon, amikor először találkoztunk, az Óbudai Zsinagóga megnyitóján volt, ami most már 11 éve van, az Óbudai Zsinagóga megnyitóján Rosh Hashanakor találkoztunk, zsidó új évkor, és azóta megházasodtunk, azóta van egy harmadik gyermek, a feleségem első házas, neki is volt egy első házas, onnan is van két gyermek, és most van egy közös gyerek, tudod, hogy Kaliti mondta, én gyerekem, meg a te gyereked veri a mi gyerekünket, csak azért nem verik, mert mindenhol 20 évesek vannak, és most van egy három éves gyönyörű kisfiunk, úgyhogy Zsuzsival most már több mint 10 éve vagyunk együtt, boldog házasságban. Igen, ez egy ilyen hosszú útkeresés volt, azt gondolom.
3: Hogyan jött a blog, vlog, YouTube és a főszerkesztőségi poszt?
4: Fú, hát...
3: A média miatt? Ideológiai igazából, azonos vágány miatt? Miért?
4: Az a vicces, hogy én a médiában dolgoztam, de én nem a kereskedelmi részen dolgoztam. Tehát én a reklámiparban dolgoztam, és ott voltam egyébként sikeres, azt elfelejtettem mondani, hogy a Viasat után aztán a TV2-nél dolgoztam egy jó pár évet, szintén üzletfejlesztési igazgatóként, szintén top menedzserként. Már akkor ott már a zsidóságom az már kezdett kényelmetlen lenni válni, mármint az aktív módja, ahogy én azt megéltem. Uh-huh.
3: Mert az ekközben voltak már visszavetők.
4: Igen, az a második visszatérés igen, az már akkor volt, igen, és akkor még ugye dolgoznám kipát. Mentem, de amikor beültem a kocsiba, akkor már visszatettem a kipát. Cicesz természetesen volt a ruhá, az ingem alatt. Uh-huh. Sábátkor nem dolgoztam, nem mentem el a céges vacsorákra, nem ettem semmit az étteremben, stb. Uh-huh. Igen. Nem volt titok, nem azért csak. Uh-huh. Ma már másként csinálnám, ma már simán kipába mennék be, tehát ezt ma már biztos másképp csinálnám. De igen, ez a második visszatérésem, ezt nem így keresztény rádióban, ez jól hangzik, ez a második visszatérés. A második visszatérésemben ez már akkor volt. Szóval a blogot kicsit több mint 3 éve indítottam, és egy barátom tanácsára érdekes módon, egy barátom tanácsolta, akit most nem fogok néven szólítani, bár mindenki ismeri, mármint mindenki ismeri, tehát ő egy országosan ismert figura, akinek a tanácsára indítottam a blogot. Sok mondani valóm volt, én ilyen kommenthuszár voltam, mint amilyen te vagy a Facebookon, és akkor végül is arra jutottam, hogy ez helyesebb, jobb, hogyha egy blogon indítom el, és ezt a blogot. Nagyon örülök neki, hogy ezt megcsináltam. Ez az Index alatt csináltam, tehát blog.hu-n, Lekvár és Jamnek hívják ezt a blogot. A Jam az én nevem betűnek a rövidítése. És aki emlékszik arra a régi Hoffi viccre, hogy volt a régi, Hoffinak volt régen egy vicce, hogy megállítsák a kamiont, és akkor megkérdezi a rendőr, hogy mit szállít, és akkor mondja, hogy jammet, és akkor azt mondja, hogy jam, az van ráírva, hogy jam, és akkor megkóstoltam, és lekvár, hogy valami hasonló volt a izé, és akkor ez a lekvár és jam lett a blogomnak a neve, az Index alatt csináltam, és kezded el, hogy egy teljesen véletlen folytán ez nagyon sikeres lett. Azért mondom, hogy véletlen, mert én nem tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni, elkezdtem írogatni, és egyszer csak azt látom, hogy az Index címoldalán van kint, amit írtam. Kitették a címoldalra, és meglepődtem, és akkor beszéltem egy-két, nem is mondja, hogy te marha, hát ott a jobb oldalon ott van egy ajánló. Ha írsz egy ajánlót, akkor a szerkesztő kiteszi. Én nem írtam sose ajánlót. Akkor a szerkesztők nem, hogy kiteszik, egyáltalán észreveszik, aztán eldöntik, hogy kiteszik-e, ha izgalmasnak találják. Aztán utána elkezdtem a lejátszani, és azt vettem, hogy minden blogbejegyzésemet kitették, de minden egyes blogbejegyzésem kikerült az Index címlapjára, vagy a blog.hu címlapjára, szóval több tízezres olvasottságot került. Ez még az előző Index volt, tehát még a balhé előtti Index. Úgyhogy egy csomó témakörben írtam ilyen zsidó belpolitikai ügyekben is, azokhoz nem írtam ajánlót, hogy ne kerüljenek ki az Index. Egyik közülük kikerült egyébként, egy sipucai dossziém, az kikerült, de általában igyekeztem, hogy ne kerüljenek azok ki, viszont az ilyen vallási témájuk azok meg igen. Aztán elkezdtem egy podcastet is csinálni, először még heti rendszerességgel, aztán ott is voltál ott vendég, köszönöm az úton is, hogy elfogadtad a meghívást. És 2 évvel ezelőtt, amikor a korona beütött, akkor egy közös ismerősünk, akivel egy ilyen kis tanulókörön volt nálam otthon, meg zsinagógában, ő javasolta, hogy csináljunk egy ilyen online tanulást, amikor beütött a korona és az első ilyen karanténos időszak.
3: Igen.
4: És akkor elkezdtem csinálni ezt az online tanulást, és 3 nappal később telefonon fölhívott a Glitzenstein rabbi, a Shmuli Glitzenstein, aki a Zsilipnek a rabbia, pontosabban a Chabad küldöttek WhatsApp csoportjába beírt, hogy hát az izraeli főrabinátus azt szeretné, hogyha minden országban a saját nyelvén lennének ilyen virtuális bétmidrások, és hogy hát az emih is akkor indítana egyet, és kinek van kedve ezt csatlakozni. És akkor én mondtam, hogy 3 nappal ezelőtt pont indítottam egy ilyet, hogy nagyon szívesen csatlakozom. És akkor én Oberlander rabbi lefoglalta a 7 órás szlotot, én pedig a 8 órás szlotot kaptam, vagy fontosabban foglaltam le. Először a 7 órást akartam, de milyen szerencsé, hogy nem azt kaptam. És
3: ki
4: azóta...
3: Volt, ki volt még benne? Hány
4: úgy volt, hogy a 6 órás szlotban, ugye 3 volt 6-kor, 7-kor, 8-kor, 8-kor voltam én, sőt, még eleinte még volt 9-kor is, azt hiszem. 8-kor voltam én, 7-kor a Baruch, Oberlander rabbi, Hatkor változó volt, tehát volt a Fajtáser, aki a budavári zsinagógában rabbi, volt, hogy a Glitzenstein rabbi, aki a Zsilibben rabbi, volt, hogy a Köves Slomó rabbi, aki Óbudán rabbi, és Szemiknek a vezető rabbia. Már kilenckor is voltak még ugyanezekből a rabbikból, de az mindig változott. Volt egy Excel tábla, amit vezettünk, hogy ki mikor, melyik slotban csinálja. És én aztán nekem ez annyira megtetszett, hogy én lefoglaltam az a 8 órás slotot ilyen standard pityere magamnak, és akkor 8 órakor én voltam, Oberlander Abi lefoglalta a 7 órás slotot, és tulajdonképpen az a két slot ez meg is maradt azóta is. A Köves Lomor Abi csinálja a Dafiomit, a napi Talmud tanulást, ő változó időkben csinálja, általában nem este, úgyhogy ő is megmaradt, sőt, hát ő tulajdonképpen ő végzi, ő sokkal keményebb munkát végez, mint én, mert ő reggel tart, de hogy ő egy konkrét talmudi lapot tanít. Ami azért egy sokkal nagyobb felkészülést igényel, mint amit én csinálok, bár én is egy textet, egy szöveghez ragaszkodom, de azért akkor is. Úgyhogy az akkor elkezdődött, és ez olyan sikeres lehet, hogy Istennek hála, pont az előbb dicsekedtem neked, ez most a legtöbb követővel rendelkező Facebook oldal, a zsidó Facebook oldal Magyarországon. Így legyen, és még gyarapodjon, csinálok ilyen külön videókat is. Ez is majd olyan lesz, hogy itt beszélgetünk, úgyhogy ilyesmi.
3: Ahhoz képest, abban az időben, amikor te jártál haza New Jersey-ből, vagy New Yorkból, és beszélgettünk, mert egyszer-kétszer összeakadtunk ott a Kazinczy környékén, akkor emlékszem, hogy nagyon hittél akkor a litvák, a sima, rendes ortodox útban, és tényleg szóval vonalas voltál, kritizáltam mindenkit, aki nem az. De hogy mi tetszett meg, vagy mi az, amiben váltottál, és inkább most így a haszizmus felé csúsztál?
4: Az én megvilágosodásom a haszidizmus, hogy elnézést, ilyen túlzó kifejezést használok, ez két rabbinak köszönhető, az egyik a Köves Slomó rabbi, a másik a Hurwitz Shalom rabbi, akit azt talán ismersz, ő a Teleki téren szolgál. És a Köves Slomóval, amikor találkoztunk 13 évvel ezelőtt ismét, mert hogy előtte sok évig nem találkoztunk, miközben a 90-es években együtt nőttünk fel.
3: De Amerikában találkoztál vele?
4: Amerikában nem, mi tök külön helyen voltunk. A Slomó mindig a Lubavics irányba volt, én pedig Litván irányba voltam, úgyhogy mi nem találkoztunk, én egy-két évvel idősebb is vagyok nála, de ismertük egymást a 90-es évek elején, aztán mindenki ment a maga külön útján, Slomó sokkal céltudatosabban a rabbinikus pályája felé haladt, ő arra készült mindig, hogy sliachként, ő küldöttként vissza fog jönni Magyarországra, ugye itt tanulta ki a Szafrótot is, hogy Szófer, tóramásoló, ahhoz is ért, körülmetélés, tehát Mohel körülmetéléshez is ért, szóval ezeket ő szándékosan megtanulta, mert ezek hiány szakmák Magyarországon, Budapesten. Én pedig főiskolára is jártam mellé, szóval én a világi pályán képzeltem az életemet. És amikor először találkoztunk, akkor találkoztunk egyszer véletlenül 13 évvel ezelőtt, pont az Óbudai zsinagóga megnyitója előtt, azon a nyáron. Összefutottunk az utcán konkrétan. Érdekel a történet? Tök érdekes. Vagy van még rá időnk?
3: Mint hogy már ezt elmesélt volna talán Latif korábban, hogy ki kiabált neked a kocsiból, vagy valami ilyesmi.
4: Ültem a kocsiban, és üvöltött a haszid popzene a kocsiban, mert hogy én nekem az most is csak zsidó zenét hallgatok.
3: Ezt fogjuk bejátszani majd a műsorban, és van svungja, igen.
4: És én tulajdonképpen az én annak idején is, amikor a valláshoz közeledtem, a zene az nekem egy nagyon fontos momentum volt, Mordechai Ben David, Shlomo Karlebach, Avram Fritz, Miami Boys Choir, most éppen azt szól a kocsimba. Szóval én még a régi idők moziát pengetem, és akkor meghallotta a Shlomo a bűnbölő zsidó zenét, és odajött, és akkor találkozott, hello, szia. És elkezdtünk tanulni heti szinten, közösen tanulni Talmudot, és aztán elkezdtünk heti szinten tanulni egy haszid filozófiai könyvet, ami egy szuper érdekes könyv, az a cím, hogy Derech Mitzvot Echa, Tamia Mitzvot, egy haszid könyv, a harmadik Lubavitch Rebbe írta, a Cemach Cedek.
3: A 19. század közepe.
4: És egy nagyon érdekes könyv, és a Hurwitz Rabival meg elkezdtem Tanyát tanulni. És azt kell mondjam neked, Gábor, hogy ez olyan nehezen ment be az én fejembe, az én litván tanuláshoz szokott fejembe, hogy egyszerűen szenvedtem. Tényleg szenvedtem.
3: Nem alapoztál eleget Amerikában a muszár irodalommal? Szóval Szilati Eserén, vagy valami Derech Hashem?
4: Először is nem alapoztam eleget a muszár irodalommal, és a muszár irodalom az nagyon, még azért az még mindig nagyon messze van ettől az irodalom. Olyan nagyon gitrágósnak éreztem, olyan nagyon túl filozófikusnak. És emlékszem arra a konkrét pillanatra, egyszer ültem a Hurvitz rabbinával, és volt valami, amit nagyon egy pillanat alatt megfogott. És akkor ott föl is álltam, jó, akkor én akkor most hazamegyek, és akkor innentől kezdve én már egyedül tanultam, és Istennek hála a tányát azt többször már megtanultam, végigolvastam, inkább azt mondom. A Tánya című könyvet, és azóta is rendszeresen tanulok haszít filozófiát, természetesen a Rebének a beszédeit és egyéb tóramagyarázatait, szóval, de alapvetően kellett egy-két koncepció, amit meg kellett ismernem, amik nélkül nem jut az ember túl messzire. És hát aztán ezek a rengeteg podcast és internetes felület, ahol lehet hallgatni siúrokat, különböző órákat, a Jacobson rabbi, van két Jacobson, a többi Jacobson rabbi is van, de kettő, akik szuperek.
3: De mi az, amelyek haszidizmusban többet kaptál, vagy többet vettél ki belőle, mint amit megkaptál annak idején
4: az
3: ortodoxiában? Az ortodox muszár irodalomból, vagy ami nagyon azon a rangon van, mint mondjuk a Tánya, meg ezek a filozofikus kabbalisztikus
4: gondolatok. Ma azt gondolom, túlzás nélkül, és nem akarok nagyon pátoszos lenni, de azt gondolom, hogy a haszid irodalom nélkül a judaizmus szinte megérthetetlen, vagy legalábbis a személyes kötődés az sokkal lazább. A fűszer, tehát van az étel, és akkor van a fűszer. És a haszid, én azt gondolom, hogy az étel az nem a haszidizmus, a hús és a köret, az a tóra, a talmud. A talmud ma is a kedvenc foglalatosságom, a talmud tanulás. Ma is tanulok rendszeresen talmud, a dafi, amit én is csinálom. Én ugyan én egész héten, egy szombaton, sabbatkor tanulom meg az egész hetit, de most is csinálom. Tehát, de az étel, amitől íze van, amitől igazán íze van ennek, az a haszidizmus. Egyáltalán az ember-Isten kapcsolat megismerése. Te tudod, hogy a judaizmus, a zsidóság a parancsolatok megcselekvése, a parancsolatok megtartása köré helyezi a hangsúlyt, ami nagyon helyesen, de attól, hogy a parancsolatok megtartása egy kapcsolatszerű, érzelmekkel áthatott kapcsolat legyen, ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a haszid irodalom. Ma sajnálom azokat a zsidó embereket, akik nem ismerik a haszid irodalmat, és azért mondom ezt így, mert vagy a saját élményem az azért érdekes, mert én nekem tényleg nehezemre esett, hogy én ezzel elkezdjek azonosulni. Tehát kifejezetten forszíroznom kellett saját magamat. Az elején azt gondoltam, hogy ez teljesen, hogy mondjam, felesleges. És emlékszem arra, és volt egy pont, amikor így átkattant, amikor mintha egy szikra meggyulladt volna, és azt mondtam, hogy aha. És akkor onnantól kezdve elkezdtem mélyen beleásni magam, és ma azt gondolom, hogy tudod, mint amikor különböző puzzle darabokat ismersz meg, és akkor van egy szál, ami összeköt mindent, és ami által minden értelmet nyer. Minden, amit addig tanultál, a legkülönbözőbb témakörök, és a legkülönbözőbb filozófiai vagy gyakorlati koncepciók egyszer csak egy szemüvegen keresztül látva értelmet nyernek. Számomra ez a haszidizmus, vagy ez a haszid irodalom, és én ezt arra nagyon büszke vagyok, hogy bár nyilván nem vagyok egy nagy tudós, de arra nagyon büszke vagyok, hogy én ezt ilyen nagyon intellektuális oldalról közelítettem meg, és sokkal kevésbé érzelmi oldalról. Nem azért kezdtem el tanulni, mert tetszett, vagy mert ragaszkodtam volna hozzá, sokkal inkább azért, mert intellektuálisan tudtam vele nagyon, nagyon könnyen azonosulni.
3: Különben vígaszt is nyertél belőle, szóval akkor nem voltál éppen magad alatt, vagy szóval nem... Kifejezetten csak egy feljebb lépés volt, nem pedig egy lecsúszott szintről való felhúzódkodás, ugye? Szóval...
4: Ez egy tök jó kérdés. Igen, azt hiszem, hogy nem... Tehát nem
3: akkor volt, már rendben voltál.
4: Vigaszra nem volt szükségem. Igen, akkor már úgy rendben voltam. Magammal nem voltam rendben. Magammal sose vagyok rendben, de hogy magammal még akkor nem voltam ugyan rendben, nagyon sokat segített, de nem éreztem, hogy ez egy életmentő vonal lenne. Sokkal inkább az, hogy végre értelmet nyert mindaz, amit kerestem, csak nem tudtam, hogy mit keresek.
3: Hát akkor innen folytatjuk a következő szegmensben.

0: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Merkávának. A mai vendégünk Megyeri Jonatán rabbi, a Neokon főszerkesztője, és az életútját elemezve odáig jutottunk el, hogy a haszidizmus neki mit nyújtott, és milyen életszakaszban találta őt meg. Ha már haszidizmusról beszélünk, akkor csak pár gyors kérdés még így a háttérről, hogy mondjuk így, ez nem furcsa, hogy...
1: Azt hittem, hogy tesztelni fogsz.
0: Nem, és fölcsapjuk ezt a könyvet, és tessék, ötödik oldal. Nem, az, hogy ugye 7 generáció telt el a lubavicsi haszidizmuson belül. Más dinasztiák másképp számolnak, máshol tartanak. De én mindig úgy éreztem, hogy a Tanya és illetve a utolsó rebbenek a túlhangsúlyozásával a többi rebbe eltűnik az ő árnyékukban. A Cemászedek, meg az előző, a hatodik, meg a ötödik, szóval, hogy ők nekik vannak olyan műveik, amiket forgatnak gyakran. Biztos vannak műveik, nyilván tudom, hogy vannak műveik, de hogy forgatják őket, vagy ők vagy el háttérbe szorulnak a két nagy alak miatt.
1: Szóval van a Talmudban egy, pontosabban a Zohárban van egy ismert mondás, a Zohár, biztos, hogy te is ismered, a Zohár azt mondja, hogy mindennek a világon szüksége van szerencsére, még a Filus le Sefer Torosa Beichal, még a Tóra tekercsnek is, ami a Fritz-szekrényben van. Uh-huh. Szóval mindennek szüksége van szerencsére. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez igaz a lubavicsi rebék, lehet, hogy tiszteletlen ilyet mondani, de igaz a lubavicsi rebékre is. Ugye 7 rebe volt. Való igaz, hogy nem mindegyik rebének, nem mindegyik spirituális vezetőnek egyforma a csúnya szóval népszerűsége. Uh-huh. Ugye az hetedik rebe, a mostani rebe, aki ugye fizikailag már nincs közöttünk, de azóta nincsen más rebe, a hetedik rebe, aki 94-ben halt meg, ő természetesen, vagy ahogy fogalmaztál, a legnépszerűbb, vagy a legközelebb áll minden lubavicsi haszidhoz. Az Alter Rebbe, az első Rebbe pedig, ugye a Chabad mozgalom megalapítója, és a legfőbb művek szerzője, a legfőbb művek alatt például a Tanyát értem, a Tanya című könyvet, filozófiai könyv, művet, amivel én próbálok tanítani az Facebookon, vagy a Toraor, Likuté Tora című könyveket, Tora magyarázatokat, vagy a Shulchan Aruch Rav, a vallásjogi kódexet, vagy az imakönyvet, amiből imádkozunk, amit ő szerkesztett. De érdekes, mert a második Lubavitch rebét úgy hívják, hogy a Mittler rebe, ami jiddisül azt jelenti, hogy a középső rebe, ugye? Ez olyan eleve furcsa. Az első rebének van egy külön neve, úgy hívják, hogy az Alter Rebe, az első rebe. A harmadik rebe a Cemach Cedek, akinek Shalom Dovber volt a neve egyébként, de a leghíresebb könyve után Cemach Cedeknek hívjuk, de a Mittler rebe az csak úgy Mittler rebe. És aztán ugye, utána a Rav Shmuel, a negyedik rebe és az ötödik rebe, ők szintén a második, a negyedik, meg az ötödik, ők egy kicsit valóban kevésbé, hogy mondjam, kevésbé ismertek, vagy kevésbé népszerűek.
0: Olyan szinten van az így, hogy a Cemászedeknek, az elsőnek, a hatodiknak és a utolsónak, hetediknek, ugye mindenki, vagy nagyon sokan ismerik, akik a zsidókörbe forognak, ismerik a festményeket, képeiket. De nem tudom, hogy a második
1: rebéről nincs kép. A második és a negyedik rebéről nincs kép, az ötödik, hatodikról van.
0: Hatodikról van, igen, de
1: az ötödikről is van, a Reberásábról is van, az ötödik rebéről is van. A hatodik rebe, akit egyébként a hetedik rebe a saját rebének tartott, és ő nagyon gyakran, sőt, hát a rebe tulajdonképpen az egész életművét, a hetedik rebe tulajdonképpen az egész életművét az apósa a hatodik rebe életművére építette, és nincs olyan beszéd, amiben ne hangozna el, hogy urunk, tanítónk, mesterünk, az apósom, Morive Hami, az após, sőt, egy érdekességet mondok, a hetedik rebének a Hayom Yom című könyv, aminek mint egy évig tanítottam a Facebookon, és Isten segít, ki fogjuk adni nyomtatásban is magyar fordítással. Ott a rebe, amikor tök érdekes, nem sokan tudják, a hetedik rebe írta ezt a könyvet a 40-es években, és sokszor úgy fogalmaz, és úgy írja, mint hogy a hatodik rebe nevében írná. Tehát amikor a rebe ott azt írja a hetedik rebe, hogy az apám, akkor nem a saját apjára gondol, hanem a hatodik rebének az apjára, azaz az ötödik rebére.
0: Aha.
1: Vagy a nagyapám azt írja, akkor a negyedik rebére gondol, és nem pedig a saját nagyapjára. Tök érdekes, hogy ő az egészet azon a szemüvegen keresztül írta.
0: A hatodik rebe, aki ugye már a szovjetek ellen, és

0: vagy előbb menekülve, elmenekült ez Lengyelországba, ugye? Lengyelország fele menekült.
1: Varsó, igen.
0: És nem majd Amerikába.
1: Ugye a Litvánia is.
0: Holokausz alatt csempészték őt ki, de ő már a 30-as években járt Amerikába.
1: Így van, volt 20-as években.
0: 20-as években, és fölcsikerült az amerikai elnököt. Szóval
1: volt egy évet, majdnem egy évet volt Amerikában, több hónapot volt egy adománygyűjtő körúton. És aztán visszament Lengyelországba, visszament, akkor Varsóban volt, azt hiszem, ha jól emlékszem.
0: Sok mindent lehetne róla kérdezni, mert neki van egy, a megmenekülése az egy olyan nagyon számomra olyan furcsa dolog ahhoz képest, hogy nagyon sok híve ugye hátra maradt, de nem arról akarok beszélni, hanem inkább arról, hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy azért a, ugye te és nagyon sokszor mások is, akik mondjuk egy ilyen mozgalomhoz tartozva beszélnek a saját holdudvarukról, a saját istállójukról, házukról, udvartartásukról, akkor elfeledkezünk arról, hogy ugye mennyire sok haszid csoport van. Szóval, hogy ugye a holokauszt előtt 30-nál is több dinasztia volt.
1: Most is van
0: 30-nál. Egy-kettő teljesen elpusztult sajnos a második világborúban, és akkor a többi pedig a semmiből újraépítkezett.
1: Nem sokan tudják, hogy a Chabad mozgalomban is volt több.
0: Volt két válás.
1: Ketté válás volt, a Lubavitch volt az egyik, Chabad Lubavitch, és volt a Chabad Kapuszt, ami eltűnt, vagy pontosabban beolvadt a Chabad Lubavitchba, de amikor öröklési problémák voltak, akkor ketté vált a dinasztia, és volt idő, amikor a Chabad Kapuszt nagyobb volt, mint a Chabad Lubavitch.
0: De ez az első század, az első rebe után volt.
1: Ez bőven az első rebe után volt, de a harmadik rebe korában.
0: Harmadik rebe korában, szóval
1: 16. korában volt, és tehát, hogy igen, ugye a haszid dinasztiák jönnek-mennek, tulajdonképpen érdekes, mert ugye a Chabad úgy tekint a haszidizmusra úgy általában, hogy alapvetően kétféle módon lehet megközelíteni a dolgot. Az egyik egy emocionális megközelítés, a másik egy intellektuális megközelítés. Vagy hogy festőiben írjam le, az egyik egy felülről lefelé való megközelítés, a másik egy alulról felfelé építkezés. Az intellektuális az alulról felfelé építkezős, ugye amikor apró építőkockákból építed, a másik a fölülről lefelé, ami egy madár távlatból való rátekintést jelent, egy érzelmi megközelítést. A legtöbb haszid csoport, sok haszid csoport, ezt úgy hívják, hogy Chagat, vagy Chagas Hasidim, Chagas Hasidus, aki fölülről tekint fölülről éli meg a zsidóságát, ez egyfajta érzelmi megközelítés, amikor mondjuk hallasz egy szép zenét, vagy benne vagy egy nagyon transzcendens, előhozó, spirituális szituációban, nagyon megerősödik a hited mondjuk, vagy egy nagyon erős érzelmi helyzetben, biztos te is voltál már ilyenben, hallasz egy nagyon megindító zenét, vagy látsz valami nagyon megindító dolgot, amikor elfognak az érzelmek, és az Isten szolgálat, te Isten szolgálatod, az ezen keresztül, azt ezen keresztül
0: éled erre, meg. Vagy igen, mert lovagol ezen.
1: Nagyon érzelmi alapon közelíted meg.
0: Igen.
1: Ezzel a probléma csak az, hogy amikor megszűnik ez a stimuláló hatás, mondjuk magyarul lekapcsolják a zenét,
0: igen.
1: Akkor nagyon gyakran ez a
0: zuhanás, igen.
1: Nagyon gyakran megszűnik ez a fajta, ez a fajta Isten szolgálat is. Ellenben az alulról építkező Isten szolgálat, az egy sokkal nehezebb út, meg nem is olyan, nincsen egyfajta olyan villanásszerű érzés, viszont masszívabb, és nem szükséges.
0: Erre helyezte a Tanya hangsúlyt.
1: És a Chabad Hasidus, az tulajdonképpen erre, a Chabad Hasid mozgalom az erre helyezi a hangsúlyt, alulról felfelé való építkezésre, azaz az intellektuális megközelítés, azaz logikai alapon ismerni meg Istent, és logikai alapon ismerni meg a Tórát.
0: Sok tudós zsidó, nem zsidósággal foglalkozó, nem zsidó. Lényeg az, hogy nagyon sok ember mondja azt, akik kívülről madártávlatból néznek még a haszidizmusra is, azt mondják, és úgy tartják, hogy a Tanya, amit ugye az összes többi haszid olvas, ugye ahhoz képest, hogy van verseny és torzsalkodás a haszid csoportok és dinasztiák, udvartartások között, a Tanyát és annak a szerzőjét, a Bálha Tanyát, azt ugye mindenki elfogadja, mert azt mondják a tudósok, vagy ezek a haszidizmus vizsgáló, antropológia, máshogy vizsgáló emberek, hogy ez, ami bent tartotta a haszidizmust a zsidóságon belül, mert hogy olyan nagy volt a sok hatás az előtti világ establishment vezetőségében, hogy fenyegetett valami fajta szétválás.
1: Hát valóban így van, hogy amikor a haszid mozgalom megalakult, ugye tulajdonképpen azt a mottót tűzte a zászlajára, hogy az egyszerű ember is tudja szolgálni Istent, nem kell ahhoz tudósnak lenni. Most járunk az 1700-as években, a 18. században, Oroszországban a zsidó közösség nagy része mély szegénységben él. Amikor azt mondom, hogy mély szegénység, akkor a hegedűs a háztetőmből ki kell venni a színeket körülbelül. Tehát ténylegesen mély szegénységben éltek a zsidók Kelet-Európában, most beszélünk a mai Ukrajna, Oroszország területéről, tehát a cári Oroszország területén, a Lengyelország, Ukrajna, Oroszország. És ugye a zsidó vezetők, a zsidó elit, akik a tudós emberek, a hitközségi vezetők különböző kiváltságokkal rendelkeztek. A Baal Shem Tov, a haszidizmus alapítója tulajdonképpen azt tanította, hogy az egyszerű ember egy fügyszóval is közel tud kerülni Istenhez. Egy szívből jövő fügyszó az többet ér, mint órákon keresztül mondott, precízen mondott ima. És ez valóban megosztó gondolkodás volt, és valójában az establishment, az akkori establishment féltette a saját pozícióját, ez teljesen érthető. A Tanya azért, és az első Lubavitch Rebbe, aki írta, talán azért egy univerzálisan elfogadott figura a haszidizmuson belül, mert ő tulajdonképpen a Baal Shem Tov utáni második generáció.
0: Igen.
1: A Baal Shem Tovnak a tanítványa volt a Mezeritsi Mágid, a Mezeritsi Mágidnak a tanítványa volt az Alter Rebbe, a legfiatalabb tanítványa volt az Alter Rebbe. Tehát még elég közel volt a haszidizmus alapítójához, még nem volt, még a haszid mozgalom még nem volt ennyire szertágazó.
0: Ez most az 1770-es évekről beszélünk.
1: Beszélünk az 1700-as évek végén.
0: Nem, igen.
1: Pontosan. És még nem volt a haszidizmus ennyire szertágazó. A Tanyát egyébként úgy is hívják, mint a haszidizmus írott tórája. Uh-huh. A Tóra Sebik Távsel Haszidút, vagy a haszidizmus írott tórája. A haszidizmus bibliája, más szóval, tehát a központi, ma egyébként kevésbé népszerű, vagy most már megint nagyon népszerű a Tanya, más haszid körökben is, mert ez egy alapmű, tehát nagyon nehéz nélkül a haszid tanokat értelmezni, hogyha az ember a Tanyát figyelmen kívül hagyja.
0: A kontinensen, ugye, akkor ugye ránézzünk a kontinensre 1700-as évek közepén, vége felé, ugye nagyjából Baal Shem Tov Mária Teréziának a kortársa, általában pedig Voltaire-nak és Rousseau-nak.
1: Ezt te jobban tudod, mint én.
0: Nem, csak az, hogy miközben a kontinensek egyik...
1: Egy nagy Katalin cár.
0: Igen, az. De hogy két folyamat indul be, nem is az, hogy inkább az, hogy a nyugati világban teljesen más folyamat zajlik le, mint a keleti végeken. A zsidóság is mást él meg, más befogadó környezet veszi körül. Eléggé, ugye, hát különállás és elkülön, és nagyon határozott elkülönés jellemzi a cári Oroszország zsidóságát, ami ugye nyilván visszahat a külvilághoz való viszonyára. Azt ugye mondtuk, hogy mekkora ellenszenvet váltott ki a establishment részéről, ugye a Vilnai Gaon és körei is ugye hát így szellemileg küzdöttek a haszidokkal, általánosságban mindenkivel. Kriptosabb tájánosoknak vélték őket, nem tudták hova tenni. Mindenféle korábbi álmesési mozgalmaknak rossz emlékei visszacsengtek egy 100 évvel később korábbról, hogy ugye is ült a Alterebbe többször cári börtönben, feljelentették, stb. Hogy végülis az összefogást, mert ugye valami volt valamifajta reprasmán, ugye valami kibékülés 30-40 év, 50 évvel később, az 1820-as, 30-as években, ugye ezt a Haskala hozta, amire ugye az ortodoxia...
1: A közös ellenség.
0: Igen, a közös ellenség. Az erre, aminek ugye én vagyok a követője, szóval csak így mindenki tisztában legyen ezzel. Szóval, hogy...
1: Megtisztelő.
0: De hogy nem csak, hogy ott onnan van a diplomám, és azt tanultam, és azt tartom üdvözítőnek, bár tudom, hogy nem mindenre találtam, én most sem meg a választ a Haskala. De hogy... A haszidizmusnak a hatása ugye egyértelmű volt, hogy az ortodox világon belül nem az, hogy győzött, de hát, hogy akik megmaradtak vallásosnak, szerintem a 19. század második felére azoknak a többsége haszid lett. Nyilvánvalóan a nagy gyermekáldás miatt is, de akik az európai kontinensen maradtak, azoknak a kis ortodoxok maradtak, azoknak nagy része haszid lett. Szóval a haszidizmusnak valóban volt egy megtartó ereje ebben az új korszakban, ami adott valami pluszt, ami már nem működött, amiben már nem működtek esetleg a középkorban megszokott reflexek és üzék. Szóval, hogyha egy ilyen újfajta ortodox hagyában való megmaradástnak a gyógyszerét találta volna meg a haszizmus az érzelmi túlfűtöttsége, vagy akár a te mondod ebből, vagy a és a logikai alapon megérvelt, vagy kiérvelt istenkép, vagy Isten megtalálási módból. Szóval, hogy erre mit tudsz mondani?
1: Én azt gondolom, hogy ugye persze, tehát nagyon jól mondod, nem lehet történelmi kontextusából kivenni az eseményeket. Szóval az 1700-as évek ugye fantasztikus változásokat hozott az Európában, nem csak a zsidóknál, hanem a nem zsidóknál, és hogy jidisül mondja, tartja a mondás, Vizoi Krisztocach, az a jidocach, ahogy van a keresztényeknél, úgy van a zsidóknál is, tehát minden előbb-utóbb eljut hozzánk is. Ugye kezdődik, a zsidók számára kezdődik ugye Sabtai Cvivel, amit te említettél, a Sabtai Cvi-féle álmesiási időkkel, az mondjuk az 1600-as évek,
0: 1600-as évek
1: körül, és aztán utána Jakob Frank, később Németországban szintén egy kisebb port kavaró, de szintén egy álmesiás. Tehát volt először
0: Ukrajnában született, és magát Sabtai Cvi reinkarnációnak tartotta.
1: Reinkarnációnak tartotta, így van, Jakob Frank. Ezzel párhuzamosan, tehát rengeteg dolog történik egyszerre a világban. Ugye van, tehát a Sabtai Cvi-féle csalódás, amikor volt egy nagyon erős messiás várási, tulajdonképpen a zsidóság nagy része
0: bedölt
1: a Sabtai Cvi-féle álmessiási mozgalomnak, és nagy pofára esés volt, már elnézést, hogy ilyen pestiesen szólok, a csalódás, amikor tulajdonképpen nem vált valóra ez. Ezzel párhuzamosan elindul Angliában egy ipari forradalom, ezután elindul Franciaországban nagy francia forradalom, ami ugye a felvilágosodás nagy robbanása. Van Ukrajnában, ilyen érdekes, hogy pont Injana, de jaj, megismétli önmagát, hogy 1648-49-ben a Chmelnyicki-féle ukrán forradalom, vagy kozák forradalom, ami, ha jól tudom, több 200-300 ezer zsidó életét követeli egy nagyon rövid periódus alatt.
0: Igen, tehát Tachvetát, hogy ez 1648-49.
1: Hívják, ez a...
0: Igen, ez a két évszámnak hívják.
1: 48-49, 1648-49, ami megint ugye minden ilyen nagy drámai eseménynél, amikor ennyi ember pusztul el, ez korának a holokausztja volt, ez igen, tagadhatatlan. Igen. Itt megint felerősödnek a messiásváró gondolatok, eszmék. Ezzel párhuzamosan elindul a Haskell, a felvilágosodás, ugye amit először az ipari forradalom, később a francia forradalom, tehát valami fajta politikai, ugye a zsidók emancipációja, az ipari forradalom teljesen megváltoztatja a zsidóvilág életét, városokba költöznek az emberek, nem kis falvakba laknak már, iparosodás miatt mindenki gyára közelébe kezd el lakni, városokban könnyebb elbújni, a faluban nem tudsz nem sabatot tartani, mert mindenki látja, hogy mit csinálsz, városban könnyebb elbújni, ugye Danzban, vagy Lodzsban, vagy Varsóban, vagy Moszkvában. Tehát ezek a dolgok mind egyszerre történnek. Pluszban van egy mély szegénység, pluszban van egy cári elnyomás, pluszban van a cári hadseregbe való behívás ugye Oroszországban, ami tizedeli a zsidókat, és akit behívnak, akit elvisz a cári hadsereg, az vagy nem jön vissza élve, vagy nem jön vissza zsidóként. Ez ha visszajön 30 év múlva, akkor igen, már zsidóként
0: ez jön vissza. Ez a első Miklós cárnak a rendelete, csak mindenki tudja, 1800-as évek, 30-40-es évekről beszélünk, 30 évre vittek el a gyerekeket, és minden családnak kellett, vagy egy közösségnek kiállítani annyit, amennyit kértek arányosan, és ugye az is szétzilált egy kicsit a közösségeket, hogy nagyon sokszor a rebének, vagy a rabbiknak, és a sachtern, nem tudom, a fiát nem vitték el.
1: Nem szóval, kicsit, persze,
0: demoralizálva volt.
1: Vezetők természetesen érthető módon, de mégis érthető, de azért mégis elítélhető módon a saját gyerekeiket, kik mentek el, kit vitt el az árvákat, a szegények gyerekeit, stb. Tehát most persze most ilyen jótékonyan ilyen 150 évet pattogok itt a történelem, ami marha hosszú idő, de közben azért kell tudni, hogy a dolgok nem történnek vákumban. És akkor van az elitféle, tehát a vezetés felé ez a fajta forradalom. Pluszban ugye a felvilágosodás miatt a zsidóság úgy érzi, hogy támadva van kívülről, ugye nem véletlen, hogy az első Lubavitchi Rebbe a napoleoni Oroszország hadjáratban annak dacára, hogy Napóleon emancipációt ígért a zsidóknak,
0: gettók
1: lebontását, szavazati jogot, meg ki tudja még mi mindent, ehhez képest, hogy ezzel szemben a cár, tudjuk, hogy mit csinált, pogromok, elnyomások, stb. Az első Lubavitchi Rebbe a zsidókat arra buzdította, hogy a cárt támogassák Napóleon ellenében. Most persze így utólag visszanézve erről lehet az embernek véleménye, és nem is biztos, hogy egyet kell érteni azzal, amit csinált. De a motiváció az minden bizonnyal sokkal inkább az volt, hogy tudta, hogy a cár az egy fizikai elnyomás, a napóleoni féle pedig az pedig a zsidóság asszimilációjához fog vezetni, ami pedig a zsidóság eltűnését eredményezheti majd. Tehát tulajdonképpen ebben a nagyon bonyolult társadalmi és politikai környezetben születik a haszidizmus. Egy válasz, az én meglátásom szerint egy, hogy angolul mondják, every action begets a reaction, minden eseményre van egy válasz, erre az egészre a válasz a haszidizmus, vagy a haszidizmus megszületése, az, hogy az egyszerű ember is lehet Isten szolgája, az, hogy állítsuk meg az időt bizonyos szempontból a modernitás felé, az, hogy zárjuk be az ajtókat, a külvilágot ne engedjük be, ezt nagyon sok haszid mozgalom ma is az ászlójára tűzi. A Chabad haszidizmus egy kicsit más ebből a szempontból, mert a modernitás ellen igazán sose volt, sőt, a mai napig, ebben mondjuk a hetedik rebének nagy érdeme van, hogy a modernitás eszközeit tulajdonképpen megpróbálja jóra használni, és ez a mai napig is így van, de tulajdonképpen egy ilyen kontextusban kell vizsgálni, és ha ilyen kontextusban vizsgáljuk, akkor nagyon érthető, ami történik. És még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, ugye azt mondtad, hogy ma már az ortodox világ elképzelhetetlen, tulajdonképpen a haszidizmus nyert, ebben ezt a harcot az ortodox világon belül a haszidizmus megnyerte, ez egyébként tényleg így van.
0: A liturgiára ránézünk sok minden másra, a számokra.
1: Igen, és ma már nincs széthúzás ebben a tekintetben az ortodoxián belül, a haszid és nem haszid nem tekinti versenytársnak, vetértársnak egymást, kicsit máshogy imádkozunk, kicsit más dolgokat is tanulunk, de ettől függetlenül, hogy az egység az mindenképpen külvilág számára jól érzékelhető.
0: Ebből a műsorunkból nagyon kicsi, kevés idő maradt már, de visszahívlak téged jövő hétre is. Akkor majd jut idő Ukrajnára. Viszont amit most mondanék, vagy kérdeznék utolsónak, ugye, vagy hozzátennék amit te mondtál, hogy ugye annyira képzelje minden kedves hallgató el, hogy annyira a haszidizmus bezárta az ajtót és leállította az órát, az időkerekének a előrehaladását, hogy az öltözetükben a haszidok ugye megmaradtak szinte ugyanazon a szinten, mint amiben 1700-as évek végén látjuk őket, szóval a térdzokni, a hosszú kabát, a kaftánszerű,
1: prémes sapka, a strándi, kicsit már más, de tulajdonképpen ez a lengyel nemesi viselet.
0: Sokszor még villával sem esznek, sok haszid csak kanállal meg késsel, mert ugye az uraknak, nem tudom, ilyen keresztény uraknak volt a szokás, voltam, vagy nincsen manzsettagomb, nincsen manzsettagomb,
1: vannak olyan haszid mozgalmak, ahol a férfiak inge, az fordítva gombolódik, úgy, mint a női blúzok. Nem tudom, hogy tudtad, hogy a női blúzok azok másik irányba gombolódnak, mint a férfi ingek? Sose volt rajtad még női blúz, ne is legyen, de hogy fordítva, és vannak ilyen, igen, nézd,
0: De ezzel szemben viszont a lubavicsi haszidok nem így öltözködnek.
1: Nem, a lubavicsi haszidok modern.
0: És zakóba is.
1: Tulajdonképpen ez a 20. század elején.
0: De egyből a lubavicsi haszidok váltottak ebbe a témába, nem? Szóval minden más haszid abban hasonlít egyik a másikra, hogy kaftánt hord, strájmit hord.
1: Sőt, megmondott, hogy ki melyik irányhoz tartozik, abból, hogy milyen zoknit és milyen nadrágot hord. Igen, a lubavicsi haszidok sose helyeztek túl nagy hangsúlyt az öltözködésre. A hetedik rebe, ő ilyen fedora típusú kalapot hordott, az ő apósa, a hatodik rebe, ő még egy ilyen prémes sapkát hordott, amit nem strámli egész pontosan, hanem spodeknak hívják, egy ilyen prémes sapkát hordott. Van egy külön történet, egy legenda arról, hogy a hetedik rebe tulajdonképpen miért nem hordta ezt a spodeket. A történet tulajdonképpen annyi, hogy amikor ő elvállalta a mozgalom vezetését, akkor volt ott egy kis vita, hogy ki legyen a mozgalom vezetője, és a hetedik rebe úgy érezte, hogy ő csak az apósának, a hatodik rebének a spodekját akarta volna fölvenni, nem pedig egy újat, mivel azt nem kapta meg, ezért jónak látta ebből nem csinálni ügyet, és ő egyáltalán csinált ügyet az öltözködésből, ő maga mielőtt rebe lett, ő is rendes öltönybe járt, és nyakkendővel, egyébként egész életében nyakkendő volt, akkor is, hogyha már mikor rebe lett, akkor már kaftánba járt, mi csak sabátkor hordtunk kaftánt, igazából a legtöbb, vagy sok lubavicsi haszid hétköznap is kaftánt hord, de a legtöbben nem. Az öltözködésre kevesebb hangsúlyt helyezünk, a belsőre pedig többet.
0: A lubavicsi rebe volt talán az első, vagy egyetlen haszid rebe, aki egyetemre is járt, még az nem is egyre, hanem ugye Németországban és Franciaországban is járt mérnöki szakra.
1: Hát, tulajdonképpen ugye ő járt Berlinben egyetemre, és Párizsba járt a Sorbonne, a Párizsban, hajómérnöki diplomát szerzett, Nem ő volt az egyedüli rebe egyébként, de igen, valóban. A legtöbb rebe nem.
0: Volt más rebe, akivel játszottam?
1: Például a Psisze rebe legjobb tudásom szerint tanult. Egyébként a Mosheim Lucato, aki nem volt ugyan Hasid rebe,
0: volt Hasid. Igen,
1: de
0: igen.
1: Ő, ami jól tudom, akkor igen, még Borotvált is volt egyébként,
0: ha jól tudom. Csak hogy ő nem egy Hasid rabbi, viszont az ő könyveit is elégették, mert őt is valahol
1: Sáptájános,
0: kriptosáptájánosnak
1: hitték. Azóta pedig, aki tanulja Mosheim Lucato könyvét, az nagyon szerencsésnek mondhatja magát.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, Jonathan, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor jövő héten visszavárlak.
1: Isten segítségével itt leszel.
0: Viszonthalásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi a város égését 64-ben július 13-tól 23-ig követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Péter és Pál tanítványai voltak. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30-a a keresztény vértanúk emléknapja. Aszteroida világnap. Az aszteroida ünnepnap kutatók, technológusok, csillagászok, művészek közösségi kezdeményezésére jött létre, s a 100X Declaration nyilatkozatban fogalmazódott meg 2014. december 30-án. Az ünnep célja az, hogy felhívják az emberek, kormányok figyelmét arra a veszélyre, amelyet aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára. Valamint, hogy rávilágítsanak arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, első ízben 2015-ben ünnepeltük. A Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katona vonat 1991. június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szekszárdon az amerikai Frist Broad Street metodista partner gyülekezet a Tenmesse állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partner gyülekezet lelkésze Ken Hutzens és csapata Illinois államból a Skola Európa metodista gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Asbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között angol táboron. Ebbe a táborba még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az időjárásról. Itt az év fele. Ma kedden a felhőképződés mellett sok a napsütés, néhol esett eső, északias a szél és 38-42 fokunk van. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső, az északias szél a 32-39 fokot védi.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégem I.J. Szabolcs úr, ha jól mondom, a Chris Dement Társadalom és Valláskutató Alapítvány igazgatója.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, igen, így van.
3: Először is, hogy ha már a hallgatók szóba estek, hogy jobban megismerjék önt, hallhatnánk valamit arról, hogy pályafutása hogyan kezdődött, milyen tanulmányokat végzett?
4: Két szálon kezdődött a pályafutásom. A középiskolában vaciláltam, hogy a tudományos vonal felé induljak el, vagy a teológiai vonal felé, ezért beadtam a jelentkezésemet mindkét irányba, a tudomány vonalán a történettudomány és a társadalomtudományok felé, illetve teológia vonalán a katolikus teológiára, ez a szegedi teológia volt. Hát, ha valamelyikre fölvesznek, és úgy akkor mind a kettőre fölvettek, és ez alapvetően meghatározta azt, hogy merre induljak el, és egyszerre próbáltam a társadalomtudományok és a teológia útvesztőiben is eligazodást nyerni.
3: Különbözik a kettő egymástól?
4: Természetesen vannak átfedések, természetesen mint rendes diákcsínyre nyitott hallgató, én próbáltam azt elfogadtatni keresztbe a keresztfél évek során, amit lehetett, erre nagyon kevés lehetőségem nyílt, de hát természetesen kapcsolódik egymáshoz, hiszen a teológiának a gyakorlati része érdekelt elsősorban mindig, az a társadalomról kell, hogy szóljon, a társadalomtudományok pedig nagyon gyakran érintkeznek a vallás területével.
3: Társadalomtudományon belül mit tanult?
4: Alapvetően történettudományt, illetve lehetőségem nyílt már másodikos koromtól kezdve bekapcsolódni egy nemzetközi kutatási projektbe. Ez a Bécsi Tudományegyetem által szervezett Aufbruch nevezetű kutatás volt, ami a közép- és kelet-európai vallásosságot vizsgálta. Itt interjúkat tudtam készíteni, ekképpen pedig a társadalomtudományoknak a mérés, kutatás, tartalomelemzés irányába, azaz a szociológia irányába is sikerült
3: elindulni. Ne menjünk el emellett a kutatás nélkül, szó nélkül, milyen tapasztalatokkal gazdagodott, hogyan látja ma? Azt mondta, hogy közép- és kelet-európa vallásosságát, van ennek egyetem a jelentősége? Tudom, hogy profán a kérdés, de azért mégis érdekelne.
4: Abszolút nem profán a kérdés. Nagyon szent kérdés. Van egy nagyon komoly átfogó elmélet, ezt úgy hívják szaknyelven, hogy paradigma, amely nagyon hosszú időn át meghatározta az európai vallásokhoz való viszonyulást. Elsősorban itt a tudományoknak a vallásokhoz való viszonyulását jellemezné ez a vonulat. Mindenki találkozott ezzel, hiszen a közbeszédnek részévé vált ez a szekularizációs paradigma, vagy szekularizációs tézis, miszerint az európai fejlett társadalmak elindultak az elvallástalanodásnak az útján, ami azt jelenti, hogy minél szélesebb körű természettudományos, társadalomtudományi és épp tudományos ismeret kerül be a közbeszédbe, a mindennapi életbe, a mindennapi élet rutinjába, a vallás, mint valamiféle ekképpen babonaságként megbélyegzett jelenség, az szorul majd kifelé az európai társadalomból. Na most, mire az Aufbruch, ez egyébként két nagy kutatás tömböt is tartalmazott. Az első a 90-es évek elején zajlódott le, hát akkor én még elég zsengekorú voltam, abban nem vettem részt. Ez az Aufbruch 2 azonban a 90-es évek legvégén zajolt, amikor is én egyetemista lehettem. És mind a kettő azt erősítette meg, hogy szó sincs arról, hogy hogy Európa szekularizálódna. Igenis a vallási iránti igény, a vallás mint jelenség jelen való, és bente van a társadalomba, csak különböző más utakat, mondjuk úgy búvópatakokat talál, nem mindig az egyházaknak a szervezés vagy koordinációja alapján manifestálódik, vagy csúnyául kifejezve, vagy valósul meg.
3: De feszegessük még ezt a témát, és kifejezetten az ön személyes véleményre, tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy látja, hogy egy racionális, úgymond felvilágosult ember, az lehet-e vallásos, illetőleg a kettő az kiegészíti egymást, vagy ellentétben van, vagy tulajdonképpen identitás válságba kerül, aki mind a kettőnek szolgálni akar a mai korban?
4: Borzalmasan izgalmas a kérdés, mivel hogy akkor még egy közhelyet elpuffan, csak sajnos sok lesz, mert ez a úgynevezett szoft vagy puha tudományoknak a területe, ez gyakorlatilag közhelyeknek a boncolgatására szakosodott és szakosodik. Ez a közhely pedig az, hogy egy a globalizálódó és a globalizálódó társadalom és a kommunikációnak a globálissá válása azt hozza, hogy itt kultúrák egymásba érnek. Olyan egymástól teljesen elkülönült kultúrák, amelyeket nem lehet azonos séma alapján vizsgálni. És míg nekünk ez egy kérdés, hogy egy racionális ember lehet-e vallásos, vagy egy tudós esetleg, egy természettudósnak lehet-e egy istenképzete, vagy lehet-e vallási, élhet-e gyakorló vallásos életet, addig ez a kérdés nem tehető fel egy keleti kultúrában, nem tehető fel egy muszlim kultúrában, nem tehető fel egy indiai kultúrában, és persze ugyanígy sorolhatnám, hiszen a kettő, tehát nem értelmezhető, hiszen amit mi vallásként tekintünk Nyugat-Európából, az egy más kultúrában, az egy olyan alapvető elem, mint a víz, meg az étel, meg a levegő. Tehát ő nem különíti ezt el magától. Pont ez a szekularizációs folyamat, ami nyilván nagyon sokkal bonyolultabb történet, mint hogy ezt két mondatban elintézzük, ez tette azt nyugaton, hogy ez az éles határvonal, ez így kezdett beállni. És igazából nem lehet erre mit mondani, hiszen a legizgalmasabb az egész témában, ami engem személy szerint is nagyon érdekel, sajnos ennek a kutatására még nem szántam időt, ez maga az ateizmus, mint vallás megjelenése. Hogyha valaki a kedves hallgatók közül is járatos az internet világába, a fórumok, blogok és egyebek világába, láthatja, hogy nagyon sok dedikáltan ateista blog létezik, ahol ha megnézik azt, hogy bizonyos vallási ünnepeknél található, bizonyos nívós internetes hírportálok nem egyszer egy-egy vallási ünnepen, érdemes ezt megnézni, beraknak egy-egy ilyen ateista blogot, vagy ateista fórumot, ahol nagyon kemény viták kerekednek, ugye egyrészt a hívők kezdik védeni a saját álláspontjaikat, és ami a számomra, az engem most ebből a szempontból kicsit nem érdekel, abban személyesen is érintett vagyok, de ami számomra a borzasztóan izgalmas, hogy megjelennek az ateisták, akiket be is lehet azonosítani, viszonylag fiatalabb korosztályúak zömmel, akik ugyanolyan érvelés technikai módszert alkalmaznak, mint a hívők. És a saját ateizmusokat, mint hitet védik meg. Ha ezt próbáljuk picit távolságtartással vizsgálni, akkor ez az izgalmas helyzet áll elő, hogy megjelenik a harcos hitvédő ateizmus.
3: Nem tudom már, hol olvastam, hogy Istennek két ember érdekes, aki hisz benne és aki tagadja, közömbösöktől fél.
4: Így van. Így van, az agnosztikus az a bizonyos langyosként is apostrofálható személy, akiről a Szentírás is megemlékezik bizonyos helyeken.
3: Ha jól tudom, akkor nem ragadt meg csak a tanulásnál, hanem később már tanított és publikált is. Erről is hallhatnánk valamit?
4: Igen, hát volt, hogy egy picit túl sok mindenbe is belefogtam egyszerre. Ennek meg lett eredménye is természetesen, de lett természetesen hátulütője is. Egyszerre kezdtem el, hát nyilván nagyon-nagyon korán szembesül az ember, aki társadalom tudományokra adja a fejét, és a hallgatóság sorában is biztosan vannak jó páran azok közül, akik ezt realizálják, hogy bizony abból megélni nem nagyon lehet. Tehát nagyon kevés szerencsésnek adatik meg, hogy abból családot tudjon eltartani, és hát nekem ilyen vad elképzeléseim voltak annak idején. Ezt igyekszem ezt megvalósítani a jövőben is. És hát úgy alakult, hogy a média felé elindultam, mint író, vagy az írni szerető ember, azt, hogy tudok-e írni, az már a közönségen olvasó, közönségen múlik, és több médiumban is elkezdtem írni, illetve egy napilapnál is elkezdtem dolgozni, ez Szegeden történt, a Dél-Magyarország napilapnál, ahol egy szerkesztői pozíció, egy kis oldalszerkesztői pozíció is megadatott számomra. Ezzel együtt viszont természetesen nem akartam elhagyni azt, amire úgy nagyjából az életem fővonalát rá szerettem volna tenni, a tudomány vonalát, és sikeresen nyilván, hogy is mondjam, jelzésértékű anyagi ellenszolgáltatás mellett a Szegedi Tudományegyetemen elkezdhet szerettem tanítani, és ezzel együtt pedig a Bécsi Egyetemen is lehetősége nyílt kutatásra.
3: Mielőtt egy kicsit jobban belemennénk abba, hogy mit tanít, és illetve mit publikál, talán Szegedről érdemes egy-két dolgot elmondani, mert mindig is nagyon kevesen tudják, hogy a szellemélet egyik központja volt, tehát akár a két világháború francia-magyar tanszakról gondolok, ahol csak egy pár nevet említsük meg, hogy kik jöttek onnan ki, tehát Sík Sándor vonala, Radnóti, Szerb Antal, József Attila, Baróti Dezső, akiről kevesen tudják, hogy a Petőfi Múzeumnak ő volt az igazgató és Sík Sándor féle vonalból, hogy ez jellemző volt ez az irányvonal, vagy ez a kulturális központ jellegű a Szegedi Egyetemre most is, vagy amikor ön tanított ott?
4: Mindenképpen meghatározó az egész város életében, és szinte köztudomású, ha jól emlékszem, már gyenge középiskolás korunkban is nyilvánvaló volt, hogy ugye a Trianon döntést követően a Temesvári Egyetem teljes apparátusa mozdult át Szegedre, és gyakorlatilag termékeintett meg egy mezővárost, ami egyrészt kereskedelmi központ is volt, de leginkább egy standard mezőváros. És ez egy olyan erős, domináns, tudományos felvirágzást hozott, aminek a végeredménye, ugye, ahogy tetszett említeni, a puha tudományok területén, az irodalomtudományokban, a nyelvészetben, vagy a történettudományok, akkor Kristó Gyulát említeni.
3: De természettudományokban is nagyon jó volt.
4: Hát az egyetlen magyar Nobel-díjasunk.
3: Szentgyörgyi Albertről beszélünk, a C-vitamin, ha...
4: Így van, tehát az egyetlen Nobel-díjas, aki Magyarországon fejlesztette ki a találmányát, és itt kapta meg, illetve erre kapta meg a Nobel-díjat, aztán neki nyilván itt a holokauszt idején el kellett hagyni Magyarországon.
3: Jó, akkor térjünk egy kicsit vissza az ön személyes, akár publikációs, akár tanítási munkára, hogy milyen szakterületekről publikált, illetve kiket tanít, és milyen kurzusokat.
4: Igen. Jelenállás szerint egy képzési projektet vezetek, most nem tanárként, hanem koordinátorként vagyok jelen. Nagyon szerettem volna bekapcsolódni az oktatási munkába is, de egyszerűen olyan annyira lefoglalta az erőforrásaimat magának a kereteknek a megszervezése, hogy most jelenállás szerint nem tudok tanítani, ami nekem egy nagy fájdalom. Egyébként az a szerencsés sors adatott meg nekem, hogy 24 éves korom óta állhattam a katedra mellett. Szinte ez az első én esztendő, amikor nincs dedikáltan kurzusom. Egyébként megváltozott munkaképességűek számára szervez a MEOSZ keretein belül szerveződik egy projekt, aminek egy Európai Uniós támogatású projekt, aminek most a vezetője igyeképpen én vagyok. Mindemellett azonban a kezdetektől fogva a vallás és a közélet kapcsolatos tárgyakat oktattam, vallás és politika, vallás és média, illetve vallásközi párbeszéd területén, ami mindig számomra egy kiemelt fókusz volt, és mindig azt gondoltam, és úgy tervezgettem, hogy ezzel szeretnék majd foglalkozni.
3: Kezdem azt mondani, hogy az első kérdésem egyikével beletaláltam pont abba a területbe, amit ön nagyon-nagyon kedvel. Akkor megint érjünk erre a vonalra vissza, mert ezek szerint minden egyes területen értelmezni kell a vallás, és akár a közélet, akár a politika, akár a kultúra viszonyát. Hogyan látja ezt a dolgot? Összeegyeztetett, megint visszatértünk arra a kérdésre, illetve muszáj erre külön foglalkozni, vagy ez egy természetesen adódik. Egy picit én azt javaslom, mert vegyük külön a világot, Nyugat-Európát és Magyarországot.
4: Igen, igen, igen.
3: Ilyen szempontból.
4: Igen, igen. Egyszerűbb a kérdés, hogyha a művészetek oldaláról nézzük a lehetőségeket. Művészet nincs meg vallás nélkül. Egyetlen ága sem. Tehát létezik az, természetesen léteztek azok a totalitarista stíluselemek, amelyek próbálták nélkülözni, akkor pedig hirtelen megjelente a politikum, mint vallás, és ugyanazokat az ábrázolásmódokat, kifejezésmódokat, amik korábban a transzcendest irányultak, a politikumra vagy más olyan látható, kézzel foghatónak tűnő vonalra fókuszálták. Tehát a művészet részéről nincs kérdés. A közélet részéről egy izgalmas helyzet, különösen Magyarországon. Magyarország ugyanis az egyik világiasultabb társadalmat hordozza magával, és itt az emberek számára létezik az a határvonal, amit tetszik körbejárni most, való igaz, tehát, hogy szereti a magyar ember a templom keretei között látni a vallást, akár hívőként, akár nem hívőként, hiszen az számára, hogy értelmezhetővé válik. Azonban itt kulturális elemekről beszélünk, és mivel a kultúra ugye normatíváknak a rendszer, illetve olyan értékeknek a rendszer, amely köz megegyezésen és köz elfogadáson alapul, természetesen túlfolyik a templomok és egyházak intézményrendszerén.
3: Nagyon érdekes, amit tulajdonképpen a kollektív európai tudatról és művészetet mondott, mert hogyha tényleg belemegyünk abba, amit az előbb mondott, tehát akár egy Bach vagy bármilyen klasszikus nagy festőnek a festményeit, igenis ott vannak a vallások, vallási, úgymond zsidó-keresztény kultúrának azok az alap tézisei, tudományos, akár disziplinái, amiből kiindul a legtöbb művészeti ág. Tehát, és tulajdonképpen maga a művészet is tulajdonságánál fogva a transzcendenssel kell, hogy foglalkozzon, vagy azonokon a dolgokon, ami túlmutat a világom.
4: Így van, hogy maga az önkifejezésnek a vágya egyfajta transzcendencia. Tehát az, hogy túllépek önmagamon, nem pusztán egy kommunikációs interaktusban vagyok, mint egy baráttal, egy ismerőssel, vagy bárkivel az utcán, hanem én, és csak valamiféle pragmatikus információcserét célzok, hanem én szeretnék magamból valamit megmutatni, az semmiképp más módon nem lehetséges, mint ezt transzcendálom, tehát valamennyire valamelyest többletértéket egy kézzelfoghatónál, leírhatónál, matematikai képletbe foglalhatónál többet mutató többletértéket jelenítek meg.
3: Tovább akartam lépni, de ez felvet bennem még egy kérdés, hogy szükséges-e a mai modern embernek, hogy harmóniában legyen ezekkel a dolgokkal is, és foglalkozzon velük. Tehát a racionális dolgok mellett igenis foglalkozzon azon, ami a tudaton túl van, akár érzelmileg, akár vallásilag, akár csak érzékenységbe. Hát, kell-e hozzá a mai élethez?
4: Ha lehetek egy kicsit durva és meghökkentő most, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nézzünk körbe, ez az eredmény. Ez az, amikor kontrollálatlanul. Még egyszer hangsúlyozom, hogy utána érdemes menni, akit érdekel, annak tudok szakkönyveket ajánlani, most ezzel nem terhelem a hallgatókat, de a vallási jellegű kommunikáció, vallási jellegű irányultság az emberi elmében az áttöri azokat a mondjuk úgy racionális falakat, amelyeket húzunk. Tehát, hogyha, bocsánat, csak mindenképpen, tehát amikor én azt mondom, hogy jeleztem ugye a hithű ateisták, vagy azt mondom, hogy én csak egy átlag hívő vagyok, aki számára a vallásosság az a nagy ünnepeken való templomi részvételt jelent, én akkor is magamba hordozom a vallásosságnak a különböző kulturális elemeit, amelyeket vagy harmóniában kezelek, és önmagammal szembe rendezett módon kezelek, és annak lehet egy gyümölcsöző, tudok majd példát is mondani, hogyha nem felejtjük el a beszélgetés során, és akarok is majd olyan példákat, amikkel sikerült szembesülni és látni azt, hogy jól működik, olyan közösségeket, olyan nemzeti közösséget, ahol ez a helyére is kerülhet akár, vagy azt mondom, hogy rendezetlenül kezelem ezt az egészet, elfedem, és a racionális, kézzelfogható, megehető, megiható, elkölthető részét nézem csak az életemnek. Ebben az esetben bekövetkezik az a fajta elértéktelendés és kiürülés, aminek a gyümölcse a mai magyar társadalomnak a jelenlegi erkölcs alatt értve az erkölcsi energia helyzete, ami egy erőforrásától megfosztott, enervált lét.
3: Ha jól értelmezem a szavaiból, akkor az ember mindenképpen dualista lény, és hogyha ezt nem tartja tiszteletbe, akkor annak megvannak a hátulütői.
4: Pontosan erről van szó. Tehát, hogyha hazudhatunk magunknak, hogy mindent meg tudunk oldani, hogy az akaratunkkal tudjuk vezérelni a világot magunk körül, nem befolyásolván a hallgatóságot sem erre se, éppen a napokban volt Magyarországon, tehát látogatási Jürgen Habermas, aki tartott egy nagyon nagy ívű előadást, és sok százan voltak rá kíváncsiak, hogy nyilvánvalóan a baloldali narratívának a része nemzetközi szinten is, és hangsúlyoznám, hogy nem egy baloldali retorikát szeretnék ezzel propagálni, csak pusztán arra mutatok rá, hogy egy velünk élő legenda rámutat arra, hogy, hogy bárhonnan nézzük, maga a válság borította ki a bilit, elnézést így fogalmazom.
3: Jó, azt hiszem, Habermas esetében nem csak teológusok, hanem úgy társadalomtudósok, akár az saját területemre rendezvényszervezők és szociológusok nőttek fel az ő tanulmányain.
4: Tehát ő egy legenda, ő egy velünk élő tananyag, és ő azt egyértelművé tette, hogy a mohóság, az a fajta kapitalizmus, amit nagyon sokan rutinnak, vagy mindennap elvárható normának tartanak, az gyakorlatilag önmagát zabálja fel, ha csak Európát nézzük, és ha csak az európai kultúrát, a nyugati kultúrát és a magyar kultúrát nézzük. Itt a vége annak, hogyha ez a diszharmónia megmarad.
3: Akkor egy kicsit térjünk át az alapítványra, ahol dolgozik, tehát aminek az igazgatója. Igen. Hallhatnánk el kicsit a szünetet, aztán utána még visszatérünk rá, valamint az alapítvány kialakulásra és működési területeiről.
4: Az alapítványunk jelenleg egy római katolikus esperesnek, egy iskola alapító esperesnek az alapítása. Ő gondolta, úgy érezte úgy egy bő 8 évvel ezelőtt, hogy megbízna néhány forrófejű fiatalban, hogy akkor csináljanak valami izgalmasat is a vallások közötti párbeszéd területén. És útra indított minket. A célunk az az, hogy amennyire lehet szakmailag tematizálva, de nem a szűkkörű szakmaiság keretén belül maradva, hanem az ismeretterjesztés felé elindulva próbáljuk meg közelhozni a vallások közötti párbeszéd, a kultúrák közötti párbeszédnek a tematikáját. És ennek a folyamatnak egy nagy fordulópontja volt 3 esztendővel ezelőtt, amikor a Kisegyház kutató, Rajki Zoltán tanár úr által vezetett Kisegyház kutató csatlakozott az alapítványhoz, és jelenleg együtt működünk, kooperálunk. Több mint 10 kutató különböző tudományterületekről, természettudomány az a legkevésbé van érintve, de azon kívül, illetve a műszaki tudomány, azon kívül a bölcsészettudomány és a teológia területéről, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Tudományegyetem, az adventista teológia, és sorolhatnám még több más intézmény fiatal oktatói közül. Összefogtunk, és elhatároztuk azt, hogy amennyire lehet a helyes irányba próbáljuk terelni ezt az ismeretterjesztő munkát Magyarországon.
3: És ön a kezdetektől részt vett ebbe a munkába?
4: Hát én egyfajta ilyen ügybuzgó voltam benne, buzgomócsink voltam a folyamatban, tehát én a legelső perctől kezdve Esperes úrnak a támogatását élveztem, és úgy alakult, hogy engem választottak meg a kuratórium elnökévé.
3: Teszem azt, hogyha én egy hétköznapi ember vagyok, aki vagy mozgok ilyen körökben, vagy nem, hogy találkozom az önök munkájával, hogy csatlakozhatom hozzá, mik azok a lefedési területek, ahol belebotolhatok?
4: Egy picit búvópatakként működött idáig a történet, tehát majd látni fogjuk nyilván a későbbiekben is lesz terülni egy szó, hogy ez egy borzalmasan érzékeny terület, a kultúrák, vallások közötti párbeszéd, és különösen aminek a gyümölcse most láthatóvá válik, a zsidó-keresztény párbeszéd, amivel kapcsolatban egy konferencia lesz az első látható
3: erre
4: elem.
3: Majd a második fél időben visszatérünk részleteiben, mert nagyon izgalmas dologra készülnek, és kifejezetten ennek apropóján is beszélgetünk.
4: Igen. Az igazán látható része az elmúlt jó pár éves kemény háttérmunkának most kezd megvalósulni. Eddig nagyon kevés olyan kiadvány volt, ami eljutott szélesebb közeg számára. Több belső konferenciát is szerveztünk, de ez inkább egyetemeken belül maradt. És néhány kiadvány is megjelent, de igazából most kezdjük el azt a fajta publikus munkát. Tehát egy kicsit születésnap is ez a konferencia.
3: A következő, tartsunk egy kis szünetet, és akkor nagyobb részletében rátérünk erre a konferencre, meg még valamit az alapítványról, akkor szünet után visszatérünk.
4: Köszönöm szépen.

0: Most, hogy így visszatértünk a szünet után, már említette ezt a konferenciát, illetőleg beszéltünk arról, hogy az alapítvány is hasonló dolgokon tevékenykedik, mint amiről a konferencia szól. Van a kettő közt összefüggés?
1: Az alapítvány és a konferencia között, tehát
0: Igen.
1: egész konkrétan az alapítvány nyert egy támogatást arra, hogy ezt a konferenciát megrendezze. Méghozzá nem is egyedül, hanem az Óbudai Danubia zenekarral közösen, illetve a főpályázó az Óbudai Danubia zenekar volt, így döntöttünk. Egy koncert és egy konferencia együtt nyert a megvalósításra szükséges támogatást. És hát természetesen az alapítványnak a munkacsoportja, amit FONSZ ökumenikus műhelyként neveztünk el, lett a főszervezője az alapítványnak, illetve a konferenciának együtt az Adventista Teológia Főiskolával, a Keresztény Zsidó Társasággal és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának felnőtt képzési tanszékével.
0: Azt hiszem, hogy ez esetben nagyon érdekes, hogy kicsit mondjuk be, hogy mikor lesz ez pontosan, és hol lesz?
1: A konferencia az június 6-án, pénteken lesz, a Székely Bertalan utca 13 alatt, a hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi épületében. Reggel 9:30-tól kezdődik az első előadás, 9 órától már lehet regisztrálni magára a konferenciára, és úgy terveztük, hogy délután 4-re a sabbat beálltárnak idejére be is fejeződik egy záronyilatkozattal.
0: Azért mondjuk el, hogy miért fontos a sabbat beállása idejében, mert lehet, hogy kevesen tudják, hogy egy ilyen vallások közti konferenciára miért kell a szombatról odafigyelni.
1: Hát mindenképpen azért kell, hiszen maga a konferencia kapcsolódik a holokauszt 70. emlékévének az rendezvénysorozataihoz. A magyar holokausztól a párbeszédig egy zsidó-keresztény párbeszéd konferencia lesz, tudományos konferencia és nemzetközi is, és mindenképpen lesznek a meghívottak között, tehát várjuk szeretettel a zsidó közösségek tagjait is, keresztény közösségek tagjait is, és hát természetesen oda kell figyelnünk egymásnak a kulturális és vallási értékeire képpen.
0: Kicsit beszélünk arról, hogy kik az előadók.
1: Igen, talán kezdeném a külföldi vendégeinkkel. Az emlékév sorozatnak a konferenciák között nem sok nemzetközi konferencia található. A mi elmúlt ezt néhány esztendős tevékenységünk eredményekép, ez a fajta búvó patak, amiről beszéltünk, ez így fog most felszínre törni, hogy

0: végeredménye lett maga az antiszemita, nyugati antiszemita gondolkodás. Erről tart egy nagyon izgalmas előadást majd. Ez lesz a fő előadása a konferenciának, és természetesen emellett elvállalta az előadást nagy tisztelet, illetve nagyon nagy számunk, nagyon nagy megtiszteltetése elvállalta az előadás Daniel Heinz is, a hetednapi adventista egyháznak az egyik európai vezetője. Ezzel együtt pedig elvállalta az előadást Arto Hämäläinen is, aki pedig a Pünkösdi Világszövetség egyik vezetője. Tehát egy igen nívós nemzetközi egyházi vezetőség fog így megnyilatkozni ebben a témában. Az az izgalmas, ugye, hogy természetesen a Yad Vashem igazgatónő mellett, aki a keresztény zsidó kapcsolatokért felelős igazgatója az intézménynek. Mind a két egyházvezető, Daniel Heinz és Arto Hämäläinen is személyesen a zsidó-keresztény párbeszédnek aktív munkása és kutatója ennek a tematikának.
1: Ahogy látom, dr. Széchi József úr is elvállalta, aki a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára.
0: Így van.
1: És már ő is foglalkozott nagyon sokszor hasonló dolgokkal.
0: Így van, tehát természetesen nem második sorban, hanem talán inkább csak a vendéglátónak a jogán emeltem ki a külföldi vendégeket. Természetesen a magyar vendégeink is nagyon-nagyon komoly megtiszteltésnek tartjuk, hogy elvállalták az előadást. Széchi József úr is elvállalta, és ez számunkra különösen izgalmas, hiszen az elmúlt szűk 3 évtizedben, amióta működik a KZT, talán mondhatjuk azt, hogy a legaktívabb ebben a tematikában, a legaktívabb civil szervezet, amelyik egyesíti és összefogja a téma kutatóit és a témában érintett személyeket.
1: Beszéljünk még egy kicsit a magyar előadókról is, hogy milyen szervezetek és előadók vesznek még rajtuk kívül részt.
0: Igen, előadást fog tartani Csapodi Tamás úr, aki a Bori Munkaszolgálatról fog összefoglaló előadást tartani, a SOT-ének az oktatója. Kamarás István tanár úr, aki az MTA doktora, ő is vállalta az előadást. Ő egy még izgalmasabb témát, ha lehet még ennél is, még izgalmasabb témát vesz elő, az erkölcstan tankönyvekben felelhető és zsidókra történő utalás, zsidósága történő utalást fogja végigelemezni, ami ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt bő egy esztendőben azért nagyon sok hullámot kavart, hogy hogyan is álltak össze ezek a tankönyvek, milyen vallási és erkölcsi tartalmat hordoznak, és ez is egy igen izgalmas csomópontja lesz az előadásnak. Előadást vállal Tatai István tanár úr is, a Magyar Református Egyház részéről, talán mondhatjuk azt, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd egyik legátfogóbb, összefogó kutatását végezte el. És létrehozott egy olyan modellt, egy olyan teológiai modellt, a római levélben található olajfa hasonlat alapján az olajfa modellt, amely teológiai értelemben a legjobban leképezi, a legplasztikusabban leképezi azt a jövőre mutató képet, amit a zsidó-keresztény jövő kell, hogy megjelenítsen, hiszen hangsúlyozni szeretném, ami az egyik legfontosabb a konferencián kapcsán. Nagyon sok holokausz konferencia van most folyamatban, zömmel ezek történeti konferenciák, melyek a múlt feltárására mutatnak rá. A mi konferenciáknak egy pici fűszert ad az, hogy mi szeretnénk azt, hogy a jövőről szóljon, és a holokausz csak kiinduló pont legyen benne.
1: Érdekes, bocsánat, hogy leragadtam az olajfánál, de talán érdemes megvilágítani a kedves hallgatóink számára, hogy akár a zsidóság és a kereszténység számára mit jelent az olajfa szimbólum.
0: Igen. A rómaiakhoz írt levélben, a Szentírás új szövetségi részében, talán a 11. fejezetben ez a kép, miszerint az Isten népe egy élő szimbólum, próbálom egy picit, tehát nem, nyilván nem a Biblia, nincs is előttem bibliai szöveg.
1: Nagyon fontos, hogy ezt említettük, hogy igen. Akár ennek a kapcsán, hogy mit jelent akár Izrael életében az olajfa, akár a kereszténység szempontjából az olajfa.
0: Tehát az olajfa az élet. Az olajfa az, ami akár a sivatag porából is kinő, és olyan gyümölcsöt terem, amely mind élelem forrásként, mind ipari alapanyagként táplálja azt, aki élvezi a gyümölcsét. Tehát, hogy nem egy öncélú, nem pusztán önmagáért való élet, az sem elvetendő, hanem egy gyümölcsöző, megsokszorozandó, egy ígérettel teli élet. És ez az olajfa szimbólum, tehát nagyon röviden összefoglalva, itt az újszövetségi helyen arra mutat rá, hogy ez az Isten

0: tervének megfelelően növekvő növény volt ez az olajfa, mint az Isten népe, melyről kitörettek a régi ágak, új ágak oltattak be, de majdan a régi kitörött ágak is újra vissza lesznek oltva ebbe az olajfába, és ez egy egységes életként fog megjelenni, egy egységes áldásként fog megjelenni a világra nézve.
1: Csak azért akartam visszatérni, mert hogy ez az előadásnak miért pont ez a cím, és ez mennyire átfogó dolog lehet. Van-e még, akit nem említettünk esetleg?
0: Természetesen, és hát nem utolsó sorban, hanem első sorban kellene említeni a szervező kollégáinkat, Szigeti Jenő professzor urat és Tokics Imre professzor urat, akik mind a ketten aktív munkásai ennek a folyamatnak, és ezután is szeretném megköszönni az ő aktív közreműködésüket. A Szigeti Jenő tanár úr lesz a levezető elnöke az előadás sorozatnak, és Tokics Imre tanár úr pedig a záró előadást fogja tartani a konferencia végén. Ezzel együtt köszöntőt fog mondani Pataki Albert is, a Magyar Pünkösdi Egyháznak az elnöke, tehát szeretnék a lehető az ökumenizmust a lehető legtágabb értelemben.
1: Egy picit akkor más szemszögből is járjuk végig ezt a konferenciát, mert beszéltük az előadókról, érintettük témaköröket, de jobban menjünk bele, hogy témakörök szempontjából miket fed le, mennyire foglalkozik akár a Párbeszéddel, akár a holokauszttal, milyen színei vannak egy ilyen, ennek a, remélhetőleg milyen színei lesznek, mert még nem történt meg.
0: Elnézést kérek, hogy még egyszer hangsúlyozom, de szeretném aláhúzni még egyszer, hogy ez a konferencia terveink szerint a jövőről kell, hogy szóljon. Több olyan hang is, én eléggé komoly energiát fektettem most az utóbbi időben arra, hogy végignézzem a Magyarország közbeszédben a holokauszt emlékével kapcsolatos megnyilvánulásokat. És természetesen a maximális tiszteletem mellett a kutatóknak, akár kollégák, akár nem is nevezhetem magam kollégájuknak, hiszen olyan tudományos nívónálló személyekről beszélünk, de nem egyszer a múltra való visszatekintés volt a hangsúly és a fókusz. Sőt, olyan hang is elhangzott, hogy igazából a kereszténység és a zsidóság kapcsolata, mert ez nyilvánvalóan minden olyan konferencián felvetődik, ahol zsidók és keresztények együtt ülnek le a holokauszt tragédiájának az árnyékában, hogy valamelyest a közös pontokat megtaláljuk. Volt olyan hang is, amely azt hangsúlyozta, hogy igazából a bűnösség az, ami kapcsolatot jelent a keresztény és a zsidó között. Azaz a keresztény és zsidó ember is egyformán bűnös. Én ezt nem elvetném, ezt a gondolatot, hiszen ennek van teológiai tartalma, de szeretném ezzel egy picit szembeállítani azt az üzenetet, amit mi szánnánk ennek a konferenciának. Méghozzá azt, hogyha a Bibliát komolyan vesszük, és egy komoly tudományos alapanyagként tekintünk rá, elnézést az alapanyag kifejezésre, akkor a közös pont nem a bűn, nem a rossz múlt, hanem az az ígéret, amely megadatott elsősorban a zsidó népnek, és ezzel együtt mindenkinek, aki részese a megváltás folyamatának az új szövetség tekintetébe.
1: Itt nagyon aktuális kérdéseket hagy vessünk, mert úgy nagyjából beszéltünk már a konferencia tartalmáról, az előadókról, és a holokauszt év kapcsán nagyon sokat beszéltünk, de nagyon szintén szimpla lesz a kérdés, szóval a profánt már nem merem még egyszer használni. Szükség van-e arra, hogy egyáltalán beszéljünk el a dologról? Holokauszt. Most egy kicsit, hogy mondjam, dramatizálom a dolgokat, igen, és így gondolom. Végül is nagyon rég volt, végül is létezik zsidóság és kereszténység együtt. Vannak ott is szekulárisok mind a két helyen, vannak, akik kevésbé foglalkoznak vallással, vannak, akik jobban, vannak, akik ortodoxabb módon művelik, van, akik modernőbben művelik. Nem elég, hogyha ez megy az egész dolog. Miért kell erről beszélni? Szüksége van egyáltalán, hogy lejön két másfajta ember, és ilyen dolgokról vitatkozzon.
0: Én is szeretném most egy kicsit akkor profán lenni, és egy kicsit még egyszer meghökkentő lenni, előre is elnézést a hallgatóságtól, de mint ahogy látható a konferencia nemzetközi kapcsolódásából is, egy nagyon komoly nemzetközi kutatómunka és együttmunkálkodás előzte meg ezt a folyamatot. Éveken át jártuk a külföldi konferenciákat, építettük a kapcsolatot külföldi társszervezetekkel, legtöbbször ugye a saját zsebünkből téve mindezt, a tudomány oltárára áldozva, hogy legyünk egy kicsit patetikusak is, és egy... Ez egy vitatható kijelentés, de bátor leszek és elmondom. Mi nagyon sokszor Magyarországon egy picit béka perspektívából szemléljük azt a tematikát is, ami a holokauszthoz kötődik, és azt a tematikát is, ami a zsidó-keresztény, illetve a zsidóság együttélése a magyarsággal ebben a témában előjön. És nagyon sokszor megengedünk magunknak olyan kulturális elemeket, megengedünk magunknak olyan beszédmódot, olyan metakommunikációt, megengedünk magunknak olyan áttételes tartalmakat, amelyek kívülről nézve, külföldről nézve botrányosak. És számunkra természetes, szokták volt mondani egyfajta szalonzsidózás is, sajnos a közbeszédben, míg ez botrány. És ennek a gyökere itt lend, itt van, kibeszéletlen, föltáratlan, nem ismereti szinten, hanem egy picit túllép, amiről beszéltünk az előző részben, és egy kicsit transzcendens módon, kibeszéletlen, föltáratlan annak a gyökere, hogy lehet az, hogy a gyűlölet velünk él.
1: Igen, amit megnevezünk, és amiről merünk beszélni, a felett hatalmunk van?
0: A szó teremtő erő, a héber azt mondja, hogy dabár, az a teremtő szó, amivel Isten megteremtette a világot, az ember szava is teremtő szó.
1: Hadd térjek vissza az előbbi kijelentésére. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert én is tapasztalom a mindennapokban, hogy ez a szalon zsidózás nagyon elterjedt, és helyenként tudatlanságból, vagy én nem merek most szélesebb dolgokba belemenni, de hogyha ez a konferencia már abba tudna segíteni egy picit, hogy egy kulturáltabb formára tereljék ezt a dolgot, az már nagyon-nagyon hasznos lenne. Gondolom azért ez is benne van a pakliban.
0: Természetesen. Sőt, hát ennél a terveink sokkal távolabbra mutatóak. Szeretnénk azt, hogyha ennek az egész egyrészt profán, másrészt szent realitása, amit a velünk élő zsidóság tematikája jelent ma Magyarországon, az a helyére kerüljön. És az aképpen működjön, ahogy annak működnie kell. És nem kell itt most, tehát nem szeretnénk egy keresztény gettóba bezárni ezt a kérdést, és azt mondani, hogy ez most csak a hívő Magyarországon élő több 8,5%-nak a kérdése. Nem, szeretnénk azt, hogy a helyére kerüljön ez a tematika, mert ez jóval túlmutat egyrészt a keresztény egyházi mozgástéren, másrészt jóval túlmutat azon a fajta holokauszt tematikán, amit említett is az előző kérdésekben.
1: Itt azért még egy nagyon-nagyon fontos dologról beszélek, amit mind a kereszténységben, mind a zsidóságban ugyanúgy látok, hogy egyik szempontból se beszélhetünk egységes dologról, mert ahogy keresztények és zsidók közt is vannak, amint már mondom, szekulárisak, ortodoxabbak, pontosan, különböző irányzatok, akik maguk sincsenek tisztában nem hogy a másikkal, hanem a saját maguk irányzataikkal, vagy hogy éljék meg ezt az egészet. Ebben segít ez a dolog?
0: Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy sikerült olyan előadókat meghívnunk, akik ennek a témának a professzionális, nemzetközi szinten elismert, kiemelkedő kutatói, és akkor a mi csapatunkat, az alapítvány csapatot, vagy a munkacsapatunkat, a FONSZ-ot egy picit hátrébb is vonnám ebből. Mi is tanulni szeretnénk elsősorban ezen a konferencián, nem pedig valamiképpen megmondani az igazságot, hogy minek kell itt történnie. Ez az út, tehát ezt el kell kezdeni, és az egy tévút, ha mindig csak a múltra nézünk. Még egyszer, ugye magam is, nekem is van történettudományi végzettségem, és nem a történész kollégáknak a munkáját szeretném semmilyen módon kisebbíteni, hanem pont arra alapozva, ami a múlt feltárása, miképpen tudunk a jövőben a narratíván változtatni, ugyanis ki kell mondanunk azt, hogy hamis narratívák, hamis kulturális kódok uralják ezt a témát ma Magyarországon a közbeszédben.
1: Azt hiszem, akkor egy picit beszéljünk a párbeszéd mai lehetőségére, tehát kiindulva a múltból. Itt nem csak egy negatív, hanem egy örömteli múltról is beszélve, mert azért mi akár a keresztény, akár a zsidó kultúrát nézve voltak nagyon-nagyon rossz dolgok, de voltak nagyon pozitív hozadékai a két végés. Európa keresztény, zsidó-keresztény kultúrkörből táplálkozik. De milyen mai modern párbeszéd lehetősége van ezeknek a témáknak, vagy kéne, hogy legyen?
0: Lehet, egy picit elkanyarodok a témától, de mindenképp erre mutat a vége. Lehet, hogy sokak számára újdonságot fogok mondani. Egy nagyon izgalmas kapcsolati lehetőség tárult fel előttünk egy kb. 3 évvel ezelőtt, és igazából erre helyeztük a hangsúlyt is. Finn kutatókkal és finn szakemberekkel kerültünk kapcsolatba. És számunkra is meglepő újdonság volt, hogy ők miképpen kezelik a zsidó-keresztény tematikát. És hogyha megnézzük, ma aki veszi egy kicsit a fáradtságot, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek a nagyobb intézményeit átnézi, áttekinti, akkor arra döbbenhet rá, hogy a legnagyobb intézmények élén finn személyek állnak. Maga az izraeli advasemnek a keresztény kapcsolatokért felelős igazgatója, Susanna Kokkonen, származása szerint finn hölgy, az ő vallási, fejlődési vonaluk, nevezzem így durván, ezt megoldotta, ezt a kérdést. Talán kicsit túl is lépett azon, ahogy talán köztudomású, hogy a német kultúrában ez helyére került. Helyére került a zsidóság és a németség kérdése. Ott is a keresztény és a zsidó vonal együtt egy közös egységet alkotva. És még talán ezt is meghaladja ez a finn modell. És ha tudunk abból egy kicsit nem tanulni, de mindenképpen bővíteni az ismeretünket, ahogyan ezt ők kezelik, akkor az már egy közeledést mutat.
1: Akkor vissza kell, hogy kérdezem, mi a finn csodatitka?
0: A finn csodatitka az, hogy hogy nem voltak annyira mélyen érintve a II. Világháborúban ettől a problémakörtől, amit maga a háború jelentett, és a háborúnak ez a fajta sötét antiszemita vonala jelentett. Ők 8 zsidó szemét adtak ki Németországnak, illetve a 8-ból mindösszesen egy élte túl, a 8 személyből egy élte túl a holokauszt borzalmait, és ők ezt ennek a rettenetét, bár csak ha csak ott ugye értelmezzük jól, 8 szeméről van szó, szinte azonnal felismerték. És rádöbbentek arra, hogy nekik felelősségük van abba, hogy helyreálljon az, amit megtört. Helyreálljon az, ami problémát jelentett. Nyilván rajtuk volt egy nagy nyomás is, történelmi szempontból ugye ők a Szovjetunió szorításában voltak a téli háború idején, és ez számunkra is most derült ki, és egy újdonság volt, nem tanultuk az egyetemen, hogy amikor a Vörös Hadsereg szorongatta több tízszeres túlerővel a finn hadsereget, akkor egy egész ország térden állva imádkozott. És nekik ez egy szellemi, spirituális jellegű tapasztalat volt, hogy le tudták győzni a legyőzhetetlent, amit ők úgy fogalmaztak, hogy Isten segíti őket, és ez bennük egy hálát eredményezett. És ez a hála, hálából fakadó együttműködés az, ami őket motiválja, ahogy mi ezt felfedeztük, és nagyon komoly kapcsolatépítő tevékenységet indítottak már 40-es években Izrael fel irányába.
1: Akár beszélhetünk a németekről is, mert ők például érintettek voltak.
0: Abszolút.
1: Itt hogy mondjuk el egy nagyon eklatáns példát. Nemrég voltam az életmenetén, talán ön is,
0: igen,
1: nem tudom.
0: Igen.
1: És a Auschwitzban dolgozott egy mérnök, és annak az unokája az életmenetnek az egyik létrehozatala, igen, és ő állt ki, és ott beszélt arról, hogy ők milyen tevékenységet, hogy néztek szembe a múltjukkal, és milyen, igen, tevékenységet folytatnak azért, hogy a holokauszt egyrészt ne ismétlődje meg, és feltárják. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fajta szembenézés, egy olyan fajta értékelési dolog volt, ami szerintem példaadó lehet.
0: Igen, személyesen nem tudtam részt venni, de a videót megnéztem YouTube-ra, talán másnap fölkerült maga az előadás, és akik a kollégáim közül jelen voltak, hátborzongatóan nagyszerű élménynek.
1: Nagyon nagy élmény volt, és tényleg itt azért hoztam a németeket szóba, mert ott egy egész más utat jártak be a realitás és a tisztázás szempontjából. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen alapon mindenkinek megvan az esélye, hogy rendbe tegye ebben a kapcsolatban akár a lelkismeretet, vagy csak az ismereteit, hanem mondjuk egy harmadik, negyedik generációs ember már, igen, mivel számoljon el.
0: Így van. Viszont az a fajta kibeszéletlenség és az a fajta feltáratlanság, ami nagyon sokszor meghatározza és megbélyegzi ma a magyar közbeszédet ezzel a témával együtt, ez egyfajta seb és teher. És ennek a kibontása, ennek a feloldása, ez meg tudná oldani azt, és mondjuk ki ezt a szót is, azt a magyar közösségek, magyar családokon belüli és jelen, kézzelfogható háborús, spirituálisan, ahogy mondhatjuk, háborús helyzetet, ami ma jellemzi a magyar társadalmat, és egy béke irányába tudna elmozdulni.
1: Azt hiszem, ez eszméletlen szép végszava volt ennek a riportnak. Még azt kérem, hogy utoljára mondj el akkor az adatokat, hogy aki érdeklődik után, az hol találja meg, és mikor, csak emlékeztetőül.
0: Igen, tehát június 6-án lesz a konferencia. A hetednapi adventista egyház Terézvárosi épületében, a Székely Bertalan utca 13-ban. Reggel 9 órától várjuk a regisztrálókat, 9:30-tól már a köszöntővel kezdődik az előadás sorozat, és 16 órakor egy záró dokumentumnak az aláírásával zárul. Terveink szerint 16 órakor reméljük nem fogunk kicsúszni.
1: Aki időben előtte is már szeretném önökkel felvenni a kapcsolatot, vagy regisztrálni szeretne, az hogy tudja megtenni?
0: Igen, forrás.info honlap a konferencia honlapja, ott található egy e-mail cím, nagyon nagy betűkkel kiszedve, oda várjuk nagy szeretettel azokat, akik szeretnének regisztrálni, és szeretnénk, hogy minél többen el tudnának jönni, és egy tényleg egy közös élménnyel, egy közös pozitív élménnyel tudnánk hozzátenni valamit ehhez a béke folyamathoz, ami a célja.
1: Hát köszönöm szépen Nyílés Szabolcsnak, hogy itt volt, illetve hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak Közéleti Magazin műsorát hallották.
0: Köszönöm szépen én is.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel proféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjú korodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13 ünnepélyesen kijelenti, örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13 Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Itt az év fele. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi a szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották. Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, 5. rész.
2: Apa, legyél ott! Malakiás könyve, 3. fejezet, 24. verse azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Amerikában mintegy 20 millió gyermek nő fel apa nélkül, ráadásul 75%-uk szegénységben. És ez még nem minden. Ezek a gyermekek 5-ször hajlamosabbak öngyilkosságot elkövetni, 10-szer valószínűbb, hogy kábítószer fogyasztók lesznek, és 20-szor akkora eséllyel kerülnek börtönbe. Luther Burbank mondta, ha annyi figyelmet fordítanánk a növényeinkre, mint a gyermekeinkre, már egy gaz dzsungelben élnénk. Apa, válaszolj az alábbi 3 kérdésre. Elsőként, magad helyett tárgyakat adsz a gyermekeidnek? 12 éves korukra már a 75%-át megtanulták annak, amit valaha is tudni fognak. A kérdés az, hogy kik lesznek a tanáraik. A televízió? Valami bedrogozott rapper? A kortársaik? Amerre a fa csemetét hajlítják, arra nő a fa. Másodszor, a karrieredbe vagy a gyermekeidbe fekteted a legtöbbet. Ha minden energiádat a munkádnak szenteled, és semmit nem hagysz a családodnak, nagy árat fogsz fizetni érte. Ne feledd, csak ez az egy esélyed van. A gyermekeid vagy úgy nőnek fel, hogy neheztelnek rád és megismétlik a hibáidat, vagy úgy, hogy örömmel emlékeznek vissza otthonukra, ahol a szeretet az együtt töltött időt jelentette. Harmadszor. Te határozod meg a családod lelkiségét? Vagy a feleséged futja a köröket körülötted? Legyünk hálásak az anyákért, akik betömik a réseket, de a Biblia az apákat tartja felelősnek abban, hogy gyermekeiket lelkileg neveljék. Figyelj csak! Ti apák, gyermekeiteket neveljétek az Úr tanítása szerint. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. 10 vagy 20 év múlva miről kívánod majd, hogy bárcsak megtetted volna most? Kezd el csinálni! Imádkozz így! Atyám, bocsásd meg nekem a megszegett ígéreteimet. Amikor azt mondtam, hogy ott leszek és mégsem voltam ott. Hadd legyen gerincem bocsánatot kérni, és adj eltökéltséget, hogy ne szegjek meg többé ígéretet. Uram, amikor rosszul állnak a dolgok, segíts, hogy soha ne keressek kifogásokat a bántásra, amelyet talán én okoztam. Hadd legyen az igenem igen, és a nemem nem. Hadd mutatkozzon meg Krisztusi jellemem a családban. Jézus nevében. Ámen.

Fejezd ki a szeretetedet. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9-től a 13. versig azt mondja, hogy a szeretetnek valódinak kell lennie. Mi értelme van az olyan szeretetnek, amely lagymatag és megalkuvó? A keresztényeknek gyűlölniük kell mindent, ami gonosz, és ragaszkodniuk kell a jóhoz. Isten gyűlöli a gonoszságot, mert az útjában áll annak a jónak, amit ő tervez nekünk. A szeretet azt jelenti, hogy áldás vagyunk a körülöttünk lévők számára, hogy hűek vagyunk a családunkhoz és a barátainkhoz. Azt jelenti, hogy többre tartjuk a másikat magunknál, azaz tiszteljük és nagyra becsüljük őt. Ahogy ezt Jézus is tette, úgy nekünk is meg kell őriznünk személyes lelkesedésünket és változatlan buzgóságunkat az Úr szolgálatában. Reménységünk örömet szül, örömünk pedig reménységet ad. Ne rettenjünk meg az akadályoktól és a nehézségektől, igaznak és hűségesnek kell maradnunk az imádkozásban. Meg kell osztanunk mindazt, amink van, fizikailag, szellemileg és minden lehetséges módon azokkal, akiknek kevesebb jutott. El kell érnünk és fel kell karolnunk azokat, akiket szolgálunk, jósággal és vendégszeretettel. 5 napig volt velünk egy csoport, a Tini kihívás, a Reménykönyve szervezettől, hogy segítsen minket a Glasgow Drumchapel nevű körzetben végzett közösségi szolgálatunkban. Lehetőségünk nyílt, hogy összejöveteleket szervezzünk elsős középiskolásoknak és a 2 legnagyobb általános iskolában is. Szolgáltak gyermekisten tiszteleten is, valamint egy különleges családi összejövetelen. Napközben sikerült meglátogatnunk számos családot, és az utcákon is szolgáltunk. Az 5 nap alatt becsléseim szerint körülbelül 1000 emberre lehettünk pozitív hatással, az evangéliummal, bizonyságtételekkel és Isten szeretetének gyakorlati bemutatásával. Magát a csoportot is mélyen megérintette a munkánkban való segítkezés. Mielőtt elmentek, szerettek volna velem is a feleségemmel, Nancyvel imádkozni, és felolvasták ezeket a verseket a Római Levél 12. fejezetéből életünkre és szolgálatunkra vonatkozóan. Azt mondták, látják bennünk beteljesedni ezeket az igéket, és úgy érezték, meg kell vizsgálniuk saját életüket és szolgálatukat is. Azt mondták, Isten is emberek előtti alázatot és kedvességet láttak, amely őszinte és nem képmutató. Az őszinte szeretet odafigyelést és erőfeszítést igényel. Azt jelenti, hogy segítünk másoknak jobb emberré válni. Ez pedig az időnket, pénzünket és személyes részvételünket kívánja. Senkinek sincs egyedül elég ereje, hogy egy egész közösség felé szeretetet mutasson, de Krisztus testének van. A keresztény szeretet a másik ember szükségeire koncentrál, mint például szállás, tápláló étel, valódi figyelem és meghallgatás, és a másik elfogadása. Az emberek közötti kapcsolat legfontosabb hozzávalója a szeretet, méghozzá Isten szeretete, az agapé. Ez a fajta szeretet önfeláldozó, törődik a másik jóllétével, tekintettel van a gyengeségre és tökéletlenségre, megbirkózik a problémákkal, erősen elkötelezi magát, és hűséges a másik emberhez. Időnként ránk törhet fáradtság a szolgálatban, de az érdektelenség, az odaadás hiánya nem lehet része egy hívő életének. A keresztényeknek harcolniuk kell a csüggedés, a depresszió és a negatív érzelmek ellen. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megőrizzük magunkban a tüzet. A Római Levél 12. fejezetében található szeretet definíció rendkívül gyakorlatias. A szeretet nem szavakból, hanem tettekből áll. Szeretni, ez egy ige. Cselekedni kell. Pál nagyon konkrét és gyakorlatias. Azzal, hogy megtesszük, amit mond ezekben a versekben, a körülöttünk élők nem csak tudni, hanem érezni is fogják, hogy szeretjük őket. Úr Jézus, kérlek segíts, hogy egymás iránti szeretetünket képesek legyünk valódi és gyakorlati módon kifejezni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Karbantartás és javítás. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 24. verse azt mondja, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Kevés jobb dolog van egy jó házasságnál, és kevés rosszabb egy rossznál. Sajnálatos módon legtöbbjük a kettő közé esik, épp csak közepes. Miért? Túl sokáig működtek karbantartás és javítás nélkül. A tiéd hogy áll mostanság? Szép csendben elnyűjt rutinná vált. Természetesnek veszitek, hogy a másik ott van mellettetek, vagy hosszú távon gondolkoztok, és új utakat kerestek szerelmetek megújítására és a kapcsolat frissen tartására. Sam Levision mondta, semmi különös nincs a szerelem első látásra dologban. Amikor két ember már 25 éve nézi egymást, az a csoda. Figyelj csak! Feleségek, értsétek meg és támogassátok férjeteket. Férjek, messze menőkig szeressétek feleségeteket. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet, 22-től a 25. versig. Max Lucado azt írja, a majd egyszer egy olyan kígyó, amelynek nyelve mestere a becsapásnak. Majd egyszer, sziszegi, elviszem arra az utazásra. Lesz időnk üldögélni és beszélgetni. De te is tudod, mi az igazság, anélkül, hogy leírnám, ugye? A majd egyszer sosem jön el. Térj észre, szánd rá az időt, küldj virágot, írd meg a levelet, kérj bocsánatot, vidd el a kirándulásra, vedd meg az ajándékot, tedd meg. A megragadott lehetőség örömet hoz, az elmulasztott pedig csak sajnálkozást.

Mennyire van felcsavarva a hangerőt? Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. verse azt mondja, az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Az otthonod érzelmi intenzitásának szintje olyan, mint a rádiódon a hangerő. Ha túl erősre van állítva, állandó krízis helyzetben élsz. Egyetlen nézeteltérés, és már indulsz a válóperre. Ha a gyerek 5 perccel lépi túl a lámpaoltást, már is kitör a harmadik világháború. Arról pedig ne is beszéljünk, hogyan viselkedsz a volán mögött. Figyelj! Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve, 7. fejezet, 9. vers. Szóval, hogy is állsz mostanában a hangerővel? Ha túl magasra van állítva, az érzelmeid diktálják a reakcióidat, gondolkodás nélkül beszélsz, nyomodban pedig keserűség és fájdalom marad. Apák, tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor viharként üvöltitek keresztül a lakást, mert nem kapjátok meg, amit akartok, amikor akarjátok, vagy ahogy akarjátok, a gyerekeiteket ugyanerre tanítjátok. Anyák, amikor a lányotok ezt hallja tőletek, minden férfi egyforma, egyik se jobb a másiknál. Tudjátok, hogy emiatt úgy nőhet fel, hogy sosem fog megbízni senkiben, és nem lesz képes átengedni magát érzelmileg a párjának? Hogyan érzed magad majd akkor? Csökkentsd a hangerőt, csökkentsd az intenzitást. A szavaid, a viselkedésed és a hozzáállásod sorsformáló. Isten azt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Zsoltárok könyve 37. fejezet 8. vers. Ma figyelj oda rá! Imádkozz így! Uram, bárcsak békés, nem pedig viharos vizeken evezhetnék. Segíts megtanulnom kezelni azokat a helyzeteket, amelyek felidegesítenek. Segíts a te erődre, kegyelmedre és szeretetedre támaszkodnom, és segíts, Uram, legyőzni a gonoszt, aki minél több feszültséget akar adni az életembe. A tőlem telhető, legjobb szülő szeretnék lenni segítségeddel és a te nevedben. Ámen.

Keverd és párosítsd. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 2. verse azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Egyedülálló szülő. Ha szerencsésen találkozol valakivel, akivel szívesen összeházasodnál, keresd Isten segítségét már a kezdetektől. A család egyesítések épp elég kihívást jelentenek, de ha hozzáadod a láthatási jogot, a felügyelet jogát, a bírósági ügyeket, a volt rokonok közbeavatkozását, akkor csak nem egy nemzetközi békeegyezmény tárgyalásánál tartasz. Íme a kérdések, amelyeket fel kell tenned gyermekednek, amikor megpróbálsz két családot egyesíteni. Elfogadod ezeket a gyerekeket testvéreidként? Megígéred, hogy elfogadod ezt az új anyát, apát, tartod a kapcsolatot a biológiai szülőddel, miközben naponta engedelmeskedsz mostoha szülődnek is, aki nevel? Megígéred, hogy megosztod az apukádtól kapott játékokat anya új férjének gyermekeivel is? Nem teheted meg, hogy feje tetejére állítod gyermeked világát, és aztán csak ennyit mondasz, játszatok szépen. A gyerekeknek időre van szükségük, hogy megemészszék a helyzetet és alkalmazkodjanak hozzá. Valójában sokuk sohasem fogja megszokni, ezért neked kell átsegítened őket rajta, és szeretned kell őket mindentől függetlenül. Ha szeretnéd, hogy két család egyesítése a lehető legfájdalom és feszültségmentesebb legyen, próbáld meg a következő 4 dolgot. Elsőként, add bele magad teljesen. Félmegoldásokból nem lesznek sikeres családok. Másodszor, beszélj kevesebbet és figyelj többet. Harmadszor, légy türelmes. Évekbe is telhet, mire elnyered egy gyermek szeretetét és tiszteletét, nem is beszélve a múlt sebeinek gyógyulásáról és a jövőtől való félelmek eltűnéséről. Negyedszer. Imádkozz, imádkozz, imádkozz. Míg ha ez nem is változtatja meg őket, téged megváltoztat, és ez lehet a legjobb dolog mindenki számára.

A hetedik parancsolat. Mózes második könyve, 20. fejezet, 14. verse azt mondja, ne paráználkodj. Amikor a két felfedező, Lewis és Clark utat tört az amerikai vadonba, magukkal vittek egy francia felderítőt is, és annak indián feleségét. Kísérőjük minden éjjel felajánlotta a feleségét pénzért, de a két ember minden egyes alkalommal elutasította őt. Történetesen élelemhiány miatt segítségért fordultak az egyik legközelebbi indián törzsfőnökhöz. Tört angollal a törzsfőnök azt mondta, nem, fehér ember hazudik és csal. De ekkor megszólalt a francia felesége. Ezek az emberek mások, megtartják az ígéreteiket, melyeket a feleségeiknek tettek. Miután a törzsfőnök meghallotta, hogyan álltak ellen a házasságtörés bűnének, Lewis és Clark megkapta a várt segítséget. Nem sokkal ezután elérkeztek és átjutottak a nagy vízválasztón, és az egész északnyugati rész az övék lett. De nem ez az új terület volt a legnagyobb teljesítményük, hanem a jellemük. Isten azt mondja, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a paráznaságok, házasságtörések. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Márk evangéliuma 7. fejezet 21-től a 23. versig. Amikor azt mondja, ne paráználkodj, akkor ezzel arra gondolt, hogy a feleségek és a férjek legyenek egymáshoz hűségesek. Akkor ez azt jelenti, hogy ha házasságtörést követtél el, akkor Isten nem bocsát meg neked. Nem. A Biblia azt mondja, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Zsoltárok könyve 103. fejezet 14. vers. Ha őszintén megbánod és kéred Istent, hogy bocsásson meg neked, akkor Isten ezt mondja neked, irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Pál zsidókhoz írt levele, 8. fejezet 12. vers. Akár valóságban követted el ezt a bűnt, akár csak gondolatban, Isten készen áll, hogy megbocsásson neked, és helyreállítson téged.

Tedd jobbá házasságot. Jakab levele, 1. fejezet 19. verse azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra. Láttál már pólót, amin ez a felirat áll, most én beszélek, és nem tudom befogni. Az udvarlás időszakában órákon keresztül tudtok beszélgetni. De ha már összeházasodtatok, ha csak nem figyeltek oda, a társalgás néha felületessé válik, és nézeteltéréshez vezet. Isten mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert a kommunikáció kész művészet. Elsőként engedd, hogy a párod irányítson. Amikor érdeklődéseden kívüleső dolgokról beszél, emlékezz arra, amit Isten mondott. Engedelmeskedjetek egymásnak. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 21. vers. Ez azt jelenti, hogy néha meg kell kérdeznünk társunkat, miről szeretnél beszélgetni. Másodszor, van, amikor jobb, minél rövidebben. A drágám, beszélhetnénk egy kicsit, kevésbé fenyegető, mint a baljóslatú beszélnünk kell felszólítás. Vannak, akik csak ennyi lélekbányászatot tudnak elviselni, ha sürgetjük őket, annak rossz vége lesz. Ha házastársad nem fogékony egy témára, akkor egy megbízható baráttal beszéld meg. Párodnak pedig csak a tömör, kevésbé érzelemdús verzióját add elő. Harmadszor. Barát légy, ne tanácsadó. Ne akart párodat veszekedéssel megváltoztatni. Inkább a szülőjének tűnsz, mint társának, ha ezeket kérdezgeted. Miért nem tudsz már végre, vagy miért kell mindig? Egyszer mondd meg neki, mi zavar téged, ne ezerszer. Kérdezd meg magadtól, mondanám ezt egy nagyon jó barátomnak? Ha a válasz nem, akkor ne mondd. Negyedszer, erősítsd őt. Egyetlen kritika közömbösítéséhez 12 dicséret szükséges. Társad nem fogja tudni, milyen csodálatos ember, ha te nem mondod meg neki.

0: Családi ügyek. Zsoltárok könyve 68. fejezet 7. verse azt mondja, Isten hazahozza az elhagyottakat. Az erős keresztény család elsőként biztonságos kikötő. A munkahely megerőltető. Az iskolaudvar egyre ellenségesebb környezet. Az élettempója követhetetlen. Hol találsz menedéket? Ha otthon nem, akkor valószínűleg sehol sem. Theodore Roosevelt elnök mondta, inkább a családommal töltöm az időt, mint a világ bármely előkelőségével. Az ő családja biztonságos kikötő volt az élet viharaiban. A tiéd is az. Másodszor a jellem formálója. A Krisztus központú család nem csak gyermekeid jellemét alakítja, hanem a te jellemedet is erősíti. A jellem alig több, mint döntéseid és mindennapos szokásaid együttese. Mivel elsődleges környezetedet a családod alkotja, az befolyásolja a döntéseidet és a szokásaidat is. Az erős keresztény család jó döntések meghozatalára bíztat, megfelelő fegyelmet alakít ki, és ma fizeti a holnap sikerének árát. Harmadszor. Az igazság tükre. Ha fejlődni akarsz, képesnek kell lenned arra, hogy reálisan nézd magad. És hol tudod ezt leginkább megtenni? Egy olyan otthonban, ahol feltétel nélkül szeretnek. Ez lehetővé teszi számodra, hogy őszintén szembenéz hibáiddal és hiányosságaiddal. Ott biztonságban vagy, ha kudarcot is vallasz. Megértéssel és támogatással teli környezetet biztosít. Akik legközelebb állnak hozzánk, azok alakítanak bennünket. Mikor Teréz anya Nobel békedíjat kapott, megkérdezték tőle, mit tehetünk a világ békéért? Ő azt válaszolta, menjetek haza és szeressétek a családotokat. Ha igazán hatni akarsz valakire, kezd az otthonoddal. Őrizd kincsként a családodat.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én olyan Isten vagyok, aki ad, és ad, és ad. Amikor meghaltam érted a kereszten, semmit sem tartottam vissza. Úgy öntöttem ki életemet, mint italáldozatot. Mivel az adás természetemből fakad, olyan emberek után kutatok, akik képesek azt teljes mértékben átvenni. Ahhoz, hogy bensőségesebb kapcsolatba kerülj velem, két dologra van leginkább szükséged. Fogékonyságra és figyelmességre. A fogékonyság azt jelenti, hogy megnyitod lényed legmélyét, hogy betöltekezhess bőséges gazdagságommal. A figyelmesség pedig azt, hogy rám irányítod a tekintetedet. Engem keresel minden pillanatodban. Tényleg lehetséges az, hogy rám támaszkodjon a szíved, ahogy Ézsaiás próféta írta. Ilyen figyelmesség által dicsőséges ajándékot nyersz el, a tökéletes békességemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 17. vers, Márk evangéliuma 10. fejezet, 15. vers, Ézsaiás könyve 23. fejezet, 3. vers.

Az egyik nyári táborban egy jó barátom incselkedve rákérdezett. Neked miért nem lesz még egy gyereked? Azt válaszoltam, hogy nem is tudom. Már volt egy, és te azt gondolod, hogy lehetne még egy. Akkor, ha találsz valahol egy gyereket, kérlek, szólj nekem. Erre mindketten elnevettük magunkat, és ejtettük is a témát.

Néhány hónappal később felhívott, és megkérdezte, hogy tényleg szeretnék egy újabb babát? Azt mondtam, igen, de hadd beszéljek erről a feleségemnek, és majd visszahívlak. Később felhívtam, és megerősítettem a vágyunkat. Többen is előttünk voltak az örökbefogadói listán, de azt mondta, hogy szólni fog, ha mégis visszalépnének. Azt gondoltam magamban, hogy hát, azt hiszem, ezt bizony elfelejthetem. Nem sokkal később a barátom visszahívott, és közölte, hogy a lista élére kerültünk. Nagyon örültünk. Októberben megszületett a gyönyörű kisfiú, és most már két pici fiunk is van.

A hazafelé vezető úton a kisbabánkkal, a feleségem az erős érzelmek hatására elsírta magát, mikor arra az anyára gondolt, aki lemondott a gyerekéről. Elhatározta, hogy két anya szeretetét adja majd a babának.

Évek jöttek, évek mentek. Fiunknak már korán elmondtuk, hogy ő különleges, és mivel az édesanyja nem tud róla gondoskodni, ezért érkezett hozzánk. A 9. születésnapján, miközben a tortáját csináltuk, ezt mondta nekem. Vajon a másik anyukám tudja még, hogy ma van a szülinapom? Biztosítottam arról, hogy szerintem igen. Később megtudtuk, hogy a kisfiú születésnapja volt az anya évének legrosszabb napja.

Azt mondtuk a fiunknak, hogy ha valaha is meg akarja találni a szülőanyját, mi segítünk neki ebben. Egy nap felhívott, mikor már főiskolás volt, és azt mondta, hogy készen áll rá. Felvettük a kapcsolatot a barátommal, ő telefonálgatott párat, és igen, megtudtuk, hogy az édesanyja örömmel találkozna vele.

Hetekbe telt, mire a fiunk összeszedte a bátorságát, hogy megeressze ezt a különleges hívást. Mikor megtette, a szülő anyja nagyon örült annak, hogy hal felőle. Csak röviden. Évek teltek el azóta, és jó kapcsolat alakult ki közöttük. Amikor találkoztunk vele, felmelegedett a szívünk, mivel megköszönte, hogy vele is megosztottuk a fiát.

barátaim, Jézus mindannyiunkat örökbe fogadott, és egy nap majd szemtől szemben találkozhatunk vele, és megköszönhetjük neki mindazt, amit értünk tett.

0: vigasztalás forrásai.
1: Krisztus közel van hozzád. Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra válik. Azoknak, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Római levél 8. rész 28. vers. Gondolatok az igéről. A próbák közepette gondolj arra, hogy minden megpróbáltatás a javadat szolgálja. Ha bajok vesznek körül, tudatosítsad a céljukat, a dicsőség Urától új erőt és mélyebb alázatosságot nyersz általuk, hogy megállhasson, támogathasson és megtarthasson téged. Ragadd meg Isten ígéreteit hittel és azzal a reménységgel, amely meg nem szégyenít. Mennyire jó az Úr mindenki iránt, és milyen bátran bízhatunk ő benne. Kicsin gyermekeinek hív bennünket. Jöjjünk hozzá, mint szerető atyánkhoz. Arra vágyik, hogy igazságának ragyogó sugarai visszatükröződjenek arcunkról, szavainkból és tetteinkből. Ha úgy fogjuk szeretni egymást, ahogyan Krisztus szeret minket, akkor leomlanak a falak, amelyek elválasztanak bennünket Istentől és egymástól. Eltűnik a sok akadály, amely meggátolja, hogy a Szentlélek egyik szívből a másikba áradjon. Bíz Istenben teljes szívvel, akkor ő hordozza terheidet. Boldogságunk nem azon múlik, ami körülöttünk van, hanem ami bennünk van. Nem attól függ, amink van, hanem amilyenek vagyunk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves házas párral, Cséki Győzővel és feleségével, Marikával beszélgetek. Ott hagytuk abba a beszélgetést sok minden után, hogy miért van ez a szeparálódás?
1: Azt gondolom, hogy egy, a romák a félelem véget nem tudják fölvenni azt a tempót, amit a magyarok fölvesznek, ahogy élnek, ahogy gondolkodnak. Ugye már a megélhetésből is, ha kiindulunk. Tehát amikor nincsen csak közmunka, és nem lehet csak 22.500-ból megélni, vagy abból a 44.000-ből, ugye nincs szakma, nincs iskola, az iskolában megkezdődik az, hogy nem olyan oktatás van, akkor természetesen nem tudják azokat az értékeket hozni, mint egy olyan iskolában, ahol más az oktatás, más a szülői háttér. Nálunk a gyülekezetben nagyon szegény romák vannak. És majd rátérünk nem sokára, gondolom arra is, hogy lettünk lelkészek.
0: Igen, igen, hát ez is izgat minket, de ha már belekezdtünk ebbe a témába, talán vigyük végig, mert azért ez egy elég húsba vágó, mondjam, így társadalmilag nagyon, nagyon nagy probléma.
1: Igen, és ahhoz, hogy egy cigány ember, akinek nincsen csak 8 osztálya, még szakmája sincs, és megtér, és nem talál munkahelyet, és mínusz 10-10-en van, míg egy más családban, egy nem roma családban, nem cigány családban megtér egy magyar ember, akinek szakmája van, egzisztenciája van, plusz 10-zel indul az életben, Krisztussal. Hát még ez a cigány ebből a mínusz 10-ből a nullára följön hosszú évek. És Krisztussal a mínuszból a nullára, ahhoz, hogy legyen egy gimnázium, legyen egy szakmája, esetleg a lakás körülménye normálisabb legyen, mennyi idő az, amíg egy roma ember fel tud jönni. Lehet, hogy utol se tud érni soha a nem cigányt. Utol se tudja érni. Tehát ebből van ez a szétválasztás, ez a különválás, mert ők a magyarok, mi meg vagyunk a romák, mi így gondolkozunk, így élünk, egyek vagyunk a szegénységben, ma neked nincs kenyered, holnap nekem nincs kenyerem, holnap a te fiad megy a börtönbe, az enyém meg most tárgyalás előtt van. Egy a gondolkodás, egy az életkörülmény, és teljesen más, mint a magyaroké. Én ebben látom. Jó, de vannak olyan romák is, akik nem így élnek. Nekem megdöbbentő volt, amikor Budapestről leköltöztünk Debrecenbe, Debrecenből Miskolcra. Én Budapesten nem tapasztaltam azt a szegénységet a cigányok körében, mint vidéken. Engem mellbevágott szó szerint, amikor kimentem egy cigánytelepre először. Én Budapesten nevelkedtem föl, én nem láttam ilyen szegénységet, én nem láttam ilyen cigányokat, én nem tapasztaltam ilyen gondolkodást, amiben ők élnek. Megdöbbentő volt számomra. Én, mint cigányember, nekem kellett az Úr előtt imádkoznom és kérni az Istent, hogy segíts nekem földolgozni, megértenem, hogyan kell feléjük szolgálnom. Hát akkor a magyar ember hogy legyen a cigányokkal?
0: Te hogy látod, Marika, ezt a helyzetet? Hiszen te gondolom inkább nőkkel beszélsz, és hasonlóan éreznek, látnak az asszonyok, mint ahogy Győző ezt itt mondta a problémákról?
2: Nagyon nehéz a cigányasszonyoknak megélni a mai világban a nőiségüket, az anyaságukat. Az, hogy a családban elfoglalják azt a szerepet, amire az Isten megteremtette őket. Nem, hogy elfogja, be is töltsék úgy, hogy azt Isten várja tőlük, még keresztényként is nehéz nekik, mert az a gondolkodásmód, ahogy előtte éltek, ahogyan voltak, ahogy gondolkodtak, az nagyon is meghatározta az egész életüket, a gyereknevelést, a férjhez való viszonyt. Nagyon nehéz sorsúak a cigányasszonyok, azt kell, hogy mondjam. Nagyon nehéz sorsúak, és tudod, van, mikor beszélgettünk velük, most volt egy asszonyka, akitől megkérdeztük, hogy mondd el nekem, hogy miben tapasztalod a változást, amióta jársz bibliaórára, Isten tiszteletre, amióta megismerted Krisztust, milyen változások vannak az életedben. És azt mondta az egyik, hogy tudod, én azelőtt nagyon csúnyán beszéltem, és nem csak, hogy csúnyán beszéltem, még verekedtem is, de ez az asszonyka körülbelül így a vállamig ért nekem, és azt mondta, mióta járok Isten tiszteletre, mióta ismerem Krisztust, azóta már nem beszélek csúnyán, és azt mondja, senkit nem verek meg. Tehát egy kis alacsony kis nőtől ezt várni, nem is gondolnád úgy, ahogy ránézel, nagyon kemény tud lenni, mert meg kell állnia a helyét azon a cigánytelepen, abban a közösségben. Erősen meg kell állnia, mert ha mondjuk a férje vagy a fiai nincsenek otthon, nem csak börtön lehetséges, hanem esetleg Pesten dolgoznak, vagy valahol messze, addig neki kell a családot őrizni, védeni, a gyerekekre odafigyelni, és fönntartani magukat. Úgyhogy nem ilyen kis mimóza lelkűek ezek az asszonyok, hanem erősek, kemények, de amikor megismerik Krisztust, akkor valahogy ez úgy megváltozik. Én úgy látom, hogy mint hogyha nyílna ki számukra a világ ezeknek az asszonyoknak, ezeknek az anyukáknak. Kezdik érteni, hogy milyen szépségeket adott az Isten még abban a nehéz helyzetben is, azok között a nehéz körülmények között is, amiben ők élnek, és kezdik valahogy másképp látni és elfogadni azt, amik ők, ahogyan élnek, amilyen sors van nekik, amilyen sorsot kaptak, vagy lett önhibájukon kívül és önhibájukból is, kezdik elfogadni, és a maguk módján kezdenek rajta változtatni. Pici lépésekkel, de látjuk, hogy kezdenek rajta változtatni, és mi tudjuk, hogy az Isten az, aki munkálkodik bennük, és ezek a kis lépések, ezek nagyon nagy lépések tőlük.
0: Említetted, hogy nehéz sorsúak a cigányasszonyok. Egy egészen kicsit konkrétizáljuk. Itt már tulajdonképpen céloztál rá valamennyit, hogy nagyon sokszor gyakorlatilag majdnem családfenntartóknak kell lenniük, de ez a nehéz sors, ez relatív fogalom, mert van, aki a külső szemlélő által nem nehéz sorsnak értékelt életét is nehéznek érti. Most nem a romákra gondolok, de hát hallunk olyan panaszkodást, hogy mit tudom én, most megint elromlott az autója, meg stb. Tehát ezt is lehet nehéz. De a sors egy picit, hogy a hallgatók is el tudják képzelni. Mesélj már erről.
2: Akkor kezdjük ott, hogy ugye nincs víz a lakásban vagy házban, ahol élnek. Villany sem elvétve, gyertyával világítanak nagyon sok helyen. Aztán, mivel hogy nincs víz, nincs villany, ugye mosógép. És ahol van 3-4-5 gyerek, ott azért elég kemény dolog úgy mosni, és úgy kicsavarni a ruhát, hogy az meg is száradjon, mondjuk a pénteken kimos mindent, és hideg van, és ősz van, vagy tél van, és fával tüzelek, amikor van fa, hogy ez a ruha megszáradjon hétfőre, mire a gyerekek mennek iskolába. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogyha a házastársa van, vagy élettársa van. Úgy látjuk, hogy a házasságukban valahogy nem természetes dolog, hogy kimondják egymásnak, hogy szeretlek, vagy csak megsimogatják egymást, vagy spontán megölelik egymást, vagy puszítad a másiknak. Tehát ez egyáltalán nem, ami nekünk természetes, az náluk egyáltalán nem természetes, hanem nagyon is szégyellősek, és ezek az alapvető dolgok hiányoznak az életükből. Nem tudják mi az, hogy ketten lenni a férjemmel, mert a gyerekek mindig, vagy a rokonok mindig ott vannak körülük azt, hogy a férje agresszív, és elveri a feleségét, ha nem úgy mennek a dolgok. Vagy az alkohol jelen van a családban keményen, vagy a drog, és ahol ezek a dolgok ott vannak, ott nagyon nehéz az anyukának talpon maradni,

0: tisztességesen megmaradni, és úgy nevelni a gyerekeket, hogy azok a mai társadalomban meg tudjanak élni, vagy bármit is föl tudjanak mutatni ezek a gyerekek az iskolában. Így gondolom azt, hogy nehéz. Erre gondoltam.
1: Például most, ahogy kijárunk Sajókazára, egy roma telepre, azt vettem észre, hogy a nők hordják a fát, és megkérdeztem ott az egyik roma vezetőt, aki ott a roma önkormányzatban vezető, hogy mondom meg, miért a nők mennek fáért? Hát a férjük nem tudnak elmenni fáért? Azt mondja, Győző, ha a férfi megy el fáért az erdőbe, beviszik őket a börtönbe. De ha a nő viszi a fát, akkor a rendőrök elengedik őket, mert csak tényleg annyi fát tud elhozni a nő, ami a hátára ráfér. 21. század.
2: Hát igen, nem is gondolná az ember. Igen.
1: A másik megdöbbentő számomra, nem akarok helytelen számot mondani, hogy nincs foguk. Fiatal asszonyok, 20-30 éves asszonyok, és nincs foguk. És még nem is gondolkodnak azon, hogy egyszerűen azt pótolják, hogy megcsináltassák. Nincs ruhájuk, mert próbáltuk mondani a testvérnőknek olyan szeretettel, hogy hát Isten tiszteletre jövünk, és akkor a legszebbet, a legjobbat, és próbáltak a legszebbet és a legjobbat felvenni. Nem nagyon különbözött, ami van nekik ugye a hétköznaptól.
0: Itt Miskolcon.
1: Igen.
2: Itt Miskolcon is.
1: Igen, tehát nincs nekik valóban ruhájuk, nincs nekik olyan hozzáférésük, hogy be tudjanak vásárolni maguknak, mert lehet, hogy nem a nő kezeli a pénzt otthon, hanem a férj. És amit kap, az van. Tehát annyi összetevője van, hogy a kérdésre válaszol, hogy egy nő hogyan élheti meg a nőiességet. Hát én férfi szemmel nézem őket, nem látom őket kifestve. Nem használnak sminket.
0: A nők úgy vannak, hogy... Tehát ez egy bizonyos értelemben tiszteletre méltó dolog is, de egy idő után nem hiszem, hogy ők ezt így gondolják. Tehát mindig először a gyermek, neki meg legyen minden, még hogyha nem is vigyáz rá, és nem tudja úgy értékelni azt az edzőcipőt, vagy azt a tréningruhát, amit megkap, nem tudom mennyi időközönként, mert széjjel szakad, mert beakad, mert leválik a talpa, mert szétfocizza. Tehát a gyereknek minden meg legyen, mindig, és ő neki, ha nincs, az nem baj. Ő úgysem megy olyan helyre, ő neki úgy sincs rá szüksége, holott tanítjuk nekik, hogyha bementek a városba, akkor szépen kell felöltözni, muszáj, mert mész a hivatalba, nem lehet csak úgy strandpapucsba. A strandpapucsot a strandon használjuk, és itt a városban nem. És akkor próbálgatjuk mondani, hogy hát tulajdonképpen mennyiért lehet egy olcsó szandált kapni, ami úgy normálisan néz ki. Ez már egy gondolkodás váltás lenne náluk, és mi hisszük, hogy a Jóisten tud munkálkodni, és előbb-utóbb elvégzi az asszonyokban, a családokban, a férjekben, hogy ne mindig az asszony legyen az utolsó, akinek veszünk valamit, vagy kap valamit a családiból, vagy a közmunkapénzből, hanem időnként, igen, őnek is szüksége van egy izadásgátlóra, vagy szüksége van egy harisnyára, vagy egy szandálra, vagy egy olyan ruhára, amiben esetenként elmegy vasárnap Isten tiszteletre. És mindig mondjuk, hogy az egy ünnep, ott ünnepelni jövünk Istenhez, és annak meg kell adni valahogy a módját, akkor örülni kell, akkor az egy teljesen más nap, mint a többi, mert náluk még ez is fönnáll, hogy minden nap egyforma. És akarjuk, hogy érezzék az Isten jóságát abban is, hogy van egy nap, egyetlen egy nap, a vasárnap, amikor ünnepelhetünk, és Isten köré gyülekezhetünk, és azt kifejezhetjük akár még a ruházatunkban is. Úgyhogy próbálkozunk, de tudjuk, hogy az Isten sokkal jobban tud bennük munkálkodni, mint ahogy mi. És ők pedig úgy látom, hogy fogadják és akarják ők is ezt a dolgot.
1: Erre céloztam az előbb, hogy a mínuszból indulnak ezek az emberek, ezek az asszonyok, míg egy nem cigány, egy magyar, neki ez természetes.
2: Hát nagyon nehéz témákról beszélünk, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos témákról. Folytatni fogjuk a beszélgetést Cséki Győzővel és feleségével, Marikával. Sok áldást a szolgálatotokra, az életetekre. Kulcsár Anikót hallották.
3: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben, Visszavárok minden kedves hallgatót a viszonthallásra.

0: egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel proféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13. Ünnepélyesen kijelenti: örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13. Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról? Erről is gondolkodtak az Ökumenikus Lelkészi Missziós Konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei ökumenikus lelkészi munkatársi missziói konferencián Réf Fülöpön. Az alapproblémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az ötnapos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldásbékességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak.
0: Kulturális programajánló.
1: Az Országos Evangélikus Zenei Tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az Evangélikus Könnyű Zenei Tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig. Hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az összetartozás jegyében a hét végén kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő harmadik Csángó Magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Kórház lelkész konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-e holnap a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-ára. Először rendezték meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és tagintézményeinek kórház lelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templomépületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne. Ráadásul a csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Július 1-én elkezdjük az év második felét. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható. Majd szerdán érkezhet egy hideg front. A szél többnyire mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A barátok. A barátainkkal mindent meg kellene osztanunk, különösen a gyönyörű pillanatokat. A szerelem pillanatait, a költészet pillanatait, a zene pillanatait. Így módon az életünk egyre gazdagabbá és gazdagabbá válik. Osó.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Mindig nagy öröm a számomra, amikor egy-egy biblia tanulmány után kérdések támadnak. Most az a különös helyzet van, hogy az elmúlt heti biblia tanulmányunk után annyi kérdés érkezett, hogy egy bizonyos részét az elmúlt heti igének újra kell, hogy elmondjam, már csak azért is, mert valóban szükséges, hogy bizonyos részletekre talán nagyobb fényt vessünk. Az apostolok cselekedetei 19. fejezet 11. versétől ezt olvassuk. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkíséreltek néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Itt muszáj megállni, mert a kérdések egy része erre a különös cselekményre vonatkozott. Az az igazság, hogy egyáltalában nem szokatlan, és mind a mai napig nem szokatlan, az ördögűzésre vonatkozó kísérlet. Természetesen ez egy veszedelmes terület. Tekintettel, hogy szellemi fejedelemségek és hatalmasságok állnak a másik oldalon, és az az igazság, hogy mindenféle vallástól függetlenül, szeretném ezt hangsúlyozni, tehát az indiaiaktól a keletiekig, az afrikai különös törzsi vallásokig mindenütt tudnak arról, hogy létezik egy olyan szellemi valóság, ami körülvesz bennünket, és veszélyt jelenthet ránk. Természetesen, hogy az ember ilyenkor valamit megpróbál tenni. Hogyha valaki találkozott már akár a sumér, akkád, babiloni, egyiptomi régészetben föllelt iratokkal, ott bizony számos olyan sötét erőnek, vagy démoni erőnek, vagy alvilági erőnek nevezett dologról tudnak, amit megpróbáltak uralni, megpróbáltak valamilyen módon befolyásolni. Nem véletlen, hogy a pogány kultuszokban az áldozat, még az ember áldozat is benne volt nagyon sokszor, pontosan azért, hogy ezeket a sötét erőket befolyásolják. Természetesen ma az emberek egy része azt mondja, hogy ezt úgy, ahogy van, el kell felejteni, ez az egész csak a pszichének ilyen-olyan-amolyan játéka. Az az igazság, hogy ez nem így van. Mert hogyha ez a pszichének a játéka lenne pusztán, akkor különböző pszichiátriai módszerekkel, gyógyszerekkel, egyebekkel ez jól kezelhető lenne, valójában pedig nem így van. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus szabadulást hirdetett. És tessék csak arra gondolni, hogy milyen érdekes pszichés tünet az, ami akármerre járt az Úr Jézus földi szolgálata során, újra és újra úgy nyilvánult meg, hogy egyszer csak elkezdtek kiabálni Jézussal korábban soha nem találkozott emberek, vagy őt soha nem látott emberek, és azt kiabálták: mi közünk hozzád, názáreti Jézus, tudjuk, hogy ki vagy, az Isten szentje. Na most ez mit is jelent? Valami olyan tudást, ami annak az embernek biztos nem állt a rendelkezésre, de nyugodtan mondhatom, hogy azoknak az embereknek nem állt rendelkezésére, és Jézus minden esetben két dolgot tett ilyenkor, az egyik parancsot adott az elnémulásra, pszichés tünetet nem lehet parancsal elnémítani, a másik pedig kiűzte őket, pszichés tünetet kiűzni sem lehet. Hogy kerülhet valaki ilyen befolyás alá? Ez egy nagyon fontos kérdés, és örülök azoknak, akik ezt a kérdést fölvetették. Amikor az ember megpróbál ezen a területen, hát valamilyen módon szabad kártyát szerezni, és úgy gondolja, hogy itt a kíváncsiságát kielégítheti. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami megkötözöttséghez vezet. A különböző szellemidézéssel, spiritizmussal foglalkozó dolgok, de az előbb nem csupán nyelvbotlás volt, hogy a spiritualitásnak bizonyos ága boga is, könnyen oda vezet, hogy nem tudom fölmérni, hogy milyen szellemi erővel vagyok kapcsolatban, és ennek az a következménye, hogy egyszer csak bilincs kerül rám. És hogyha most valaki azt fogja mondani, hogy de hát ez olyan, mint az Aladdin, akinek csattan a kezén a szellemi bilincs, hát nyilván nem ilyen bilincset kell elképzelni, de lelki értelemben igen. És amikor valaki elkezd például szexuális bűnökbe keveredni, elkezd okkult területekkel foglalkozni, elkezd mindenféle tudattágító módszerekkel foglalkozni, és nagyon sokszor a kíváncsiság vagy a tanulási vágy hajt bennünket, akkor könnyen kerülhet ilyen állapotba. Jó pár évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy pszichológus kért tőlem találkozást, és nem tudtam elképzelni, hogy a számomra teljesen ismeretlen valaki miért akar velem beszélgetni, és amikor leültünk, akkor azt mondta, hogy én pszichológus vagyok, eredendően ateista voltam, és én részt vettem, mint jó diák, a diplomamunkám megvédése és a diplomám megkapása után számos tanfolyamon, és a tanfolyamok közül az utolsón, amin részt vettem, egyszer csak leoltották a villanyokat, és azt mondták, hogy most be fognak minket mutatni a jelenlevő szellemi hatalmasságoknak, a mestereknek, és attól a pillanattól kezdve én egy olyan jelenlétet érzek, amitől nem tudok szabadulni, és amikor hazamentem, otthon voltak nálam. Hallottam a hangukat, éreztem a szagukat, és attól kezdve félelemben élek. És azt mondta, hogy ugye most megvan róla győződve, hogy bolond vagyok. Mondtam, hogy nem. Azt mondta, hogy maga az első, aki nem gondolja azt, hogy megbolondultam. Lehetséges ez? Mondtam, hogy természetesen lehetséges, de amíg az ember elutasítja azt, hogy rajta kívül létezik egy másik valóság, amit a szemem nem lát, amit a fülem nem hall, amit az orrom nem érzékel, bár ebben az esetben már túl voltunk ezen, mert füllel, orral érzékelt, a szemmel nem látott semmit, bár néha még árnyalakat is vélt látni. Szóval el lehet jutni egy ilyen állapotba. És mivel van ilyen állapot, még egyszer kell hangsúlyozom, kísérlet is születik arra, hogy ettől az állapottól valaki szabaduljon, és ez beindít egy csimbum cirkuszt. Ne tessenek haragudni, hogy ezt mondom, mert ilyenkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy mi tudunk segíteni. Tessék csak Szkéva főpap 7 fiára gondolni. Azt olvasuk róla, hogy vándorló zsidó ördögűzők voltak. Találtam egy másik fordítást, ez nagyon kedvesen így hangzik, hogy némely csatangoló zsidó ördögűzők, ami már nagyon közel van a szélhámoshoz, de ha beletetszenek gondolni, nem véletlen használtam az előbb a csimbum cirkuszt. Mert hogy számos esetben ajánlanak, természetesen nem ingyen, természetesen különböző feltételekhez közve szabadulást azoknak, akik egyébként tudnak róla, hogy nekik erre szükségük van, vagy a rokonságuk fizeti meg az árát, akik úgy tudják, hogy valamelyik rokonuknak szüksége van. Szkéva főpap fiait nem ez az ember hívta oda, ez egészen biztos. Zárójelben megjegyzem, hogy Szkéva nevű főpapról olyan túl sokról nem tudunk a jeruzsálemi listából, tehát még az is elképzelhető, hogy ez a Szkéva kinevezte magát főpapnak valamelyik területen, ahol sok volt a héber ember, Alexandriában is volt egyébként olyan főpap, akit nem Jeruzsálemben iktattak be a szolgálatába, főpap elvileg egyébként csak egy lehetett volna, mint ahogy templom is csak egy lehetett volna, de minden esetre ki tudja a megoldást? Hát a főpap, és ez most egyáltalában nem tréfa dolog, kedves hallgatóim, mert a főpap volt az, aki az előző főpaptól megtudta, hogyha belép a szentek szentjébe, és kimondhatja a mindenható nevét, akkor mit kell ott bent mondani? És hogy kell azt mondani? Hát ki tudhatja jobban a megfelelő, és nem tudom másképp mondani, varázsigét, mint egy főpapnak a fiai? És hogy egyébként valóban varázsige jelleggel használták a dolgokat, tessék csak nézni, mit mondanak? Kényszerítünk arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Az előbb már említettem azt a bizonyos másik fordítást, ők nagyon bátran így fordították, rádolvasom Jézust, aki Pál hirdet. sajnos nagyon sok helyen lehet hasonló dolgokkal találkozni, vajákosságnak hívják, meg sok mindennek hívják, és nagyon sokan a gyógyulás reményében testi és lelki betegségektől ilyen emberekhez fordulnak. Mi lesz a következmény? Hát először is szabadulás biztos nem. Még akkor is, ha alkalomattán tüneti enyhülést valaki tapasztalhat, ami általában azzal szokott járni, hogy amikor valaki elkezd netalántán a hit felé fordulni, akkor ezek a látszólag enyhült tünetek olyan viharosan újulnak ki, hogy néha a fizikai élete válik fenyegetetté annak, aki megpróbál ettől a bilincstől szabadulni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet. De egyáltalán ne tessenek csodálkozni, hogy megszólal az a lélek, aki ebben az emberben lakozik, és azt csapja Szkéva főpap hét fiának a szemébe, hogy Jézust ismerem, Párról tudok, és azt is tudom, hogy mögötte ott van Jézus, de ti kik vagytok? Ez azért nagyon fontos, mert ennek ugye folyománya van, az összevert hét ember, aki mesztelenül menekül végig Efézus főutcáján, meg utána a megrettent görögök és héberek, na meg a gyülekezet, akik dicsőíteni kezdik Jézust, de a megrettenésnek az is a következménye, és ezt az elmúlt alkalommal már egy pár szóban fejtegettük, hogy oda jönnek és megvallják eféle mesterkedéseiket. Ezek az eféle mesterkedések hogy maradhatnak benne gyülekezetben? Hát tetszik tudni, megtérés az egy életrendezéssel kéne, hogy járjon. De nagyon-nagyon sokan valahol megrekednek. Szeretnéd elfogadni Jézus Krisztust, mint uradat és megváltódat? Így hangzik nagyon sokszor ma is a döntésre hívás. Igen! Már miért ne? Hát örök életet fog nekem adni. Hát ki akar elkárhozni? Szeretnéd, hogyha ő valóban urad lenne? Ezt a kérdést nem szoktuk nagyon forszírozni, mert hát tulajdonképpen maradjunk a megváltónál. Ha a bűneimet megbocsátja, örök életet ad, ezzel bőven el vagyok. Egyébként pedig a mindennapi életben, hát nem biztos, hogy nagyon lelkes lennék, ha beleszólna az anyagi dolgaimba, beleszólna az üzleti dolgaimba, beleszólna a házasságomba, beleszólna a szexuális szokásaimba vagy viszonyulásaimba, beleszólna bármelyik területébe az életemnek, és egyébként is csuda izgalmas dolgok ezek. Hát tessenek csak arra gondolni, hogyha megkérdeznék, hogy hány keresztény foglalkozik rendszeresen például UFO dolgokkal. Vajon hányan mondanának nemet? Ha megkérdeznék azt, hogy hány keresztény néha próbál belesni valamilyen módon, valamiféle ezotériával, vagy a New Age különböző területein nagyon aktívan dolgozó területtel, hát ugyan már, hát az ember próbálkozik, hát ettől vagyunk emberek a kíváncsiságunktól. Ez lehet. De Corrie ten Boom, aki annak idején a hitéért kerül koncentrációs táborba, azt találta egyszer mondani, hogy háború van. És hogyha háborúban az ember az ellenség területére vonul virágot szedni, akkor még fogságba eshet. És hiába mentegetőzik, hogy neki csak egy csokor virág kellett volna, az ellenség területén az ellenség területe van. És hogyha az ellenség fennhatósága alá kerül valaki, akkor onnantól kezdve az ellenségnek jogai vannak. És a sátán nem szokta elfelejteni a jogait. Általában az szokott a jellemző, hogy a bejáratnál ingyenes, tetszik tudni, mint nagyon-nagyon sok ingyenes rendezvény, amit a kijáratnál ki kell fizetni. És a sátán soha nem mulasztja el, amikor valaki kifelé szeretne menni, hogy benyújtsa a számlát. És ez a számla mindig nagyon drasztikus. Éppen ezért csoda, amiről már a múlt alkalommal beszéltünk, hogy a hívők közül sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azok közül sokan, akik a varázslást tűzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették, mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Úgy hangzott egy kérdés, hogy muszáj égetni? Én akkor ezt a kérdést tovább szeretném feszíteni, kedves hallgatóim. Ennyi értékes archeológiai leletet megsemmisíteni? Hát tessék csak arra gondolni, hogy mi lenne ma, ha valahol ez a sok kincs, amit a múltkor egyébként a Biblia órán volt valaki kedves kiszámolni nekünk, és 3 milliárd forint értéket képvisel az, ami ott elégett a mai napi árakra hátszámítva. Azért az egy tetemes összeg. Tessenek arra gondolni, hogy ez a sok úgynevezett kincs, hát milyen fantasztikus tudást hozna nekünk. De most komolyra fordítva a szót, tessék arra is gondolni, hogy ahol egy könyv ott van, az a könyv előbb-utóbb kézbe kerül. És ezt olyan valaki mondja, akiről az volt az édesanyja véleménye, hogy tiszta szerencse, hogy arra a bizonyos papírtekercsre, amit a kis mellékhelyiségben használnak, nem nyomtatott szöveg kerül, mert soha nem jönne onnan ki, mert ami jött, mindent elolvastam. Egész kicsi gyerekkoromtól kezdődően én tényleg nagyon-nagyon szerettem olvasni.

szexuális elhajlással, bizonyos bűnökkel való teljes megalkuvással, de gyönyörűen írta meg az író, és egyszerűen nem is lehet tőle szabadulni. És nem is lehet tőle szabadulni. És előbb-utóbb előveszi az ember. És amikor előveszi az ember, akkor mi lesz a következmény? Én még emlékszem, 10 éves gyerek voltam, amikor egy hívő családnál voltunk vendégségbe, és döbbenten láttam, hogy az általam ismert 1001 éjszaka meséi ott van, csak sokkal vaskosabb kiadásban. Én a legszebb meséket ismertem, gyerekkiadást természetesen, és mondtam, hogy ó, akkor én ezt szeretném elkérni. Hát, hogyha az a vékonyka, ami nekem volt olyan izgalmas, akkor az a vastag milyen izgalmas lehet. És erre azt mondta az én kedves hívő testvérem, hogy majd, ha nagy leszel. Aztán eljött a pillanat, amikor már annyira nagy voltam, hogy könyvtárba saját magam is bejelentkezhettem, és az első dolgom volt a könyvtárban kivenni a könyvet a polcról, és megnézni, hogy milyen az, amiben majd, ha nagy leszek. És akkor már én 16-17 éves fiú voltam, és kiderült, hogy ehhez tényleg nagynak kell lenni, mert ezeknek a legnagyobb része gyakorlatilag, hát finoman kifejezve a szexualitás körül forog, és igencsak mélyen belemegy bizonyos dolgokba, amit nem biztos, hogy nagyként is annyira jó lenne nekem olvasgatni. És tessék csak arra gondolni, hogy hány embert fertőzünk meg, és lesz belőle megkötözöttség. Hívő szülők védekeztek egyszer arra a kérdésre, hogy tessék már mondani a 8-9-10 éves gyerekei, hogy pornó kazettákat néztek otthon, amikor a szülők nem voltak otthon, és az apuka azt mondta, hogy jaj, nem tettük el elég rendesen, hát nem tehetünk róla, hogy a kezükbe kerül. Miért is? Hát mert felnőtt tartalom. Nem! Ez nem felnőtt tartalom, ez démoni tartalom. Amit, hogyha egyszer az ember elkezd becsöpögtetni a lelkébe, a következmény tekintetében előre ki lehet számítani, hogy szörnyűség lesz. És mi lesz ez a szörnyűség? Hogy nem tud tisztes, normális kapcsolatban élni, olyan igényeket, vagy olyan elhajlásokat fog produkálni, amit a társa nem fog tudni akceptálni, és ahelyett, hogy egy kiegyensúlyozott házassága lenne, egy megátalkodott, vérmes emberré válik. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Achaiát bejárva Jeruzsálembe megy, és így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába 2 azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt még. Abban az időben nem csekély zavargást támadt az Úr útja miatt. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha teljesen világos lenne. Ugyan a 20. vers és a 23. vers között a mi Bibliánkban nincs 3 centinél több, de abban az időben az több mint 8-9 hónappal arrébb van, mint ahogy ez a bizonyos nagy mágiarakás megtörtént. Ez azért nagyon fontos, mert az Úr igéje, miután ez a mágia megrakatott, valóban egy nagy felszabadulással indult el. Nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Nagyon nagy lett az erő, ami kiárad. Ez azért szeretném mindenkinek a szívére tenni, mert amikor egy-egy ilyen esemény megtörténik, az tulajdonképpen egy lélekáradás is. Ilyenkor részben a meglepett, megijedt emberek jönnek és vágynak a szabadulás után, ezeket a helyzeteket, ha nem használja ki, akkor Isten népe, ezek a helyzetek elmúlnak elég gyorsan. Másrészt pedig van egy lehetőség Krisztusra mutatni. Pál nem azt mondta, hogy én általam történnek a dolgok, és az a mágia sem Pál miatt volt, de nagyon fontos megérteni, kedves testvéreim, kedves hallgatóim, hogy amikor egy ilyen helyzet megtörténik, amikor a hívők nyíltan fölvállalják, hogy ők nem tartoznak az ördög hatalmaskodása alá, ők nem vállalják a közösséget ezekkel a dolgokkal, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, akkor minden esetben lesznek olyanok, akik ezt a felszabadulást úgy élik meg, hogy Krisztus gyermekei lesznek. És minden esetben elindul egy csendes, másik folyamat is, ami előbb-utóbb nem lesz csendes. Ez például, ami most következik, ez egy robot.

0: banánszerű folyama. Erről ma már nem fogunk tudni beszélni, csak megemlíteni tudjuk, hogy mi is történik. Legközelebb megígérem, ha az úr akarja és élünk, részletesebben fogunk erről beszélni, de nézzük csak, hogy mi a következmény. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásukat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, aki az egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Tudjuk a folytatást, kitör egy tömeghisztéria, és órákon keresztül zúg egész Efézusban a nagy az efézusi Diana, ez a római neve Artemisnak, nagy az efézusi Artemis. De még egyszer szeretnék visszakanyarodni egy mondat erejéig, hogy az a folyamat, ami a megtérést indította el a városban és egész Ázsiában, a gyülekezet ezen területen való helyreállását követően indulhatott el. Mert nem tud kiáradni ott Isten lelke, nem Isten lelke képtelensége miatt, hanem a csatornarendszer hiányossága és dugulásai miatt, ahol a hívők nem teljesen az úréi. Ébredésre van szükség. Lehet, hogy Isten népe ébredésére először, hogy aztán kihathasson a környezetre is. Tessék ezen elgondolkozni.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Isten fiai és leányai. A jobb örökség.
1: A mai ige, Péter első levele, első fejezet, negyedik verse. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Gondolatok az igéről. Kéréseink ne fakadjanak önző vágyakkal teli szívből. Isten arra tanít minket, hogy azon kincseket válasszuk, melyek hozzájárulnak az ő dicsőségéhez. Azt szeretné, hogy a földi helyet a mennyei mellett döntsünk. Kitárja előttünk a mennyel való kereskedelem lehetőségeit és áldásait. Legmagasztosabb céljainkat bátorítja, kincsünk legjavát biztosítja. Mikor a földi tulajdon elmúlik, a hívő örvendezni fog mennyei kincseinek, annak a gazdagságnak, melyet semmi földi szerencsétlenségben el nem veszíthet. Milyen szomorú, hogy az emberek elfordulnak a mennyei örökségtől, hogy a büszkeség, önzés és magamutogatás élvezetének éljenek, és önmagukat Sátán uralmának átadva elvesztik azon áldást, amit mind ebben az életben, mind az eljövendőben élvezhetnének. Beléphetnének a mennyei palotákba Krisztussal való szabadságuk és egyenjogúságuk alapján, angyalokkal és mennyei fejedelmekkel érintkezhetnének, és mégis, bármennyire is hihetetlennek tűnik, elfordulnak e mennyei vonzástól. Sátán versenyt folytat és küzd az emberek lelkéért. Szándéka, hogy egyetlen fénysugarat se tudjanak megragadni a leendő mennyei lakosoknak tartogatott jövőbeli tisztességből, az örök dicsőségekből, és ne tapasztalhassák meg a menny boldogságának előízét.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 30-a. Petényi Gábor evangélikus lelkész, kora híres keletkutatója. Fia Petényi Salamon János 1799-ben született. 1826-ban Cinkotán lett lelkész. Az itt töltött 6 év alatt a vidék madarait és emlőseit is tanulmányozta. Madártani megfigyelések céljából az ország különböző részein is tett utazásokat, több madárfajt fedezett föl és írt le. Halkutatásai során 49 fajt, 3 alfajt határozott meg. A gerinces ősmaradványok tudományos tanulmányozását, a barlangi élőhelyek kutatását ő indította el. 1834-től a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának felügyelőjévé nevezték ki. Rendezte a múzeum madártani anyagát, saját gyűjteményét is a múzeumnak adományozta. Leírta Magyarország madárvilágát, előkészítette hazánk gerinces állatvilágának kézikönyvét. Összeállította a honi fosszilis állatok maradványainak katalógusát és a magyar barlangok jegyzékét. A Magyar Tudományos Akadémia és számos külföldi tudóstársaság levelező és rendes tagja volt.
2: Szatmári Paksi István a Franekkeri Egyetem után 1745-ben aszalói lelkész lett, 1747-től tanár Debrecenben, történelmet, latint, ógörög nyelvet és irodalmat tanított. 1760-ban áthelyezték a hittantanszékre, majd egyházkerületi jegyző volt, 1785. október 11-én pedig püspökké választották, mely hivatalát együtt folytatta a tanársággal. Jelentősebb művei: disszertáció teológikó-filológika, oszlop ember halálán való síralma az Isten népének, e világi élet felett való választása a mennyei boldogságnak, 6 napra való vallástevő, vagy poenitentiális könyörgések.
1: Antal Géza 1866 és 1934 között élt. A dunántúli református egyházkerület püspöke 1924-től haláláig. Teológus, vallásfilozófus, a pápai református főgimnázium tanára. Teológiai és filozófiai tárgyú dolgozatokat írt a sárospataki lapokba, a protestáns egyházi és iskolai labba, a dunántúli protestáns labba, a magyar filozófiai szemlébe és a protestáns szemlébe.
2: Révész Imre 1889-től 1967-ig élt református lelkész, történész. 1914-től tanár Kolozsvárott. 1920-ban a debreceni református egyházközség lelkészévé választották. Szerkesztette a Református Szemle, illetve a Hit és Élet című folyóiratot. 1930-tól tanár Debrecenben. 1938 és 49 között püspöke volt a tiszántúli református egyházkerületnek. Irányításával készült a magyarországi reformátusok új énekeskönyve, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává és a Genfi Egyetem díszdoktorává választották. Kiemelkedő művei: Dévai Bíró Mátyás tanításai, Bod Péter, mint történelemíró, a magyarországi protestantizmus történelme, Révész Imre egyházjogász élete 1826-tól 1881-ig, a reformáció, Debrecen lelkiválsága 1561 és 1571 között, magyar református egyház történet, társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban.
1: Petrovics Emiltől a kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző érdemes és kiváló művésztől 2011-ben vettünk búcsút. 1986 és 1990 között a Magyar Állami Operaház igazgatójaként, majd főigazgatójaként működött, később az intézmény főzeneigazgatója volt. Számos hazai és nemzetközi zenei versenyen vállalt zsűritagságot, illetve elnökséget. Igen sok színdarabhoz és filmhez komponált zenét, önálló szerzeményeivel szintén sikereket aratott. Mindhárom operáját bemutatták itthon és külföldi operaházakban is. A színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma zeneszerzőként 9, karmesterként 7. Arszpoétikáját idézzük. Én zeneszerzőként próbáltam személyesen érvényesülni, és közéleti emberként próbáltam mások életét jobbá és szebbé tenni. Operái, Szelager, ilyen a háború, Lüzisztráté, Bűn és bűnhődés, balettje a Szalome, oratóriuma a Jónás könyve. Életművében jellemző műfajok még a kantáták, kórusművek, dalok, kamarazenei művek, filmzenék.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 118. Zsoltár, 8. vers.
1: Isten gyermekei bizalommal vannak Istenhez. Mindent őtőle várunk, s tudjuk, az Atyától csak jó és tökéletes ajándék jön. A meg nem tért emberbe viszont mély bizalmatlanság rejtőzik az élet iránt. Ha van is benne valamiféle bizalom, azt hamar elveti magától, ha reménységeivel, vágyaival vagy könyörgéseivel ellentétben történik valami. Mi, Isten gyermekei, nem kételkedünk abban, hogy Isten jót gondol felőlünk. Még akkor is, ha pillanatnyilag ennek ellentétét érezzük. Reménykedünk ott is, ahol kevés a lehetőség. És tudjuk egész bizonyosan, hogy amit Isten megígért, azt meg is cselekszi. A hit nem arra támaszkodik, amit lát. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Rögzíti az apostol a korintusi második levél 18. versében. Azt is mondhatnánk, hogy a hívő embernek az 5 érzékén túl még van egy 6. érzéke is. Képes meglátni a láthatatlant, ami örökké megmarad. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. János első levele, 5. fejezet, 20. vers. Milyen szegény is az olyan ember, aki bizalmát a láthatókba helyezi, amelyek múlandók. Emberekbe hisznek, akik semmik. És ha nem Isten gyermekei, nem is érdemlik meg a teljes bizalmat, mert nem igazolják azt a vélt jót, amit a társai gondoltak felőlük. Mi, a hit emberei azonban újra meg újra szárnyra kelünk, mint a sasok. Van egy erőforrásunk, amely soha ki nem merül. Van Istenünk, aki dicsőségének bőségével támogat minket.
0: Mindenható, mindenben segítő Uram, kérlek, kegyelmedből lehessek olyan ember, aki megtartja azt, amit ígért, hogy minden bizalmamat beléd helyezzem, sohasem pénzbe, anyagi javakba, hiszen ezek olyan könnyen kifutnak kezeim közül. És sohase a pillanatnyi testi állapotom, egészségem, testi erőm töltsön el bizakodással, hiszen már megtapasztaltam, energiáim olykor megfáradnak és ellankadnak. Add, hogy ne csupán a gyarló másik emberben lássam a megoldást. Hálás vagyok, hogy te benned bízhatom, és így mindig új erőre kaphatok. Kérlek, könyörülő Istenem, külső és belső erőtartalékaim ne merüljenek ki, hogy friss erővel, derűs lélekkel végezzem szolgálatomat. Hiszem, hogy a veled való közösségben soha nem válok szárnyszegetté, és követhetem tőled kapott céljaimat, és megállom helyemet a kemény valóságban is. Nem aggodalmaskodom, bátran cselekszem, és nem félek még akkor sem, ha a világi bajok sűrűsödnek körülöttem. Köszönöm, hogy szent ígéd bizonyságára gondolhatok, amely írva van A korintoszi második levél, 4. fejezete, 8, 9 és 13. versében mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében a hét végén kezdődik a csángó magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a nemzeti összetartozás napjára, amely a hét végén, június 4-én szombaton volt az idén. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő harmadik csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat. És vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az országos evangélikus zenei tábor vasárnapig tart. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. A tábor Kőszegen működik, június 26-a és július 5-e között. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készültek fel. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is lesznek, amikor együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. A családos, több generációs csendes hét most van Pilis Csabán, ezen a héten, Bételben. Tegnaptól június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Itt az év fele. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi a szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.
3: A 21. századi kereszténység válaszokon van. Nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy posztkrisztiánus korban élünk, kereszténység utáni korban élünk. Egyre többen felemelik a szavukat, hogy több hatalomra volna szükség, mások azt mondják, több pénzre volna szükség, gazdasági erőnk véges, nagyobb befolyása lenne szüksége az emberek között, és nagyon sokszor egymással még veszekedünk is, mi keresztények. Miközben a világ arra vár, hogy Krisztus tanúbizonyságai legyünk mi keresztények, nagyon sokszor továbbosztódunk, nagyon sokszor szembefordulunk egymással, új feszültségek születnek, és egyre kevésbé látjuk a keresztet. Hogy lehet eligazodni? A héber gondolkodás szerint nem a múlt van mögöttünk. Héber az úgy gondolkodott, hogy előttünk nem a jövő van, hanem a múlt. Különben sem igaz, hogy a múlt az mögöttünk van, az internacionális legbrutább sor az, hogy a múltat végképp eltörölni. Mondjuk, ha ez sikerülne, akkor nem tetszenének ülni a széken, mert az is a múltba készült. A bibliai kor embere az azt mondta, jelenben van a váltó. A jövő lényegében biztos, mert ha Isten megteremtette a világot, akkor a világ végén ő van. A jövő az én egyéni életemben is biztos, mert ha megszülettem, akkor meghalok. De addig mi van? Az addig itt az dönti el, hogy tudok-e a múltból tanulni, vagy sem. Ezért csak a múlt tanulságai mutatnak ki a jövőhöz utat. Ezt különben meg lehetne tanulni, mert a 20. század közepén kitaláltunk egy új tudományágat, ez a futurológia. Római Klub két jelentése is megjelent magyarul, tessenek elővenni, elolvasni, 2000-re mi lesz, és tessék megnézni, hogy az lett-e, vagy nem. Akik nem szeretnék elolvasni, megsúlyom, nem az lett. De vajon tanulunk-e a múltból? Vagy csak végképp el akarjuk törölni? E.G. White, aki a mi egyházunknak egy jeles alapítója volt, egyik, hiszen az adventista egyháznak nincsen alapítója, sok irányból, sok mozgalomból jöttünk, mondta ezt a mondatot, amit ideírtam. Nincs mit félnünk a jövőtől, csak akkor, ha elfelejtkezünk arról az útról, amelyen Isten vezethet minket. Mi nem szeretnénk elfelejtkezni a múltról, mert hiszük azt, hogy a jövőben is szükség van rám. Nem nekünk van szükségünk a világra, csak mi hiszük azt, hogy a világnak is szüksége van rám. Éppen ezért kezdjük el. Az egyház történelem nem csupán történéseket tartalmaz. Itt van az egyház történelemnek nem csak történései, hanem tanulságait kell áttekinteni. Mi nagyon sokszor az egyház történelemben vagy valamilyen andalító, nosztalgikus valamit látunk, hogy bezzeg régen, amikor még ez és ez volt akkor. De vajon van-e önkritikai szemléletünk, hogy vajon mi az, ami jó volt, ahol Isten testet öltött, tett valamit értünk? És hol volt azok, hol voltak azok a pontok, amikor mi engedetlenek voltunk, amikor mi hűtlenek voltunk. Nagyon sokszor egymást ítélgetjük az egyház történelmében. Igen, mert mi jobbak vagyunk, mint az előttünk lévők. Vagy mi még jobbak vagyunk, mert ti előbb voltatok. És ez nem vezet sehol. Önigazolások sorához vezet. És az önigazolás az azért veszélyes, mert önmagamat csapom be. Éppen ezért el kell indulnunk egy másféle szemléleti móddal. El kell indulnunk valahonnan Krisztustól, a keresztől. A keresztről, Jézus korabeli zsidóságról, kereszténységről, egész sorozatot lehetne tartani. De egy biztos. És kezdjük innen. A kereszténység első százada, az egész kereszténység életében az gyors növekedés ideje volt. És mi az oka ennek? Ez egy történelmi tény, ezt nem lehet vitatni. Körülbelül 70-80 éven belül az egész akkori római birodalomban Jézus nevéről hallottak az emberek. Nagyon sok emlékünk van rá. Mi volt ennek a gyors növekedésnek a titka? Sok minden. Benne van az előzmény is. A diaszpóra zsidóság, tehát a szétszórtságban élő zsidóság jó hírnevet keltett. Ez a világ egy globalizálódó világ volt, nem most találták ám fel a globalizációt. Az első globális kultúra ez a rómaiak kultúrája volt, aminek a kulturális része az görög volt, ezért görög-római birodalomról lehet beszélni. Földközi tenger medencéje egy város birodalmának a beltengere volt, és ezekben a városokban ott éltek a zsidó diaszporák. Óriási, nagy kulturális, vallásos keveredés közepettében a zsidó zsinagógák egyisten hite az népszerű volt. És a zsinagógák körül ott voltak azok az istenfélő emberek, így nevezi az apostolok cselekedetei ezeket, akik nem lettek zsidók, nem voltak zsidók, gyanakvással is fogadták nagyon sokszor, különösen a farizeus irányzat képviselői, de a szívükben ott volt a vár. És jött Krisztus evangéliuma, és jött Pál. Pál elment a zsinagógába, és amikor Krisztusról kezdett beszélni, és ezt nem fogadták szívesen, akkor ott voltak ezek az istenfélő emberek, és ezekből villámgyorsan megalakultak az első keresztény gyülekezetek. 70-ben Jeruzsálem elesett, Titus seregei bevették Jeruzsálemet, csalódtak nagyon sokan a messiás hitünkben, alkoholba féle lázadásot tessék gondolni, és elindult valami más. A következő kép az elmondja, hogy a zsidóság lényegében elutasította a kereszténységet. Mi lesz veled kereszténység? A kereszténység lényegében a római birodalomban, ezekben az első években azért volt elfogadott jogilag rendezett helyzetben, mert religió licitális, mert vallásfelekezet volt a zsidók révén, mint a zsidóknak egyik irányzata. Ez a választó vonal egyre élesebb lett. Mi lesz veled kereszténység? Jeruzsálem elpusztult 70-ben. Mint ahogy a következő képen egy nagyon drámai elképzelése ez a Jeruzsálem pusztulásának. De Josephus Flavius leírás az alapján így tudjuk elképzelni. Bekövetkezett ez az esemény. Mi lesz veled kereszténység? Hiszen ekkor a kereszténység bibliája az az Ószövetség volt. Megszülettek már az első levelek, talán evangélium is. Minden bizonnyal azért evangéliumok is voltak már. Pár levelek is voltak. De mi lesz veled kereszténység? Merre? Hova? Nézzük meg hogy hogy vezetett az út Krisztustól a katakombákig. Néhány lényeges pontot nézek. Az első az, hogy egy gyülekezet szeretett közösség volt. Nem organizáció, hanem organizmus. Ez azt jelenti, hogy élő közösség volt. Nem valami előre megfontolt, szándékkal készült törvények alapján szerveződtek a gyülekezetek, hogy mi keresztény felekezetek, minden más keresztény felekezet, hogy mi is szerveződünk, hanem a lényeg a testvéri összetartás volt. Ez nem azt jelenti, hogy nem felszervezett. Ez nem szent anarchia volt, hanem valami más. Én tudom azt, hogy én érted vagyok. Én tudom azt, hogy az én életem célja az benned van. Én tudom azt, hogy érted kell élni, és kereszténynek lenni az annyi volt, mint másokért itt élő embernek lenni, ma is ez lenne. Nézzünk a tükörbe, milyenek vagyunk-e. A második, mindenki a lelki ajándékai szerint szolgált, és a közösségi élet mentes volt a hatalmi harcoktól. Ez azt jelentette, hogy nagyon jól tudták azt, hogy a lelki ajándékok, azok a Szentléleknek az ajándékai. A lelki ajándék nem olyan képesség, amit a vállapra lehet tűzni, mint kitüntetést, vagy mint sarzsit, mint csillagot, már ezt nem tudjuk, mert nincs katonai szolgálat, vagy kitüntetésként kell hordani, hanem a lelki ajándék az Isten ajándéka nekem, érted. És hogyha te nem érzed azt, hogy rajtam keresztül téged áld az Isten, akkor baj van nálam. Elástam a talentumot. Emlékezzünk Jézus példázatára. A Szentlélek ajándéka az azt jelentette, hogy én tartozom neked. Nem úr, hanem szolga vagyok. Ezért a közösség élet mentes volt a hatalmi arc. A harmadik jellemző, a kereszténység gyorsan terjedt. Mégse híveket, alattvalókat, hogy így mondja, toborzott a kereszténység, hanem munkatársakat keresett. És ha tovább megyünk most, következőre, akkor tovább folytathatjuk. A karizmatikus szolgálat helyett, amikor a második században a tekintélyelvű irányítás egyre erősebb lett, aminek az okáról rögtön beszélni fogok, akkor valami eltört ebből az első századi értékből. Az első szeretet valahol hibázott. A második században nem az volt a jellemzője a kereszténységnek, hogy külsőleg szenvedett nagy üldözéseket. A második század fő jellemzője az volt, hogy az apostolok halála után belső problémák egész sora került előtérbe. Karizmatikus vezetés helyett jöttek az egyéni vezetői hajlamok. Jöttek ilyen-olyan tanítások, amik az apostoli tanítással nem egyeztek meg. Sokan azt mondták, hogy tovább kell lépni. És a kereszténységből egyre inkább egy filozófiai rendszer lett. És ez két dolgot váltott ki. Egyrészt a becsületes keresztény is elkezdett ez ellen tiltakozni, a becsületes keresztény is elkezdett valami mást tenni, mint amit eddig. Elkezdett cáfolni azt, aki nem azt mondta, amit ők Jézustól hallottak. És létrejöttek a hitvédők, az apologéták. Ez különösen azért volt fontos, mert a külső pogányság is hamar felfigyelt, íme itt egy eszme, ami hódít. Mit mondhatunk ellene? Jöttek a rágalmak. A rágalmakat meg kellett cáfolni. Egy Gyilenberg nevezetű, nagyon híres dán evangélikus teológus a doktori értekezésében egy nagyon érdekes mondatot ír. azt írja, hogy a kereszténység bűnesete akkor, a keresztény teológia, pontosan mondjam, bűnesete akkor következett be, amikor a hitet, ami a Bibliában cselekedett és hit volt egyszerre, ezt elkezdték a görög filozófia és a szofista gondolkodási mód szerint értelmezni. És külön vált a hit és cselekedet. És azt mondja Gillenberg, ez az és a bűneset. Hogy külön van a hit és külön van a cselekedet. Ugyanakkor megjelentek divatos eszmék. Azt mondták, hogy az egész világ a gnózis, az ismeret fényében él. Gnosztikus az egész világ. Ezért hát megpróbálták a kereszténységet, Jézus Krisztus tanítását összevetni ezzel a tanítással. Elég nehéz volt, mert a gnózisnak az az igazi filozófiai alapja, hogy az anyagi világot le kell értékelni. Jézus testélétele az egy nagyon-nagyon nehéz téma, egy gnosztikus gondolkodású embernek. És lehetne sorolni tovább a problémát. Ennek nem csak az lett a következménye, hogy megszilárdult az új testamentumi kánon, nem csak az lett a következménye, hogy az első hitvallások megszülettek, és rendezte sorát a kereszténység, hanem ennek vannak mindig negatív hatásai is. Egyre inkább hatalmi eszközökkel próbáltuk megoldani a belső problémákat. A válság leküzdésének eszközét úgy láttuk, hogy a szervezet megerősítésével lehet elérni. A hitvallások, a kánon szilárd rendje mind ebbe az irányba mutatott. Azután jelentkezett a másik véglet is, jött a montanizmus. Jöttek látók, akik azt mondták, hogy ők az igazi karizmatikusok, mert ők valami elrejtett, ezoterikus tanítást kezdtek vallani. És a kereszténység egy nagyon érdekes rostára került. Mit is jelent Krisztus a valóságban? Hogy is járhatunk Krisztussal együtt? És mindig ilyen irányzatnál mindig jön a megpróbáltatás, és a következőn egy idézetet olvassak. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, mondja Róma 13, közismert igéje. Mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellenszegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, aki pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjárótól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mondja Pál. Persze, hogyha elárulom azt, hogy Pál ezt Néró császár uralkodás alatt írta le, egy kicsit fölkapjuk a fejünket, mert legalább Sienkiewicz Nobel-díjas regényét a Fóvárdisztrokon olvasták, legalább abból leszünk jut Nérónak az üldözése. Mégis ez egy apel. A kereszténység nem arra jött, hogy társadalmi reformer legyen politikai szinten. A kereszténység arra jött, hogy az ember Isten, ember világ kapcsolatát változtassa meg. De mi lesz veled, kereszténység, hogyha a belső kérdéseinket ennyire van a hatalom oldaláról intézzük el? Volt egy figyelmeztetője, ez Néró üldözése. Krisztus után 64-ben, ez egy koncepciós per volt. Kigyulladt Róma, ókori történetírók állítják, hogy ez tulajdonképpen Nérónak a büntette volt, aki fűzfa poéta lévén azzal akart ihletet szerezni magának, hogy egy égő várost lásson. Róma jó volt, kicsit racionálisabbak azok, azt mondják, hogy Rómát át akart alakítani a maga képére és hasonlatosságára, és ez jó volt egy ilyen tüzet produkálni, de bűnbak kell. És a bűnbak aznak mindig ott volt a kereszténység. Rá lehetett fogni a keresztényekre ezt. Ez volt a nérói üldözésnek az alapja. Most, hogyha végig gondoljuk ezt az egész problémát, Vajon mi ebből a tanulság? Merre kell menni tovább? Talán arra van szükség, hogy igyekezzünk ilyen esetben jobb állami kapcsolatokat építeni, jobban beilleszkedni a hatalomba, mert sokszor van ilyen kísértése a kereszténységnek. Merre tovább? Lényegben a kereszténység jól döntött, mert a hétköznapok belső szeretet közösségét ápolta, és ezért volt az, hogy a kereszténység fejlődése nem tört meg Néró üldözése következtében. Századforduló idején Trajanus császár az ifjabbi Pliniushoz egy levelet ír, és ebben a pliniuszi levélben azt olvassuk, hogy a keresztényeket nem kell felkutatni, bocsánatot kérek, de néha inni kell. Nagyon bocsánatot kérek. Keresztényeket nem kell felkutatni. Ha feljelentik őket a konokabbakat meg kell büntetni, megbánokat a szabadon kell engedni. Lényegében ez egy ilyen békés féltársadalomon kívüliség helyzetében volt a kereszténység. Nem szabad úgy gondolni, hogy romantikusan elgondoltuk, hogy a keresztényeket tűzzel-vastal üldözték állandóan a Római Birodalomban, és szíjat hasítottak a hátukból, nem. Krisztus után 180 körül egy egészen békés korszak következett a kereszténység. És ez volt ez a 180 körüli korszak, körülbelül 150 éves volt ekkor a kereszténység, amikor az előbb idézett belső problémák egyre élesebbek lettek. Ekkorra a kánon pontosítani kellett, és a keresztény, az újszövetségi kánon, a keresztény kánon ekkor összeállt, ekkor a hitvallás iratoknak el kellett készülni, és ekkor elindult az egyházi hatalom kiépülése. Ami egyszerűen abból jött, hogy a fontosabb városokban, tartományi székhelyeken lévő püspökök, az episzkoposz az a valaki volt, aki rajta tartja a dolgokon a szemét, egyre több hatalmat kezdett maga köré gyűjteni. És egyre inkább az volt a megoldás, hogy majd fönt döntenek. És nagyon érdekes ennek a gyülekezeti hatása, hogyha fönt döntenek, akkor lent lazul a közösség. Ha fönn döntenek, lent lazul az egymáshoz tartozás érzése, a felelős döntés. Ha fönn döntenek, akkor lent nem is kell dönteni. És eltűnik egy fogalom, a felelősség. Megvan ez a szó, csak egyes szám első szemébe kihal a nyelvből. Senki nem mondja, hogy én felelős vagyok. Ők felelősek. És ez egy beláthatatlan belső feszültséghez vezet. Ha most tovább megyünk, akkor jön a külső próba. Mert Isten, és ez nagyon érdekes tanulsága az egyház történetnek, ha belül kezdenek kialakulni a bajok, akkor Isten nagyon sokszor külső próbát enged meg. 250-ben történik egy döntő változás. 250-ben Décius uralkodása alatt, Décius ugye egy ilyen nagy öntudatú császár, aki magának isteni tiszteletet követel, elrendeli azt, hogy minden kereszténynek, nőnek és gyermeknek pogány áldozatot kell bemutatni. Legalább egy kipet tömjén az állami áldozó helyeken a császár nap, mint Istennek. A kereszténység nem volt császár ellenes. A római levélben nyilvánvaló olvastuk, hogy mi volt a kereszténység ellen. De most alapvető hitvallás lett. Hogy én beilleszkedek, lázadok, vagy pedig járom a keskeny utat. Ez egy nagyon érdekes hármas próba. A kereszténységnek nem jutott eszébe az, hogy forradalmat hozzon létre. Megtehette volna, birodalomban ekkor 250 körül az egyháztörténészek szerint 3-8% közé teszik az egyháztörténeti források a kereszténység számát. Az azért már valami. És legalább egy-egy tartományi lázongást el lehetett volna képzelni keresztény vezetéssel. És könnyen meg lehetett volna nyerni nagyon sok embert, akik nem nagyon szerették Déciusnak ezt a önistenítését. A kereszténység nem lázadt. Mondhatta volna a kereszténység, hogy egyet többjén. Nem sok az. És behódolhatott volna. Eshetett. És vállalt 50 év nagyon kemény üldözési hullámot. Persze nem állandóan, nem mindenütt egyformán, de kereszténynek lenni az azt jelentette, hogy nagy esélyem volt arra, hogy elvisznek rabszolgának, kőbányába, ólombányába, stb. Megpróbáltatások sora. Legsősebb a Diocletianus üldözési hullám volt, 198 és éppen 298 és 305 között, bocsánat, egy számot rossz. Ez egy nagyon kemény időszak volt. Mi lesz veled, kereszténység? Az igazi kísértés az sosem egy szólam. Nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni a bibliai hősök életéből, amik egy ismert ószövetségi példát adnak, Illést. Mikor keseredik el Illés? Mikor sikerül a kísértőnek Illést kiborítani, hogy így mondjam, ez egy nagyon mai szó, mikor hagyja el a belső lelki nyugalma egyensúly érzéke Illést? A győzelme másnapján, nem? Ami ott kellett állni Ahab előtt és elmondani azt, hogy 3 évig nem esik az eső, nem volt semmi baj. Elment Kiri patakjához, ami vádi volt, és tudta Illés, hogy nem sokáig tart benne a víz. Pedig nem volt semmi baj. Amikor hazajött és Obadja vagy Abdiás előtt megáll, ugye, aki profétákat rejteget, és azt mondja, jelentsd be a királynak, mert itt vagyok, és ez nem meri, Illés rettenthetetlen volt. A Kármelen rettenthetetlen volt. De Kármel után Jezabel, a királynő mondja, na majd én megmutatom annak az Illésnek. Nem női beszéd volt, bocsánat a hölgyektől. Királynői beszéd, na, mondjuk maradjunk együtt. És Illés hanyat homlok 3 nap fut. Ki az országból, és ott fogja magát megkeresni az ügyeletes bokrot, a félsivatagba, Bersebába. És lefekszik, hogy meghalljon. Hát ezt otthon is meg tudta volna csinálni. Mert a győzelmei másnapján mindig nagyon kísérthető az ember. És ez történt a kereszténységgel is. Nézzük csak! 180 körül az egész római birodalomban elterjedt a kereszténység, elsősorban a városokban. A gnózis legyőzve megszirágult a keresztény tanítás. Az egyház szervezet lett a szigorú erkölcsök őre, és menjünk tovább. Az egyház szervezettségre egyre jobban növekedett, több emeletes alá- és fölé rendeltségi rendszer épült ki. Közben a misszió lehetősége nagyszerűen nőtt, mert a világ vallási zűrzavar az nőtön nőtt. A római hivatalos vallás az formális lett, mellette különböző misztériumvallások hódítottak, tessék ellátogatni Aquincumba, megvannak a hivatalos templomok, de 2 mitrász templomot is lehet találni az Aquincumi kis romterületen, polgárváros romterületén, és egy Serapis templomot is lehet találni, és még más templomokat is. Itt lenne az idő, hogy a kereszténység tényleg a krisztusi küldetés, esek

területeket uraló, multikulturális, multinacionális, globális birodalmat nagyon nehéz fenntartani, kell egy ideológiai támasz. És azt mondja, jó lesz erre a kereszténység. És most mit mond erre a kereszténység? Nagy Konstantin a kereszténységben látja az eljobban széthúzó birodalom egységesítő erejét. Ezért a kereszténységet fokozatosan államvallássá tette. A katakombából a cézári udvarba egy generáció eljutott. Hogy él a hatalommal a kereszténység? Nem elég azt mondani, hogy ez rossz, ez a Konstantin ilyen olyan botkás, hogy egy politikus azt mondja, hogy nekem kell valami, ami összecementezi ezt az ezer felé széthúzó birodalmat. Egy generáció alatt az üldözött kereszténységből kedvezményezett államvallás lett. Nagy Konstantin utódai a pogányságot üldözték, és a keresztény csőcselék az a pogány templomokat rabolta. Nyelvészek azt mondják, hogy ez a szó, hogy pagánus, az azt jelenti, hogy vidéki. És a pagánuszokkal szemben ott vannak az atléta krisztik, Krisztus atlétái, akik nem a keresztény elvek hősei, hanem fegyveres banditákként a sok kincset felhalmozó pogány templomokat rabolják. Nem kell messze menni, Aquincum. Az Árpád hídnál tetszenek lenni, Aquincumnál, ugye két Aquincum volt egy polgárváros, ez az Aquincumi Múzeum helyén van, és volt egy katonai város. Ez az Árpád híd, Urai híd főjénél volt. Az aluljáróban tetszenek látni még némi romokat a fürdőnek a romjai. Kicsit odébb, korai középkorban, felépült a Péter Pál székesegyház, amikor már keresztények lettünk, minket név magyarok. Péter és Pál szobrának a töredékeit megtaláltuk. Milyen szobrok voltak ezek? Ezek Jupiter szobrok voltak, amit fogány templomokból loptak. Senki nem tudta szerencsére, hogy Péter hogy néz ki. Én nem akarok most semmiféle ilyen csúnyát mondani, és nem a protestáns beszél belőlem. A művészet történet tudja, hogy a Vatikánban őrzött Szent Péter szobor, amit én még akkor láttam, amikor Lukasra volt csókolva a tumja ennek a bronzszobornak, évszázadok kegyesei tették, és én a kegyeseket mindig tisztelem. Ez egy konzulszobor volt az 5. században. Mert a kereszténység egy nagyon furcsa dolgon esett át. Divat lett, a karrier elérésének az eszköze lett, hatalomhoz jutott, és azt gondolta nagyon sok tisztességes keresztény ember, nehogy azt tessék gondolni, hogy ezek tisztességtelen emberek voltak, nagyon sok tisztességes ember azt gondolta, hogy az erőszak a legjobb térítő eszköz. Erőszakkal felépítjük majd az Isten országát. Menjünk csak tovább. Az egyházi hierarchia a hatalom részese és haszonélvezője lett. A keresztény tanítás az állami ideológia rangjára emelkedett, a másképpen gondolkodók az állam ellenségei lettek. Gondoljuk az ariánus vitára. Én most nem azt mondom, hogy, és nem arról kezdek beszélni, hogy kinek volt ott igaza. Az elintézési módra gondolok. Hogy vajon az igazság érdekében lehet erőszakot alkalmazni? Az általam felismert igazságot lehet erőszakosan a másikra pofonokkal, állami eszközökkel, üldözéssel rákényszeríteni? Ez egy etikai kérdés, nem? Menjünk csak tovább. Kialakult az egyházon belül egy tiltakozás. Többféle. A szerzetes rendek a 4. században azért jelentek meg, mert tiltakozást jelentettek. Kivonultak emberek a sivatagban, azt mondták, hogy mi nem tudjuk megváltoztatni ezt az egész helyzetet, de ez így nem jól van.

Valami összetört, valami nem jól van. Elmegyünk kivonulunk a társadalom. Majd diszidálva meg lehet ezt a kérdést oldani, ha mindennapi életből diszidálok, a kolostor falai mögé nem jön be az élet. Én azt azért említem, mert ma is vannak keresztény emberek, akik problémákat látnak és diszidálni akarnak az életből. Meg lehet ezzel oldani valamit? Aztán jöttek az eretnek mozgalmak. Voltak köztük szélsőségesek, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy vissza kell menni a forráshoz. Amit ugye a 16. század elején, a 16. század elejének legnagyobb gondolkodója, rotterdami Erasmus úgy mondott, hogy ad fontesz, a forráshoz kell visszamenni. Mi lesz veled kereszténység? Menjünk tovább. Megint jön belső megpróbáltatás és a külső megpróbáltatás. A császár lett az egyház legfőbb ura. Ő a törvényalkotó, a bíró, a kormányzó. Ugye gondoljuk el, a bizánci császár az az egyház ura volt. Mai napig is az ortodox gondolkodási módban a mindenkori uralkodó az az egyház ura. A rövid és eseménytelen életem egy szakaszában elég sokat jártam a Szovjetunióban. És jártam többek között abban a teremben, ami a Szent Szinódusnak a ülésterme. Persze nem ülés volt, hanem hát beengedtek. Egy gyönyörű, szép, úgynevezett orosz barokk, csodálatos épület, fényképezni nem volt szabad, hát mindent megnéztem, jól megjegyeztem. Tehát sorban fel voltak az érsekeknek, a metropolitáknak a nevei írva, az gyönyörű, szép, veretes, bronz táblára, és két trón volt elő. Egyiken a pátriárka neve volt, Alexei volt a pátriárka, a másikon nem találják, hogy kinek a neve volt. Az volt, hogy Leonid Brezhnev. És kérdezem, az ószár tanszék meg a vezetője vezetett, hogy ezek hogy van? Hát ez nem ateista, a Brezhnev elvtárs. Azt mondja, de ateista, miért? Mert Konstantin az keresztény volt? Kérdezett vissza. Kialakult ez a gondolkodás, ez a cezaropapista gondolkodási mód. Aztán az egyházi igazgatás és a világi kormányzás összefonult. Aztán a helyi gyülekezetek önállósága megszűnik. Többé már nincsen az, hogy most a gyülekezet önmaga mondja meg azt, hogy nem kentről megmondják. És ahogy a bevezetőben mondtam, ennek az a következménye, hogy én egyszerűen, ha nem dönthetek, akkor leszokom a döntéstől. És minden ilyen diktatórikus rendszernek az a következménye, hogy az emberek felelősségérzete hal meg. Menjünk tovább. A kereszténység lényege reprezentatív kultusz lesz, a mágikus, rituális elemek megerősödése lesz, és a morális romlás az előkelő élvezeteket hajszolják, a keresztény élet csőcselék, munkakerülés, szórakozás éles marad. Ez Bizáncnak az egész középkori története. Én nem azt szeretném, hogy ítéletet mondjunk, hanem érezzünk összefüggéseket. Nem úgy van, hogy a morál az csak úgy úszik a levegőbe, hanem ez az egész rendszer hordoz bizonyos tanulságokat. Most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy nyugaton egy kicsit más ez az egész. Nyugaton nincs császári udvar, nincs pompa, nincs előkelőség, hanem van népvándorlás. Most mi történt a népvándorláskor? Szerencsére Budapesten vagyunk, ugye itt azért tetszenek egy kicsit a város történetét tudni. Ugye ez a Duna a határ, 402 körül összetörik ez a nagyon gondosan képített határ, látótávolságban őrtornyok, ezeket sorba feltárjuk, könnyen elérhető katonai táborok, itt van Ampingum, de ugye a nagykörút vonalán egy Duna ág folyt, ugye ezért ezen a szigeten, a mai március 15-e térhelyén volt egy kontraakvinkum, egy tábor, akkor a Rókuskápolna helyén volt egy erőtorony, hogy várja a népvándorló törzseket, és
És amikor nem tudják tovább tartani a birodalmat, beomlik ez a nagyon erős erődrendszer, mi ennek a következménye? Az előkelők elmennek, a föld népe meg mit csinál? Felfedezi a budai hegyek barlangjait, és megvárja még a rabló, minden mozdítani akaró népvándorló Kodébának. Kibújik a barlangból, kijön az erdőből, összekaparja a romokat. Ha például eltetszenek menni a március 15 péri erődnél, ott is lehet látni, hogy házakat építenek belőle, kicsit kicsebbre veszik a kapukat, és kezdenek élni. És kivezeti őket? Az adminisztráció a Rómába diszidált. Kivezeti őket? A pap. A népvándorlók, nagy része a germánok, nem pogányok voltak, ariánusok. Azért ariánusok, mert Árius megtérítette őket, meg ez jól is jött, a hittestét azért nem mindig kifosztani, az eretmeket azt igen. És egy nagy változás áll be, tudnélik, Róma maradt. Róma szellemi központ. A népvándorlás területén élő kisebb törzsek mindig Rómára néznek. Róma az egyetlen olyan nagy pátriárhátus, amelyik az apostoli hagyomány letéteményese. Ugyanakkor a birodalomban, a keleti részen, ott van Bizánc, ez a főváros, ez a legújabb pátriárka, ott van Jeruzsálem a legrégebbi, ott van Alexandria, és Antiochia, ami nagyon ősi, mindegyik. El kellene képzelni olyan négy pátriárkát, aki egy véleményen tud lenni egyszerre. Ha vita van, ugye a császár mit csinál? Fontos az ideológiai egység. Van egy döntőbíró, aki kívül van ezen a verekedésen. Ez Róma. És Róma tekintélyen ő. De menjünk tovább. Az ariánussá lett népvándorlók és Rómához hűséges őslakosok nagyon érdekes, vegyes képlete lesz Nyugat-Európa. Igen, ám csak a népvándorlók is egymás ellen akarják hatalmukat érvényesíteni, ez a hatalom örök logikája. És ennek mindig a keresztények is szánk a levét. Míg végre valaki rájön valamire. Az őslakos keresztények azok Róma kultúráját tovább örökítik. Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy Klódvig 482-511 között, valószínűleg 496 karácsonyán, ez az évszám nem egészen biztos, megkeresztelkedik Rómában. És ebben valami nagyon érdekes következik be. A frankoknak a vezére Klódvig, a frankok viszonylag egy kis népvándorló törzs, és ennek az lesz a következménye, hogy az összes őslakosnak a hittestvére lesz Klódvig. Ez létre is hozza nagyon hamar, most nem mondom el az egész történelmet, létrehozza a frank birodalmat. Ez azt jelenti, hogy a kereszténység most még egyszer nyugaton is államvallás lesz. Azt jelenti, hogy a nyugat-európai őslakosok hittestvére lesz a vele vetélkedő bársariánus germánok uralkodókkal szemben Klódvig, és létrejön egy új hatalom, ez Nagy Károlynak a koraközépkori birodalma. Menjünk csak tovább. Király ellenőrzés alatt tartja az egyházat, és állami célra is igénybe veszi. Ismét kialakul ez a régi-régi ősi hatalmi képlet, ami már keleten megvolt, hogy ideológiailag ellenőrzés alatt tartja az egyházat, a világi uralkodó, mert ez az értelmiség. Ezért beszélünk Karoling reneszánszról, amikor ugye az egyház adja ehhez a kultúrát, az adminisztrációt, az összetartó erő. Az egyház lesz az állami adminisztráció végrehajtója, aki az egyház szervezet ellen szól, az politikai lázadó lesz. Teszik érezni a csapdát? Ez a középkor alapvető csapdahelyzete.
a hatalom és a hit nem egyezik egymással. Ha tovább megyünk, akkor egy alapvető elvet kell elmondani, ami az Új Szövetségnek, az egész Bibliának, Jézus tanításának a lényege. Isten az egyházat nem uralkodni, hanem szolgálni rendelte. Most Máté 20-at itt tudnám idézni, hogy ki a nagyobb, tetszenek emlékezni a történetre. Az egyház történelemnek az egyik nagy kérdése, hogy a kereszténység uralkodik-e, vagy szolgál. Nézzük csak tovább. Ha az egyház só, akkor az egyháznak a világba helye, nem a kolostorban. Nem is semmi Bisztonyára, hogy van egy gyönyörű párolgó leves, egy gyönyörűen megterített asztala, sótlan. Ott a sótartó, csak nem jön le a sótartó tetejét. Tetszettek már egy jár? Hiába van ott a nagyszerű só, a sónak csak a levesbe van igazán helye, küldetése. Az egyháznak sónak kell lenni még akkor is, ha szembeszéllel kell előre mennie. Na most a hatalom az tulajdonképpen mit csinál? A hitéletet, ami az első lenne, az Istennel, emberrel, világgal való kapcsolatunk alapja lenne, azt egy külső hatalmi cél érdekébe állítja. A közösséget úgy hamisítja meg, hogy a hatalom elrendeli a közösséget. Nem a belső összetartozás, hanem a külső nyomás az, ami a közösséget létrehozza. A tanítást az úgy fékezi meg, hogy ha ez egy közös ideológia, akkor két fontos dolog van. Mindenki azt tartsa egységesnek, ami a hatalomnak pillanatnyilag jó. És megbénulnak a segítők ezek. Mindig akcióba kezdünk gondolkodni, és elfelejtkezünk arról, hogy ez a két kezünk a segítőkéz. Nagyon érdekes, hogy ez a négyes válságjelenség mindig, ahol a hatalom győz, ez a négyes válságjelenség megmutatkozik. Menjünk tovább. Az uralkodó egyház identitás zavarba kerül. Mi végre vagyok egyház? Elveszíti a küldetését. Többé nem az a küldetésem, hogy el nem vén széles a világról, hogy Jézus mondja a nagymissziói parancsban, hanem hogy rendet tartsak a világban, ahogyan a kenyéradó gazdán mondja. És a küldetését vesztett egyház, a megízetlenül só, hogy Jézus szavai szerint tudják, hogy mire jó, hogy eltapodják az emberek. Nagyon sokszor kereszténységben ma is ennek a küldetés vesztésnek ezer jelen mutatkozik. Menjünk tovább. Következő tanulság az az, hogy ha a hatalom manipuláló eszközévé válik az egyház, a hitelveinek a tisztaságát is elveszti. Többé nem az evangéliumon, vissza a forráshoz, nem az egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül ahonnan elindultunk, hanem a hatalom pillanatnyi érdeke határozza meg, hogy mit tanítok. El is tudnák 20. századi példát, 21-et is sajnos mondani. Menjünk tovább. Következő tanulság az az, hogy a megoldáshoz vissza kell találni Jézushoz, a forráshoz. Jézus egy nagyon különös valaki. Vitatkoztunk azon, hogy Isten, ember, meddig Isten, meddig ember, rendszeres teológusok, mi rendszeres teológusok, most újabban ezt tanítom, és ezért tudom mondani, mi rendszeres teológusok, nyúzzuk a hallgatókat, a Szent Háromság krisztológiai viták egész sorával. De én most nem erre gondolok, nem a Jézusról szóló tanításra. Van-e a mai embernek Jézus élménye?
mai embernek találkozási pontja ezzel a Jézussal? Meghatározza ez a Jézus az én életemet, mindennapjaimat? Visszatalálok-e a forráshoz? Ha az életbe eltévedek, akkor vissza kell menni az utolsó ismert pontig. Gyülekezet tagjai tudják, de azért elmondom, hát ha valaki még nem hallotta tőlem, de öregemben mindig régi példát mond, 14 éves koromban voltam országos körözés alatt. Semmiféle gaztettet nem követtem el, hanem elmentünk kirándulni a fiúkkal, és ez az 50-es évek elején volt, és nagyon éhesek voltunk, és én láttam egy hegyoldalt, ahol roskadoztak a málnabokrok málnával. Hagytam, hogy a fiúk előre menjenek, én felmásztam, és telelaktam nagyon finom málnával. Aztán gyártottam egy elméletet, hogy ezen a dombon átmegyek, vagy hegyen átmegyek, ott lesz egy út le a buszhoz, és én előbb otthon leszek, mint a fiúk. Nem volt ott az út. De gyártottam egy másik elméletet, hogy nem jó hegyen mentem át, mert azon kellett átmenni. Szóval az lett a vége, hogy beesteledett, belebújtam egy szénabogjába, ott átaludtam, hajnalba felébredtem, és másnap estére megérkeztem Egerben Miskolc helyett. Nagyon fáradt voltam, beültem egy hordó mellé az állomáson, elaludtam. Egyszer csak valaki rázott. Elnézek, egy rendőr volt, azt mondja, maga a körözött. És így hazavittek, anyámtól kaptam két nagy pofont, és egy tanulság, ami egy életre szól. Volt egy bácsi, vannak olyanok, akik emlékeznek a Fáj bácsira, egy nagy turista volt. És a Fáj bácsi azt mondta, édes fiam, ha eltévedtél, akkor ne elméleteket gyárts előre, hanem menj vissza az utolsó ismert pontig. Tetszik érteni, hogy ezt miért mondtam el? Az utolsó ismert pont Jézus keresztje. Azt kérdezi tőlem az élet, és tőled az élet. Ne haragudjatok, hogy ilyen személyesen fogalmazok. Visszatalálunk az utolsó ismert pontig. Ez régen volt, de mégis fontos. Mi van még hátra? Mit mondhatunk még? Azt gondolom, hogy ennél jobb tanulság nincsen. Vissza kell találni a fontos forráshoz. Évszázadokat ugrottunk át. Történelem ismerőitől elnézést, mert én csak tanulságokat mondtam. De megtesszük ezt az utat. Adja Isten, hogy így legyen. És ha imádsággal kezdtük, akkor ugyanúgy. Egy picit gondolkodjunk el ezen. És mondjuk egy rövid poház. Maradjunk bőve. Jó Istenünk, köszönjük azt, hogy Te vagy a történelem ura. Milyen az ország pirulása, de ott, hogy a múlt tanulsága ma élő elővé legyen bennünk. Jézusért kérjük ezt, aki ezt a segítséget megígérte.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra felfedezni, hogyan tanúskodjunk Jézusról. Erről is gondolkodtak az ökumenikus lelkészi missziós konferencia résztvevői. Nem a politika alakulása a mai keresztények legfontosabb kérdése, hanem hogy a rohamosan változó társadalmi környezetben, ahol az egyház hagyományos utánpótlás rendszere már nem elégséges, miként tudjuk hívni az embereket a keresztségre, a személyes hitre és a megszentelődés útjára. Erről beszélt Durácki Bálint, szociológus, sok időszerűséget hordozó előadásában az idei ökumenikus lelkészi munkatársi missziói konferencián Réf Fülöpön. Az alap problémához, illetve lényegi kihíváshoz, nagy sebességű társadalmi változáshoz és egyházi térvesztéshez kell alkalmazkodni. Durácki Bálint vezette el a hallgatóságot történeti áttekintésével. Az ötnapos rendezvény, amelyen 9 felekezetből verbuválódott a közönség, pénteken ért véget. Sokfélék vagyunk, de összetartozunk. Így kezdődött a rend. A kereszténység lényege nem az, hogy egyformák vagyunk, hanem az, hogy minden különbözőségünk ellenére tudunk egyé lenni. Hangzott el a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, vagyis a rend nyitó istentiszteletén Veszprémben. Ízletes lekvárok, kortárs festészet várta a közönséget. A belváros egyetlen, hatalmas, áldásbékességgel zsongó találkozási ponttá alakult a melegség ellenére is. A dunántúli reformátusok értékes portékái és a református egyház különböző missziói szervezeteinek kirakodóvására tette nem csak programhelyszínné, hanem találkozási ponttá az idei fesztivált, ahová már a nyitó napra is rengeteg gyülekezetből érkeztek látogatók az ország és a Kárpát-medence különböző részeiből. A melegség ellenére ismét jó kedvel, a rég nem látott és új ismerősök láttán hálával telt meg a Református utca, ahol a környék ízletes lekvárjai, borai fűszerei mellett akár még fiatalító arckrémet is vásárolhattak a látogatók, válthattak néhány bátorító szót a sokat látott református szeretett szolgálat munkatársaival, vagy éppen visszamosolyoghattak a Duna almási református szeretett szolgálat lakóinak. Templomokat nyit meg a hőség elől menekülőknek az egyház. Az elmúlt napok melegsége az egész országra erős hatással volt, és szinte mindenki valamilyen menedéket keresett a forróság elől. Éppen ezért annyira megható gesztus Székely János szombathelyi megyéspüspök bejelentése, mely szerint az ország templomai a következő hetekben a legforróbb órákban is kinyitnak majd, hogy az emberek itt hűlhessenek le. Az egyházi vezető kiemelte, hogy a régi templomépületek hűvös klímája tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány percre megpihenjünk benne. Ráadásul a csend, a nyugalom és az ülőhely mellett még egy pohár vizet is kaphatunk, ha betérünk. Az időjárásról. Itt az év fele. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi a szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Kádár Miklós.

0: Kedves hallgatóink! Kezdjük Karinthy Frigyes bemutatását Szerb Antal 1932-es magyar irodalom történetében írott tömör összefoglalójával. Benne a kor stílus romantikája önmaga ellen fordult és paródiává lett. Karinthy erősen intellektuális típus, nagy problémákat vett föl, az egyetlen nyugatos, kinek írói művén az ifjú korában divatozó természettudományos világnézet mély nyomot hagyott. Szimbolikus színművében, Holnap reggel, 1916, mesteri tömörségű novelláiban, Esik a hó, 1912, Gyilkosok, 1921, verseiben minden a gondolati mag köré kristályosodik. Irodalomtörténeti fontosságát nagyban növeli, hogy ő volt a nyugat nemzedék leghatásosabb propagátora a közönség szélesebb rétegei előtt paródiái által. Így írtok ti, 1912, így láttátok ti, 1917, tanár úr kérem, 1916, melyek fölkeltették az érdeklődést az egyébként ismeretlen költők iránt. Eddig az idézet. Az ifjút intellektuális családi légkör vette körül, apja baráti társaságában filozófiai, képzőművészeti, irodalmi viták részese lehetett, rálátással az egész európai kultúrára. 1898-ban 11 évesen kezdett írni. Színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. 15 éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a Verne hatására írt Nászutazás a Föld középpontján keresztül című parodisztikus regényét. Az 1905-ben tett érettségi vizsga után a matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Noha nem diplomázott, de szerzett magának annyi ismeretet, hogy idővel írótársai között ő tudott legtöbbet a modern tudományokról, s ama kevesekhez tartozott, akiknél nem vált ketté az irodalmi, művészeti, történelmi, meg a matematikai, természettudományi műveltség. Egész életében élénk érdeklődéssel és feltétlen tisztelettel fordult a tudományok felé. Ahogy fogalmazott.
1: Nem lehet meg a művészet tudomány nélkül.
0: 1906-ban az Újság munkatársa lett. Ebből az időből ered legendás barátsága Kosztolányi Dezsővel. A következő években sorra jelentek meg novellái, paródiái, irodalmi karikatúrái, humoreszkjei a különböző budapesti lapokban, és gyorsan szerzett magának hírnevet. Ezeket a műveit később sem tagadta meg, de nem egy nyilatkozatából, írásából, kortársak által lejegyzett mondatából érződik a keserűség, hogy humoros művei miatt nem veszik őt eléggé komolyan, nem törődnek filozófiai, politikai gondolataival. Erre utal a Cirkusz című novellájában is. Nem véletlen, hogy a motívumát a késői Talentum versben is megfogalmazza Karinthy.
1: S voltam először szép kis barna gyermekhegedű mély viola. Fáját régi mesterek keze rezgése edzette, csengő új muzsikára, hogy majd kiárom a cirkuszt, s egyszer a székekből összerakott emelvény ingó csúcsán trikomból kihúzom, és elmuzsikálom a dalt, mit régen hallottam egyszer, zengenéz zokogni szívemben, de nem jutottam odáig. S úgy tetszik, most már nem is jutok el.

0: Pedig a valódi elismertséget az Így írtok ti című paródia kötete hozta meg számára 1912-ben. Ezekben a parodizált versekben és prózákban találó kritikát mond az egyes költők és írók stílusáról, módszereiről. A nyugatmozgalom mellett kardoskodó vitairatnak is fölfogható, a konzervatívok és a népnemzeti iskola ellenében. Az írások hordozzák a paródia műfaji jellegzetességeit, besorolásuk mégsem egyértelmű. Maga Karinthy is inkább irodalmi karikatúraként minősíti alkotásait. Közös jellegzetességük, hogy a megidézett szerzőket legmarkánsabb stílusjegyeik alapján jelenítik meg. Petőfi Sándor esetében például a költő népies műdalainak hangkordozását, képalkotó módját, motívumkincsét, ritmikáját imitálja.
1: Barna kislány szemének a lángja ide tűzött szívem pitvarába. Kis halacska, szőket isz a vizén, örömében akrát ugrok bizén. Fehér rózsa az én babám lelke, fehér galamb az ő nagy szerelme. Barna kislány, ha te szeretsz végre, felrepülök a csillagos égbe.
0: Természetesen mély műismeret, az alkotó elmélyült megértése, műveinek föltáró elemzése szükséges ahhoz, hogy így idézzen meg egy életművet, tehát voltaképp tiszteletadás is. Később már irodalmi kitüntetésnek számított, ha Karinthy valakit parodizált. Jól lehet, maga ezt a műfajt csak nagyon mellékesnek tartotta munkásságában, noha az igényekre figyelve, mint halálig folytatta. Érdemes megnézni, hogyan ábrázolja híres kortársait, például Ady Endrét vagy Babits Mihályt. Mindkettőjük eszköztára jellegzetes, fölismerhető. Kerek Rolandot idézve, Karinthy az ő esetükben is a paródia technikáival él, eltúloz és lefokoz, utal a szerző jellemző szóválasztásaira, szószerkezeteire. Az Ady paródiákban a költőtárs ismerős téma sora és jelkép használata is tükröződik, mint a Moslékország címűben.
1: Jött értem a fekete hajó, jött értem fekete vizen. Álom királyfit vitt, tova vitt. Moslékországnak mentiben fekete hajó, fekete vizen. Moslékország, haj, cudarország, haj, hortovágy. Zsírszívű rém, haj, átokváros, redves ugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizeken jöttem én.
0: A hajó és a víz létszimbólumok megidézik az Új vizeken járok Ady költemény címét és híres sorait. Ne félj hajóm, rajtad a holnap hőse. A fekete jelzőről az emblematikus, a fekete zongora is eszünkbe juthat, míg az Álomkirályfi és a Moslékország kifejezések egyaránt illusztrálják Ady jelképteremtő és szóteremtő gesztusát. Végül nem kerülheti el figyelmünket a még oly rövid sorokon belül megfigyelhető nagyarányú ismétlődés, jött értem, vitt, tova vitt, fekete hajó, fekete vízen. Míg azonban az eredeti Ady versekben a képek valamiféle logika mentén kapcsolódnak, itt az imitáció fölfüggeszti a képiség logikáját, egységességét, és mint egy ötletszerűen, értelmetlenül egymásra dobált képhalmazként hozza létre a verset. Végül lássunk egy példát arra, hogyan jelenik meg Karinthy tolmácsolásában a fiatal Babits Mihály. Ami Ady esetében a szimbolizmus és a nemzetostorozó hajlam, Babitsnál a klasszicizáló tendencia. A futurum exactum, exakt, konkrét jövő, című versnek már a címe is az antik római kultúrára utal, noha megfordítva, hiszen a múlt helyett a jövő szerepel benne. Karinti a fiktív kontextus is megadja a vershez. A klasszikus gyomorgörcsök ciklus a latinizáló kifejezésmód erőltetettségéről mond ítéletet. Első versszaka a Babicsra utaló karinti féle szóteremtés és stílusparódia remek példája.
1: Plútó e torzót márványból szoborta. Ó torzók torza, bőrző, dunakorzó, ó korzó korza, őrző, dunna orzó. Mint ferdetorta, és megint retorta, de Afrikában fú az antipasszát, és négerek maszálnak pántlimasszát, és ott az ég oly régi, égi méla.
0: A versszakot, szemlátomást a rímek összecsengése, a hangzásbeli variációk uralják, amelynek a jelentés teljesen áldozatul esik. A torzó, a dunakorzó, az orzó létező szavak, még a torza is értelmes, ám az ez utóbbi analógiájára alkotott korza már a költői lelemény terméke, hasonlóképpen a szoborta és a retorta alakokhoz. Ezek a megoldások Babits formai bravúrjait állítják pellengérre. Az író kisdiák életéből megírt képeket tartalmazó Tanár úr kérem című kötete is ebből a korszakából származik, amelyben kisebb történeteket vonultat föl, melyeket csupán az köti össze, hogy a diák létről szólnak. Az író alapeszköze, hogy hétköznapi dolgokat új szempontok alapján rendez kontextusba, amitől abszurd, olykor groteszk helyzetekké válnak a legegyszerűbb szokott pillanatok, konvencionális apró történések. Megnöveli a hatást, hogy legtöbben éltünk már át hasonló helyzeteket. Például a jó tanuló felel és a rossz tanuló felel kis részletei.
1: A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre foglyai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó véres erőfeszítésében kapkodtak lélegzet után, még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem. Mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegember, egészen elernyed és behunja a szemét. Hújjon le fejére a bárd! Engmeyer az utolsó padban egészen elbújik, Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszöni szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz, hát ha csoda történik, hát ha csak agyrém, nyomasztó lidérc nyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet felkap a padról, míg végigmegy a kis utcán, a padsorok között, ezt gondolja. A plusz B szer A minusz B egyenlő A négyzet minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Még a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki sem tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni.
0: Humora vitte a kabaréhoz is. A kabarénak szüksége volt mulatságos jelenetekre, és Karinté bámulatos könnyedséggel fogalmazott színpadi tréfákat. Sikeres színpadi szerző volt, művei többnyire egyfelvonásos bohózatok, de írt egész estés végjátékokat is, mint Föld nélküli János, a nagy ékszerész. Összegyűjtött színpadi művei 3 kötetet töltenek meg. A színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma 136. Ő maga kesernyés ember volt, de kitűnően tudott nevettetni. Meggyötörték a saját életének keserűségei, és még jobban a közélet bűnei, ustobaságai, de bánatait és felháborodásait szatíráiban fejezte ki. És a közönség nevetett, és nevet ma is a furcsa ötletek áradatán. Képzelete kimeríthetetlen volt, szójátéktól groteszk helyzetekig, furcsa alakoktól meglepő fordulatokig, birtokában volt a nevettetés minden eszközének. Egyes szóalkotásai, mint a halandzsa és kifejezései, például magyarázom a bizonyítványomat, a köznyelvet gazdagítják.

0: Karinthy Ferenc mesterének Jonathan Swiftet vallotta. Az 1915-ös utazás Faremidóba, a tudatra ébredt gépek országába egy szatirikus, fantasztikus Gulliveriáda, erőteljes háború ellenes éllel, és a Kapillária című regény az uralomra jutott nők világa is a Gulliver 5. és 6. utazása alcímet viselik. A határozott pacifizmusa mutatkozik meg a Holnap reggel című 1916-os drámájában és az 1918-ban megjelent Krisztus vagy Barrabás című publicisztikai írásait is tartalmazó kötete. A Barrabásból vett részlet a háború malmainak pokoli, őrlő hatalmát érzékelteti.
1: És találtak még másokat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve, és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé, bűzhött mocsárba nyomta le Barrabás, tetvek és csúszómástok közé. Oda ment hozzá, és megoldotta köteleit, és így szólt: ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad a Nazarettit, mintha ezt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és a gondolatnak a szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak szemével könyörgött, mert szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell, a Nazarettit, mintha azt kiáltanák: békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Nazareti pedig, élén a sokaságnak, amely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegezett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsájtod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabást kívánta, engem megfeszítettek, de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudja, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeikben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat font, és kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és így szólt: hát kit bocsássak el már most, Barabást vagy a Nazaretit? És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. És a sokaság ezt kiáltotta: Barabást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Nazaretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriás fej, mely ostován és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lé szivárgott, a torkából úgy bömbölt reketten Barabást, mintha azt hörögné: halál, halál, halál!
0: Az író a politikai fordulatok és családi tragédiája után visszahúzódott a közélettől. Felolvasó körutakon vett részt, magyarság tudatáról adott számot. A 20-as és még inkább a 30-as években döbbenten figyelt az ellenforradalmi világra. Egyre erőteljesebben ábrázolta szépirodalmi műveiben az emberben rejtező eredendő gonoszságot, és egyre hevesebben igényelte az emberségességet. Utolsó regényében, a Mennyei Riportban dantei utazást képzelt el a túlvilág tájain. Humor és bölcselet, emberség igény és lélektan kavarog ebben a látomásban. Körinti maga mondta, hogy minden műfajban alkotott maradandót. Több mint 5000 cikket alkotott életében, ezek között akadt riport, tudósítás, útinapló, filozófiai eszmefuttatás, irodalmi elemzés, tűnődés a politika állásáról, és tömérdek humoreszk. Önmegfigyelés, dokumentum és líra egészen újszerű, páratlan ötvözete regénye az utazás a koponyám körül. 49 éves volt, amikor agydaganat támadta meg. A bajban felesége, Böhm Aranka szeretettel támogatta. Herbert Olivecrona, a híres svéd sebész operálta 1936-ban, és meg is mentette. Karinti regényében részletesen leírta az agyműtét közbeni gondolatait, érzéseit, emiatt a külföldi orvosok körében is ismert lett ez az írás. Fantáziája olyan mélységekben és magasságokban szárnyal, ahová csak kevés ember érhet el. Ugyanakkor a szubjektív hangvétel és a szigorú szerkesztettség aránya sem sérül. Nevén nevezi mindazt a felsőbb vagy ösztönös hatalmat, ami ott volt vele életed döntő pillanataiban, amit voltaképpen léleknek tételezhetünk.
1: Leltárt csinálok lelkemben, és azon tűnődöm, van-e vesztenivalóm egyáltalán. Mindentől eltekintve jól tudom, nem lenni rendkívül unalmas állapot az élet tarkaságához képest. Viszont határozottan nagyon sok előnye van, nem kell beszélgetni, kifogásokat keresni. Az ám, ha az ember élvezni tudná ezeket az előnyöket, életen és a halálon túl valami harmadik állapotban.
0: 1970-ben Révész György rendezett filmet erről a különös utazásról, Latinovics Zoltánnal a főszerepben.

0: Novelláiban sokat foglalkozik a párkapcsolat és a szerelem problémáival, a férfi és nő közti egyenlőtlenséggel. A történetek fő témája a szenvedés, a megalkuvás, a magát érvényesíteni próbáló hős sikertelensége. A lírai költő újra csak a végső években jelentkezett, holott az volt ő mindvégig. Önmagát sokszor költőnek vallotta, mégis kevés verset írt. Ezeknek kisebb része érzelmi jellegű, ilyen a kudarc.
1: Így jár, ki csak rajong, és nem vigyáz. Ki a gyönyörtől már előre részeg. Ha hozzájut, elvéti az egészet. És nyílt szín

0: Virág, maradj az ágon, megvárom a gyümölcsöd, nem rugdalok markodba, végzet, lazíts a görcsöd. Élet, mindenki éljen, s ne tudja meg, miért él. Ígérd már másnak, Isten, amit nekem ígértél.
1: A költemények többsége szabad vers, hosszú, központozás nélküli gondolatkitörés, például a karácsonyi elégia, vagy a számadás a talentumról. Nincs kedvem alakoskodni, és ágálni, és szerepelni, és csereberélni, és sáfárkodni. Itt a számadás. Nem loptam semmit, s híja, ha volna, legfeljebb annyi, amennyit hozzátenni nem akartam, vagy nem sikerült. Így találtam ezt a világot, amikor idehoztak, s most, ha úgy érzed, hogy úgy hagyom itt, ahogy találtam, semmit se változott, ám te ítélj. Gáncs vagy jutalom, mindegy már, s ama külső sötétség se segít. Esküszöm, nem fogok sírni, és csikorgatni fogam oda át. A Nem mondhatom el senkinek című versgyűjteménye 1930-ban jelent meg. A kötet címadó elhíresült verse talán Karinti legtömörebben fogalmazott arszpoétikája. Önmagában az adit tagadó két sor a legszembeszökőbb.
0: Én Isten nem vagyok, se nem egy világ, se éjszakfény, se aulévirág.
1: Elvi jelentősége a vers egészének, hogy a realizmus igenlését és a közösséghez szólás vágyát fejezi ki. Ez az életérzés nyilvánult meg már a korai, említett cirkusznovellában is. Szellemi rokonságot mutat a Babicsi megnyilvánulási szándékkal, vak dióként dióba zárva lenni, törésre várni, be megundorodtam. Különösen hangsúlyozza eszmeiségét az a tény, hogy egy ellentmondásos, zaklatott költői korszak lezárása idején és az új, eszmeileg gazdag és egyértelmű korszak kezdetekor jelent meg a Nyugatban. Az Üzenet a palackban pedig halála évében, 1938-ban a korról vall, a jeges dermedést, a bizonytalanság és az egyedüllét érzését fejezi ki.
0: Itt vagyok az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken, és kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előbbre.

fontos terület munkásságában a műfordítás is. Dickens, Mark Twain, Viktor Metta műveinek magyar fordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a két meseregény, a Mici Mackó és folytatása a Mici Mackó kuckója. Mivel Karinthy Frigyes sem angolul, sem németül nem beszélt tökéletesen, nyelvzseni nővére Emília, Mici, készítette elő az írószerűen

0: számára nyers fordításban. Ő rá utal a Micimackó név. Egy érdekes, szellemes kitérő, hogy az 1929-es Láncszemek című novellájában megalapozza a hat lépés távolság elméletét, mely később világhírű lett, főként a vele foglalkozó tudósok és művészek által. E szerint a Földön bárki kapcsolatba hozható bárkivel egy ismeretségi láncon keresztül, melyben a két végpont között maximálisan öt elem van. Az elméletet Stanley Milgram, amerikai pszichológus alá is támasztotta 1967-ben az úgynevezett kisvilág tulajdonságot vizsgálva.
1: Annak bizonyításául, hogy a földbolygó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbált ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyén kijelölni a Föld 1,5 milliárd lakója közül, bármely pontján a Földnek. Ő fogadást ajánl, hogy legfeljebb 5 más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel csupa közvetlen ismerettség alapon. Egy szegecselő munkást a Ford művek műhelyéből ezek után magam vállaltam, és 4 láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri a műhelyfőnökét, a műhelyfőnöke magát Fordot. Ford jóban van a Hölcslapok vezérigazgatójával. A Hölcslapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád úr, aki nekem nem csak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom. Csak egy szavamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak. Hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy az a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá.
0: A komikai elemen túl a bölcselettel is megtámogatja az azóta oly elterjedté vált elmejátékot. Valami van, valami folyamat, ritmuson és hullámon túl szűkülés és tágulás. Valami összemegy és kisebb lesz, és valami szétárad, és egyre nagyobbodik. Lehetséges volna mégis, hogy ez az összemenés és kisebbedés, hogy ez a fizikai világ és ez a szétáradás és nagyobbodás ezzel a pislákoló kis szikrával kezdődött, ami sok millió évvel ezelőtt gyulladt ki az ember-állat idegkocsonyájában, hogy szétáradva és nagyobbodva és mindent fölégetve, ami útjába kerül, lángba borítsa és összezsugorítsa, és hamuvá égesse az egész fizikai világot? Lehetséges, hát mégis lehetséges volna, hogy az erő legyőzi az anyagot, hogy a lélek erősebb és igazabb igazság, mint a test, hogy az életnek értelme van, mely túléli az életet, hogy a jó túléli a rosszat, az élet túléli a halált, hogy az Isten mégis hatalmasabb az ördögnél. Jellegzetes humanista volt. Hitt az emberben, hitt a tudományban, hitt a kultúrában, elkeserítette az embertelenség, harcolt a gonoszság ellen, szövetségese minden haladó eszmének. Ez volt egyéniségének a lényege, de a felszínen elsősorban a humorista, a nagy mulattató látszott. És azért volt ez lehetséges, mert valóban nagy humorista, nagy mulattató volt, aki nevettetés közben csak nem elfeledteti, hogy a józan ész a tudomány híve. Zárjuk most a vele való ismerkedést a Menetekel című versével. A Menetekel ufarszín jelentése: megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál, ahogy írva áll a Dániel 5.27-ben. A költő a humanizmus jegyében hadat üzen a társadalom elembertelenedésének. Kegyetlen őszinteséggel beszél, szembesít a hamis korral, az emberiség jövője iránti kétellyel. A szenvedély, a mondani való súlyossága és a költő aggodalma széttördeli a versformákat. A bibliai motívum egyben a kereszténységből a legpozitívabb, általános emberi értéket képviseli.
1: Hallgass meg, aztán mondd utánam ezt. Versben mondom, hogy jobban megjegyezd. Szívedbe vésem és füledbe rágom.
0: Rossz volt embernek lenned a világon ekkorban, melynek mérlege hamis, s megcsal holnap, mert megcsalt tegnap is.
1: Délben az ember megkísértetett, az éjben sírtak a kísértetek.
0: Síratták Krisztus gyötrelmes keresztjét, de a gyilkost megint hősnek nevezték.
1: A férfi vért ivott, s a nő velőtt. Künt a költő bőgött a bolt előtt.
0: Halottra adtak sejmet és brokátot, az élő rongyos volt és vért okádott.
1: Virággal hintették a síri vermet, az élő künt a hó alatt didergett.
0: Hangos szóval esküdtek a koporson, az élő halkan jajgatott a borson.
1: Bámult a gyermek, nagy szemét kinyitva, az aggok hallgatták, gyáván sunyítva.
0: De szembe köpte mesterét a hitvány piszkos rüpők, a szemtelen tanítvány.
1: Hajók rohantak égő tűzveszélyben, a ringyók cifra rongya szállt a szélben.
0: De a legszebb és a legékesebb szemét dombon rohadt el, mint az ebb.
1: Most hát kezem tördelve, sírva kérlek, vigyázz, figyelj, készül a tiszta mérleg.
0: Tedd most szívedbe és füledbe el, az értelmét majd megtudod, ha kell.
1: Méne, te kell, ha érted vagy nem érted, jegyezd meg jól, te néked szól, s te érted.
0: Egykoron sötétben elmondott dalom, mint lángi írás, világít a falon.
1: Jegyezd meg jól, ma szürke szók ezek, de élni fognak, hogyha én nem élek, s lesznek, ha nem leszek.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Kádár Miklós. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi a város égését 64-ben július 13-tól 23-ig követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Péter és Pál tanítványai voltak. Mivel semmi sem volt képes megállítani a híresztelést, amely szerint a tűz parancsra tört ki, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta a keresztényeket. A vértanúkat vadállatok bőrébe bújt kutyák marcangolták, vagy keresztre feszítették őket. Mikor bealkonyult, meggyújtották őket, hogy éjszakai világításul lángoljanak. Rájuk és hitükért a későbbiekben vértanúságot szenvedőkre emlékezve június 30-a a keresztény vértanúk emléknapja. Aszteroida világnap. Az aszteroida ünnepnap kutatók, technológusok, csillagászok, művészek közösségi kezdeményezésére jött létre, s a 100X Declaration nyilatkozatban fogalmazódott meg 2014. december 30-án. Az ünnep célja az, hogy felhívják az emberek, kormányok figyelmét arra a veszélyre, amelyet aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára. Valamint, hogy rávilágítsanak arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, első ízben 2015-ben ünnepeltük. A Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katona vonat 1991. június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. Angol táborok hete. Egyszerre három helyen az országban. Az elmúlt héten, hétfőtől péntekig rendhagyó módon az országban egyszerre három helyen voltak angol táboraik a metodistáknak. Szekszárdon az amerikai Frist Broad Street metodista partner gyülekezet a Tenmesse állambeli Kingsportból első alkalommal szervezett ilyen tábort. A Budapest felső erdősori partner gyülekezet lelkésze Ken Hutzens és csapata Illinois államból a Skola Európa metodista gimnázium tanulóival szervezett angol tábort már sokadik alkalommal. Zalába pedig Kentucky államból érkeztek újra az Asbury Egyetem diákjai, ahol a Letenyei Általános Iskola mintegy 100 tanulója vett részt június 22-e és 26-a között angol táboron. Ebbe a táborba még soha ennyi résztvevő nem érkezett. Az időjárásról. Itt az év fele. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi a szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A barátok. A barátainkkal mindent meg kellene osztanunk, különösen a gyönyörű pillanatokat. A szerelem pillanatait, a költészet pillanatait, a zene pillanatait. Így módon az életünk egyre gazdagabbá és gazdagabbá válik. Osó.

0: Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 118. Zsoltár, 8. vers.
1: Isten gyermekei bizalommal vannak Istenhez. Mindent őtőle várunk, s tudjuk, az Atyától csak jó és tökéletes ajándék jön. A meg nem tért emberbe viszont mély bizalmatlanság rejtőzik az élet iránt. Ha van is benne valamiféle bizalom, azt hamar elveti magától, ha reménységeivel, vágyaival vagy könyörgéseivel ellentétben történik valami. Mi, Isten gyermekei, nem kételkedünk abban, hogy Isten jót gondol felőlünk. Még akkor is, ha pillanatnyilag ennek ellentétét érezzük. Reménykedünk ott is, ahol kevés a lehetőség. És tudjuk egész bizonyosan, hogy amit Isten megígért, azt meg is cselekszi. A hit nem arra támaszkodik, amit lát. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók. A láthatatlanok pedig örökké valók, rögzíti az apostol a korintusi második levél 18. versében. Azt is mondhatnánk, hogy a hívő embernek az 5 érzékén túl még van egy 6. érzéke is. Képes meglátni a láthatatlant, ami örökké megmarad. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. János első levele, 5. fejezet, 20. vers. Milyen szegény is az olyan ember, aki bizalmát a láthatókba helyezi, amelyek múlandók. Emberekbe hisznek, akik semmik. És ha nem Isten gyermekei, nem is érdemlik meg a teljes bizalmat, mert nem igazolják azt a vélt jót, amit a társai gondoltak felőlük. Mi, a hit emberei azonban újra meg újra szárnyra kelünk, mint a sasok. Van egy erőforrásunk, amely soha ki nem merül. Van Istenünk, aki dicsőségének bőségével támogat minket.
0: Mindenható, mindenben segítő Uram, kérlek, kegyelmedből lehessek olyan ember, aki megtartja azt, amit ígért. Hogy minden bizalmamat beléd helyezzem, sohasem pénzbe, anyagi javakba, hiszen ezek olyan könnyen kifutnak kezeim közül. És sohasem a pillanatnyi testi állapotom, egészségem, testi erőm töltsön el bizakodással, hiszen már megtapasztaltam, energiáim olykor megfáradnak és ellankadnak. Add, hogy ne csupán a gyarló másik emberben lássam a megoldást. Hálás vagyok, hogy te benned bízhatom, és így mindig új erőre kaphatok. Kérlek, könyörülő Istenem, külső és belső erőtartalékaim ne merüljenek ki, hogy friss erővel, derűs lélekkel végezzem szolgálatomat. Hiszem, hogy a veled való közösségben soha nem válok szárnyszegetté, és követhetem tőled kapott céljaimat, és megállom helyemet a kemény valóságban is. Nem aggodalmaskodom, bátran cselekszem, és nem félek még akkor sem, ha a világi bajok sűrűsödnek körülöttem. Köszönöm, hogy szent ígéd bizonyságára gondolhatok, amely írva van A korintoszi második levél, 4. fejezete, 8, 9 és 13. versében mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek ismét, és egy rendkívül izgalmas bibliai szekcióhoz érkeztünk. Egy roppant, izgalmas szöveget fog ma este feldolgozni. A jelenések könyve 14. részének az első 5 verséről van szó. Robert Mounce, aki az 1970-es években egy elég jó kommentárt írt a jelenések könyvére, azt írta ebben a kommentárban, hogy a jelenések könyve 14. részének az első 5 verse a könyv legenigmatikusabb szakasza. Ezzel a véleménnyel az írás magyarázók nagy százaléka egyetért ma is. Például egy német származású, de Amerikában élő hölgy, Elizabeth Schuster Fiorenza, aki különben a Harvard Egyetemen tanít, azt írja, hogy az írás magyarázók egyszerűen tehetetlenek, ami a jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse értelmezését illeti. Ugyanakkor egy rendkívül fontos látomásról van szó, amint az a ma esti előadásból ki is fog majd derülni. Nyissuk fel Bibliánkat és olvassuk a 14. részből az első 5 verset. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve és az atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Ezek követik a bárányt, ahová megy. Ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéjül az Istennek és a báránynak. És szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Ugye mielőtt a látomás részleteit áttekintenénk, vitassuk meg azt a kérdést, hogy hol is helyezkedik el ez a látomás a könyv struktúrájában. Elkészítettem egy bemutatót, de hiszem azt, hogy már jó néhányszor meg lett mutatva itt a péntek esti előadásokon a jelenések könyve szerkezete. És a jelenések könyve kiasztikus szerkezetben íródott. És a kiasztikus szerkezetnek az a lényege, hogy a csúcsponton található szekció tulajdonképpen a hangsúlyos. És a jelenések könyve kiazmusának a középpontjában a 12., 13. és a 14. fejezet található. Ez a legfontosabb a jelenések könyvében. A kozmikus konfliktus látomás. És a 14. rész első 5 verse ennek a központi szekciónak a szívében található. És ha most tudnánk vetíteni, akkor megmutatnánk, hogy ez a központi szekció egy újabb, kisebb kiazmust is tartalmaz. A 12. rész bemutatja a kozmikus konfliktus, a nagy küzdelem történelmét. A 12. rész. A 14. rész, 14. versétől a 20. versé bemutatja a nagy küzdelem lezáródását. És ezek párosban vannak. Aztán a 13. rész bemutatja Sátán stratégiáját a végidőre. A két fenevad, ugye? Ezzel ellentétben a 14. rész 6. versétől a 13. versig A hármas angyal üzenettel találkozunk. Ez Isten stratégiája a végidőben. És a kiazmus központjában a 14. rész első 5 versével találkozhatunk. Tehát elmondhatjuk nyugodtan azt, hogy ma esti témánk a legfontosabb verseket érinti a jelenések könyvében.

így ez a jelent a jelenések könyve központjának a központja. A szakasz igazi értelme akkor világosodik meg előttünk, ha magának, a kozmikus konfliktus látomásnak az összefüggésében szemléljük azt. Ugyanis az ezt megelőző szakasz, a 13. fejezet, a könyv egyik legsötétebb fejezete. A sárkány, Isten őrcsellensége, a tenger szélére áll, és két szövetséges társat hív elő. Két fenevad jelenik meg. A tengerből feljövő fenevad, és a földből feljövő fenevad. A sárkány két szövetséges társával egy hamis háromságot képez, amely az igazi háromság utánzata. Azért sötét a 13. fejezet, mivel bemutatja ennek a koalíciónak a tevékenységét a Földön. Ebből a fejezetből kiderül, hogy az első fenevad teljes szuverenitást igényel önmagának, és a második fenevad pedig támogatja ebben. Az egész rendszer, az egész világrend mögött a sárkány húzódik meg, aki az értelmi szerzője ennek az új rendnek. A 13. rész 4. versében elhangzik egy retorikai kérdés, amely így szól. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Ugye a válasz nem adatott meg a retorikai kérdésre, mint ahogy nem szoktunk válaszolni egy retorikai kérdésre, de világos a válasz. A válasz senki. Semmilyen földi erővel nem lehet ellenállni a sátáni világrendnek. Azt olvassuk a fejezetben, hogy az egész föld csodálta a fenevadat, és imádta őt. De ebben a hatalmas éjféli sötétségben már ott van egy kis világosság. Csak egy fénysugár. A 13. rész 8. verse, amely azt mondja, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akiknek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe. Tehát lesznek emberek, akik ellenállnak majd a fenevad által bevezetett rendszernek. És ebből a fejezetből kiderül, hogy ezek az emberek, akik az igazságot képviselik, az életük árán is ezt meg fogják tenni. Életüket sem nem fogják kímélni azért, hogy kiálljonak az isteni értékek mellett. Amíg a 13. részben egy hatalmas sötétséget látunk egy pici kis fénysugárral, a 14. fejezet első 5 verse egy hatalmas világosság. Így a két szekció antitézis. Tulajdonképpen ellentétpárban van. A sötétség a 13. részben, és a hatalmas világosság a 14. rész elején. Figyeljük meg az ellentéteket. A sárkány a tenger mellett fekvő homokon áll. Ugye, milyen talaj a homok? Ez egy puha, ingatag talaj, bizonytalan talaj. Ennek ellentéte, ugye, a szilárd talaj, hol áll a bárány? 14. részben, ugye, hegyen áll, sziklán, valamin, ami szilárd, ami biztos. Ugye Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy ne homokra, hanem sziklára építsük a házunkat. A 13. fejezetben az egész föld imádja a fenevadat, de ugyanakkor ezzel a gesztussal imádja a sárkányt is. Ezzel ellentétben a 14. részben, 14. részben a 144 ezer Istennek énekel új éneket a trónus előtt, és ezzel Istent imádja. A 13. fejezetben a föld lakosainak lojalitását egy homlokra vagy kézesütött bélyeg jelzi a 666-os, ezzel ellentétben a 144 ezer jellemzésének az első mondata az, hogy az ő homlokukra a bárány és az atya neve van felírva. Látjuk az ellentétet a két fejezet között. Tehát az általunk tanulmányozott látomás, a 14. rész első 5 verse, szöges ellentéte annak, ami az előző fejezetben történik. Éppen ennek az ellentétnek köszönve érthetjük meg a látomás igazi rendeltetését.

részletezhető ez a látomás még tovább. Azt mondtuk, hogy ez a látomás a jelenések könyve közepének a közepe. És ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor tovább is részletezhetjük, és azt láthatjuk, hogy három részre osztható ez a látomás. Az első versben magával a látomással találkozunk, hogy mi az, amit János lát. És valószínűleg ez a legfontosabb vers az öt közül. Azután a második és a harmadik versben János azt írja le, amit hall. Mennyei ünneplésről van szó, és az, amit János hall, magyarázza azt, amit lát. És végül a harmadik része az első öt versnek, a negyedik és az ötödik vers a 144 ezer jellemzése. János részletesebben leírja azoknak az embereknek a jellemét, akiket ott lát a bárányjal a Sion hegyén, majd később énekelni hall Isten trónja előtt. Amint látjuk, a három szakasz között egy világos, logikai sorrend, egy szoros összefüggés van. Így sorba vesszük ezeket a jeleneteket, és megpróbálunk odafigyelni a kulcs szimbólumok értelmezésére. Hát kezdjük az első verssel. Mit lát János a látomásban? Mit lát János az első versben? Így is kezdi, ugye, és láttam. Mit lát? Azt mondja, hogy látta a bárányt, aki ott állt a Sion hegyén. A bárány a látomás fókuszpontja. És azt mondja, hogy ott látta a bárányjal a 144 ezret. Nem valahol távol, vagy nem valahol ott a közelében, hanem közvetlenül, szorosan, ott a bárány mellett ott volt a 144 ezer. Ugye már ez a közelség, hogy ott volt vele a 144 ezer, sokat mondó üzenetet közvetít. Ugyanis ez a közelség arra tapint rá, hogy a bárány és a 144 ezer között egy bensőséges kapcsolat alakult ki. És ennek a kapcsolatnak a közelségéről beszél az a leírás is, amely szerint a 144 ezer homlokára oda van írva a bárány és az atya neve. Ugye itt egy nagyon jól ismert bibliai jelképpel találkozunk, a névnek a jelképe, amely jellemet jelent. Ugye az a tény, hogy a 144 ezer homlokára oda van írva az atya és a báránynak a neve, legalább két dolgot jelent. Először is azonosulást jelent. Úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek az életében megvalósult az, amit Pál apostol így ír le a Galata 2:20-ban. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Egy ilyen szoros-szoros közösség, szinte azonosulás jött létre a 144 ezer és a bárány között. És másodszor ez a tény azt is jelenti, hogy a 144 ezer a bárány tulajdona. Mivel ezeken az embereken Isten neve áll, így az Isten magáénak tekinti őket. Micsoda csodálatos jelenet.

A látomás talán legfontosabb jelképe, amely az alaphangot adja meg az értelmezéshez, ez a Sion szimbóluma. A Sion hegyén áll a bárány, és vele a 144 ezer. Ugye a Sion hegye egy nagyszerű, nagyon szép és nagyon jól ismert ószövetségi szimbólum, amelynek pozitív jelentése van. Nem egy jelentése van az Ószövetségben, több jelentése van, nagyon gazdag szimbolikáról van szó. Egy Levenson nevezetű teológus azt írja, hogy legalább négy fontos jelentése van ennek a szimbólumnak, a Sion hegyének, az Ószövetségben. Először is a jeruzsálemi várnak Sion volt a neve, mielőtt Dávid elfoglalta volna a várost. Másodszor a templom hegyének Sion volt a neve, amikor azt olvassuk a Bibliában, ugye, hogy felmenni a Sionra, felmegyünk a Sionra, ez annyit jelent, hogy felmegyünk a templomra, templomba, ugye, felmegyünk az Úrhoz. Harmadszor, maga Jeruzsálem városát is jelölte a Sion név. És negyedszer, Isten népét, Izrael, Isten népére, Izraelre is vonatkoztatták ezt a szimbólumot. Úgy tűnik, hogy egyetlen egy gondolat kulcsfontossága a Sionnal kapcsolatban. A jelkép legfontosabb jelentése Isten jelenléte. A Sion Isten jelenlétét szimbolizálja. Izrael kiválasztott státuszát az Ószövetségben az bizonyította, hogy Jahve temploma, az ő királyi palotája a Sion hegyén volt megépítve. Ugyanakkor a zsidó végidei váradalmakban is a Sion szimbolizmusnak fontos szerepe van, mivel a Sion Isten uralmának központjaként jelenik meg az Ószövetségben. Rengeteg szöveget olvashatnánk ezzel a váradalommal kapcsolatosan, de úgy tűnik, hogy János konkrétan egyetlen egy szövegre gondolt, mint kulcs szövegre. Ez pedig a második Zsoltár. Tehát a 14. rész hátterében a második Zsoltár áll, és jól ismert az, hogy a második Zsoltár messiási Zsoltár. A második Zsoltár tulajdonképpen a Jelenések könyve szerzőjének a kedvenc Zsoltára. Számos helyen idézi a második Zsoltárt. Ez a Zsoltár a reménység Zsoltára, mert a messiási dávidi harcos király megjelenéséről szól, aki itt a báránnyal van azonosítva. És ha a bárány harcos, ha ő a messiás harcos király, akkor a 144 ezer tulajdonképpen az ő messiási hadserege. Egy másik szöveg úgy szintén fontos számunkra itt. Ez Jóel könyvének a harmadik részének az 5. verse, és fel szeretném olvasni ezt a verset. Egyes fordításokban ez a második rész 32. verse. Az új fordításban a harmadik rész 5. verse, és olvasom ezt az igét. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Tehát a Sion hegye az a hely, amelytől Isten népe segítséget vár, ugye? Ezért az Ószövetségben a megújulás reményének a fókusza lesz. A Sion a megváltás hegye. Az a hely, ahol Isten népe tartós menedékre lelhet. Tehát az a tartós menedék, amelyet a proféták megjövendőltek, hogy majd egyszer megvalósul, János azt mondja, hogy ez most beteljesedett. Ott áll a messiás király a Sion hegyén, amit a proféták megjövendőltek. Eljött az a pillanat, amikor beteljesedik. Ott áll a bárány, ő a messiás király, és ott van vele az ő hadserege. És ez a jelenet, a Jelenések könyve egyik legbátorítóbb biblia szövege. Meg fogjuk látni az előadás folytán, de hagyd tegyek egy rövid kitérőt itt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Habár a bárány, azaz Jézus Krisztus a jövőre nézve menedékként van itt megjelenítve, már most, még ma megtapasztalhatjuk azt, hogy ő a mi oltalmunk, ha jelképes Sionon van a szabadulás.
Tokis testvérünk említette, hogy Angliában töltöttem egy hónapot, és a héten érkeztünk haza erről a tanulmányi útról, és alkalmam volt Angliában több gyülekezetet is meglátogatni. És egy alkalommal, egy szombati istentiszteleten meglátogattam a Swindoni gyülekezetet, ahol igét hirdettem. Ez Swindon Nyugat-Angliában van, egy nagyon szép kisváros, és itt alkalmam volt megismerkedni egy rendkívüli fiatalemberrel. A fiatalember neve Justin, egy angol fiatalemberről van szó, és néhány mondatban elmesélném a tapasztalatát, amely engem nagyon mélyen megérintett. Ugye Justin, aki 33 éves most, Justin biológiai egyetemre iratkozott, és mint minden fiatalember ugye elképzelt, hogy milyen szépen fog alakulni a jövője. És jól is indultak a tanulmányai, de egyszerűen fájdalmat kell.

Az orvosok egyszerűen nem tudták megmagyarázni, mi történt. Nem volt válaszuk. Nem tudták megmagyarázni ezt a furcsa jelenséget. Múltak az évek, Justin abba hagyta az egyetemet, múltak az évek, de egyszerűen Justinban volt egy reménység, hogy ő meg fog egy nap gyógyulni. Nem adta fel a reményt. Hitt a gyógyulásban. Nem tudta azt, hogyan. Nem tudta azt, hogy mi fog történni. De hitt abban, hogy eljön az a nap, amikor ő ismét egészséges lesz, és járni fog. Megoldások után kutatott az interneten, beszélgetett emberekkel, és így tovább, és így tovább. Nem tudta, hogyan fog a gyógyulás elérkezni, de tudta azt, hogy meg fog gyógyulni. És egy alkalommal egy személy azt mondta neki, hogy miért nem mész el a gyülekezetbe. És ez a személy rendszeresen látogatta a mi gyülekezetünket. És Justin megkérte, hogy hát vigye el, tolja előtt a tolókocsin a gyülekezetbe. És el is jött, hallgatta az ige hirdetést, ő nem hitt előtte Istenbe, nem élt hívő életet, nem olvasta a Bibliát, de tetszett neki az Isten tisztelet. És akkor elkezdte látogatni hétről hétre az Isten tiszteleteket. És annyira megragadta az evangélium, annyira megragadta Jézus szeretete, hogy átadta az életét Jézusnak. Meg is keresztelkedett, hívővé lett. Még mindig tolókocsiban hűlt. A gyülekezet imacsoportja imádkozott Justinért. Rendszeresen, minden héten, hogy az Úr vezesse az ő életét, és áldja meg. Már egy jó néhány év elmúlt, és ő még mindig tolókocsiban ült. Nem is gondolt arra, hogy nem sokára már nem fog tolókocsiban ülni. És egy pillanatban jött neki egy ilyen gondolat, ő otthon volt, nem a gyülekezetben akkor, hogy keljen fel és járjon. Hát ő ezt nem akarta megtenni, mert hát már 8 éve tolókocsiban ült, tehát 33 éves volt, most 34 éves. De egyszerűen olyan erős volt ez a gondolat, hogy nem tudott ellenállni. És akkor úgy gondolta, hát megpróbálja. És láss csodát, Justin a lábára állt, kiment a konyhába, visszajött, és nem kellett beülni a tolókocsiba. Nem tudott hinni a szemének. Volt alkalma megismerkedni vele, és néhány mondatot váltani, és ő azt mondja, hogy csoda történt az ő életében. Jézus Krisztus meggyógyította őt. Amikor Jézushoz jött, tolókocsiban volt, romokban hevert az élete, de Jézus újra rendbe hozta az életét, és fizikailag is meggyógyította. És ma Justin boldogan szolgálja Istent.

Isten ma is valóság. Habár nem tapasztaljuk meg mindannyian ilyen drámai módon az ő közelségét. A Jelenések könyve azt mondja, hogy a Sion hegyén a számunkra is oltalom rejlik. Milyen jó ezt az oltalmat keresni. Milyen jó ezt az oltalmat megtapasztalni a mi életünkben. Lépjünk tovább. A második és a harmadik versben János elmondja azt, hogy mit hall. És a kulcs szimbólum ebben a két versben az új ének. Az új ének. A 144 ezer új éneket énekel Isten trónja előtt. Az ének misztikus jellegét az hangsúlyozza, hogy senki sem tanulhatja meg azt a 144 ezeren kívül. Hát milyen ének az, amit senki sem tanulhat meg, csak egy bizonyos, kiváltságos csoport? Vajon a 144 ezer különleges hallásáról, különleges zenei tehetségéről volna itt

szó a többi emberhez képest? Minden bizonnyal nem. Ismét egy jól ismert jelképpel találjuk magunkat szembe, ez az ének jelképe. Az Ószövetségben számos alkalommal megjelenik az ének jelképe, és az ének ennyit jelent, mint Istennel szerzett tapasztalat. A szabadulás tapasztalata testesül meg az új ének jelképében. Lapozzuk fel a 40. Zsoltárt, és a 40. Zsoltár 3. és 4. versét olvassuk. 40. Zsoltár 3. és 4. verse. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét, sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Lapozzunk a 98. Zsoltárhoz, és a 98. Zsoltár első versét olvassuk. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. És még valóban sok-sok hasonló verset idézhetnénk a Zsoltárok könyvéből, valamint Ézsaiás könyvéből is. Tehát a 144 000 különleges módon tapasztalta meg a szabadulást, amelyet Istentől kapott. Miért énekel a 144 000 a Sion hegyén? Tulajdonképpen ünneplésről van szó ebben a jelenetben. A háborúban való győzelem ünneplésétől. Tehát a 144 000 új éneke egy győzelmi himnusz, amely valószínűleg Isten dicsőíti a győzelemért. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert az ének szövege nincs leírva. Na most ebből arra következtetünk, hogy János apostol nem része a 144 000-nek, mivel nem tudja az ének szövegét. Ha János tudná az ének szövegét, akkor leírná itt az ének szövegét, mert a 15. részben ugye szó van egy másik énekről, a bárány énekéről, és János leírja a szöveget, de itt nem írja le a szöveget. Tehát nem része a 144 000-nek, mert csak a 144 000 tudja énekelni az éneket. Figyeljük meg, hogy a 3. vers kihangsúlyozza, hogy ezt az éneket a mennyei trón előtt éneklik. Ugye ez a tény, hogy a mennyei trón előtt, ez teszi különlegessé az éneket. Azért, mert a mennyei trón a könyv kulcsjelképe, és nem csak a menny, hanem az egész valóság központját képezi. A trón előtt énekelni egy éneket annyit jelent, mint a legnagyobb méltóságot adni neki. Habár, amint azt említettük, az ének szövege nincs feljegyezve, ugye az biztos, hogy Isten trónja előtt az ember nem önmagáról énekel. Kiről énekelhet Isten trónja előtt az ember? Hát csak Istenről, nem? És a szabadulásról, a tapasztalatról, amit Istennel szerzett.

A látomás harmadik része a 144 ezer részletes jellemzése. Mivel egy korábbi előadás keretén belül szó volt már a 144 ezerről, csak nagyon röviden szeretnék foglalkozni ezzel a szakasszal. Ennek a szakasznak azt a címet is adhatnánk, hogy a végidei keresztények erkölcse. A szöveg négy jellemvonást említ meg, amelyek számunkra is példaértékűek. Először is, ezek az emberek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Hát elég furcsán hangzik ez a mondat, jelképes beszédről van világosan szó. Ugye ez a szöveg nem arról szól, hogy csak férfiak lehetnek a 144 ezer része. Nem erről szól. Ismét jelképről van szó. Ugye említettük, hogy a 144 ezer a bárány hadserege. És az Ószövetségben kimehetett háborúba csak férfiak. És világos, hogy jelképesen férfiakból áll a 144 ezer, mivel a bárány hadseregéről van szó. Szent háborúról van szó. A fenevaddal vívott szent háborúról. És az Ószövetségben a szent háború előtt a harcosok tartózkodtak a szexuális kapcsolattól. És ezért mondja azt, hogy nem fertőztették meg magukat nőkkel. Tehát itt arról van szó, hogy a 144 ezer hűséges Isten rendeleteihez. Másodszor, követik a bárányt, ahová megy. A bárány hadserege az ő hadvezérét követi. Tegnap leellenőztem, hogy a görög szöveg itt mit mond, és talán pontosabb lefordítani így, hogy követik a bárányt bárhová megy. Nem ahová megy, hanem bárhová megy. Tehát az ő elkötelezettségük feltétel nélküli. Még életük árán is hűségesek maradnak a bárányhoz. Bárhová megy. Ha tüzes kemencébe, tüzes kemencébe. A bárány hadserege kész követni a bárányt, még élete árán is. A harmadik jellemvonás. Áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. Áron vétettek meg. Ezek az emberek tudatában vannak annak, hogy habár a megváltás Isten kegyelmi ajándéka, és nem kell érte fizetnem, ezek az emberek mégis tudják azt, hogy valaki fizetett. Valaki nagyon nagy árat fizetett az örök élet lehetőségéért. Mivel a bárány vére által megvásároltattak, így Isten tulajdonát képezik, és úgy élnek, hogy tudják azt, hogy ők Isten tulajdoná. És végül a negyedik jellemvonás, szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. A Károli fordítás így, hogy szájukban nem találtatott álnokság. És nagyon érdekes, hogy még két helyen mondja ezt el a Biblia. És mind a két hely Jézusra vonatkoztatható. 1. Péter 2-ben Jézusról mondja el azt, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. És az Ószövetségben Ézsaiás 53-ban, ugye? És tudjuk azt nagyon jól, hogy Ézsaiás 53 egy messiási fejezet. Tehát ezek az emberek jellemükben Krisztushoz hasonlóakká lettek. Milyen csodálatos fejezet. Milyen csodálatos jelenet. Miért is adatott ez a látomás? Figyeljük meg azt, hogy a kozmikus konfliktus látomásban a 12., 13., 14. fejezetben egy világos szerkezet figyelhető meg. Elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen itt is egy kis kiazmussal találkozunk, és a 14. rész, a kiazmus központja, 14. rész első verse.

De figyeljünk meg még egy érdekes tényt. A 12. fejezet, a 13. fejezet a Földön játszódik le. A 14. fejezet 6. versétől a 20. vers szintén a Földhöz kötött. De a 14. rész első 5 verse, a Sion jelenet, amiről ma este tanultunk, hol játszódik le? A Földön? Nem. A mennyben játszódik le. Mennyei jelenetről van szó. Isten népét, amelyet János küzdő és üldözött egyházként mutat be a 12. és a 13. fejezetekben, János már a mennyben látja. Ők itt vannak a Földön, harcolnak a fenevad ellen, abban a nagy sötétségben élnek, és világosságot próbálnak árasztani maguk körül. De János már úgy látja őket, mint akik ott vannak a mennyben fenn, Isten trónja előtt. Még egy fontos információ, ha eddig nem figyeltünk föl erre a jelenések könyve tanulmányzása alatt. Isten népe a jelenések könyvében soha nem jelenik meg a Földön. János mindig a mennyben látja őket. Az ő életük nem a Föld ámító csábításai, hanem Isten trónja felé irányul. Szinte úgy érzem, mintha visszakérdezné a jelenések könyve szerzője itt az olvasóját, hogy a te életed milyen mértékben irányul Isten trónja felé. Isten népe az új szövetségben nem vonul ki a világból, nem vonulhat ki, hiszen Jézus a világba küldi őket egy világos küldetéssel. Ez a küldetés pedig így szól, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mégis, amíg Isten népe a világban van, egy olyan életet él, amely a mennyei trón felé irányul. A jelenések könyve azt tanítja, hogy a keresztény tanítványság nem mindig kellemes tapasztalat. Isten népe nehézségeken megy keresztül a Földön, mivel a Föld a gonosz által ural terület. Ugye e világ istene megvakította az ember szemeit, azt mondja Pál 2. Korintusban. Isten népének néha az életével is fizetnie kell értékeiért, hitéért. János azt mondja a jelenések könyve keresztény olvasóinak, ne adjátok fel. Habár a tanítványságnak ára van, megéri a bárány követőinek lenni. A dolgok emberi szempontból talán nem néznek ki ragyogóan, de mennyei szempontból a dolgok teljesen másképpen festenek. És mivel a mennyei szempont az, amely megfelel a valóságnak, ezért megéri kiállni a bárány mellett a kozmikus konfliktusban.

Ugye én úgy érzem valahogy, amikor olvasom ezeket a szövegeket, hogy ez a látomás hatalmas bátorító erővel bír. Azért adatott, hogy a könyv olvasóinak, akik nehézségeken mennek át, rámutasson a diadalra, és ezáltal bátorítsa őket. A látomás bemutatja azt, hogy ki is a valós hatalom. Ki az, aki valóban irányítja a világot. Mintha János azt mondaná az első század keresztényeinek, a világ központja nem Róma. A világ központja nem a római császár. Ma talán azt mondaná, a világ központja nem az Amerikai Egyesült Államok, a világ központja nem a Fehérház vagy a Pentagon. A világ központja Isten trónja. És akik ezt felismerik, és ezzel az igazsággal hozzák összhangba az életüket, ott fognak majd állni a Sion hegyén a báránnyal, azaz Isten országának diadalmas polgárai lesznek, akik szoros közösségben élnek majd Jézussal. Habár Isten népe ma küzdő egyház, el fog jönni az a nap, amikor győzedelmes egyház lesz belőle. Nem könnyű a küzdő egyház része lenni. De János bátorítja a könyvolvasóit, hogy álljonak ki a hit mellett. Legyenek erősek, legyenek teljesen elkötelezettek a báránynak, hogy egy nap ők is ott lehessenek Isten trónja előtt. Az én kívánságom az, hogy mi is ebben a csoportban legyünk, amikor eljön ennek a csodálatos ígéretnek a megvalósítása. Addig viszont éljünk Isten trónja felé irányuló életet. Isten legyen ebben segítségünkre.

Turmezei Erzsébet, légy Krisztus hordozó. Azt szolgálom, aki a legerősebb. Én vagyok az, hazudta rá az ördög. Alkut kötöttek, s elszegődött. Aztán Jézus nevét ismerte meg. Látta, hogy ahányszor kiejtik, az ördög rémülten remeg. Hazudtál, mert Jézus a legerősebb. Kiáltott, s otthagyta egyik este. Jézust kereste, hogy néki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt. Zúgó folyamhoz ért. Egy hófehér szakállú, halk, öreg, útközben olyan különös dolgokat beszélt, hogy Jézust azt szolgálja itt, aki máson segít, és gyámolítja kicsinyeit, szegényeit, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam partján. Igaz lehet. És akkor rimánkodva oda tipegett egy öreg anyóka. A hidat elvitte az ár, sose jutok a túlsó partra már. Karjára vette, átlábolt vele. Szíve egyszerre csak szokatlan melegséggel lett tele. Ez lenne hát Jézus szolgálata. Amint hajnalra vált az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsint, szolgált és segített. Tudta, ez mind Jézus szolgálata. Néha mégis feltört a kérdés, de hol van ő maga? Új reggel virradt, és a tiszta fényben csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, s mint a könnyű pejhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, rodgyant a térde, terhe olyan nehéz lett. A gyermek fenn a vállán egyre nőtt, s mintha már az vitte volna őt. A másik parton remegve borult le lába előtt. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Ne félj, szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldozó kéz pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény, aztán nem látta már, de szolgálta tovább. És lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, s ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e közöttünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll előttünk csendesen. Várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben hordozzuk őt végig az élete. Hogy lábunkkal

elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőkre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen. Szegényen és gyengén, ó, legerősebb, leborulok én is előtted. Rég rám vetetted bilincsoldozó átszegzett áldó kezet. A Szent Kereszt víz hult, permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó! Segíts, hogy mind halálig az legyek.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Gimes együttes felvételeiből.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, a Gimes együttes felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 30-án így szól Isten igéje. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás könyve 3. fejezet 14. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 1. verse. A fiatal Jeremiás próféta küldetése nagyon nehéz üzenet átadásával kezdődött. Az ő korára már elpusztult Izrael elrettentő példájával kellett ráébresztenie Júda és Jeruzsálem népét, hogy hűtlenségük a vesztüket fogja okozni, és amíg lehet, térjenek vissza az Úrhoz. A próféta igéken keresztül nyomasztó helyzet tárul fel. Az elpártolt nép ismételten, sokszorosan visszaeső. A fiatal próféta szélsőségesen bántó képekkel fejezi ki az Istentől elforduló, a hamis isteneket, bálványokat imádó nép bűnét. A paráznáról beszél, aki néha megijed a tettei következményeitől, Istenhez kiált segítségért, de később ugyanúgy folytatja rossz életét, mint azelőtt. Ha erre a népre nézünk, a tanult tehetetlenség, a rossz megszokása, a szembenézni és változni nem tudás halálos gyengesége, a következmények elmaradásának butító hiedelme tárul elénk. Rémisztő kép. Talán még vonza is a szemünket. De ne feledkezzünk bele, mert végül beszippant a gonosz látvány. Istenre nézzünk, aki megszólítja Jeremiást, rajta keresztül pedig az utat tévesztett népet. Aki megszólít minket is, akárhányszor elfordulunk tőle. Amíg halljuk hangját, van remény. Hihetünk neki, benne, jobban, mint a bűn sorszerűségében, vagy saját személyes elveszettségünkben. Hallgathatjuk a hangját, járhatunk az ő útján. Imádkozzunk! Istenünk, azt ígérted a prófétán keresztül, hogy szíved szerint való pásztorokat adsz népednek, akik hozzáértéssel és gondosan fognak vezetni minket. Adj azért nekünk olyan lelki vezetőket, akik akaratod szerint irányítanak bennünket, és mi szívesen hallgatunk a szavukra. Legyenek hozzánk szigorúak, ha változnunk kell, biztassanak, ha haladnunk kell, örüljenek velünk, ha hálásak lehetünk. Amen. Csepregi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Vissza, azután előre. A mai ige Ezékiel proféta könyve 16. fejezet 60. verse. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Gondolatok az ígéről. Bűneink ellenére hűségesen szeret minket az Úr. Visszatekint. Emlékszik ifjúságunk napjaira, amikor szövetséget kötött velünk, és mi átadtuk magunkat neki. Milyen boldog napok is voltak azok. Az Úr azonban szemrehányásképpen emlegeti ezt az időt, nem azért, hogy hűtlenséggel vádoljon, nem. Isten az ő velünk kötött szövetségére tekint, nem arra, amit mi kötöttünk vele. Abban a szövetségben semmi képmutatás nem volt, legalábbis az ő részéről nem. Milyen kegyelmes Urunk van, hogy ilyen szeretettel tud visszatekinteni. De ő előre is tekint. Szent elhatározása, hogy velünk kötött szövetségét nem borítja fel. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. 2 Timóteus 2.13 ünnepélyesen kijelenti, örök szövetségre lépek veled. Eszébe sem jut, hogy visszavonja ígéreteit. Áldott legyen érte szent neve. Ő a szent pecsétre, az örök szövetség vérére, drága közbenjárónkra, kezesünkre tekint. Tulajdon fiára, akiben megpecsételte ezt a szövetséget, és ezért tartja meg a szövetségi fogadalmat. Ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. 2 Timóteus 2.13 Ó Uram, vésd a szívembe ezt a drága ígéretet, és segíts, hogy ez tápláljon ma egész nap. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények holnaptól, július 1-je és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín tehát Budapesten több helyen lesz. Folytatják a 2026-os zenei előkészítő tábort. A Dunántúli Református Egyházkerület vasárnaptól szombatig tartja, június 28-tól július 4-éig hirdették meg Monoszlón a kántori előképző, kiskántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép ének hanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Itt az év fele. Szerdán még mindig több órára süt a nap, de nagyobb eséllyel lehet eső. Az északi szél a 32-39 fokot védi. Csütörtökön egy hideg front halad fölöttünk, amelyből lehet számítani néhol esőre is. Csak 25-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: A pusztulás és helyreállás az én életemben, az kéz a kézben jár. Tehát az élet olyan, hogy hegyek és völgyek egymás utánia, de ugye a hegyek istene, a völgyben is Isten.
2: Dr. Győri Szilvia élete számtalan területén megtapasztalta Isten jóságát, aki felülírja bennünk a sátán rombolását. Hogy orvosként szolgálhatja az embereket, hogy öccse élete nem ért véget 2023. januárjában, hogy képes veszteségeit is elfogadni, mind-mind Istennek köszöni, akivel szoros kapcsolatban járja útját. Ez itt a Lélekhangoló, Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és dr. Győri Szilviával fogunk beszélgetni. Dr. Győri Szilvia, fogorvossal beszélgetek. Szilvi, neked honnan indult a pályád irányába a nyitottságod, és mikor dőlt el benned, hogy orvos leszel?
1: Már általános iskola alsó tagozatában eldöntöttem, hogy orvos leszek, mert a nagymamám, akire én bízva voltam gyermekként, és nagyrészt ő nevelgetett, és gyengette a hitéletemet, ő hívő pszichiáter és neurológus volt, aki egy meglehetősen pragmatikus, szigorú, de végtelen jó lelkű és nagyon segítő szándékú hölgy volt, akit nagyon-nagyon szerettek a betegei, mert magát nem kímélve gyógyította Isten kegyelméből a pacienseit egészen 82 éves koráig aktívan, egész addig, amíg az Úr magához nem szólította. Nekem ő egy példa volt. De nem voltam gyerekként túl jó tanuló, és lusta is voltam, meg álmodozó típus. Már kis gyerekkorom óta is inkább hegedültem, szorgalmas, abban voltam, ami érdekelt. Nem ismertem úgy a környezetemnek gyerekként mondani, hogy na, én orvos akarok lenni. De aztán 7. osztályban úgy komolyabban elhatároztam magam, hogy akár ebben is segíthet rajtam az Úr, és ide is elvezethet. És akkor már 8. koromban egész jó eredményekkel sikerült zárnom ott a fél évet, és így nyertem felvételt a Deák téri evangélikus gimnáziumba. Ott már azért elég kemény kiképzést kaptunk biológiából, meg azokból a szaktárgyakból, amik fontosak a orvosi egyetemre való felvételhez.
2: Mennyiben érzed, hogy meghatározó volt számodra gyermekkorodban a nagymamádnak a példája az ő hitében is? Tehát gyerekként ezt te értetted, hogy ő másként áll a páciensekhez azért, mert ő Istenben hisz, és hogy egyáltalán mit jelent ez a hit?
1: Abszolút láttam a nagymamám munkájában, hogy ő valahogy máshogy gyógyít, mint a többi orvos. Tehát fiatalkora óta nagyon szerették őt, mert én biztos vagyok benne, hogy ő a munkájába belevitte az Úrról való evangélium terjesztését. Az egész lénye ezáltal olyan megnyugtató volt, és ebben a fajta békében, amit ő árasztott, éreztem, hogy ő máshonnan kapja az erőt. Meg az volt furcsa, hogy ő nem sír, nem tör össze, nem esik kétségbe. Ugyanakkor az édesanyámtól pedig ezt láttam, hogy sokszor a bolhából is elefántot csinál, és félelem, aggodalom, amit sugároz, és ezért húztam inkább a nagymamám felé, mert tőle nem ezt kaptam. Számomra már gyerekként is a hit ez volt, egyfajta megnyugvás. Nem emlékszem olyanra, hogy én gyerekkoromban akár rettegtem volna elaludni, vagy féltem volna a sötéttől, ilyenek nem voltak.
2: Zaklatott volt a gyerekkorod, vagy mennyire volt ez reális, hogy nálad előjöjjenek ilyen félelmek?
1: Abszolút reális lett volna, mert édesapám már 5 éves koromban eltűnt, úgymond az életemből. Utána, amikor 3. osztályos lettem, akkor már nevelőapa került a képbe, és ő nevelgetett, és hát ezek a hektikus családi helyzetek, édesanyámnak a félelmei abszolút indokolták volna, hogy kétségbe essek, de akkor én már ugye minden hétvégén jártam a vasárnapi iskolába, mama vitt, és a bibliai történetek már gyerekként is nagyon megfogtak. Valahogy már akkor egyfajta elköteleződést éreztem Isten iránt, pici gyerekként.
2: Változott ez az elköteleződésed aztán, ahogy felnőttél? Mennyire lazult meg, amikor fiatal felnőtt lettél?
1: 14 éves koromban konfirmáltam, és még abban az évben el is döntöttem, hogy Isten mellett teszem le a voksomat, és kelenföldi református gyülekezetben tértem meg Takaró Károllyal, és hát ő nekem egy nagyon fontos kőszikla volt, hanem inkább 14 éves korom után már a gimnáziumban azért az ember kezd érdeklődni a fiúk iránt. Hát volt egy nagy szerelmem a gimnáziumban, és 19 évesen vége lett a dolognak, amikor már egyetemista voltam. Már mostani fejjel is látom, hogy jobb, hogy ezzel a fiúval véget ért a kapcsolatom, mert másként tekintettünk az élet nagy kérdéseire. De akkor volt egy törésem, mert ott már egyetemista voltam. És ott kezdtem buliba járni, nem mondom azt, hogy ott mindennapos kapcsolatot tartottam fönt utána Istennel.
2: Mikor érezted, hogy mégis fontos ez? Egyáltalán el lehet tenni Istent egy időre valami fiókba, szerinted? Most utólag hogy látod?
1: Én ezt úgy látom, hogy ha te egyszer elmondtad a megtérő imádságot, és megkérted Jézust, hogy jöjjön be az életedbe, amit én megtettem 14 évesen, akkor lehet, hogy utána, ahogy te fogalmaztál, elrakod őt egy fiókba, el is felejtkezhetsz akár róla, hogy valaha megtértél, de egy valaki nem fog erről a szövetségről elfelejtkezni, és az ő ott fent. Érdekes, hogy sok bajba belekeveredhettem volna, talán keveredtem is az egyetem alatt. Ugye elkallódik az ember, de valahogy Isten nem hagyja, nem hagyja, és ezt már egyetem alatt se hagyta. Nekem ugye muszáj volt otthon élnem, mert orvosi egyetem mellett nem nagyon lehet dolgozni. A családi hátteremből következően elég nehéz körülmények között kellett a telefonkönyveket benyolnom, sajnos, mert hát sok könyv ugye olyan vastagságú, hogy tényleg az emberi lehetetlenség, de számtalan vizsgámon volt, hogy elmentem a mosdóba imádkozni, és azt mondtam, hogy Istenem, ez most nem fog menni. Ha most nem ezt a tételt húzom ki, akkor egyszerűen én nem megyek át ezen a vizsgán, és nem két példát tudnék mondani, ahányszor előfordult az első 2-3 évben, a legnehezebb években, hogy bementem, és nem hiszem el, kihúztam azt a tételt, amiért imádkoztam a mosdóban, és letettem azt a vizsgát.

0: A Lélekhangoló evangélikus műsorban dr. Győri Szilvia fogorvossal beszélgetünk hitéről, tapasztalatairól. Említetted, hogy nevelőapád lett, és születtek öcséid is. Oszd meg azt a történetet, amit nekem is elmondtál, hogy milyen nagy betegsége volt az egyiküknek, és ott hogyan jött hozzád közel Isten.
1: 10 év a korkülönbség a nagyobb öcsémmel, és hát majdnem 12 a kisebbikkel, és a kisebbik öcsém nyáron elkezdett panaszkodni, hogy fáj a hasa, de ez még júliusban volt, és utána 2022. augusztusában már laboron látszott, hogy valami nem stimmel a vese működésével, és mondom, gyere ide, megnézlek. És úgy lépett be az öcsém, akit hónapokkal azelőtt láttam utoljára, hogy ránéztem, és csont és bőr volt, és szinte szürk és fehér a bőre, és mondom, na jó, hát itt nincs mit tenni, indulunk a sürgősségi osztályra. Másnapra már a hasi ultrahangok, meg egyéb képek alapján látták, hogy nagyon sok ilyen elváltozás van a hasüregében és egyéb helyeken. Vizsgálták jobbra-balra, a szövete mindig csak gyulladást mutatott, nem igazolt daganatot, vagyis igazolt, csak elsiklattak fölötte. És 2022. novemberére már annyira rossz állapotban volt, hogy pont itt szemben a Sotte hematológián kötöttünk ki. De érdekes, hogy pont abban az utcában mesélem ezt, ahol ez történt, és 23 januárjában már megkapta az első kemoterápiáját, amire nagyon rosszul reagált, mert eltelt azért a felismeréstől, hogy valami baj van, eltelt 4 hónap, nagyon sokat vártak. Utána január elején, és pont ma 2 éve, arra mentem be, ilyen kora délután, hogy mondta az orvos, hogy nem biztos, hogy az estét már meg fogja érni. Már 8 áttét volt a szervezetében, és akkor én délután 2-kor leültem az ágya szélén, és felváltva énekeltem és imádkoztam. Olyan énekeket is, amik így egész régóta nem énekeltem, tehát ilyen ifis énekek, ami 10 éves koromban énekeltem utoljára, és könyörögtem Istenhez, hogy legyen meg az ő akarata, és hogy elfogadom, és a kezébe rakom, akármi fog is történni, de hogy mindazonáltal én hiszem azt, hogy ő képes arra, hogy ebből a kómából is kihozza.
0: Ilyen esetekben nehéz kimondani, hogy legyen meg Isten akarata, bárhogy is lesz. Te honnan merítettél mégis erőt ehhez?
1: Decembertől folyamatosan jártam be hozzá kórházba, mégis valami olyan lelki béke árasztott el abban az időszakban, hogy jól tudtam aludni, és többször volt olyan, hogy álmokban beszélt hozzám Isten. Például a csontbiopszia után, amikor levették, elaludtam ruhástól, mert hazaértem, és tényleg sokszor már ruhástól estem az ágyba, mert gondozni kellett őt elég komolyan, és azt álmodtam, hogy utazom a gyerek csontjába, és üres. És fölhívtam, hogy Botti, ne aggódj, mert nincs a csontodban áttét. Azért egy csontáttétnél már nagyon komoly dolgok vannak, és tényleg utána kijött, hogy nincs bent áttét, és eleve a diagnózis kihozása is egy áldás volt, mert nagyon sokáig csak gyulladásnak vélték az egészet, és pont a születésnapján, november 25-én főorvos összehívta a nagy konziliumot, és mondta, hogy most minden leletet az elejétől végignézünk, mert nem létezik, hogy itt nincs daganat, és ott volt egy mondat, hogy óriás B-s sejtek, és az már limfóma, és tehát itt nincs visszaút, itt már kell módkát csinálni. Tehát végül is ez mentette meg valahol egyfelől az életét, a helyes diagnózis, és ebbe is az Úr úgy közreműködött. És ahogy január 10-én én ott imádkoztam, hát egyszer csak este 11 órakor megébredt, és azt mondta, hogy éhes vagyok, és Egyszerűen mondom, ilyen nincs. Nem létezik, de mégis létezik. Pont vittem be neki húsgombócokat. Délelőtt, előtte ott ebédeltem a másik öcsémmel az IKEA-ba, és mondom, viszek neki, de nem tudtam, hogy délutánra, mire beérek, már ilyen állapotban lesz, hogy a halál megérinti, és hogy kómában lesz, és aztán este 11-kor mégis azt a húsgombócot, amit délelőtt vásároltam neki, egyszerűen felfalta. És úgy, hogy nem jött ki belőle, tehát, hogy előtte minden. Az az ima, hogy azt mondtam Istennek, és azt tudtam mondani neki, hogy legyen meg a te akaratod, de tudom, hogy nincsenek korlátaid, és hogy most is képes vagy úgy gyógyítani, mint 2023 évvel ezelőtt. Sokszor csak a hitünk szab korlátot annak, hogy Isten mit képes véghez vinni. Mi gátoljuk meg Istent abba, hogy cselekedjen, mert tudunk-e ma úgy hinni, hogy elhisszük azt, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. És azt hiszem, hogy ebben a helyzetben tudtam. Előtte már többször fordult elő az életemben, hogy Isten adott egy gondolatot, és végül úgy lett, ahogy ő ígérte gondolatban, vagy igében, és ebben az állapotomban is erre támaszkodtam, mert már hónapokkal előtte is, amíg bejártam a kórházba, folyamatosan egy olyan meghatározhatatlan békesség öntött el, és minden nap a következő gondolatot adta nekem Isten, hogy ne félj, meg fog a te testvéred gyógyulni, mert ő rajta fogom megdicsőíteni önmagamat.

0: Lélekhangoló.
1: Botondöcséd valóban meggyógyult, máig 2 év után is tünetmentesen él, megerősödött, azóta szerzett egy diplomát, és tovább tanul. Mégis hogyan tudjuk elfogadni, hogyha nem történik meg a gyógyulás, hogyha Isten másképp dönt? Elmondtad nekem, hogy így kellett elengedned hirtelen a szeretett nagymamád kezét.
2: 2019-ben szólította az Úr magához. Egyrészt nekem nagyon nagy vigasztalás volt az, hogy tudtam, hogy hova megy. Persze, hát az első pillanatban az ember alkudozik Istennel, amikor elveszti a szeretét, és én például azt mondtam, hogy csak 5 percre hozd vissza. Ez volt az első reakcióm. De olyan áldás volt a halála előtti héten, ami ért engem, hogy keddi napon egy olyan gondolat jött, hogy menj ki a mamát, látogasd meg, mert nem tudhatod, hogy még meddig lesz veled. És én tudtam abban az időben már, hogy ezekre a gondolatokra, ezekre a belső hangokra figyelni kell, mert a belső hang sokszor a Szentlélektől van, hogyha átadtad az életedet Istennek, akkor ki is mentem hozzá, és olyan békességet láttam rajta. Ő is sokszor azért stresszes volt a munkája miatt. Én láttam, hogy ő minden nap Istentől kéri el az erőt. És hát még azon a héten, vasárnap elvitte Isten, ahogy mondta. Kórházba került, ugye, tehát még szombat a délutánomat vele tudtam tölteni, és aznap már tudtam én, hogy most látom utoljára. Amikor elbúcsúztam tőle végleg, akkor abban az utolsó percben azt mondta Isten, hogy most erősnek kell lenned, és menned kell. Másnap hazaszólította Isten. Tényleg nagyon nehéz volt, és Isten nem azt ígéri nekünk, hogy az életünk, hogyha neki áthatjuk, akkor soha nem fog baj történni velünk, vagy nem lesz megpróbáltatásunk, sőt, tele lesz, de egyet ígért, hogy ő ott lesz velünk. Attól függetlenül, hogy én többször is letettem az életemben a voksot az Úr oldalán és Jézus mellett, attól függetlenül ugyanúgy értek megpróbáltatások, kemény helyzetek. 2024 elején azt mondtam, hogy Istenem, nem a megpróbáltatásokkal van a baj, hanem az én reakcióimmal. És nem kicsit összetörtem, akkor került a kezembe a Jerry Savile-től ez a Pusztulás és Helyreállás című könyv. És hát ez a könyv megváltoztatta az életemet nagyon sok mindenben. Hát ugye természetesen bibliaolvasó ember vagyok. Sok olyan igevers van, amit már gyerekként is a szívemre helyezett az Úr, és visszatérve erre a könyvre, vagy a Biblia mellett, pont ezt hozta Isten a kezembe, azt mondja egy része, és ez nagyon megérintett, kész vagyok visszaadni mindent, amit az ellenség ellopott tőled. Kész vagyok ezt a pusztítást az életedben helyreállásra fordítani, de szükségem van valakire, aki kihirdeti a helyreállást. Na és te akarsz-e ilyen ember lenni, amilyet Isten keres? Neked is szükséged van Isten helyreállítására? Ha igen, akkor még ma hirdest ki a helyreállítást az otthonodban. Így kezdődött a dolog, hogy én ezt elolvastam, ezt a könyvet, ilyen dolgok vannak benne, meg ilyenek, hogy miért ülsz itt, amikor Isten azt mondta, hogy mindent visszaadok neked, amit a sátán ellopott tőled? Miért nélkülözöl, amikor Isten azt mondja, hogy itt az idő, hogy visszaszerezd?

0: kicsit magyarázd is, hogy mi az, amit ő visszaad neked, és mi az, amit ígér Isten nekünk.
1: Én ugye már 20 éve küzdöttem az endometriózis betegséggel például. Vizsgáltak decemberben, még semmi nem látszott az ultrahangon, 2 hónap múlva pedig daganatot találtak a méhemben. Tudtam, hogy el fog jönni a pillanat, amikor a méhemet el fogom veszíteni. Olyan szempontból vagyok áldott ebben a helyzetben, hogy én fiatal korom óta tudom, hogy nincs annyi erőm, hogy anya is legyek, és orvos is. Orvos csak úgy tudok lenni, hogy teljes erőbedobással adok a betegeimnek, és ha jön egy nehéz eset, vagy egy nehéz helyzet, hogy munka közben is imádkozok, és beszélek az Úrral. Az anyai ösztöneimet ki tudtam már egyfelől abban élni, hogy ugyanis jóval idősebb vagyok az öcséimnél, és részben ugye őket pelenkáztam, nevelgettem. Másrészt nagyon-nagyon szeretem az állatokat, és Isten kegyelméből most is van macskáim, kutyám, és a pusztulás és helyreállás az én életemben az kéz a kézben jár, tehát az élet olyan, hogy hegyek és völgyek egymás utánia, de ugye a hegyek istene, a völgyben is Isten, és kiáltani a völgyből tudunk a legjobban, mert eljön az a pont az ember életében, amikor tényleg nincs már, csak fölfele. Ez nálam is így volt, mert nagyon sok mindent elvesztettem, és a könyv által megígérte nekem Isten, hogy kamatostul fogok neked visszaadni mindent, és 2024 beigazolta ezt. Én egy olyan munkahelyet kaptam vissza az előző helyet, egyébként, amit már nem is igazán szerettem, mert már úgy mentem be oda minden nap, hogy kínszenvedések küzdelemmel, ahol életemben először az igazi megbecsülést kapom. Isten kegyelméből tudom az energiáimat maximálisan a gyógyításra fordítani, és saját férjem a habatortán az életemben, hogy 10 éve imádkozom a megtéréséért, és pont amikor gyökeres fordulatot vett az életem, ráadásként egyszer csak hazaérek a munkámból, és hogy mondja a párom, hogy én gondolkodtam, én látom a te életedet, azokat a csodákat, amik bekövetkeznek benne, és én is változtatni akarok az életemet, és hát másnap végül is elmondtuk a megtérő imádságot, és ő magától döntött így, illetve hát az Úr munkája által, és én nem hittem, hogy valaha bemegyek egy edzőterembe, hogy nekem arra lesz energiám vagy időm, de műtétem után májusban elkezdtem edzeni, és májustól októberig 15 kilót adtam le. Még tervezek egy további pár kilót leadni, mert májusban lesz majd az egyházi esküvőnk, mert nyilván a páromnak a hitére jutása az lánykéréssel járt együtt, ami a Mózes hegyén történt. Hát ezek olyan áldások, amiket első tudtam előtte képzelni, hogy nekem ilyen berészem lesz. És tudom, és Isten is megmondta, hogy a 2024-es év azért volt a szabadulásom éve, és hát nagyon sok embert, körülményt eltávolított az életemből, amik mind gátjai voltak annak, hogy én felszabaduljak az ő szolgálatára. Nem azt mondom, hogy most éppen nincsen semmi problémám, mert most is van, és sajnos az endometriózis, és sajnos attól, hogy volt egy műtétem, valószínűleg még vár rám másik. Nem azt mondom, hogy nincs rossz, de nekem attól még mindig jó. Nem történhet velem semmi anélkül, hogy Isten ne tudna róla. És mindenféle túlzás nélkül tudom azt mondani, hogy én minden nap boldog vagyok. Az Istenbe vetett hit az erő, és az Istenbe vetett hit az félelem nélküliség. és azért is kértelek, hogy jelzd le majd ezt az éneket, mert ami ennek a szövege, hogy egész életemben hűséges voltál, és egész életemben nagyon-nagyon jó hozzám, és hogy ezek után minden lélegzetemmel, amire még képes vagyok, dicsérni foglak, és énekelem a jóságodat.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Dr. Győri Szilvia fogorvossal beszélgettünk veszteségek és csodák, pusztulás és helyreállítás szegélyezte útjáról Istennel. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. A Spotify-on lélekhangoló néven kereshetik műsorunkat. Üzenhetnek az Evangélikus Rádiómissziónak e-mail

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.

0: 2026. június 4-én Barta István, balassagyarmati evangélikus lelkész beszélgetett Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Nagy Emesével és Ritók Nórával a Közös kabát begombolása címmel. A beszélgetést az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Én szoktam néha beszélgetni a telefonon a egyik nővéremmel, aki Budapesten lakik, és akkor így ő mesélte el, hogy van egy ilyen úgynevezett klub, egy dohánybolt előtt szoktak megállni emberek, 4-5-en beszélgetni. Van köztük hajléktalan, vállalkozó, egyszerű, hétköznapi polgár, stb. És akkor megbeszélik a dolgaikat, és akkor van, amikor segítenek annak valakinek, hogy most mit tudom éppen, ne kelljen kiköltözni a lakásából, vagy ne zárják el nála a villanyt, vagy a gázt, és akkor elszívnak néhány cigét, és egy fél órát, egy órát eltöltenek ott együtt, és akkor aztán mindenki megy a dolgára. Na, hát Istvánnak vannak erről azért tapasztalatai, mert ugye neked szociográfusként van erre rálátásod utóbbi években megjelent könyveidben. Én azt mondanám, hogy valós élethelyzeteket költöttél irodalmi formába. Na most

0: látsz esélyt arra, hogy most lehet, hogy most olyat mondok, ami nem mindenkinek lesz érthető, de én, na, megmondom őszintén, én Orbán Viktornak írtam egy levelet valamikor 2,5 évvel, nem tudom. Gondolom, hogy ez nem jut tovább a Gulyás Gergelynél. Mindegy, abban írtam le ezt, hogy ez a dél-amerikai országokhoz hasonló szakadékszerű gazdasági különbségek mesterséges kialakítása. Tehát ugye ezt próbáltam meg valahogy, és akkor ez az egész jobb meg bal, nem, ez kicsit nagyon jó, ez messzire vezetne. Most nem akarok behozni ilyen politikát, most a jövő. Na szóval, tehát, hogy István, hogyan látod ezt, hogy egy ilyen időszak után hogyan lehet, hogy is fogalmaztam, ezt én mindjárt megnézem, hogyan lehetne valahogy összevarni, sőt, begombolni ezt a közös kabátot. Igen, valami ilyesmi, ilyen, azt hiszem, ilyen, így fogalmaztam a kérdésemet.
1: A 80-as években Varga Csabával Reformvár címmel egy utópiát írtunk egy emberarcú szocializmusról. Maradva a keretekbe, de egy emberarcú változatot próbáltunk kitalálni. Reformváron hát itt a kulcs történések, fogalmak, a közösség, a kreatív öntevékenység és hát a párbeszéd. Utópiánkra elég komoly visszhang volt, olyannyira, hogy 1988-ban Ibó szakkollégiumban Orbán Viktor, Fodor Gábor, Kövér Szájer és hát a mostani vezérkar akkori csapata meghívott minket, hogy még egyszer mondom, nem másról, mint egy emberarcú szocializmusról szóló utópiánkról beszélgessünk velük. Na most ez a utópia fejlődött tovább, ahogy erről az is fölkonferálta nekünk Barta Pisti, újabb utópiákra a Ferencvárosista Egyházreform Csereháton című utópiára és a Csereháti Pastorál Szociográfia, utóbbit pedig Gáborék jelentették meg a Wesleyn, mert nincsenek véletlenek azért. Ezek az utópiák tulajdonképpen a szociográfiák és a fikciónak a keverékei valóságos helyre, 72 faluból álló Cserehátra, talán az ország legszegényebb régiójába helyeztem el, ahol egy régebbi itt és most, ott és most valóságból lett ötlettelre építettem ezt az egész reformot. Ezek megtörténtek három bakonyi faluban még a 70-es években. Varga Tamás és Vercseg Ilona azt találták ki zseniálisan. Bekopogtak minden házba, és megkérdezték, hogy itt mihez értenek, és mit szeretnének megtanulni. Ezt fölírták, és egy térképre fölrajzolták, és mivel hogy mindenki mindenkit ismert volna addig, kiderült, hogy valaki szeretett volna kosarat fogni megtanulni, és kiderült, hogy három házzal odébb van valaki erről a térképről. No hát, a mi cseráti utópiánkban is ez történik, és kialakul egy adok-kapok hálózat, immár kicsit spirituálisabb alapokon, hiszen végül is ez egy keresztény kísérlet, egy ökumenikus keresztény kísérlet, és hát egymásra talál a keresés és kínálat a mi utópiánkba, önszerveződő csoportok alakulnak ki, akár csak Dél-Amerikában, ahol szükséghelyzetben évente csak egyszer tudott oda látogatni a dzsungelbe helikopterrel egy-egy pap, önszerveződő közösségek, mondhatni, hogy civil keresztények által vezett közösségek működtek és működnek máig, és mintájukra még sok helyen a világban. Visszatérve tehát Cserehátra, ilyen módon nőnek ki az adáskapás, hát mondjuk nem félek kerülöm a nagy patetikus szó, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy szeretett közösségei. És ebből önszerveződő vállalkozások, akár még gazdasági vállalkozások is kialakulnak. Alaposan megteszteltem jó néhány társadalomkutató ismerősömet, akik közül minden harmadik halálosan, komolyan vette, elhitte, nem akartam elhitetni velük, de elhitték, hogy ez akár meg is történhet, sőt, néhányan fejezetten kérték a címeket, hogy azonnal utaznak Cserehátra. És akkor be kellett vallanom, hogy én is úgy gondolom, hogy akár meg is történhetne, mint ahogy Iványi Gábor kísérletei, Rizok Nóra kísérletei, akárhol, akár meg is történhetnének tömegesen, jó esetben, megfelelő teremfeltételekkel, áldással és lelkesedéssel. Hát itt ugye ezeket be kellett vallanunk, hogy ez még csak egy utópia, igaz, hogy földre szállott utópia. Hát én azt hiszem, hogy ezek a utópiák, mindannyian tudunk, akik most négyen beszélgetünk, mások által utópiának tartott és megvalósult kísérletekről beszámolni, amiben részt vehettünk nagy szerencsénkre például. Tehát tulajdonképpen van mire alapozni a meséinket, földre szállott utópiáinkat.
0: Eszembe jut nekem a cserdi polgármester, meg néhány más valaki, akik akár mondjuk mély szegénységből, tyúklopásból jöttek, és aztán vitték valamire. Most talán megvan az esély arra, hogy a koncepció, tehát mondjuk egy kreatívabb, jobban rálátó szempontból talán lehessen ráhatni arra, hogy hogyan folytatódjék az a dolog. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy legalább satírozható árnyalatok legyenek a palettán az éles határvonalak helyett? Ne az, hogy van milliárdos, van középosztály, alsó, és vannak a mély szegénységben. És valahogy, nem tudom, ez így átment? Nagyon
2: igen. Volt. Igen. A legnagyobb probléma az oktatásban, az iskoláknak a befogadásában, hogy milyen gyerekeket fogadnak be, hogy vannak olyan területek, ahol csak szegregáltan élnek gyerekek, mert egyszerűen ilyen települések maradtak, és az iskola is szegregált. Aztán vannak olyan települések, ahol szegregálják már úgy a gyerekeket, hogy maradnak azok az iskolák, azok a gyerekek az állami iskolában, amik hát, vagy nem is az államiban, hanem a nem alapítványiban, vagy valamilyen iskolában, akiket nem fogad be a másik iskola, és akkor van egy másik iskola mellett, amelyik futtatja ugye a jogszociális háttérrel rendelkező gyerekeket. És vannak a városok, ahol aztán teljes mértékben hát mindenféle iskolákat találunk. Na most én azt gondolom, hogy azokkal a településekkel, ahol csak és kizárólag mondjuk roma emberek laknak, vagy nagyon hátrányos helyzetű emberek laknak, ott a módszertan, a pedagógia, a pedagógusnak a szerepe az meg kell, hogy változzon, olyan attitűddel és indítatással kell tanítania, hogy ott akarja a gyerekeknek a sikerét. Máshol is ez kellene, de máshol biztos, hogy lehetne lépni abban a tekintetben, hogy ezek a szegregált iskolák ne legyenek ennyire választók, tehát tulajdonképpen a szegregációt meg lehetne szüntetni. Vegyük például mondjuk egy megye központot. A megye központban van mondjuk 20 általános iskola. A 20 általános iskolából körülbelül a 40%, mondjuk 8-10 iskola már valamiféle úton, módon, de szegregálja a gyerekeket. És az a kérdés, hogy miért nem lehet az olyan helyeken, ahol megoldható, ahol két iskola van, de ott már miért nem egyforma elvek alapján csatlakoznak be a gyerekek az iskolában, vagy mondjuk egy városban, ahol 20 iskola között már el lehetne osztani úgy a gyerekeket, hogy mindenhova kerüljön hátrányosabb helyzetű, mindenhova kerüljön roma, de ugyanakkor ott legyenek azok a gyerekek is, akik most egyébként szegregált körülmények között, mármint hogy olyan értelemben mondom, hogy válogatott társaság, de ők nem akarnak nyilvánvaló együtt járni ezekkel a roma vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel. Tehát tulajdonképpen egy szocializáltságban heterogén tanulói összetételű iskolákat kellene kialakítani. Én Spanyolországban voltam, Madridban, és ott megnéztem, hogy ott mit csinálnak. És Madridban azt csinálják, hogy megnézik azt, hogy Madridban hány százalékra lakosság van, és hány gyerek van. És azt mondták, hogy minden iskolának, teljesen mindegy, hogy milyen, 8,7%-nyi roma gyereket, vagy hátrányos helyzetű, azt hiszem, hogy itt romákra irányult a dolog, roma gyereket kell felvenniük. Na most nyilvánvaló, hogy ez rugalmas szám, de mégiscsak azt mondom, hogy valahol biztos, hogy az a nagyon nagy szegregáltság, ami most működik, ez hátrányos lesz később a társadalom számára. Tehát mi tulajdonképpen úgy termelünk a társadalom dolgozókat, hogy abból bizonyos emberek kimaradnak. Tehát akkor, amikor egy roma fiúcska először elvégezte a szakács lett, a másik pedig fodrász lett, akkor mindenki a telepen fodrász meg szakács akart lenni. Aztán, amikor mentek tovább bolti eladónak, akkor azok akartak lenni. Tehát valóban, ahogy Nóri mondja, nem az a lényeg, hogy egyetemre menjen, persze, oda is elmegy majd egy idő után a gyerek, de az, hogy menjünk egy kicsit és jussunk előrébb, azt nem lehet ilyen nagyon-nagyon szegregált iskolákban elérni. Vagyis azért nem, mert maga a környezet támogatja azt, hogy ez a továbbtanulás nem feltétlen kell, hogy megtörténjen, vagy ne legyen beiratkozik középiskolába, nem kell, hogy tovább menjen onnan, vagy nem kell még az sem, hogy papírt szerezzen arról, hogy ő milyen képesítése van, vagy milyen szakmát szerzett. Tehát nekünk, én azt gondolom, és ez most nagyon nehéz lesz a mostani kormánynak azt megvalósítani, hogy most van körülbelül, hát csak feltételezem, hogy olyan 40%-nyi országosan hátrányos helyzet, vagy kiemelt iskola, ahova csak olyan gyerekek járnak, hogy tehát nem hátrányos helyzetű gyerekek, és nyilvánvaló, hogy most a szülők ahhoz szoktak hozzá, és ezek a szülők azt kérik is továbbra is, hogy ezek az iskolák megmaradjanak. De ugyanakkor dolgozunk a társadalom másik rétege számára, úgy, hogy ők együtt maradnak, és ilyen szegregált iskolákban fognak járni. És nagyon nehéz lesz megoldani azt, hogy hogyan lehet ezt kiegyenlíteni, hogyan lehet egy kicsikét elmosni a határokat, mert hogy az egyik helyen megerősítjük, hogy ők a kiválóak, a másik helyen magasabb státuszúak, a másik helyen megerősítjük, hogy ti erre, hát, gyűjtőhely vagytok, és gyakorlatilag így nőnek fel. Tehát az iskoláknál én a lépést, az első lépést abban látnám, hogy azt kellene megnézni, hosszú időbe fog telni, nem egyik évről a másikra, hogy hogy lehet ezt a kiegyenlítettséget, ezt a nagyon-nagyon nagy szegregáltságot feloldani és megszüntetni. Addig, amíg ez van, addig újra termeljük tulajdonképpen azokat a rétegeket, akik úgy gondolják, hogy a tanulás az nem érték, és nem járul hozzá az ő jövőjéhez.
3: Igen, csatlakoznék a meséhez én is, és hát én diplomatikusan elhallgat, én ki fogom mondani, de István, gondolom, hogy te tudtad az én álláspontomat ezzel kapcsolatban. Az egyházi iskolák hálózata szegregálja az állami iskolákat a leszakadó térségekben. Vannak üdítő kivételek, ezt mindig elmondom, nem általánosítok, de nagyon nagy mintázatban az egyházi iskola rendszer megjelenése tette a településeken szegregálta az állami iskolát. Ugye én 5 évig harcoltam, hogy Veretyőújfalu, Komárd és Bihar keresztes esetében a református egyház, tiszántúli református püspökséggel, és az akkor még emmi volt, tudjunk valamilyen eredményre jutni, nem sikerült, nem megy. Itt azt gondolom, hogy a fókuszok elcsúsztak, és egy nagyon fontos kérdés van még az egészben, az a szabadiskola választás kérdése. Tehát amíg és nem lehet a szülők nyakába varni ezt a helyzetet. Ez egy nagyon rossz politikai döntés volt. Igazából a szegregáció mindig jelen volt az országban, de óriási az amennyi lett, ami lett belőle. Kevés szegregálódott településen volt szegregált iskola, most viszont a nagyobb településeken, ahol két iskola van, ott az állami az szegregálódik, és a városok, nagyobb városokban is a legközelebbi iskolákat egészen biztos, hogy szegregálja valamilyen szinten. A köznevelési törvény tartalmazza ezt a százalékot, hogy iskola fenntartótól függetlenül fel kell venni a hátrányos helyzetű gyerekekből, vagy az esenyés gyerekekből, csak ezt az egyházi iskolák, akiket én most negatív példaként említek, nem tartják be, és ezért senki nem szól. nekik. Tehát én nagyon nagyban felelősnek érzem ezért a helyzetért az egyházi iskolákat is, és nem venném el tőlük azt az elit oktatást, ami történelmileg velük volt. Nem erről van szó, hanem nem Pannonhalma, meg a többi nagyon magas szintű oktatást végző egyházi iskoláról beszélek, hanem azokról, akik most iskolát nyitottak, és ezt a szegregáló hatást a mai napig nem tudják elfogadni. Figyeljetek, egy hónap, 3 hete voltam egy konferencián, megint beszéltem erről, és két kolléganő olyan szinten volt megsértve, hogy tajtékoztak, hogy merek ilyet mondani, hogy merem az egyházra ezt. Egyszerűen nem lehet szembenézni vele, és nem tudom, hogy miért nem. Ugye, akivel én egyházi vonalról egyetértettem, az Bell Miklós püspök úr volt, akit emlékszel, egyszer a Corvinus Egyetemre hívtak minket, hogy vitatkozzunk erről, és baromira nem vitatkoztunk, mert egyetértettünk mindenben, hogy ez nem helyes, és ő ugye a Váci püspökségbe nem is vett át több iskolát, hogy ezt a hatást kiküszöbölje. Hogy fog ezzel most a kormány megbirkózni, nem tudom. Nyilván, hogyha ez a szabad iskola választás ténye lesz ennek a megoldási záloga, az egy nagyon nehéz dolog lesz, mert a szülők azok a jobb oktatást akarják. Most lett egy egyházi iskola hálózat, amelyik jobb, de azért vagyunk olyan településekkel kapcsolatban, ahol mondjuk 400-500 gyerek jár az egyházi iskolába, míg a gyülekezetben 40 főt tudnak számolni. Akkor szeretném megkérdezni, hogy miért iratják oda a szülők a gyerekeiket. Azért, mert ott nem találkoznak plusz pedagógiai munkát igénylő gyerekekkel, sem eseniszel, sem halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekekkel. Tehát ezzel szembe kellene nézni valahol az egyháznak, az összefonódásokat valahol kezelni, és nem csak itt, hanem a gyermekvédelemben és a szociális területen is. Nekem csak annyi bajom volt ezzel mindig, hogy az, hogy valaki milyen világnézetű, az egy privát döntés. Az, hogy valaki milyen pedagógus, milyen szociális munkás, az meg egy szakma. És hogyha ez a szakmaiság felülíródik azzal, hogy ki lesz vallásos, ki lesz templomba járó, meg ki nem, akkor azt gondolom, hogy nagyon rossz irányba megyünk, és nekem ez az utóbbi 16 év ezt mutatta az oktatás, a gyermekvédelem és a szociális munka helyzetében. Azzal együtt, hogy borzasztóan tisztelem azokat, akik egyházként, mint Gáborék, a legelesettebbekkel foglalkoznak. És nagy tisztelettel vagyok a szerzetes rendek iskolái felé, akik ebben a társadalmi csoporttal foglalkoznak, és azzal az néhány üdítő kivétellel az egyházaknál, akik az integrált oktatást, nem inkluzívról beszélek, csak integrált oktatást valósítanak meg.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Barta István vezetésével, Iványi Gáborral, L. Ritók Nórával, Nagy Emesével és Kamarás Istvánnal, Begombolni a közös kabátot címmel.
1: Én alapvetően ott látom az egyház helyét, nem az elitoktatásban, hanem azok között, akiknek társuk, segítőjük nincs, és a minta, ha a keresztény egyházakról beszélünk, akkor a vándor prédikátor Jézus, aki tanított és jót tett szerte járva. Tehát a két dolog együtt, a tanítás, a jelenlét és az észrevevése annak, hogy mire van az adott közösségnek szüksége, ez az, amiben az egyház helyét én a mai társadalomban látom, egyébben nem igen. Azt nem mondom, hogy le kell építeni azokat az iskolákat, Pannonhalma vagy egyebek, amikről az előbb Nóra beszélt, de mégis igazán a mai egyház helyét a világban, a segítségre szoruló szektorban látom. Én is azt gondolom, hogy amíg szabad iskola választás van, addig a szegregációt nem tudjuk kiküszöbölni. Én gondolkoznék azon, hogy vajon jó dolog-e 8-10%-nyi hátrányos helyzetű gyereket bekényszeríteni egy olyan többségi iskolába, ahol kisebbségben lenni megint nagyon rossz. A szegregáció önmagában rossz dolog, ha nincsenek jó tanárok. Ha az a helyzet, hogy a tanár is a gyerekét inkább elviszi a megyeszékhelyre, ott van a munkahelye, de a saját gyerekét abban az iskolában nem akarja tanítani, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Ez egy nagy probléma, de nem nagyon lehet változtatni rajta. Én szerintem azon kellene gondolkodni, hogy valamilyen ösztönzéssel, akár plusz támogatással is elérni, hogy legalább egy-két évet ki a maga életéből adjon arra a kiváló pedagógusok közül, hogy egy ilyen szegregált iskolában van, és vagy pedig időről időre odautaztatni, akár csak egy-egy előadás kedvéért is valami kiváló pedagógus. Én egyébként egyáltalán nem vagyok a mi volt iskoláinkról rossz véleménnyel, akkor se, ha a legtöbb közülük szegregált iskola volt. Szóval, amit ti mondtatok, hogy a gyerekek szívesen jöttek az iskolába, ezt én is elmondhatom. Azt is elmondhatom, hogy rengeteget dolgoztunk azon, hogy a felnőttek, tehát felnőtt oktatás is legyen, sőt, felnőtt szakmunkás képzés is legyen, sőt, hajléktalanok között is iskola befejezés és szakmunkás képzés, és egyéb van, még hajléktalanok közül is volt olyan, aki eljutott egyetemig is, tehát a dolog nagyon szép és nagyon sok lehetőséget rejt magában, és azt gondolom, hogy akkor is, hogyha az iskola nem tud más lenni, mint az adott településen szegregált iskola, mert a gyerekeket elviszik, akkor is oda vihető. Ott, csak mondok nektek, magunk között mondhatom ezt talán, hogy ott az adott helyen cigányország van, és a lakosság többsége cigány, és ebből kell kiindulni. És nem abból, hogy van egy nagyobb társadalom, ami másfajta, és nem látja maga közt ezt a kisebbséget örömmel. Természetesen, ha valakinek kedve és lehetősége van arra, hogy egy többségi iskolába bejusson, és hogy mondjam, azok magasabb színvonalú oktatásában részt vegyen, ez rendben van, de a szegregált iskolában sem kell feltétlenül alacsony színvonalúnak lenni a képzésnek, akkor se, hogyha a gyerekek nagyobbik részét nehezebb felzárkóztatni, mint mondjuk egy kiválogatott iskolában. Tehát azt gondolnám, hogy a dolog másik oldala felől, a pedagógusok felől kellene az oktatás minősége felől közeledni a dologhoz, és nem onnan, hogy a gyerekek feltétlenül kerüljenek kisebb-nagyobb számban egy többségi iskolában, ahol meg azért nem fognak feltétlenül jól teljesíteni, mert ott is kicsi zárványban megkülönböztetve lesznek jelen, mert a gyerekek többsége nem biztos, hogy be fogja őket fogadni. Tehát nem tudom, hogy így a...
2: Tehát biztos, hogy óriási kihívás ez, de nem, tehát azt kell, hogy értelmezzük, hogy a gyerekek egy olyan csomaggal jönnek be a szegregátumokból, ezekbe a szegregált iskolákba, amivel nagyon nehéz megbirkózni pedagógusként. Tehát amikor én eszköztelen maradtam, pedig azt gondolom, hogy én nagyon alaposan felkészült jó pedagógusnak tartom magam, és voltak olyan pillanatok, amikor eszköztelen maradtam, mert azzal a traumatizáltsággal, amiben ezek a gyerekek élnek, azzal ott per pillanat még egy asszisztenssel együtt sem tudtunk mit kezdeni. És én azt látom, hogy a minden gyerek, aki generációs szegénységben él, traumatizált, és hogyha együtt vannak ezek a gyerekek, akkor a traumatizáltság sokszorozódik, mert azokat a konfliktuskezelési módokat viszik tovább, amit egyébként magukban hordoznak a sérüléseikkel, és amit otthon látnak. És ez folyamatosan újra termeli azokat a problémákat, ami miatt nem fog tudni motivált lenni, és nem a legjobb pedagógus se fogja tudni semmilyen módszerrel egy szegregált iskolából nagyon eredményesen fejleszteni őket. Borzasztó nehéz ez, mindenképpen kell a minta. De van egy elutasítás, ezzel teljesen egyetértek Gáborral a többségi társadalom részéről, és őket is meg kell érteni. Én az előtt az 5 év alatt leginkább ezeket értettem meg, az érdekeket, hogy kinek mi az érdeke a szegregációban, és mindenkinek védhető a saját szempontjából az érdeke, legvédhetőbb a szülő szempontjából, aki minőségi oktatást és konfliktusmentes környezetet akar a gyerekének, és még ez a hátrányos helyzetű gyerek szüleinél is ott van, csak ő azt gondolja, hogy ha az övéik között vannak, neki az lesz a komfortos, mert azt már ismeri, és ezért még ők is támogatják ezt az egészet. Tehát valahogy biztos, hogy kell a minta. Én a megoldást az alsó tagozatban és a kis csoportra bontott
1: oktatásban.
2: Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy hát mindannyian tudjuk, hogy 10 éves kortól kezdődik el a probléma. Az alsós gyerekeket nincs különösebb gond. Elvarázsoljuk őket, imádnak bennünket, és egyszer csak 10 éves kortól ott állunk, amikor nem akar semmit, és nem tudjuk bevonni az órába, és rögtön onnan nyilván egy csomó olyan deviáns viselkedés forma jön le, hogy ő is középpontba kerüljön valamivel. Na most, hogyha tud olvasni, van értő olvasás, akkor az elvarázslás az megy a többi tantárgy területén is, hiszen partner a tanárnak, meg partner a többinek is. Tehát ott látnám a megoldást, hogy oda kéne egy nagy fókuszú pedagógiai munkát fektetni, és hát ne adjuk ki, ha nem kezdünk valamit a családokkal, akik más üzenetet visznek, mint az iskola, akkor az oktatás önmagában sosem fogja megoldani a társadalmi leszakadás kérdését. Egyszerűen más kultúrkör van, mást üzen az iskola, más annak a kultúrköre és a család kultúrköre. És hogyha a kultúrkörök között nincs meccéspont, akkor nincs hatás. Aki soha nem volt színházban, az nem fogja értékelni a színházat. Aki soha nem járt múzeumban, az nem fogja érteni, hogy miről szól ez az egész. És amíg ezt nem közelítjük, ezt a kettőt, és nem találunk meccéspontokat, addig nem lesz megoldás.
3: A pedagógusoknak többségének büszkeség az, hogyha olyan iskolában tanít, ahol nincsenek hátrányos helyzetű és problémás gyerekek. És óhatatlanul meg kell említeni ezért a pedagógus képzést, mert a pedagógus képzésnél, ha csak a gyakorló, az egyetemekhez tartozó gyakorló gimnáziumokat nézzük meg, ott mind valahol valamiféle válogatott társasággal tréningeznek a hallgatók, és tulajdonképpen a disziplinára, a tantárgyra tudnak fókuszálni, és nem a pedagógiára, a nevelésre, vagy éppen a módszertanra. Most vannak persze eltérő gyakorló iskolák, említhetnék is párat, de nagyon sok olyan iskola van, ahol leginkább az, hogy kell még hagyományosan jól elmondani a tananyagot, és ezt osztályozzuk le, amikor a hallgatókat hát valamiféle értékeléssel elengedjük. Na most én ugye a Miskolci Egyetemen vagyok, És a Miskolc Egyetemen például mi azt felvállaltuk, hogy ez a KIP, ez a komplex instrukciós program, ez egy központi dolog, és nincs olyan hallgató, aki ne úgy hagyná el az intézményt, hogy ismerné, tehát ismeri tulajdonképpen ezt a módszert, és mi még a pedagógus képzésben is azt úgy szervezzük meg az évfolyamokat, ugye most már 5 éven keresztül mennek ki gyakorlatra a tanulók, a hallgatók, hogy első évben meg utolsó évben oké, ott a gyakorló gimnázium, de a második évben el kell mennie általános iskolában, vagy olyan általános iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel fog találkozni. A harmadik évfolyamon el kell menni technikumban, vagy szakiskolába, vagy szakközépiskolába, és negyedik éven, ötödik éven gimnáziumokat is megismerhet, de ötödik éven visszamegy a gyakorló gimnáziumba. Tehát gyakorlatilag egy pedagógus hallgatót már az egyetemen fel kell arra készíteni, arra a pedagógus létére, hogy ő nem csak valamiféle kivételes hát gyerekekkel fog találkozni, és őnek igazából csak a történelemre, angolra, vagy éppen a magyarra, vagy arra a tantárgyra kell koncentrálni, amit tanít. És amit mi észrevettünk az, hogy ugye nem tömegesével, de a tanulóknak, a hallgatóknak, az egyetemi hallgatóknak jelentős százaléka 5 év alatt, most a negyedik év folyamnál tartunk, most már, illetve most közlik majd az ötödiket, hogy már látja azt, hogy igen, nem csak a tehetséges tanulók vannak, mármint hogy tehetséges, de nem csak jó szociális hátterű tanulók vannak, hanem vannak olyan tehetséges és mindenféle tanulók, akik hátrányos helyzetből jönnek, lehet, hogy roma tanulók, bárki, és hogy ővelük is milyen jó eredményeket lehet elérni. És szerintem ez nagyon fontos lenne minden tanárképző intézmény egyetem számára, hogy a hallgatókat felkészíteni arra, hogy nem, mert az alapból gondoljuk, hogy magát a tantárgyát tudja, hanem a többire, hogy ott olyan gyerekek vannak, akik a tudásnak és a szocializációnak nagyon széles spektrumán mozognak, és hogy ő hozzájuk hozzá idomítani őket, vagy felkészíteni arra, hogy ők, mint hallgatók, majd amikor kikerülnek, ezekkel a gyerekekkel fognak találkozni. Tehát valahol le kell bontani azt a közvéleményben, a pedagógusok között is, hogy az a igazán jó tanár, aki elit helyeken tanít, ez teljesen véletlenszerű, Nórigó tudja legjobban, hogy hova, milyen tanár jut, és ki hogy fog felépülni, mint tanár. Tehát gyakorlatilag Helyőkeresztúron, vagy éppen Csenyétén, vagy bárhol, ugyanolyan jó tanárok vannak, lehetnek, mint ahogy mondjuk egy gyakorló gimnáziumban, csak az élet máshová sodorta őket. Tehát gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy a tanárok ne csak valamiféle elitképzésre legyenek felkészítve, hanem hát a társadalom most nekünk nagyon színes, és erre kellene egy olyan választ adni egy tanárnak, hogy igen, elfogadja ezt a tényt.
1: Hát valahogy ösztönözni kell őket arra, és az a helyzet, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy Csenyétén más a kihívás, mint mondjuk Miskolcon vagy Budapesten, pláne, de Budapesten is az a helyzet, ez a mi tapasztalatunk, hogy amikor a MÁV telepi iskolánkba, ahová a közeli, nagyon most nem hirtelen eszembe a szegregátumnak a neve, amit lebontottak közben, onnan jártak a gyerekek, sose voltak még Budán. Volt közöttük olyan, aki mozgó lépcsőn még sosem utazott. Tehát a tanárnak, ha nem üt eszébe az, hogy elvigye ezeket a gyerekeket állatkertbe, és elvigye legalább a cirkuszba, elvigye őket egy közös mozilátogatásra, vagy egyéb helyre, akkor tényleg vele van valamilyen fajta probléma. És a csenyétei tanárnak meg valamilyen fajta plusz támogatást kell adni arra, hogy ott akarjon maradni, és itt nem arról van szó, hogy ő a plusz pénzért hajlandó Csenyétére menni, hanem ő hajlandó Csenyétére menni, de ezt valamilyen módon ellensúlyozni kell, És például a Csenyétei iskolában, hogyha az egy szegregált iskola, akkor úgy van, hogy a Nóra mondja, csak kis csoportban, és csak pedagógus és asszisztens együtt munkálkodásával lehet eredményt elérni, és ott a feladatot kell finanszírozni, és nem a gyerek létszám szerint kell az iskolának a költségvetését megállapítani. Tehát ebben is az állami iskola fenntartónak, most így mondom, akkor is, hogyha a feladatot egyházi vagy bármilyen egyéb alapítványi iskola látja el, rugalmasnak kell lenni, tehát azt kell mondani, hogy ott, ahol nincsen csak 6 fős osztály, csak mondtam egy nagyon alacsony létszámot, ott ugyanannyi pénzt kell adni, mint hogyha 25 gyerek lenne abban az osztályban, mert nem lehet mit csinálni, a gyerek ott van, és nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos létszám alatt bezárjuk az iskolát, és valahogy oldják meg a szülők, akik nem tudják megoldani, és mindnyáján tudjuk, hogy Magyarország település szerkezete olyan, hogy a közlekedés is elfogadhatatlan, tehát olyan plusz terheket ró a gyerekre az, hogyha a menetrendszerű tömegközlekedéssel kellene ráadásul iskolába járnia, mert az ő iskolájában nagyon alacsony osztálylétszám van, és csak mondjuk 80 gyerek van az egész iskolában. Tehát valahogy rugalmasabban, nem olyan óriási pénz egyébként ez, az sem, hogyha a pedagógusokat plusz pénzzel ösztönözzük arra, hogy ott legyenek, illetve ha akár a családokat is ösztönözzük. Szóval Nórának igaza van, hogy a felső tagozattól kezdve kezdődnek a problémák, de vannak nagyon jó tapasztalataink, és ott is arra gondolok, hogy nem kell annyira szemérmesnek lenni. Mondok nektek egy példát, hogy Izraelben a nagyon vallásosak azon a címen nem vállalnak munkát, katonaságot és egyebet, hogy ők tanulmányozzák a Tórát. És ezt egy idő után megunta az izraeli állam, és azt mondta, hogy rendben van, tanulmányozzák a Tórát, de akkor le kell belőle vizsgázni. És csak akkor kapnak családi pótlékot, meg egyéb, mert mindenféle egyéb ilyen dologra egyébként igényt tartanak. És itt is lehetne azt mondani, hogy jó, anyagilag ösztönözzük, mert a másik dolog, hogy nem tud hova elmenni a nyomorult dolgozni, van úgy, hogy 50 kilométeres körben nincsen munkalehetőség. Ugye a TSZ-t sajnos szétvertük. Az első parlamenti ciklusban én is képviselő voltam, most már nem merek visszaemlékezni rá, hogy én hogy szavaztam az ügyben, de arra gondolok, hogy hiba volt, ezt megszűnt. Nincs munka lehetőség. Tehát a gyerekeket még ellen lehet vinni, meg lehet őket arra ösztönözni, hogy legyenek fodrászok, műkörmösök, vagy pékek és egyebek, de egy darab kell ezekre a településekre, több nem, és hogyha a munkát akar, akkor valahova el kell menni egy városba. De mi van akkor azokkal, akik hát kénytelenek maradni. Szóval, hogy a probléma sokkal, de sokkal összetettebb, és mondom, nem lennék szemérmes ebben, hogy fizessünk azért, hogy a gyerekek tanulnak. Tehát kapjon a szülő anyagi ösztönzést, és érje meg a gyereket iskolába küldeni, mert ha jó az iskola, egyébként a gyerek szívesen van jelen az iskolába, és hogyha a szülőnek is érdeke, hogy a gyerek iskolába járjon, akkor együtt fog velünk működni abban, mert azt fogjuk mondani, hogy különben nincs anyagi támogatás, hogy ha a gyerek nem jön, nincs anyagi támogatás, ha jön a gyerek, van. És hogyha ebben következetesek vagyunk, akkor el fogjuk érni, hogy jöjjön. Szóval ha nem kellene ebben a dologban, hogy úgy mondjam, szépelegni, vagy szép lelkűnek lenni, hanem valamit ki kell találni, arra is mondom, ha nincs más ösztönzés, mint az, hogy fizetünk, mert nincs munkahely, a közmunka az vicc, nagyon sok helyen, ha századszor kitakarított temető, ugye a munkának kell, hogy értelme legyen, és ha nincs értelme, akkor viszont segélyt kell adni, és a segélybe bele lehet kalkulálni azt, hogy a gyerek iskolába jár, sőt, azt is lehet vele támogatni, ösztönözni, hogy a szülő maga befejezze iskoláit, és mondjuk egy szakmát tanuljon, és megpróbáljon elmozdulni arról a településről, amin van, mert így elmozdulni se tud, az egyetlen hely, ahol lakni tud, és azért sem tud elmozdulni, mert vigye magával azt a befejezetlen iskoláját egy nagyobb településre, ahol még lakni sem tud igazán. Tehát nem tud hogyan elmozdulni, és lehetővé kellene a mobilitást tenni a számára, azáltal, hogy ő is valahol a munkaerő piacon szakemberként megjelenik. Tehát, hogyha erre tudnánk energiát áldozni, és hogyha kormányt meg lehetne győzni arról, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Ugye 3200 település van ebben a pici országban, és ebből legalább 2000, nem tudom én hány száz olyan település, ahol 1000-nél kevesebb ember él, de Kamarás Pista ezt talán jobban tudja, mint én. Kicsi zárványok, kicsi buborékok, amikből nem lehet igazán kitörni, mert ehhez képest még Csenyéte is egy jelentősebb település, akkor is, hogyha az ország talán Penészlek mellett talán a legszegényebb települése, de ezen változtatni nem tudunk, ezek a települések megmaradnak. Akkor valamit oda kell vinni, amivel meg lehet mozdítani ezt a sziklaszirált hát rezzenéstelenséget, és ha az oktatás az, mint ahogy az, akkor ebben érdekelték kell tenni nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is. De én a Nórával teljesen egyetértek abban, hogy ez csak kicsi csoportban megy, csak azzal megy, hogy elvisszük a gyerekeket fűvészkertbe, állatkertbe, színházba, vigyék haza annak a nagy élményét, hogy a világnak van egy ilyen része is, és szervezzük meg akár azt is, hogy egy busz vigye el a szülőket is egyszer egy valamilyen fajta vidám színházi előadásra, vagy valami ilyesmire, egy életre szóló élmény, vagy egy egész évre szóló élmény az, hogyha egyszer egy ilyesmiben részt vesznek, és mondom, ez nem olyan hihetetlen pénz, amit ne lehetne egy ilyen szerencsétlen településnek a költségvetésébe bekalkulálni, vagy egy iskolának a költségvetésébe, mert lehet, hogy ott jobb helyen van, mint a település költségvetésébe, ahol elköltenék ezt, nem tudom én, a polgármesteri hivatal kerítésére, vagy nem tudom én mire.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Varta István vezetésével, Iványi Gáborral, Kamarás Istvánnal, Elritók Nórával és Nagy Emesével, Begombolni a közös kabátot címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Mór János, Tóla etet hét határon, Kamarás István jegyzete. Mór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni, még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek egy ótlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikán zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jó magam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a Mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Mór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rend előjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek.
és nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően, de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció, az ökológia és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a 7-7 határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, túl a 7-7 határon. Kamarás István jegyzete.

0: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
2: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
1: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
3: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze

0: úgy tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
1: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
0: Már hogy az ember nem akarja.
1: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
2: A keresztelő Szent János.
1: Igen.
0: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted. És aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
1: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
2: Lépcsőfok?
1: Lépcsőfok, szerintem, igen,
0: na,
1: igen.
0: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
1: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy persze, változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát jó, azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
2: Hát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondtál. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, hogyha már beszélhetek magamról, hogy én nem volt egy ilyen

0: hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
0: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
0: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
0: átadtad magad?
1: Jó, hát
0: mert ez a lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
0: Megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó, hát lehet ilyen csúnyán mondani,
0: hát,
1: igen.
0: Mert...
1: Igen, igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
0: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
0: mert, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
0: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
0: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
0: de
1: engem
0: nem voltál
1: megmenteni.
0: Azon a szinten, hogy
1: na,
0: ezt
1: hát igen, akkor nem.
0: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit beszéltünk.
1: A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán végkonklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudtam hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra? Hát
0: szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, már mint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel
0: ez
1: megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Hát a kinézetről beszélhetünk, például a kinézetről. Azon
0: de
1: túl
0: a lehetőségek például.
1: A lehetőségek is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába van.
2: De Istennel minden jelentéssel telítnek.
1: Vagy, hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el a minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert de faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél.
1: Hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak szó
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt...
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Ebben itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a jó Isten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: hogy... Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt most magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom,
2: ne tegyünk,
1: de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez
1: na
2: a
1: jó,
2: lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által.